0: világ talán utolsó szabad órája?
1: Minisztárszki és Hatches Klub a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Szervusztok, Mihályfi Balázs vagyok, ma jártam a Rádiókaféban, óriási élmény volt, sűrűbben szeretnék idejönni, és azt javaslom mindenkinek, hogy ha teheti, kapcsolja be a rádiót, és hallgassa reggeltől éjfélig.

Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát. Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98, Facebookon és Instagramon is.

0: Apa, ma te mesélj!
1: Jól van, gyere!
2: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
3: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szórt bele még egy kis...
3: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
4: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Rádió Café 98. Megtalálod Facebookon és Instagramon is.
1: Látok egy kutató.

0: Újra július következik? Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
1: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
2: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

1, felhívom a Danit, hogy jöjjenek. Itt a Gabi, hello, Csajszikám, egy széket gyorsan magadnak vadász. Jodolja a srác, a pult mögül valami tulaj, egy cégnél kultmogul. Na gyere Gabi, Gabika, táncoljunk egy nagyot, vagy innen elő valamit, kis angyalom. Vagy ennek kedved átmenni a titánba, nekem mindegy, akkor kerüljünk irányba. Oh, wow, ciao, Dani, jó, hogy jöttök, hívjak még

0: ugye? Szombatban. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?

Én Budapesten a Bolha piacon kezdődik, de a belvárosi röpít az esti szél. Vigyél magaddal, ha hol mesztelen rövetkőzik. Vigyél, még ez a dal véget nem ér.

Sziasztok, László Boldizsár vagyok a Kotonból. A Koton Club Singersből, vagy operaénekes, vagy nevezzük minek. Mostantól van barátod, mert itt ülök veletek, és hallgatjátok a Rádió Café 98.0-át. Van barátod.

0: ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Még napokig kitart a hőség, kevesebb a baleset a vasúti átjárókban, a forróságban is dolgoznak a méhek. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Még napokig kitart a forróság, érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód is. Az extrém meleg már az egészséges szervezetet is megterhelheti. A szakemberek felhívják a figyelmet a rendszeres folyadékfogyasztásra, a fényvédelemre és arra, hogy a legmelegebb órákban kerüljük a tűzőnapot. Az ország több pontján vízosztópontok és párakapuk segítenek elviselni a hőséget. A szárazság miatt országszerte érvényben van a tűzgyújtási tilalom is. Idén eddig 21 baleset történt a vasúti átjárókban, ez csökkenés a korábbi évekhez képest. A tapasztalatok szerint ugyanakkor a nyári időszakban több baleset történik. A MÁV csoport közölte, ilyenkor ugrásszerűen megnő az utakon az autósok, kerékpárosok és gyalogosok száma, ezért kiemelten fontos a szabályok betartása. Az idei eseteknél 10 vesztették életüket, a tragédiák mindegyikét figyelmetlenség okozta. Hozzátették, folytatják az Érj haza biztonságban kampányt, amely a legfontosabb vasút biztonsági szabályokra hívja fel a figyelmet. A legnagyobb hőségben sem pihennek a méhek, ezekben a napokban is gyűjtik a nektárt, miközben a kaptár hőmérsékletének szabályozásáról is gondoskodnak, tudtuk meg Bros Pétertől, a Magyarországos Méhészeti Egyesület elnökétől.
2: Most a napraforgó virágzása, ami körülbelül július 1-én szokott kezdődni, az úgynevezett nyári mélegelőkön vannak a méhek, mondok néhány növényt, szelid gesztenye, kislevelű, nagylevelű hárs, majd lassan nyílik az ezüst hárs, faci, célia, ugye a mézontófű, mustár, olajretek. Itt a méhészek megpróbálnak olyan mélegelőt keresni, hogy a méhek virágporral töltődjenek fel, de a kaptár is megteljen mézzel.
1: Keddig kérhető pótlékmentes részletfizetés a gépjárműadóra, erre figyelmeztet a NAV. Az 5 havi részletfizetési kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobil alkalmazásban lehet benyújtani, indoklás és külön igazolások nélkül. Ugyancsak eddig a határidőig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót is. Marad a perzselő forróság, sőt, tovább fokozódik a hőség, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk majd, csak elvétve lehet kevés gomoly felhő az égen. 36 és 41 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap is a napsütésé lesz a fő szerep a legmelegebb órákban, akár 42 fok is lehet majd. Kedden időnként már zavarhatják gomoly felhők a napsütést, és a Dunántúlra megérkezhetnek az első záporok is. Az Alföldön még forróságra, akár 43 fokra is számíthatunk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Koncert.
3: Új lemezével tér vissza Budapestre a modern punk rock egyik legnépszerűbb zenekara, a Rise Against. A chicagói 4-es július 1-én lép színpadra a Budapest Parkban, alig 2 évvel legutóbbi nagy sikerű magyarországi koncertje után. A zenekar ezúttal frissen megjelent albumának dalaival érkezik. Az új lemez a Rise Against több mint 25 éve képviselt társadalomkritikus és elkötelezett szemléletét viszi tovább, miközben a mai világ legégetőbb kérdéseire reflektál. A darok a megosztottság, a társadalmi feszültségek és a felelősségvállalás témáit járják körül, ugyanakkor a zenekarra jellemző remény és cselekvésre ösztönző üzenet sem hiányzik belőlük. A lemez megszületésében a zenekar tagjai mellett olyan elismert szakemberek működtek közre, mint Catherine Marks producer és Ellen Mulder hangmérnök. A koncerten várhatóan az új szerzemények mellett a rajongók által jól ismert slágerek is felcsendülnek. A Rise Against energikus színpadi jelenléte, társadalmi üzenetei és himnikus dalai miatt hosszú évek óta a nemzetközi punk rock szintér egyik meghatározó zenekarának számít. A július 1-i budapesti koncert így egyszerre ígér nosztalgikus találkozást a klasszikus dalokkal és betekintést a zenekar legújabb korszakába is.
0: Színház.
3: 10 produkciót, vígjátékokat, báb előadásokat és zenés játékokat láthat a Pécsi Nyári Színház közönsége július 10-e és 28-a között. A tradicionális, idén 48. alkalommal megtartott eseménysorozat keretében ismét Pécs belvárosába, a Káptalan utcai szabadtéri létesítménybe, illetve a Zsolnai negyedbe a Bóbita báb színházhoz várják a közönséget. A Káptalan kertbe elsőként július 8-án Paolo Genovese Vedd fel, ha mered című végjátékával várják a közönséget a Pesti Művész Színház előadásában Márton András rendezésében. Július 14-én Anyád kínja címmel az Orfeum Színház végjátéka kerül színre Tallós Rita rendezésében, két nappal később a Rátonyi Róbert Színház Moravec Levente rendezésével, Csiki Gergely, Fényes Szabolcs és Kardos G. György zenés játékával a Nagymamával vendégszerepel. Majd július 24-én és 25-én a Pécsi Nemzeti Színház előadásában Besenci Árpád rendezésében nézheti meg a közönség Ray Cooney legendás vígjátékát, a Páratlan Párost. Az Erzőtől egy másik bohózat a Kölcsönlakás is színre kerül július 28-án a Bánfalvi Stúdió előadásában Horváth Csaba rendezésében. És a gyerekekre is gondoltak idén a szervezők, így a Zsolnai Kulturális Negyedben a Bóbita báb Színház szabadtéri színpadán a Vándor Miska, a Vitéz László a világ körül, a Csihi-Puhi történetek és a Rózsa Sándor tréfája című előadás, illetve egy varázslatos mesekoncert is várja a családokat.
0: Koncert.
3: Visszatér a Park színpadára a francia szupersztár Zaz. Az egyik legismertebb francia énekesnő őszinte zenei világával és összetéveszthetetlen hangjával már többször is elvarázsolta a magyar közönséget. A 2015-ös és 19-es fellépéseket követően immár harmadik alkalommal tér vissza a Budapest Park színpadára, ahol június 29-én ismét önálló koncerttel várja a rajongókat. Zaz több jazz formáció énekesnőjeként tűnt fel a francia zenei színtéren, mielőtt belevágott szóló karrierjébe. Első albuma 2010-ben jelent meg, és azonnal meghozta számára az áttörést, nem csak a zenei sajtó elismerését nyerte el, hanem többszörös platina minősítést is kapott. Mindezek mellett külföldön legtöbben játszott francia előadóvá vált. Zenéjében a pop, a francia chanson és a jazz elemei keverednek ösztönös erővel, autentikus világa pedig rajongók tízezreit hódította meg világszerte. Legutóbbi 6. stúdióalbuma egy intim, mélyen emberi hangvételű anyag 2025-ben jelent meg, és egyaránt elnyerte a kritikusok és a közönség elismerését is. Az albumot világszerte telt házas turné követte, Zaz pedig a nemzetközi fesztivál színpadok meghatározó fellépője volt. Idén Zaz újra színpadra áll, hogy koncertjein élőben is megmutassa mindazt, amiért annyian szeretik elementáris energiáit, mély érzelmeket és ritka őszinteségét. Június 29-én Budapestre is elér tehát turnéjával, és egy ismerős helyszínen a Budapest Parkban találkozik vele újra a közönség.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén. 2025. július 3-án 13 óra 5 perc van. A mikrofonnál Schmidt Andi.
4: Biciklivel az erdőben. Vágysz Ipoly Damást. Amennyiben Magyarországon különlegesen varázslatos helyeket keresünk, akkor a Dunakanyart jó eséllyel köztük találjuk. A visegrádi várral büszkélkedő látvány, valamint a Vágytól Ipoly Damásig húzódó kerékpárút minden évszakban lenyűgöző panorámát kínál. De nyáron, különösen naplementekor ragyog igazán, amikor az utolsó napsugarak még éppen elérik a Dunát és a Fellegvárat. a páratlan látvány és a jó minőségű kerékpárút hívogató hétvégi program gyakorlott és kezdő bringásoknak egyaránt. Szinte teljesen vízszintesen vezet az út, így a legkisebb gyerekek, családosok, iskolás csoportok és még idősek is könnyedén két kerékre pattanhatnak. Ez a kerékpárút sajátos hangulatú, hiszen a 35 kilométeres út szorosan követi a Duna bal partját. Itt találhatóak nádasok, ligetek, homokos strandok és pihenők, miközben végig elkísér minket a folyó morajlása. A túra közben számos népszerű látványosságot érintünk. Ördögsziklák, dobozi orom, remete barlang, miközben rálátunk a Pirisi hegycsúcsokra is. Grátisként megpillanthatunk néhány vadonban élő állatot is. Ez az útvonal az Eurovelo 6, más néven az Atlantic Black Sea nemzetközi kerékpárút hálózat egyik része, így lehetőségünk van eltekerni egészen akár a fővárosig is. Szolnok, Széchenyi parkerdő. Ha már év erdei kerékpárútja, akkor ne felejtsük el a tavalyi nyertest, a szolnoki Széchenyi parkerdőt sem. Az ökoturisztikai parkerdőt átszelő út Szolnok város északi szélén a Zagyva szomszédsága mentén kanyarog. A körülbelül 5 km hosszú erdei kerékpárút egy része összesen 1026 méter rendelkezik szilárd burkolattal. Az út kocsányos tölgyesek alatt vezet végig és kapcsolódik Szolnok város kerékpárút hálózatához. Így könnyedén közlekedhetünk a város és a természet között. Az út mentén kerékpáros dirt és gyorsasági pályák sorakoznak felnőtteknek és gyerekeknek külön kialakítva, melyek igazi kihívást kínálnak azoknak, akik plusz izgalomra vágynak. A parkerdőben a fent említettek mellett két tematikus bemutatóhely, szabadtéri főző és tűzrakóhelyek is várják a látogatókat.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
5: Kezdődjék a műsor!
0: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
5: Hadd halljam! Melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
6: Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, kicsiket és nagyokat, Gellért és Szabja a stúdióban, sziasztok!
7: Szevasz, Szabi, üdvözlöm a kedves hallgatókat, mielőtt még ránk telepedik a hőkupola.
6: Hát már ránk telepedett.
7: Mind.
6: Igen, hát ilyen viccesnek szánt ez a kezdés, de igazából nem vicces, mert sajnos itt hagyott bennünket ismét valaki, akiről szeretnénk megemlékezni, leginkább Gellért, Nyakó Júli.
7: Igen, Nyakó Júlia színészről beszélünk, aki 62-63 évesen hagyott itt most minket, és hát ő azzal együtt egy kultikus figurája volt a magyar filmnek, meg hát a magyar színjátszásnak is, mert nagyon-nagyon sok színházi darabban játszott, nagyon sok színházban, hogy azért, hogy viszonylag kevesen ismerték őt szerintem a legtágabb értelembe vett nagy közönségből. Talán a neve, de leginkább az arca az többeknek eszébe juthatott. Egy nagyon, nagyon érzékeny és különleges eszköztárral bíró színész volt, aki egyébként 1980-ban, vagy 79-ben, tehát a 70-es évek végén, 80-as évek elején, tehát még nagyon-nagyon fiatalon ismerkedett meg a filmezéssel, mert hogy a Vasárnapi Gyerekek című filmre választotta ki Rózsa János, és aztán utána ő az SZF-ével is próbálkozott, de igazából alternatív, úgynevezett alternatív vonalon lett ő igazán ismert, és hát többször is megküzdött már a betegséggel, a rákkal, tehát jó néhány éve, még egészen fiatalon is volt egy kör, amiből így kijött, aztán úgy tűnik, hogy ebből már nem. Valóban, én egyébként fiatalon rettentően izgalmas nőnek is tartottam már, mint a kamera előtt, amit láttam belőle, és hát nagyon-nagyon szomorú ez a dolog, többszörösen, ugyan mindig szomorú bármikor elveszítünk bárkit, de hogy ő azért eléggé fiatalon, tényleg 63 évesen ment el.
6: következzen akkor a mai műsor tartalma, amiben lesz mindenféle.
7: Igen, ez egy ilyen eléggé vegyes felvágott lesz. Jön a Supergirl, mármint Supergirl, aki berepül a kánikulába, ahogy ezt neked leírtam, de ezt már nem tudom így kimondani adásban. Aztán jön egy film, a Zongora hangoló, amiben például Dustin Hoffman is szerepel, de nem ő a főszereplője.
6: Hanem az egyik új felfedezett kedvencem, akit először én a White Lotus, nem tudom, második évadában láttam.
7: Leo Woodallra gondolsz?
6: Simán lehet, tehát aki a főszereplője a filmnek.
7: Igen, ő a Zongora hangoló, vagy hát Dustin Hoffman is Zongora hangoló, mert ők ketten üzemeltetnek egy ilyen céget, ugye a Dustin Hoffman a doyenje ennek a cégnek, vagy hát az ő nevét is viseli, és hát ennek a fiúnak különleges képességei vannak, abszolút hallása van, amellett, hogy a nagyon erős zajokra rettenetesen érzékeny, tehát üvölt.
6: Halláskárosult.
7: Igen, halláskárosult, de hogy mégis van egy ilyen kvázi szuper képessége, de hát ez egy ilyen realistább film. Itt úgy mutatkozik meg, hogy neki különleges a képessége, hogy olyan emberek is kérik az ő szolgálatait, hát akik nem zongorát akarnak hangolni, hanem széfeket kinyitni.
6: De hát ez majd, amikor odaérünk.
7: Akkor így van, így van. Majd de akkor is majd csak annyit, amennyit ugye spoilermentesen lehetséges. Aztán a elnézést kérek, az RTL Pluszon már jó néhány hete látható a Birodalom című sorozat. Minden csütörtökön jön, azt hiszem, új rész. Ez ugye Kovinak a pornó birodalmáról szól. A Zambú Jimmy sorozat stílusában van elmesélve ez a több évtizedes történet, és egyébként a szerkezete az nagyon izgalmas. Amikor még láttam, még a filmszemlén az első két részt, én úgy emlékszem, hogy akkor néhány mondatot mondtam erről a sorozatról, de most már ugye fönt van, azt hiszem, 4 vagy 5 rész, tehát most már azért úgy bővebben ki lehet tárgyalni. Annyit így előre elmondanék, hogy ahhoz képest, amennyire én kíváncsi voltam, meg kíváncsi vagyok egyébként hétről hétre erre a sorozatra, nekem egy picit csalódást okoz, de majd elmondom, hogy miért. Aztán a végén szintén egy sorozat, de egy másféle sorozat, egy dokumentum sorozat következik, a világháború Tom Hanks-el.
6: Nem tud kijönni ebből az öreg.
7: Igen, ő rendkívül szereti ezt a témát, ugye nem csak a Ryan közlegény, meg a Elit alakulat, meg a nem tudom én milyen másik sorozatai miatt, hanem ő már egyébként dokumentumsorozatot is csinált ebben a témában, de ez most a History Channel-nek egy ilyen igazán nagyszabású sorozata, amiben olyan felvételeket is fölhasználtak a világháború elmesélése céljából, amelyeket eddig nem igazán talált vagy nem volt kéznél. Természetesen, hogy mondjam, új fordulatokra ne számítson senki, tehát a második világháború még mindig úgy zajlott, ahogy eddig, tehát semmi ilyen igazán forradalmi állítás nincs benne.
6: Még egy Trumpot nem hallottuk megnyilatkozni erről a dologról, lehet, hogy lesznek változások.
7: Igen, ő nagy tudósa minden témának, úgyhogy lehet, hogy majd ebben is lesznek változások. Szóval ez lesz a mai kínálatunk.
6: Így van, rövid kávészünet után jönk vissza.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Filmszerész. Nem csak kommentelőknek.
1: Kezdjük Supergirl-lel, vagy a Supergirl-lel, akinek villámot vett a szembe, legalábbis a fotó alapján, amit átküldtél.
2: Igen, villámot meg ilyen...
1: Hát, lézernyalábot.
2: Az ilyen lézernyaláb, igazából ő ugyanazt tudja, mint az Uncsi tesója, mert hogy ő Supermannek az unokahuga, hogyha én jól emlékszem a filmre, amit néhány napja láttam.
1: Annyira kíváncsi lennék egy kutatásra egyébként, hogy vannak ezek az univerzumok, hogy a Marvel, meg a DC, meg a jó ég tudja micsoda, meg egyébként a Harry Potter univerzum. Is. És hogy jól hallottam, akkor van egy olyan betegség, vagy egy olyan ilyen jelenség, hogy pszichológiai jelenség, hogy emberek abba betegednek bele, hogy a Harry Potter világa, vagy a Gyűrűk Ura világa, az nem létezik.
2: Jó, ezt tudod, hol volt nagyon erős?
1: És hogy ez van, tehát hogy ez egy létező letargia, vagy jó ez a szó, ide nem tudom, majd a hallgatók megmondják, tehát hogy ez egy létező pszichológiai jelenség, amiben belebetegednek az emberek.
2: Igen, én a legújabban, vagy hát az olyan filmet próbálom most felidézni, ami így a legfrissebb, és voltak hírek, hogy hasonló tüneteket okozott bizonyos rajongóknál, az Avatar volt, ahol nagyon-nagyon sok cikk jelent meg ebben a témában, ott ugye azért egy valamilyen módon egy ilyen mesésen idealizált bolygót mutat ez a Pandora, ugye hát a, nem tudom, hogy nyilván másoknak is eszébe már jutott már, hogy nem véletlenül ugye Pandorának hívják, hogy a Pandora szelencéje is nyilván szimbolikusan belefolyik ebbe a történetbe. Igen, biztos vannak olyanok, akik nagyon benne vannak ebbe a világba, hát ugye tudjuk, hogy vannak ilyen mindenféle menő cosplay találkozók, ahol az emberek beöltöznek, és hát ezek a beöltözések, ezek azért nagyon komolyan vannak véve, és nem csak abból a szempontból, hogy mondjuk részletgazdag egy jelmez esetleg, egy komikkonon, vagy bárhol, hanem máshogyan is eléggé komolyan megélik ezt a fajta dolgot. Hát nem tudom egyébként, hogy ez a film, a Supergirl, vagy úgy alapvetően a még mindig egymás után érkező ilyen szuperhősös képregényfilmek, akár DC, akár Marvel, hogy ezek alkalmasak-e arra, hogy az embert elrepítsék egy ilyen másik világba. Ezt nem tudom, mert az elsődleges érzelem, ahogy én viszonyulok egyre inkább ezekhez a filmekhez, az nem tudom, hogy érzelem egyáltalán, de kicsit ilyen érdektelenség, vagy
1: hát de jó, hogy nem nekem kellett kimondani ezt a szót.
2: Vagy alapvetően unalmat szoktam én már érezni, és igazából a Supergirl alatt is ez volt, azzal együtt, hogy nagyon látszik rajta szerintem, hogy egy igazi filmrendező csinálta, tehát hogy nem egy olyan Pali, aki tud filmet csinálni, de egyébként meg hát azt csinálja, amit mondanak a producerek, hanem hogy így van valamiféle filmrendezői elképzelés is, meg ilyen apró finomságok, amiket én még azért észreveszek ezekbe a filmekbe, és például a film úgy indul, egyébként Millie Alcocknak hívják a hölgyet, aki Supergirlt alakítja, aki nem tudom, 20 pár éves, tehát nagyon-nagyon fiatal, és hát egy kicsit ilyen galaxisőrzői hangulata van egyébként az egész filmnek, részint azért, mert hogy nagyon sokszor vagyunk ilyen galaktikus kocsmákba, ahol éppen Supergirl ilyen fiatal lányként nem találválna hogy mondjam, az életének az értelmét, így elég sokszor elmegy, és így hát igen, sokat iszik ilyen mindenféle gyanús dolgokat, mert hogyha bizonyos helyekre megy a galaxisban, akkor ott hat rá az alkohol, más helyeken meg nem. Mit tudom, én azt hiszem attól függ, de ezt pontosan már nem tudom felidézni, hogy milyen színű a nap a bolygón, hogy vörös, aha, vagy zöld, vagy nem tudom mi. Szóval az elején van egy ilyen, hogy mutatják egy ilyen szellemes montázsban, hogy minden estét hát ilyen dajdajozással tölt, és akkor van egy ilyen bunyó, amit másnaposan prezentál a Supergirl, és van egy egyszer-kétszer, amikor így arrébb tolja, vagy nem tudom én, az ellenfelet, vagy üt, vagy rúg, vagy repül, vagy valami, akkor így megenged magának egy-két szolid büfit. És ilyesmi szerint, te tudod, ez a másnaposságnak vannak ezek a tünetei.
1: És állítólag.
2: Igen, és ez így egy elég vicces dolog szerintem, hogy ilyen jól ábrázolják a másnaposságot is egy szuperhős filmben, meg egyébként is nagyon jó színészek vannak benne, például van ez a srác, a Matthias Schoenaerts, akit te is láttál már biztos sok filmben.
1: Már nézem is.
2: Ő is föltűnik benne. Hát alapvetően nem képregényfilmekben szokott szerepelni, meg hát ennek a filmnek az ilyen sztárja igazából alig több a szereplése egy erősebb cameónál, a Lobo nevezetű karakter, karakter, akit Jason Momoa alakít, és hát őt nagyon várták a rajongók, hogy ő majd hogy fog megjelenni a filmben, és mi lesz a szerepe. Ugye ennek a Superman mostani etapnak ugyanúgy a főnöke, egy bizonyos James Gunn, tehát nem véletlenül jutott eszembe szerintem a Galaxis őrzői, azzal együtt, hogy ez ugye egy Marvel franchise, de a James Gunn az a csávó, akinek így megengedték, hát van ennek egy története, hogy hogyan igazából egy ilyen botrányból jött az a dolog, hogy egyszer csak a Pali ott találta magát egy DC film, meg Marvel filmek rendezőjéket. Ő az egyetlen, azt hiszem, aki mind a két márkában dolgozik, vagy mind a két márkának csinál filmeket, és hát ez a hangulat jön vissza ebből a filmből is, de én tényleg végig azt éreztem, hogy minek. Tehát azzal együtt, hogy találtak egy tényleg egy karizmatikus kiscsaj, de igazából ez egész film arról szól, ezt még így nem mondtam, hogy ugyanúgy, ahogy a Supermannél, itt is fontos szerephez jut ez a kutyus, amiről azt hittük a Superman filmben, hogy az a Superman kutyája, de aztán végén kiderült, hogy igazából Supergirl-lé, és hát ennek a filmnek tulajdonképpen rendkívül egyszerű az alaphelyzete, megmérgezik a kutyáját, és meg kell szereznie az ellenszert. Igazából, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor erről szól. Ez még így tudna is működni, meg vannak is olyan jelenetek a filmben, amiben ez működik, de azt hiszem, hogy valami kiveszett már ezekből a dolgokból, vagy valamit nem találnak meg, vagy valamit túl sokszor mondtak el ezekben a filmekben, túl sokszor ábrázoltak, akár csak a tulajdonképpen fölcserélhető CGI akciókat nézzük, akár az úgynevezett történetet. Szerintem az látszik most, hogy amit így sokan is jósoltak,

0: És én nem gondolom azért ezt egy rossz szuperhős filmnek, de egyértelműen jobbat és többet vártam.
1: Hát ameddig a pénztáraknál jól szerepel, gondolom, addig nem ússzuk meg ezeket a filmeket.
0: Igen, és hát most már azért mutatja a piac, hogy nem mindegyik film tud olyan óriási siker lenni, mint amilyen volt mondjuk évekkel ezelőtt. Tehát a kérdés az, és ezt nyilván Hollywood üzletemberei fogják eldönteni, hogy mi az, ami még belefér, és mi az, amikor már le kell állítani ezeknek a filmeknek a gyártását, és ki kell valamit találni, de szerintem ez azért még nem most lesz, még azért próbálkozni fognak.
1: Ismét tartunk egy rövid szünetet, és folytatjuk a filmszerész hamarosan.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
0: Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik, reggel 5 és 6 óra között, benne hírekkel,

0: kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádiókafén.
1: A Zongora hangoló című filmmel folytatjuk a filmszerészt, üdv a későn ébredőknek. Most mondanám a színésznek a nevét, aki nem a Dustin Hoffman, hanem a másik.
2: Leo Wooden.
1: Igen, nem, valamiért nem éget be az agyamba az ő neve.
3: Még nekem se egyébként.
1: Nekem nagyon nagy kedvencem az utóbbi időben. Lehet, hogy az is hozzátesz egyébként, hogy a bocsánat, hogy a White Lotusban nagyon fura volt a magyar hangja, és valamiért megjegyezhetővé vált számomra ez a figura. A magyar hangja az olyan egyébként, hogy mint hogyha véletlenül rossz helyen szállt volna le a csávó a buszról, de annyira furán hangsúlyoz, és annyira fura a hangszíne, hogy nem is értettem, hogy mit keres szinkronban az ember.
3: Érdeklődve hallgatlak, mert bár én elég jó képzett vagyok szinkronból, de a Fehér Lótuszt azt szerintem én az első rész óta eredeti nyelven felirattal.
1: Ja nem, én szinkronozom, lusta vagyok már olvasni, nem látok el a képernyőig, szóval.
3: Úgyhogy ehhez nem tudok most csatlakozni.
1: Mindegy, különlegesnek mondanám inkább a hangját, nem idegesítőnek, és ezért valamiért nekem beégett a srácnak az arca, és a játékának a minősége is, ami szerintem egyébként egészen jó.
3: Igen, most erősen fut befelé, mármint, hogy igen, sok filmben látható, tehát 2025-ben forgatott 4-5 dologban, filmekben és sorozatokban is. Legutóbb egyébként azt nézem, hogy nálunk a Nürnbergben volt látható. Nekem egyébként egy ilyen szerethető Ryan Phillip ugrik be róla, de meglehetősen felületesen csak az arcvonásaim miatt szerintem.
1: Ja, emlékeztet ezt az, amit a lányok nem képesek megérteni, és nem akarok itt nagyon, hogy olyan szexista lenni, de hogy általában nőkkel szoktam olyan vitákba keveredni, hogy hangsúlyoznom kell, hogy emlékeztet az arca valakire, tehát egyáltalán nem hasonlít, jön a válasz, nem mondtam, hogy hasonlít, hanem csak emlékeztet rá. Tehát van benne valami, amitől eszembe jut a Ryan Phillip, nem pedig azt mondom, hogy tök ugyanúgy néz ki.
3: Igen, de közben ezzel én is szoktam így lenni, hogy azért ez, hogy ki emlékeztet kire, hát ennél szubjektívebb dolgot így elképzelni sem nagyon tudok, mert hogy nagyon sok minden befolyásol abban, hogy összepárosítasz a fejedben bizonyos arcokat,
1: igen, de az a baj, hogy ez a fél, azért jó, szerintem imádom a magyar nyelvet, mert lehet finomítani, egészen le lehet hozni a finomságot egy olyan szintre, amikor tényleg már nem tudod félreérteni. Nem azt mondtam, hogy tök úgy néz ki, hanem azt mondtam, hogy emlékeztet rá. Tehát beugrik róla, erről az arcról egy másik embernek az arca, vagy személyisége.
3: És általában nem
1: köszönöm, hogy kiventilálhattam.
3: Nagyon szívesen bármikor, de általában egyébként ez nálam úgy szokott működni, hogy ez egy ideig van, már mindegy ideig jut eszembe mondjuk Gerard Butlerről Russell Crowe, csak most mondok egy másik egyetem. Teljesen off-topic, csak hirtelen eszembe jutott.
1: Nincs off-topic ebben a műsorban.
3: Ja, jó, de ez mégiscsak az valamennyire, hogy néztem tegnap este a meccset, a Skócia-Brazíliát.
1: Este? Megengedő vagy ez,
3: igen,
1: a
3: éjfélkor kezdődött, azt hiszem.
1: Meghatározás.
3: Igen, és azt figyeltem meg, hogy a mostani kommentátorok, a Hajdubé egy picit kivétel, bár ő se a legjobb ebben. Hát így persze mindenféle statisztikára figyelnek, meg próbálnak érdekességet mutatni, de amikor ilyen celebeket mutatnak...
1: Nem mondják be.
3: Tegnap a Gerard Butler miatt jöttem rá, hogy egyszerűen nem tudják, hogy ki az. Ugye ő skót, és nézte a meccset a helyszínen, a feleségével, vagy hát egy hölgyel ült ott, és legalább 10 másodpercig mutatták a nemzetközi szerkesztők, hogy ő ott ül, és ilyenkor nem az van, hogy hát nem tudom ki ez, megnézem, vagy bármi, hanem egyszerűen csak így csöndbe marad a kommentátor, és nem mondja, hogy ő Gerard Butler.
1: De gondolom ebben egy ilyen stábban egyébként dolgoznak páran, hogy nem sugnak a fülére, hogy ez a Gerard Butler, mond már be.
3: Lehet, hogy ők se tudják.
1: De az van például, Shakirát mikor Shakirát mutatták valamikor, és konkrétan én se is, nem tudtam, hogy ez ő. Tehát nem, egyáltalán nem hasonlított rá, még csak nem is emlékeztetett rá.
3: Aha.
1: Azért is nem hiányoltam, hogy bemondja, hogy Sakirát látjuk a képen, mert hogy szerint felülem bárki más is lehetett volna, hiszen annyira nem volt meg az arca.
3: Jó, egyébként meg tehát azt a részét, hogy mondjam, abszolút megértem, hogy ott miközben megy a meccs, ezer dolga van egy kommentátornak. Nyilván nem az a legfontosabb, hogy most akkor egy számára ismeretlen arcnak utána nézzen, hogy ez ki volt, de nagyon föltűnő, hogy nem tudom én, öt arcból négyet nem ismernek.
1: Oké, de amikor a Forma 1-nél megjelenik, Forma 1 egyik istálójában Johnny Rotten megjelenik, akkor azt, hogy bemondják. Pedig hát a Johnny Rotten, ha valaki, akkor ő egyáltalán nem hasonlít saját magára most már, és mégis be tudja mondani a Weber Gábor, hogy a Johnny Rotten.
3: Hát, mert ő tudja. Szerintem tényleg ez a titka, hogy fölismeri.
1: Jó, de akkor 27 másik emberről is tudja, hogy ő kicsoda. Mondjuk, hogy ki is írják.
3: Itt aztán. Mondjuk pont a tegnapi brazil meccsén volt az, hogy rengeteg régi játékos ott ült.
1: Igen. Mennyire jó volt látni a Ronaldinho-t meg a Ronaldo-t, hogy vigyorodnak.
3: Na, őket felismerte természetesen a kommentátor, és hát végül is őket kell sokan felismerni.
1: Szóval na, ennyire jó volt az a film, amiről beszélgetünk.
3: Egyébként, ja. Szóval, hogy... Igen, ez tipikusan az a film, és tulajdonképpen így is történt, hogy egy ilyen kibírhatatlan kánikulai nap el akarsz menekülni a légkondiba, nézni valamit, aminek így értelme is van, de azért olyan nagyon nem vesz igénybe, meg nem kavar föl.
1: Ez egy krimiről beszélünk.
3: Igen,
1: ez mondjuk be.
3: Tulajdonképpen egy ilyen romantikus kriminek nevezném én ezt. A megközelítése az eléggé romantikus, meg a történetnek a lekerekítése is az. Ugye, hogy a bevezetőben már ezt így megelőlegeztem, mármint, hogy néhány szót mondtam a történetről. Ugye egy olyan srácról beszélünk, aki egy öregebb doyennel hangol zongorákat, ilyen mindenféle drága zongorákat, olyan helyeken is, ahol értékelik a zongorát, meg olyan helyeken is, ahol csak így dísztárgynak van. Ebből egyébként vannak vicces jelenetek, amikor a zongorák tulajdonosával beszélgetnek, és hát ő egy nagyon-nagyon jó zongorahangoló, akinek van egy ilyen speciális betegsége, amit foglaljunk össze úgy, ahogy te már megtetted, hogy hallássérült, de egy ilyen speciális halláskáros húgysága van neki. Együtt jár az abszolút hallással, de van is egy ilyen jelenet, amikor
1: itt... Lefogják a legbonyolultabb akkordokat.
3: És elmondja, hogy mi az. Melyik, igen, ez már az előzetesben
1: igen.
3: Is. Ugye,
1: én onnan tudom.
3: Ugye van ebből részlet. És hát persze van egy szerelmi szál, tehát természetesen zongora művész lánnyal összeszűri a levet. Ez adja igazából a romantikus részét a romantikus megközelítésnek. A másik pedig, hogy hát ő elég nehéz helyzetben van ez a cég, és a Dustin Hoffman is, aki alakítja ennek a hangoló cégnek a, hát tulajdonképpen a főnökét, és hát egy véletlen folytán kiderül az több ember számára, hogy ez a srác a képességeivel alkalmas arra, hogy kinyisson széfeket, hogyha tökéletes csend van körülötte, és tudja hallgatni, ahogy ott kattan, ugye, amit ott teker, és egyébként vannak is ebben ilyen teljesen elvárható szuperközeli jelenetek ezekről a zárakról, hogy pontosan mi is az, amit ő keres, amikor tekergeti, és ezek egyébként elég izgalmasan vannak megcsinálva.
1: Tehát egyfajta ismeretterjesztő filmként is felfogható.
3: Úgy is felfogható.
1: Közhasznú tudást tartalmaz.
3: Igen, és aztán persze, akik felfigyelnek rá, hát ezek bűnözők, és arra veszik rá, hogy vegyen ki olyan gazdagoknak a széfjéből dolgokat, tehát erre specializálódik a banda, akiknek annyi mindenük van, hogyha egy-két dolgot, ez a föltételezés a banda részéről, hogyha egy-két dolgot kiveszel, ami nem tudom, amiből van neki 8 van a széfbe, és nem az a legfontosabb dolog, akkor talán észre se veszi, és nem jelentik föl, blablabla, és hát természetesen eljutunk egy olyan tárgyig, amire ez nem fog vonatkozni, amire azt hiszik, hogy ez egy olyan dolog, amit hát így simán le lehet nyúlni, és hát ebből lesz igazából a bonyodalom, de maga ez a, hogy mondjam, ez a mackós szál, ez sajnos nem annyira izgalmas, és nem is annyira komolyan vehető ebben a filmben, hogy igazán átvegye a drámát. Meg valahol az egész, ez egy olyan film, amiben így végig lehet azt sejteni, hogy ennek a filmnek a készítője az nem egy ilyen kegyetlen valaki, hanem ő alapvetően egy ilyen kedves, puha filmet akar csinálni egy ilyen zongora hangoló srácról, normális fényképezés, szereplőzéssel, meg tök jó színészi játékkal, de hogy mintha az is lett volna a szándék egyébként, és ha ez volt a szándék, akkor sikerült, hogy ne emlékezetes filmet csináljunk, hanem egy olyan okésat. És ez annak szerintem tökéletesen elmegy, tehát hogy nagyon sok hasonló, vagy nem hasonló filmmel ellentétben én nem éreztem azt, hogy ezt nem moziban kéne néznem, hanem mondjuk otthon, de nem tud igazán fontos film lenni abban az értelemben sem, hogy mondjuk így nagyon-nagyon sokáig emlékezz arra, hogy mi volt benne, de a stílusa az igen érzékeny, meg elegáns, úgyhogy lebeszélni senkit nem beszélnék le róla.
1: Szuper, fölírom a másik két film mellé, aminek már címére sem emlékszem, de otthon föl van írva. Amivel folytatjuk, az egy sorozat, az RTL Pluszon tekinthető, meg jól mondom, nézem cserfesen, hogyha jól mondom.
3: Abszolút jól mondom.
1: Ez pedig a Birodalom címet viseli, és Kovi felnőtt filmes munkásságát dolgozza fel. Ami nekem a kérdésem volt mindig is, és lehet, hogy tök tévúton járok, nem mondom, hogy sohasem fogyasztottam ilyen jellegű tartalmakat, viszont hogy itt mi értelme van a dramaturgiának? Ezt sosem értettem, hogy jó napot kívánok, ön is a doktor ura, bár nem én a feleségemre, tehát mindenféle átmenet nélkül következik, amit ugye ebben a filmben oda tekerünk általában. Jó, nyilván nem. De hogy ezt én sose értettem, hogy miért nem csak a lényeget hagyják benne, hiszen a dramaturgia az mindig béna. Tehát én egy olyan filmet sem láttam, amit érdeklődéssel a sztori miatt néztem volna meg. Nem tudom, emlékszel rá, hogy volt nem tudom melyik tévé adta, a Csillagos Ötös című hasonló kategóriájú, nagyon kőkemény tartalommal rendelkező, szerintem nem fogsz találni semmit róla, tehát tartalommal rendelkező felnőtt filmes sorozatot láttad-e, ez a kérdés. Na hát ott voltak olyanok, hogy olyan párbeszédek voltak benne, mint hogyha egymással interjút készítettek volna a szereplők. Tehát teljesen tehetségtelen és tulajdonképpen oda nem illő, tehát színészként bemutatott vagy alkalmazott emberek voltak, de hát nem az volt az ő szerepük.
3: Ez egy magyar erotikus sorozat.
1: Hát az erotikus, az egy nagyon megengedő.
3: Az első magyar erotikus teleregény.
1: Igen. Borzalmas dramaturgia van, és azt akartam ebből kihozni, hogy van-e értelme egyáltalán dramaturgiát belevinni az ilyen jellegű filmekbe, hiszen én azt gondolom, hogy ezeknek a filmeknek nem ez a fő vonzerejük.
3: Alapvetően annyit mondanék ki előjáróba a Birodalma kapcsolatban, hogy ez alapvetően egy krónika. Tehát, hogy igazából arról szól elsősorban, hogy hogyan alakította ki a Kovi az ő pornóvilágát, és aztán majd elmondom, hogy van egy speciális szerkezete, jó, ahogy mesél.
1: Megtudjuk ebből a sorozatból, hogy Kovi mitől volt jobb, mint a többi hasonló kategóriájú? Ha volt egyáltalán.
3: Beletrafáltál a közepébe a dolognak. Nekem alapvetően, bár nem feltétlenül a beszélgetés ezen pontján akartam ezzel előjönni, de ez a legnagyobb bajom vele, hogy alapvetően izgalmas, amit vállal, és provokatív is, tehát még 2026-ban is kapok olyan kommenteket az interneten, hogy miért kell a pornóról filmet csinálni, mert hogy az megrontja az embereket, meg a szereplőket, akik benne vannak. Ez nyilván egy nagyon izgalmas téma, ezen el lehet vitatkozni, de alapvetően ugye igazából arra se ad izgalmas választ, amiről az előbb beszéltünk, tehát ugye az, hogy a pornó, mint film, az egy zsánere, tehát hogy létezik-e az a műfaj, hogy pornó, és lehet-e a filmművészet részeként tekinteni a pornóra, az igazából amióta van a pornó egy kérdés. Tehát, hogy nagyon nagy rendezők foglalkoztak ezzel a kérdéssel, mondjuk a Boogie Nights, ugye Paul Thomas Anderson filmje, az nagyon keményen erről szól, hogy lehet-e ezeket az embereket, nem tudom én, menő filmeseknek tekinteni, akik úgy használják a műfajokat, ahogy kedvük tartja, és a krimiből, az akcióból, a skifiből, mindenből kihozzák a pornót, és ennek van egy ilyen...
1: Bénán, teszem hozzá, én nem láttam
3: bénán,
1: még olyat,
3: vagy viccesen, vagy nem tudom én, de hogy Ez nyilván ebben a sorozatban is fölmerül, hogy ez most forgatás, vagy ez most filmművészet, vagy nem filmművészet, de ezzel igazából nem kezdenek úgy különösebben semmit. Szóval az a szerkezete, amit majd többször belebegtettem, hogy a pilot, az, tehát hogy mindegyik rész igazából egy karakternek a története. Viszi előre magát a nagy sztorit is, de alapvetően híres pornosztárok alakítják, vagy hát pornosztárokról szólnak az egyes részek. Persze színészek alakítják a pornosztárokat, és ott Michelle Wilde, és itt Monique Cuvé, és itt tovább. És hát az első, az ugye maga Covid története, hogy hogyan kezdett el egyáltalán pornófilmeket forgatni, és szerintem az első dolog, amiben így beletörik a vicskája ennek a sorozatnak, az pontosabban az, hogy nagyon nehéz egy ilyen karaktert megfogni, mint amilyen a Covid. Ugye alapvetően a pornóhoz azt kötjük, hogy ez egy ilyen, meg a legtöbb történet is, ami leleplező erővel bír, ugye arról szól, hogy emögött ilyen egészen borzalmas biznisz van, és hogy nem foglalkoznak az emberrel, meg kihasználják, meg akármi. Na most a Covid-ról azt lehetett hallani évtizedek óta, hogy amit csinál az pornó, de hogy ő egy nagyon rendes és kedves ember. Tehát róla soha nem olvastál botrányos dolgokat, nem voltak körülötte balhék, és hát ez a való életben nyilván rendkívül kényelmes, meg jó dolog egy ilyen emberrel forgatni, vagy egy ilyen ember körül lenni, de hát a filmen az azért elég uncsi, hogyha valaki ennyire klassz, hogyha valaki ennyire gondol mindenre, nyilván ahogy majd megyünk előre, azért árnyalódik ez a dolog. No, és hát úgy van, hogy mindegyik rész egy-egy ilyen pornósztárnak az eredet története igazából, és hát ahhoz képest, hogy mondjuk a magyar sorozatokban milyen szexjelenetek szoktak lenni, ebben ilyen eléggé explicit dolgok vannak, de ettől még nem lesz jó a sorozat. Tehát, hogy attól se lesz jó, hogy mondanak esetleg vicceseket, vagy ironikusak, vagy tényleg a legutolsó mikrofonos embert is a Zörkény Színház egyik vezető színésze alakítja. Tehát úgy, ahogy mondjuk a korábbi ilyen RTL sorozatoknál ezt megszokhattuk, tényleg rendkívül jó színészek vannak benne, de én azt hiszem, hogy még mondjuk a Királynál valószínűleg nagyon erősen megvolt az, hogy mit is akarnak elmesélni Zsámbó Jimmy történetének apropóján. Itt megelégedtek azzal, hogy majd ez valószínűleg elviszi a hátán, hogy egyáltalán, hogy erről szól, hogy a magyar pornóvilágról. Ez szerintem kevés ahhoz, hogy igazán érdekfeszítő legyen, mert míg mondjuk a második rész az azért dobott valamennyit az elsőn, azzal, hogy a karakterekről kezdett el szólni, mert mint a pornosztárokról, de igazából már a harmadik, negyedik résznél már szerintem az is érződik, hogy ez is tud ilyen repetitív lenni, de kíváncsi vagyok, mert még nem vagyunk a végén, de arra aztán tényleg kíváncsi vagyok, hogy ezt mikor fogják majd az RTL-en így rendes on-air sugárzásba bemutatni.
1: Délelőtt.
3: Nem, hát, hogy amikorra nem a napszakot értettem, hanem Micsáltam. Hogy majd mikor jut el egyetlen odáig, de egyébként ja.
1: Röviden tudunk még beszélni Tom Hanks művészetéről, már ami a dokumentumfilmes művészetét és narrációját illeti a második világháborúval kapcsolatban.
3: Igen, ezt azért szerkesztettem be, mert úgy álltam neki megnézni az első két részt, ez a világháború Tom Hanks című history sorozata, hogy te is mondtad az előbb, hogy jaj, meg itt Tom Hanks, meg a világháború, meg nem olyan rég néztem végig egy elég jó spektrumos sorozatot, mondom most megint világháború, és hát az a helyzet, hogy tök jó, mármint, hogy izgalmas is. Nyilván Tom Hanks narrátorként van jelen, igazából meg az elején, meg így időnként megjelenik ilyen stúdió körülmények között, de alapvetően itt ugye nem ő a főszereplő, nagyon sok történész, sok vlogger, csomó ember megszólal, és hát nagyon sok archív felvételt is használnak, és nagyon alapos. Tehát azt hiszem, hogy az első három rész az igazából még a világháborút megelőző különböző történetekkel foglalkozik. Tehát azzal, hogy mi jutott odáig.
1: Itt is a szövetségesek nyernek?
3: Képzeld, igen, spoiler, viszont bár tudom, hogy nincs sok időnk, úgyhogy igazából arról beszélnék, ami így a legjobban foglalkoztatott, amikor néztem, még nem láttam az egész sorozatot, de szerintem végig fogom nézni, hát az pedig az úgynevezett Kőszegi Ákos probléma. Hogy most már eljutottunk odáig, hogy...
1: Ugye ez veszélyes.
3: Nem, igen, pontosan erre gondolok, hogy egy ideig még ment az, hogy az agymosó reklámokban, kormányzati hirdetésekben, fideszes hirdetésekben hallottam a hangját, meg elmentem a Víg Színházba, meg hallottam máshol szinkronizált, és egy ideig még nekem ment az, hogy nem jutott eszembe a propaganda a hangjáról, főként, hogy a Tom Hanks-et szinkronizálta, de most már eljutottunk odáig, hogy sajnos eszembe jut. Tehát nézem ezt a sorozatot, és eszembe jut, hogy az, aki most szinkronizálja itt Tom Hanks-et, mert ugye ebben az a bonyolult, vagy érzelmileg szerintem egy ilyen helyzetben, hogy mi mondjuk egy fikciós filmben ugye a Tom Hanks mutat egy akármilyen karaktert, nyilván a köszegjákos egyébként szerintem zseniális színész, tehát fantasztikusan szinkronizál. Nyilván ott megteremtődik egy karakter, ami hozzásegít ahhoz, hogy egy kicsit eltold magadtól ezt a propaganda hasonlatot, tehát ott megtörténik azért szerintem könnyebben az átalakulás, míg itt tényleg csak a hangját hallod egy csomószor, amíg ugye mennek a felvételek, és hát ott a Kőszegi Ákos hangját hallod, nem a Tom Hanks-et látod közben, és ez szerintem azért probléma. De nem tudom, hogy ez majd elmúlik-e, tehát ugye azért most minden jel arra mutat, hogy viszonylag kevés ilyen propaganda üzenet lesz majd az életünkben, ahol a Kőszegi Ákos szólal meg. Szóval lehet, hogy majd ezen felül tudunk kerekedni egy idő után, de nekem ez egyre kevésbé megy. És azért én ezért eléggé szomorú vagyok, meg egy kicsit mérges is.
1: Hú, de bonyolult ez így.
3: Ugye?
1: Igen, mert nem is tudom, hogy belekezdjek ebbe, nem, nincs annyi időm, majd a következő
3: oldalra. De valamit még azért...
1: Böfögjek ide? Hát,
3: mondhatsz belőle.
1: Nem tudom, én szeretek egy idő után megbocsátani embereknek.
3: De úgy én nem haragszom rá, hogy...
1: Tehát, hát
3: hogy...
1: Én haragszom rá. Én haragszom mindenkire haragszom, aki rosszat tett, vagy hozzájárult a rosszhoz. És tudod, azt szokták azt mondani, tényleg én megbocsátok nagyon szívesen bárkinek, csak szokták azt is mondani, hogy akkor kérjen is bocsánatot. Szerintem...
3: Mondjuk Kőszegi Ákos pont nem kért semmi ilyesmiért.
1: Nem. Szóval azért mondom, hogy bonyolult az egész helyzet, és akkor ide beszúrnám azt, kedves hallgatók, nagyon okos gondolat, hogy a megbocsátás nem változtatja meg a múltat, de megváltoztatja a jövőt.
3: Igen. Hát csak közben meg tényleg az van, hogy... Szóval szerintem ez azért nagyon szomorú, mert istibiszti, hogy én úgy álltam neki ezt a sorozatot nézni, hogy ez a probléma nem jutott eszembe. Nyilván
1: jó, tudtam, mondjuk azért
3: hogy
1: az majd... istibisztiért bocsánatot kérhetünk.
3: Szóval, igen. Esküszöm, hogy eszembe se jutott ez a dolog. Azt nyilván ösztönösen is tudtam, vagy hát sejtettem, hogy Kőszegi Ákos lesz a hangja Tom Hanksnek, de úgy kezdtem el nézni, hogy ez engem nem zavar, vagy nem gondoltam rá, hogy ez majd milyen hatással lesz rám. És amikor már nem tudom, negyedszerre, ötödszörre éreztem azt, miközben néztem, hogy eszembe jut az, hogy...
1: Ez veszélyes.
3: Igen, hogy ez veszélyes, meg akármi más, meg akármi, amiket mondott, most majdnem idéztem, de inkább nem. Szóval, hogy akkor igen, akkor így kicsit keserűvé válik az ember.
1: Jó, hogyha valakinek megvan az a képesség, hogy eltekintsen ettől egy kicsit erőteljesebben, mint ahogy te, akkor ettől függetlenül jó az a sorozat?
3: De ezt mondtam is az előbb, hogy tök
1: szuper. De akkor szögezzük le még egyszer.
3: Meg
1: feliratosan is hozzáférhető.
3: Akár, egyébként nem, azt hiszem, hogy sajnos nem, de hogy ezt talán mondtam az előbb, de most mondom még egyszer, hogy pont az ebben a számomra a fájdalmas, hogy nagyon jól csinálja a Kőszegi Ákos még mindig. Tehát, hogy ő tényleg fantasztikusan jól szinkronizál.
1: Hát akkor legyen az.
3: Akkor legyen az, hogy nem vállal egy ilyeneket.
1: Örüljünk együtt.
3: De akkor az a helyzet,
1: már nem kell
3: hallgatni. Hogy ő aztán tényleg mindent elvállalt, és akkor ezt tényleg hagyjuk is.
1: Ja, igen. A jövő hétről akarsz valamit mondani?
3: Annyit, mert ha már eszembe jutott, hogy mindjárt vége van, akkor kinyitottam a jövő hétnél, és jön az új Minyonok film, ugye szinte minden nyáron jön egy Minyonokhoz kapcsolható film, a Minyonok és Szörnyek című, és jön az új Álmodóvár film, aminek az a címe, hogy Keserű Karácsony, de ez senkit ne tévesszen meg, mert hogy nem egy
1: nem
3: karácsonyi
1: lesz keserű,
3: történetről van szó, abban az értelemben, hogy nem csinglingling meg ilyesmi, de hát karácsony az nyilván szerephez jut ebben a filmben. Meg lesz egy film, amit nagyon várok, Az a címe, hogy Meghívás, és Seth Rogen, Olivia Wilde, Penelope Cruz és Edward Norton szerepel meg
1: Olivia
3: benne.
1: Olivia Wilde és Edward Norton előkerültek valahonnan?
3: Hát olyannyira, hogy az Olivia Wilde rendezte ezt a filmet.
1: Bepróbálkozott már rendezéssel.
3: Már volt neki, igen, két-három rendezése. És az állítólag ez a Meghívás című film, ez elég jól sikerült. Hát két pár találkozik egy este, és ott történnek dolgok.
1: Ezzel lesz tele a következő heti műsor.
3: Reméljük,
1: köszönjük szépen a mai figyelmet, a filmszerész hallottátok, jövő héten ismét találkozunk. Ez a műsor pedig fönt lesz a Spotify-n. Istibiszti.
3: Istibiszti. Köszönjük szépen, hogy meghallgattak minket. Minden jót, vigyázzanak magukra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Pincér! Pincér!
4: Igen, mit parancsol?
2: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
0: Jó ebédhez, jó zene dukál! Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
5: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
6: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119-ben. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Kiszámítható életpálya jöhet a rendvédelemben, akcióban a fogyasztóvédelem, fokozódik a kánikula, Demeter Dia vagyok. Összesen 173 új rendvédelmi tisztet esküdt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ünnepségén Budapesten. A Ludoviken rendezett tisztavatón a miniszterelnök azt mondta, az egyenruha a hazát szolgálja, nem a hatalmat. Magyar Péter arra kérte a végzős hallgatókat, hogy mindig a törvényhez maradjanak hűek, és legyen bátorságuk fellépni a visszaélésekkel szemben. Hozzátette, a kormány jobb bérekkel, korszerű felszerelésekkel és kiszámítható életpályával szeretné megbecsülni a rendvédelemben dolgozókat. Rövidített ügyfelfogadás lesz a NAV-nál a hőség miatt. Hétfőn és kedden azok a kirendeltségek, ahol nem biztosított a légkondicionálás, kizárólag délig tartanak nyitva. A klimatizált központi ügyfelszolgálatok ugyanakkor a normál rendszerint várják az ügyfeleket, tudatta az adóhivatal. Emlékeztetnek, hogy a hatóság ügyfélportálján szinte minden adó ügy elintézhető online is. A reklámszabályok betartását vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak. A cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése, mondta el a rádióknak Eitmann Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
4: Rengeteg reklámmal találkozunk a mindennapok során, ezért ezeket folyamatosan vizsgálni kell. A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatára elsősorban. A köznevelési intézménytől, egészségügyi intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkoholtartalmú reklám, illetőleg címoldalon, sajtótermék vagy internetes oldal címoldalán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly év is a tapasztalatok is egyébként a nagyon kevés 2%-os kifogásolás elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
7: Az Európai Unió támogatásával nagyszabású fejlesztés indulhat a hazai szélenergia termelésben. A gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, 2030-ig több mint 10-szeresére nőhet Magyarország szélerőművi kapacitása. Kapitány István közölte, hogy augusztusban pályázatot írnak ki legalább 700 megawattnyi új kapacitás hálózati csatlakoztatására. A program tervezetét július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják. Már tegnap rekordok dőltek meg a kánikulában, ma pedig újabbak várhatók. Tovább fokozódik ugyanis a hőség, 40 fok feletti értékeket is mutathatnak a hőmérők a legmelegebb órákban. Az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, csak kevés komoly felhő jelenhet meg néhol az égen. Holnap még tovább fokozódik a forróság, akár 42 fok is lehet, az Alföldön pedig még kedden is maradnak a 40 fok feletti csúcsok. Igazi felfrissülés szerdán érkezik.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora.
1: Szép napot kívánok, a mikrofonnál Kutasi Judit. A mai műsorban arról beszélgetünk, hogy elég egy útlevél és egy repülőjegy egy biztonságos nyaraláshoz, vagy érdemes bizonyos esetekben oltásokban is gondolkodni egy külföldi utazás előtt, és vajon mennyire változtatták meg a fertőző betegségek, a klímaváltozás, vagy éppen a világjárványok azt, hogy ma egy utazásra hogyan kell készülnünk. Telefonon tart velünk a mai műsorban dr. Pék Tamás, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának infektológus szakorvos, a csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos. Köszönöm, hogy velünk tart ma.
2: Jó napot, üdvözlök én is mindenkit.
1: Nagyon aktuális a mai beszélgetés olyan szempontból, hogy a nyári hónapokban sokan indulnak útra, akár Európán belül, akár távolabbi egzotikus országokba. Az utazásra azonban nem csak élményeket, hanem egészségügyi kockázatokat is jelenthet, amelyekre érdemes ugye időben felkészülni, de mennyire tudatosak ön szerint ma a magyarok egészségügyi szempontból? Tervezik az utat, a szállást, a programokat, de vajon mennyire készülnek fel egészségügyi szempontból?
2: Hát ebben biztos, hogy van még hova fejlődnünk, összehasonlítva a többi fejlett ország turistáival a magyar turistákat. Az biztos, hogy nagyon jól megtervezik az utazást egészen odáig, hogy repülő, autó, esetleg busz, és hogy hol szállnak meg, de azt, hogy ők előtte felkeressenek egy nemzetközi utazási tanácsadást, egy utazásorvostani szakembert, azért az nagyon-nagyon ritka mostanában.
1: Nyilván egy csomó információ rendelkezésünkre áll online is, de mennyire bízhatunk ezekben az információkban, vagy ahogy említette, inkább szakemberhez kell fordulni?
2: Hát ez attól függ, hogy mit olvas az ember az interneten. Vannak olyan oldalok, amik teljesen megbízhatóak, és vannak azok a saját tapasztalaton esetbemutatások, vagy különböző történetek, amiket azért mindig kétségekkel kell fogadni.
1: És akkor szakember segítségét kérni. Menjünk is bele a részletekbe, mennyivel az indulás előtt érdemes elkezdeni a felkészülést, ha például valaki egy távolabbi országba készül?
2: Igen, ez nagyon fontos, mert ugye a felvezetőben is hangzott, nagyon fontos, hogy hova megy az utazó. A fejlett országokban gyakorlatilag elég továbbra is a útlevél, bankkártya, azokban az országokban a közegészségügyi járványi helyzet az olyan, mint Magyarországon. Vannak azonban az egzotikus országok, ahol nagyon sok olyan betegség van, ami Magyarországon már nincsen, és ott próbáljon, hogy az ember minél több mindennel szemben próbáljon védekezni. Egy igazán átgondolt esetben legalább 6-8 héttel érdemes felkeresni a nemzetközi oltópontot az utazás előtt.
1: Sokakban felmerül a kérdés, hogy valóban szükség van-e ezekre az oltásokra, vagy ezek inkább csak ajánlások? Mi alapján dől el, hogy egy oltás kötelező vagy ajánlott?
2: Igazából utazónak egyetlen egy kötelező oltása lehet, az a sárgaláz elleni oltás, mert bizonyos országok megtagadhatják a belépést azoktól az emberektől, akik nincsenek beoltva. Az összes többi oltás az már a mi ajánlásunk, illetve az utazó attitűdjén fog alapulni, hogy ők igénybe veszik-e vagy nem. Vannak olyan Semmelweis Egyetemen is működő nemzetközi oltópontban, mi ezt úgy szoktok a gyakorlatban csinálni, hogy végigveszik azokat a betegségeket, amik a különböző országokban előfordulhatnak, minden esetben elmondjuk az utazónak, hogy mi a kockázat, ami alapján ő ezt elkaphatja, aztán elmondjuk azt, hogy mi a betegségnek a kockázata, mekkora a gyakorisága ennek a betegségnek, és utána együtt, illetve az utazó dönti el, hogy él-e a specifikus prevenció lehetőségével.
1: Egy picit akkor vissza is kérdeznék, hogy melyek lehetnek azok a betegségek, amelyekkel ma egy utazó, egy magyar utazó reálisan találkozhat külföldön, és amelyekre érdemes külön odafigyelni?
2: Hát, hogyha valaki egy fejlődő országba megy, akkor gyakorlatilag a hepatitis A-t azt mindenképpen figyelembe kell venni. De egy kicsit árnyalja a képet azt, hogy Közép-Európában, Európában a legtöbb hepatitis A eset az elmúlt 2 évben Magyarországon van volt, tehát ahhoz igazából már el se kell hagyni az országot, hogy ezzel találkozzunk, de messze menőkkel gyakoribb, mondjuk, hogyha az ember Ázsiába, vagy Afrikába, vagy Dél-Amerikába megy, ez lenne talán az egyik, ami nagyon fontos. A másik az, hogy mit fog csinálni az utazó, az adott célterületen, mert hogyha ő eljárk el a piacra és kóstolja az ott lévő helyi ételeket, akkor a hastípusz, ami Magyarországon már nagyon régen nincsen, azért a világ számos részén még előfordul, úgyhogy az is egy olyan betegség, ami ellen van védőoltás, és hogyha valaki egy kicsit ilyen kalandosabbnak képzeli az útját, hogy bevállal mindent, akkor a hastípuszt is szoktuk javasolni, illetve hát fontos még az, hogy ha túrázik az ember és megsérül, akkor a tetanusz elleni oltásnak a aktualitása az mindenképpen fel kell, hogy merüljön. Ha valaki 5-10 éven belül nem kapott tetanusz oltást, akkor azt azért fogtuk javasolni, mert ha esetleg éppen egy szaparin lép egy szögbe, akkor elég nehéz lesz neki egy jó egészségügyi ellátó helyet találni.
1: Most az elmúlt években sokat hallunk, ahogyan is említette például a különböző hepatitis fertőzésekről, de beszélhetünk maláriáról, dengilázról. Melyek jelentenek ma valódi kockázatot?
2: A malária az mindig kockázatot jelent, az még továbbra is a világ leghalálosabb fertőző betegsége, abban hal meg a legtöbb ember minden évben. Megvannak jól körülhatárolva azok az országok, ahol van malária veszély, ahol reális a maláriának a terjedése. Ezekben az országokban utazás esetén minden esetben javasolta valamelyik profilaktív szedése.
1: Ugye említette, ha jól emlékszem, Ázsiát, Afrikát, Dél-Amerikát. Melyek azok az országok vagy régiók, amelyeknek az esetében a leggyakrabban valamilyen speciális oltás szükségessége felmerül? Itt meg is állhatunk ebben a felsorolásban?
2: Szerintem igen, és ezek között nem nagyon tudnék különbséget tenni, tehát én ugyanolyan kockázatosnak tartanám az indiai csatornán menő turistát, mint aki Afrika szívébe megy, vagy akár Brazília, vagy Kolumbia őserdőibe menő embert. Itt nagyon sok függ attól, hogy mi az embernek a célja, mi a célhelyen végzett aktivitása, mert hogyha kimegy az erdőbe futni, akkor a veszettség elleni oltás is egyébként sokkal jobban javasolt egy utazónak, mint ha azt mondja, hogy ő csak a buszos szervezett utazásokkal fogja járni a különböző múzeumokat a nagyvárosokban. Ha valaki kimegy a dzsungelba, akkor sokkal több veszély élheti, mint ha csak egy 4 csillagos szállodába tölti a napjait.
1: Hát akkor ilyen szempontból is fontos a tervezés. A klímaváltozás és a nemzetközi utazások felgyorsulása mennyiben változtatta meg a fertőző betegségek térképét?
2: Hát eléggé, mert korábban Európában nem lévő kórokozók is felütötték már a fejüket, akár a West Nile vírus okozta agyhártyagyulladásra gondolunk, akár a dengi is most már nagyon ott van a dél-európai részen, úgyhogy ezek egyre inkább fognak jönni, ugyanúgy át tud telelni, ugyanúgy éli életét azok a szúnyogok, amik ezeket a betegséget terjesztik, bekerülnek az országba, nem fognak már életélen meghalni, és akkor a lehetőség adott, hogy itt is kialakuljanak ezek a betegségek.
1: Igen, említette ön is, hogy olyan betegségek jelennek meg Európában is, amelyek korábban inkább trópusi területekhez kötődtek. Egyébként mennyire gyakoriak ezek?
2: Hát az, hogy mennyire gyakori, az egy relatív dolog, mert hogyha egy évben mondjuk 30-40-50 dengis van az országban, akkor azt mondhatjuk, hogy nem annyira gyakori, hiszen vagyunk 10 millióan, vagy megnézhetjük a másik oldalon, hogy akkor az azt jelenti, hogy hetente egy dengis előfordul, akkor már viszonylag gyakori. Ugye a dengi az, ami az egyik leggyakoribb távol-keleten most betegséget okozó. Egyébként jellemzően az emberek nagy része tünetmentesen esik át rajta, tehát az a ritkább, hogy valakinek klasszikus tünetei lesznek, úgyhogy ha egy évben még diagnosztizálunk 30-40 dengit, akkor valószínűleg, hogy 100-200 dengisről nem tudjuk, mert éppen nem mutatott tünetet.
1: Ugye említette, hogy a malária az még mindig egy komoly kockázatot jelent. Mit érdemes tudni a szúnyogok által terjesztett betegségekről? Mire figyeljünk a gyakorlatban?
2: Erre külön vannak specifikus szúnyogriasztók, amiket különböző helyeken be lehet szerezni, amik kifejezetten ezekkel a vérszívókkal szemben aktivitást mutatnak. Egyébként a malária szúnyogokról azt érdemes tudni, hogy azok éjszaka aktívak elsősorban, tehát hogyha ott ér minket az éjszaka egy nem 4 csillagos hotelba, akkor a hálózsák meg szúnyogháló különböző szúnyogriasztó repellensekkel próbáljuk magunkat védeni. A többi szúnyog, mint a dengint is terjesztő szúnyogok, azok meg főleg inkább nappal aktívak. A maláriára visszatérve, azon kívül, hogy az ember az a specifikus védekezést használja, még ugye tudja szedni a gyógyszert, amit bizonyosokat minden nap kell, valamit hetente kell, de ezeket szintén át lehet beszélni egy utazási felkészítő beszélgetés során.
1: Eddig elsősorban ugye az oltásokról beszéltünk, de talán érdemes-e a másik legfontosabb kérdésre is kitérnünk, ami az étel és az ivóvíz kérdése, milyen alapszabályokat javasol itt betartani?
2: Hát azt, hogy ne fogyasszunk.
1: Lehetőleg, vizet, igen.
2: Amennyiben erre lehetőség van, igen, és hogy ásványvizet igyunk, ásványvízzel mossunk fogat, ásványvízzel próbáljuk mosni a kezünket is, és hogyha egy koktélt iszik valaki, akkor ne kérjen bele jégkockát, mert gyakran az szokott lenni, hogy az alkohol, bár az teljesen üvegből kitöltött, de gyakorlatilag a vizet azt a csapvízből fogják odaengedni, megfogyasztani, mert azért az hepatitis A vírusa jó sokáig túl tud élni.
1: Ami még bennem felmerül, ugye sokat hallani róla, és az utazókat talán kifejezetten érdekelheti, az utazók hasmenése, ami egy kifejezetten gyakori probléma. Mennyiben előzhető ez meg?
2: Így van, ahogy mondja, gyakorlatilag minden második ember beszámol legalább egy-két napig tartó hasmenéses hosszú létről, akik ezekben a fejlődő országokba mennek. Gyakorlatilag ugye azt szoktuk mondani, hogy a hasmenést visszafogni nem javasolt, hanem hagyni kell, hogy kizüljön a szervezetből. Természetesen, hogyha az ember éppen akkor megy egy repülőre, vagy ült a repülőre, vagy utazik busszal, akkor szóba jöhet, hogy arra az idő intervallumra egy kis hasfogót beszedjen, de itt a legfontosabb a folyadék és ionpótlás, erre úgy lehet felkészülni, hogy a gyógyszertárban számtalan gyártó által forgalmazott orális rehidrációs folyadékok érhetők el, ezt ásványvízbe kell feloldani és meginni, és ez gyakorlatilag úgy működik, mint az infúzió, szájon keresztül próbálja az ember az elvesztett folyadékot bevinni, és hát ezeknek a kórokozóknak a túlnyomó többsége vírus, amire nincsen igazából antibiotikum.
1: Tehát, hogy azzal nem megyünk sokra, hogyha különböző antibiotikumokat viszünk magunkkal?
2: Ez is egy érdekes kérdés, és ez is nagyon sok mindentől függ, azon kívül, hogy a beteg az éppen egészséges, mert egyre több immunkárosodott, vagy immungyenge, immunszuprimált állapotú beteg utazik, illetve hogy hány éves gyerek vagy felnőtt, hogyha van annak kockázata, hogy esetleg mondjuk a foga valakinek ott begyullad, akkor persze szóba jött az, hogy mi rendelünk számára antibiotikumot, és akkor egy ilyen zsebben lévő antibiotikum, mint a tünete van, akkor elkezdi szedni, illetve hogyha olyan helyre megy, ahol nagyon sok a bizonyos fajta bakteriális hasmenés, akkor arra is volt már példa, hogy felírtunk antibiotikumot, és mondtuk, hogy vegye be, nem biztos, hogy ettől jobban lesz, de akár, ha egy kis esély is van rá, hogy ez lerövidíti a korlefolyást, akkor ennek van néha helye. De általánosságban nem az antibiotikum fogja meggyógyítani az utazók hasmenését.
1: Említette a gyermekeket, és akkor ebből jön a kérdés, hogy milyen szempontokat kell figyelemmel venni, hogyha családosan, ha kisgyermekekkel utazunk?
2: Hát itt, hogyha a védőoltásokkal kezdjük, akkor a legfontosabb az, hogy a korhoz kötött kötelező védőoltásokkal legyen a gyermek, hogyha elmaradása van felzárkóztatva. Ugye, amit felnőttekben nem nagyon szoktunk mondani, az, hogy a világ nagy részén a kanyaró azért még most is endémiás, tehát gyakorlatilag aki Afrikába vagy Ázsiába utazik, és még nem esett át a kanyarón, akkor jó eséllyel meg tud fertőződni. Úgyhogy bizonyos esetekben a kötelező védőoltás rendbe is egy kicsit bele kell, vagy bele lehet nyúlni azzal, hogy előrébb hozzuk a bizonyos oltásokat a gyermekeknél. Illetve hát ugye a gyermekeknél még nagyon fontos, hogy Magyarországon egyébként, ha nem utazik el sehova senki, akkor is a meningokokusz elleni védettséget próbáljuk preferálni, mi megjavasolni. Ez különösen igaz, hogyha valaki külföldre megy, ez 25 éves kor felett már nem szoktuk.
1: Mire kell figyelni az idősebb utazóknál, vagy a krónikus betegséggel élőknél?
2: Hát igen, ezért is mondják azt, hogy az utazás orvostani felkészítés az egy külön szakma, mert nem csak az a célunk, ahogy mondja, hogy megelőzzük a fertőző betegségeket, hanem hogy a krónikus betegségeket próbáljuk egyensúlyba tartani, plusz még a akut sürgősségi eseteket is valamennyire próbáljuk felkészíteni rá az utazókat. Ez nagyon fontos, hogy az utazás előtt a krónikus betegséget gondozó orvosát keresse fel az adott beteg, és akkor ott beszéljék át, hogy milyen gyógyszerekre lehet szükség, mennyi ideig megy el, hogy legyen nála az a gyógyszer, ami számára szükséges. Természetesen az idős emberek legalább olyan fokozott kockázatnak vannak kitéve, mint a gyermekek, akár az utazók hasmenését nézzük, akár a többi lázas betegséget, egy egészséges felnőttet, ez lehet, hogy nem brit le a lábáról, de egy csecsemőt, vagy egy 65 év felett, azt sokkal jobban megvisel minden fertőzés.
1: Infektológus szakorvosként hogyan látja, a COVID-járvány után, a pandémia után változott-e az emberek hozzáállása az utazással kapcsolatos egészségügyi kockázatokhoz?
2: Hát a Magyarországon szerintem nem. szerintem a Covid előtt sem volt ennek túl nagy reklámja, és a Covid óta sem keresik fel túl sokszor az oltópontokat. Ugye azt látja az ember, hogy az utazások azok visszatértek a Covid előtti számra, tehát gyakorlatilag rengetegen utaznak, ezeknek a töredéke az, aki tényleg ilyen tudatosan teszi ezt meg.
1: Mi az a tévhit, amelyel egyébként leggyakrabban találkoznak szakemberként az utazók körében? Vagy ha több van, akkor nézzük, hogy melyek ezek.
2: Hát szerintem a betegségekkel való megfertőződés kockázata az, amit rendszeresen alulbecsülnek az emberek. Nem tudják, hogy terjednek különböző kórokozók. Itt ez szokott lenni, ahogy ezeket szoktuk elmagyarázni, hogy már néha önmagában az is elég, hogy az ember belemegy a vízbe, vagy kimegy tényleg a szabad levegőre, és akkor az már egy nagyobb kockázat, illetve a zsúfolt társaságban, akkor az is egy fokozott kockázat szokott lenni.
1: Sok tanács elhangzott itt az elmúlt negyed órában, viszont foglaljuk össze ezt, hogy mi lehet az a rendező elv, ami alapján érdemes felkészülni, mert hogy onnan indultunk, hogy idén nyáron is sokan készülnek most külföldre, mi az, amire odafigyeljenek?
2: Hát az utazástél állomása az már egyértelműen ugye befolyásolja a következő lépéseket, hogyha valaki nem egy fejlett ország, vagy egy fejlődő ország négycsillagos hotelébe megy, akkor mindenképpen érdemes annak utána járni, hogy azon a helyen kell-e valamilyen speciális betegséggel szembeni védettséget szerezni, ehhez tudjuk javasolni az ország valamennyi nemzetközi oltópontját. Az szokott még a kérdés lenni, hogy ezek azért drága oltóanyagok, általában nem is az ellátás kerül nagyon sokba, hanem hogyha beoltja magát az ember az lelkiismeretes utazásorvostani szakember által javasolt valamennyi oltással, akkor azért az sokszor 100-150 ezer forint között fog megállni, ami lehet, hogy elsőre soknak tűnik, de gyakorlatilag egy repülőjegy is nagyjából ennyibe szokott kerülni. Én azt szoktam mondani, hogy maga az egyhetes távol-keleti utazás azért az ritkán jön ki 1 millió forint alatti összegből, ahhoz képest azért ez pedig nem annyira nagyon sok.
1: És hogyha jól tudom, ezek az oltások sokszor nem csak egy utazás ideig védenek, hanem ugye egy sokkal hosszabb távú védettséget nyújtanak.
2: Így van. Például, hogyha a hepatitis A ellen a teljes oltási sorban részesül az ember, ami 2 oltásból áll, akkor a jelenlegi tudásunk szerint az egy élethosszig tartó védettséget okoz. Ugye a tetanuszt az több 10 évente kell ismételni, a hastífusz pedig 3 évig véd az oltást követően.
1: Ami még hirtelen eszembe jutott, hogyha valaki külföldön megbetegszik, hazaérkezik, és még mindig vannak tünetei, mennyire érdemes várni, hogy majd ezek maguktól elmúlnak, vagy azért érdemes szakembert felkeresni?
2: Hát külföldön is a fertőző betegségeknek a zöme, ezek a banális felső légúti maguktól gyógyuló fertőzések. Ha valaki, én azt mondom, ha valaki egy olyan területre megy, ahol malária reálisan előfordul, és szed malária ellenes gyógyszert, tehát odáig eljut, hogy valamennyire tudatos, akkor ő tudni fogja azt, hogy mik a malária tünetei, ő valószínűleg korábban felkeresik az ellátót. Ugye egy malária endémiás vidék után való hazaérkezés után elvileg 12 hónapon belül kialakulhat malária, addig valamennyi ismeretlen eredetű lázas állapot esetén ezt ki kellene zárni. Noha sokkal kisebb az esélye, hogy nem egy influenzaszerű megbetegedése lesz, hanem maláriája az adott illetőnek.
1: Tehát akkor érdemes ezekre is odafigyelni, felkészülni az utazásra, és akkor így neki indulni. Záró kérdésként az merült még fel bennem, hogy beszéltünk arról, hogy érdemes előre tervezni, de van-e olyan oltás, amit akár az utolsó pillanatban indulás előtt is érdemes beadatni?
2: Igen, például a hepatitis A elleni oltás az pont egy olyan oltás, mivel magának a vírusnak a lappangási ideje viszonylag hosszú, hogy azt érdemes még az utolsó pillanatban is beadni, sőt, ugye ugyanezt az oltást szoktuk alkalmazni, amikor a környezetben van hepatitis A-s beteg, tehát az ember már esetleg ki van téve a fertőzésnek, de még hogyha egy időablakon belül beadjuk, akkor az a betegség egyengítheti, úgyhogy azt még a későn ébredőknek is tudjuk javasolni, továbbá azok, akiknek a tetanusz oltás az csak egy emlékeztetés, oltás, azt is gyakorlatilag bármikor be lehet adni az utolsó pillanatban is.
1: Doktor úr, köszönöm szépen a tanácsokat, illetve hogy velünk tartott.
2: Én is köszönöm.
1: Dr. Pék Tamás, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának infektológus szakorvos, a csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos volt ma az Egészségkód vendége.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster, a rádió

0: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel, Madeira specialistája.
1: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119/C-ben. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis prémium szakértőinek műsora a Rádió Cafén.
1: Már is folytatjuk az egészségkódot. Mitől válik egy magyar egyetemen végzett orvos nemzetközileg elismert kutatóvá és intézetvezetővé az Egyesült Államokban? Milyen tudás, szemlélet és kitartás szükséges ahhoz, hogy valaki évtizedeken át a világ élvonalában dolgozzon, miközben megőrzi a szakmai és személyes kötődését Magyarországhoz, és vajon hogyan alakíthatja át a neurológiát, az egészségügyet és az orvos-beteg kapcsolatot a mesterséges intelligencia? Ez is egy nagyon izgalmas kérdés. Vendégem a stúdióban dr. Mechtler László, neurológus, professzor, kutató, a Dent Neurológia Intézet orvosigazgatója, valamint a Roosevelt Park Neuro

0: onkológiai vezetője, emellett a Buffalo-i New York-i Állami Egyetem neurológia és neuroonkológiai professzora, Magyarországon pedig a Mind Klinika alapítója. Örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen.
0: A mai beszélgetésünk apropója, hogy a Semmelweis Egyetem professzor honoris causa, azaz díszdoktori címmel tüntette ki. Professzor úr, először is gratulálok, másrészt egyből adódik a kérdés, hogy 4 évtizeddel ezelőtt ugye a Semmelweis Egyetemen szerzett diplomát, most pedig ugyanazon az intézményen díszdoktori címet szerzett. Amikor megtudta a hírt, mi volt az első gondolata, mit jelentett az ön számára ez az elismerés?
1: Hát elsősorban csodálkoztam, de hát nagyon-nagyon megtisztelt, hogy a Semmelweis, ahol 1978 és 84 között voltam itt, hogy elismernek, hogy nem csak a tudományos munkám miatt, hanem 30 éve a magyarokon próbálok segíteni. Van ez a exchange program, ami lassacskán 700 magyar 6. éves medikust hozok ki Buffalo-ba az egyetemre, és nálam dolgoznak, mint ideggyógyász egy 3 hónapig, és azt már 30 évet csinálom, és azóta nagyon sok barátok vannak itt Magyarországon, sőt, nagyon sok tanítványom elég komoly pozícióban vannak itt, akik itt maradtak. Szóval ez nekem egy komoly dolog, és hát holnap lesz a díj kiosztás, és hát remélem, hogy hozhatok két vendéget, a feleségem, aki szintén csoporttársam volt, és a lányom, aki szintén itt Budapesten végezte az egyetemet, a Semmelweist, és hát most ő Svédországban dolgozik.
0: Viszont nem Budapesten, nem Magyarországon született, mégis nagyon fontos szerepet tölt be az életében Magyarország. Honnan jött az ötlet, az a gondolat, hogy itt végezzen, és utána egyébként ugye 3 gyermeke van, őket is Magyarországra küldte tanulni.
1: Hát ez a válasz kicsit összetett és bonyolult, mert az igazság, hogy édesapám azt akarta, hogy magyar feleséget hozzak haza. És hát sikerült is
0: neki. Ausztráliában született.
1: Ausztráliában születtem, Sydneybe, és utána Kanadába értem, Montrealba, és utána Buffalo, New Yorkba, és akkor ott jártam iskolába, és a középiskol után apám azt mondta, hogy menjek Magyarországra a Semmelweisra tanulni. Hát én nem tudtam, hogy milyen nehéz volt az, mert egy komoly egyetem, és hát én akkoriban édesapámmal és a bátyámmal együtt autószerelőként dolgoztunk. Hát édesapám autószerelő is volt, egy műhely, és ott dolgoztam, és fiatalon visszajöttem Magyarországra 6 évig, és hála Isten jó sikerült. Az is fontos volt, hogy én egy nagy foci rajongó voltam, fociztam is sokat Amerikában, és hazajöttem focizni is OSC-ba, Orvosi Sportklubba, szóval az is sikerült. De hát végül nagyon jó egyetem a Semmelweis, és komoly alapot adott nekem, hogy mikor visszamentem Amerikába, akkor hála Isten nagyon sikeres lettem. De egyébként azok a magyarok, akik kijöttek azok a években, azok majdnem mind sikeresek voltak. Szóval érezni lehet azért, ez az egyetem, ez egy komoly egyetem, és nagyon komoly alapot adott nekem.
0: Mikor kezdte el érdekelni az idegrendszer működése, mikor döntött úgy, hogy a neurológiát választja főirányként?
1: Hát szerintem ez nekem egy, mert tudtam, hogy én autószerelőként kezdtem, szóval nem volt nekem egy komoly hátterem Amerikában. Nem a legjobb iskolákban jártam, hanem sokat dolgoztam a műhelyben.
0: Szóval az édesapja mégis látott önben valamit.
1: Igen, látott egy magyar feleséget szerintem, de látott valamit benne. A bátyám is egyébként jött ki, visszajött, és ő nőgyógyász lett, és én a ideggyógyász. Mi az ideggyógyászat? Mert szerintem az akkoriban a legnehezebb volt, és mindig próbáltam a legnehezebbet csinálni, mert a ideggyógyászat után az onkológiát is megcsináltam. MD Anderson, Houston, Texas, ott végeztem a onkológiát. Szóval mindig próbáltam a legnehezebbet, mert azt hiszem kicsit kompenzáltam azért, mert a hátterem nem volt a Harvard vagy a Yale, hanem de hála Isten, jó sikerült ez egész.
0: Mi fogta meg ebben a területben igazán?
1: Hát minden családban van valaki, akinek volt egy betegsége, és a édesanyámnak a unokatestvére addaganata volt, és én egy addaganat kutató és szakértő vagyok, én a ideg onkológiával foglalkozom főleg, és mindig van valakinek a családja, és mint gyerek mindig emlékeztem, hogy volt ez a édesanyámnak unokatestvére, akinek a daganata volt, és emiatt mentem az ideggyógyászaton, és a idegonkológia.
0: Nyilván nagyon fontos akkor az, hogy az ember segíteni tudjon. Mikor volt az a pont, amikor először megérezte ennek a súlyát, a felelősségét?
1: Hát nagyon korán, mert mindig a legnehezebb betegek jutottak hozzám. Azok a betegek, sajnos mikor elkezdtem az idegonkológiát, hát átlagban 11-12 hónapig éltek a betegek. És már rögtön tudtam, hogy mit kell csinálni, hogy nem csak a medicinával foglalkozunk, hanem a betegnek a lelkével. Hogy hogy lehet beszélni vele, és hogy lehet kezelni egy ilyen beteget, aki halálos. De hála Isten a kezelés javult a 30 év alatt. Most is nagyon nehéz az rákkal foglalkozni, de ezért van az, hogy nem csak klinikus vagyok, hanem kutatok is. És most jelenleg érdekes kutatásom van, ami szerintem lehet, hogy a jövőt jelenti az addaganat kezelésbe.
0: Egyébként, hogyha nézzük, hogy melyik terület az, amivel többet foglalkozott, ez mindig egymás mellett futottak, tehát a gyakorlati gyógyítás és a kutatás, vagy voltak időszakok, amikor az egyik vagy a másik előtérbe került?
1: Én nagyon korán kezdtem a kutatásra, ami mindig azt mondtam, hogy ha a betegek halálosak, és nem tudom kezelni őket, akkor kell valami jobbat keresni. És mindig az én betegeimnek akartam valami többet adni. És ezért volt fontos nekem a kutatás, és a ideggyógyászat után, a onkológia után, utána idegradiológus lettem. És ez a három terület nagyon fontos ahhoz, hogy a beteget tudok kezelni, mert fontos megnézni az addaganatot, MRI vagy CT-n, és nem csak a kezelés, a kutatás, hanem a tanítás, sok tanítványom van, és az utolsó, hogy sok cikket írok. Könyveket, 5 könyvet írtam, és fejezeteket, szerintem ez nagyon fontos egy orvosnak.
0: Itt Budapesten végzett, viszont mégis visszament az Egyesült Államokba. Miért?
1: Persze azért, mert egész családom Buffalóba, bátyám is visszament, édesapám, édesanyám ott volt Buffalóba. Azért is mentem vissza, de én akkoriban nem voltam magyar állampolgár, hanem amerikai asztrál állampolgár voltam, és gondoltam, hogy a továbbképzése ott kell lennem. Volt egy időszak, mikor gondolkoztam, hogy visszajövök Magyarországra, csak alapvetően a diagnosztika, a kutatás Amerikában eléggé komolyan csinálják, és ott elkezdtem a munkát is. Hál' Isten sikeres voltam, és egy intézetnek elkezdtem egy komoly intézetbe, ez a Dendrologic Institute, és most az ország legnagyobb intézete, ahol naponta 1500 beteget látunk el, csak az ideggyógyászaton belül.
0: Fiatal orvosként milyen kihívásokkal szembesült, ha így visszagondol?
1: Túl sokat dolgoztam. Hetente ilyen közel 105 órát dolgoztam. Ez évekig tartott. Hát a feleségem szintén csoporttársam volt, és akkor gyorsan rájött, hogy ha ő is annyit dolgozik, én is, akkor abból egy család nem lesz. És ő végül 3 lányom lett, és a feleségem Kati otthon maradt a gyerekekkel, és megengedte, hogy én éjjel-nappal dolgozok. Nagyon sokat kellett dolgoznom, hát megmondom őszintén, most is sokat dolgozom, de élvezem, és mindig mondom az amerikai orvosoknak, hogy a magyar nyelv annyira szép, hogy angolban nincs az, hogy hivatás, mert angolban egy profession, Igen. Magyar szóban egy hivatás.
0: Igen,
1: mert
0: nem ehhez egy, vagyok, hogy szakma vagy hivatás.
1: Igen, ezért vagyok hívva, azért, hogy orvos legyek. Angolban nincs ilyen, és mindig mondom az amerikai orvosoknak, hogy ha nincs meg az a hívás, akkor ne menjenek a medicinába.
0: Mi segítette leginkább az érvényesülését? Amellett, hogy volt egy támogató társa?
1: Maximálisan támogattam, hogy tudtam ilyen dolgozni, hát szerintem belül jön valamilyen angol szó passion.
0: Szenvedés.
1: Uh-huh. Ez nekem az. És sok fiatal orvos jön ki hozzám, és mindig megjegyzem nekik, ha nem látom azt a szenvedést, nem látom az hogy OCD, hogy állandóan figyel a betegre, és a laborra, és a MRI-ra, hogy nem figyelj oda, akkor ne legyen orvos. mert ha valaki ennyi időt befektetett szakmába, és nem úgy kezeli, mint egy hivatás, az nekem, ez feszültséget okoz nekem, mikor tanítok fiatal orvosoknak.
0: Most azt mondta, hogy ugye nehéz területet választott, a legnehezebb helyzetben lévő betegekkel foglalkozott, hogyha ma találkozna a pályakezdő önmagával, akkor mit mondana neki? Így csinálna? Így kéne
1: így,
0: csinálni?
1: Pontosan. Így. Máshogyan nem lehet. Nem lehet. Ha nem maximálisan dolgozik, és átérzem a szenvedét a betegeimtől. Látom, mi megy nekik, és mi. Vannak ilyen furcsa szokásaim, ami, aki ismer engem, mikor az én betegeim nem éli túl a daganatot, akkor el szoktam menni a temetésükre. És ez egy szokatlan dolog, nem vagyok biztos, hogy egészséges, de ha ma megvan az a kapcsolat a betegeddel, és olyan közeli kapcsolat, és bíznak benne, akkor a család miatt szoktam elmenni, és szóval ez a szenvedély biztos, de...
0: Ez egyébként nem gyakori, az orvosok nem feltétlenül állnak így ehhez?
1: Nem, Amerikában se. De sajnos az én betegeim a betegségük miatt, a agyrák, úgy mondjuk glioblastoma, az általában halálos, de ha már megvan az a kapcsolat, és az sokszor 5-10 évig a betegeim, és minden 2-3 hónapban látom őket. Szóval megvan az a kapcsolat, emberi kapcsolat, akkor én el szoktam menni.
0: Meg ez az emberi kapcsolat szükséges, gondolom, ahhoz az együttműködéshez, hogy közösen dolgozzanak a sikerért.
1: Közösen dolgoznak, és
0: még ha az néha csak pici siker is.
1: Igen, és mindig, mikor meglátom betegem, amíg átöleljük egymást, amíg megvan az emberi kapcsolat, és szerintem az fontos a betegnek, de nekem is.
0: A magyar származás, a Magyarországon szerzett tapasztalatok inkább előnyösek vagy hátrányosak voltak bizonyos helyzetekben?
1: Én mindig mondom a magyar diákok, akik jönnek ki hozzám, hogy van óriási előnyük, mert nem szeretik Magyarországon, de a szóbeli vizsga az nagyon nehéz itt. Szubjektív. De az élet mindig szubjektív. Mikor jön egy beteg hozzám, az egy szubjektív kapcsolat. Vagy megszeret, mert bízik bennem, vagy nem vagyok szimpatikus neki. Amerikában minden vizsga az írásbeli. Szóval a szóbeli vizsga szerintem nagyon előnyös a magyar diákoknak. Azon kívül nagyon, nagyon nehéz az egyetem itt, az alaptudományokat nagyon megtanítják. És szerintem a végeredményben az is előnyös. Szóval, ahogy mondtam előbb, azok a magyar fiatalok, akik jönnek hozzám, majdnem mindegyik vezető pozícióban vannak.
0: Tehát azt mondja, hogy akkor ez a szakmai szint, ez az elmúlt 40 évben nem változott.
1: Nem változott. Abba változott, hogy azok a magyar diákok, akik hozzám jönnek, az angoluk tökéletes. Régebben nem beszéltek úgy angolul. Szóval megtanultak angolul, hát gondolom itt Magyarországon, és nagyon, én, ha benne van az akarat, akkor szakmailag jók. Nagyon jók. És ezért van az, hogy az én intézetem egy csomó magyar dolgozik, magyar fiatal orvos, aki kijött valamikor, és nálam vannak. És büszke is vagyok rájuk, hogy milyen jó orvosok.
0: És azt mondta, hogy nagyon nehéz területeket választott, nagyon nehéz élethelyzetekkel találkozik. Mit jelenthet ezekben a helyzetekben szakmailag sikert?
1: Hát nekem a siker az, hogy amikor a beteg jön hozzám, és azt mondja a sebész, hogy egy éve van, és 10 év után még nálam van. Az nekem egy siker. Úgy van velem további 10 évig, 15 évig, minőségen, nem minőség nélkül. Szóval az nekem egy siker, hogy életbe tartom a betegemet minőséggel. Mert az nem jelent semmi, ha valaki minőségtelen élet szintje van. Szóval az nekem siker, az is siker, hogy tudok adni valamilyen kutatást, valami új dolog, és beteg nagyon szeretik, hogy van valamilyen újabb kezelés. És szóval ez nekem a siker, az is nekem siker, hogy szeretek tanítani fiatal orvosokat, hogy kijönnek, és hazamennek, és azt mondják, hogy ez igen, bezeg, ez egy igazi intézet. Ezért, ami az én intézetem Buffalo-ba mondhatjuk, szakmailag, minőségileg szerintem egyik legjobb, ha nem a legjobb az országban.
0: Beszéljünk arról a dinamikus fejlődésről, ami a legutóbbi pár évünket jellemzi, ugye a mesterséges intelligencia megjelenése az orvostudományban egy nagy mérföldkő, de nem tudom, hogy ön inkább eszközként vagy paradigmaváltásként tekint rá.
1: Hát szerintem a kutatásba, a tanításba biztos, hogy nagy fejlődés. Én annak a hívője vagyok, hogy nem, orvosok nem fognak eltűnni. Mert a medicina nem egy abszolút tudomány. Van benne a művészet. Én ránézek egy Monet képre, elmondom a véleményet. Ilyen a medicina. Nem lehet egy komputer kitalálni mindent, ad egy listát, hogy ez lehet, de mindig az orvosnak ott kell legyen. Szóval én bízok benne, hogy a medicina nem fog eltűnni, és a computer AI nem
0: fogja eltűnni. Fogja helyettesíteni nem. Az orvost, a mesterséges nem. Intelligencia, viszont megkönnyítheti mind az oktatást, az utánpótlás minden. Képzést, a kutatást,
1: az biztos, igen.
0: A gyakorlati kutatást.
1: Kutatás, például.
0: Illetve az adatelemzést.
1: Igen. Az biztos, hogy óriási előny lesz. Az is érdekes, hogy amikor írok most írtam 3 fejezetet, ami több hónapig tartott volna, és kb. 2 hét alatt megírtam, mert használom a AI-t.
0: Szóval tehát hatékonyabbá tud tenni bennünket.
1: De... vigyázni kell, hogy ember elolvas, és azt mondja, ez egy AI cikk.
0: Egyébként hogyan változott az orvos-beteg kapcsolat akár a mesterséges intelligencia hatására? Képzettebb, edukáltabb betegek érkeznek önhöz?
1: Nagyon is. Hát mindenki ChatGPT vagy Google, Amerikában főleg. Amerikában, amikor bejön a beteg, hoz egy listát, ők már...
0: Tehát tudatosan érkezik a
1: nagyon.
0: Beteg.
1: Nagyon. És nem lehet nekik azt mondani, hogy bezzeg, ezt akarom. Sokszor ilyen vitatkozás, megbeszélgetés, hogy miért kell csinálni, miért nem csináljuk úgy, és stb. És vannak olyan betegségek, akik a médiában van, például a Lyme disease, vagy a chronic fatigue szindrómát, és a fibromyalgia, ezek állandóan vannak a Google-on, és betegek bejönnek, és már megvan a diagnózis.
0: De hát a diagnózis az csak az első lépés, ha jól értem. Utána a kezelési terv, az viszont az orvos kompetenciája.
1: Igen, de beleszólnak. Beleszólnak. De hál' Isten, mert annyi éve dolgozom, és van egy, ismernek a könnyéken, nem nagyon vitatkoznak velem, de egy fiatal orvosnak nem könnyű dolga manapság.
0: Említette, hogy ugye mind a hazai egészségügy, mind az amerikai egészségügy terén nagy tapasztalatai vannak. Mi az, ami ott jól működik, itt még nem, és fordítva? Vannak ilyenek, amiket így lát?
1: Hát a technika Amerikában nagyon fejlett, tudományos munka, a kutatás nagyon fejlett, vannak ott is problémák, az egészségügyben például az, hogy drága az a kezelés, és vannak olyan, sok olyan orvos, aki mondjuk szakmailag nem annyira jók, de megfelelnek. Én azt mondom, hogy ott is jó van, itt is jó van. Itt azért látom, hogy szerintem itt kell egy kis idő, de én pozitív értelemben látom itt a egészséget. Remélem, hogy összeszedik magukat, mert a magyar nép érdemel egy jó egészségügyet.
0: Egyébként a jövő orvosainak milyen készségekre lesz szükségük?
1: Hát az, hogy keményen dolgozni a szakmába. Ez annyira hivatás, hogy át kell érezni, hogy nem azért csinálják, hogy szép kocsikkal legyenek, és, hanem tényleg egy népet ellátni. Mert az a fontos, hogy a népnek a egészsége, és ehhez kell olyan orvosok, akik feláldozzák magukat, ezért 100%. Az a orvos, aki eljön hozzám, mert Amerikában sok ilyen van egyébként, aki azt mondja, hát ő 9-4-ig akar dolgozni, és utána lekapcsolja a telefont. Mondom, jó van, de ne dolgozza nálam. Most vannak olyan orvosok, akik nyugodtan tudnak ilyen csinálni. Például az én lányomnak van egy 10 hónapos kislánya, és megértem, hogy ő most nem dolgozik, hanem otthon van a gyerek, Svédországban. És ezt megértem. Szóval nem kell valaki annyira bolond, mint én, aki csak a szakmára dolgozott, de kell ilyen orvos vezető pozíciókba, hogy feláldoz mindent azért, hogy a intézet vagy a szakmájában a legjobb legyen.
0: Mire a legbüszkébb? Itt beszélhetünk a tudományos eredményekről, az intézetekről, a mentoráltakról.
1: Hát mi a legbüszkébb? Az, hogy fel tudtam építeni olyan intézetet 2 országba, amire büszke vagyok. Persze sok diplomám van, sok szakvizsgám van. Arra büszke vagyok, amit holnap kapok, a professzori honoris causa.
0: A Semmelweis Egyetemen.
1: Semmelweis, arra is büszke vagyok. Arra is büszke vagyok, hogy 6 évvel ezelőtt megkaptam a lovag keresztet, szintén a szakmai munkám miatt. Szóval ilyenekre büszke vagyok, de hát én nem a pályafutás elején vagyok, én már lassacsan végén, mindenki kérdezi, mikor megyek nyugdíjba, és akkor ránézek, és azt mondom, miért? Ezt élvezem, ebben jó vagyok, még kell nyugdíjba menni a gyorsan.
0: Igen, ezt akartam kérdezni, mi motiválja még?
1: Hát,
0: milyen tervei, céljai vannak?
1: Magyarországi intézetet bővítem, komolyan nagyobbnak szeretném lenni, az nekem fontos. Amerikai intézetet tovább fogom bővíteni, úgy, hogy más államba is fogom vinni, azt is. Az ember, aki autószerelőként most sikeres orvos, miért hagynám abba? Nem megyek le Floridába napozni, hanem inkább dolgozok, és ellátom a betegeimet.
0: Ez adja az örömet.
1: Ez, ja. És a család.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt volt, megtisztelt bennünket köszönöm ezzel szépen a beszélgetéssel, és még egyszer gratulálok a díjhoz,
1: köszönöm
0: az elismeréshez.
1: Szépen.
0: Dr. Mechtler László, neurológus professzor, kutató, a DEN Neurológiai Intézet orvosigazgatója, valamint a Roswell Park neuroonkológia vezetője volt ma a vendégem. Én megköszönöm a figyelmet, egészségkód legközelebb egy hét múlva. Kutasi Juditot hallották.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Sziasztok, Betonfi vagyok, ez pedig a Rádió Café, és helyetekben egyébként én ezt is sűrű hallgatnám. Csók.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hello járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Hello járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
7: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 per C. Ez nem autó, ez BYD.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Marad a forróság, a hőségben sem pihennek a méhek, fontos határidő jár le kedden. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Még napokig kitart a forróság, mert tegnap átléptük a 40 fokot, ma pedig tovább fokozódik a kánikula. Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás, a vörös kód és a tűzgyújtási tilalom is. A szakemberek felhívják a figyelmet a rendszeres folyadékfogyasztásra, a fényvédelemre, és arra, hogy a legmelegebb órákban kerüljük a tűzőnapot. Az ország több pontján vízosztó pontok és párakapuk segítenek elviselni a hőséget. Idén eddig 21 baleset történt a vasúti átjárókban, ez csökkenés a korábbi évekhez képest. A tapasztalatok szerint ugyanakkor a nyári időszakban több baleset történik. A MÁV csoport közölte, ilyenkor ugrásszerűen megnő az utakon az autósok, kerékpárosok és gyalogosok száma, ezért kiemelten fontos a szabályok betartása. Az idei eseteknél 10 vesztették életüket, a tragédiák mindegyikét figyelmetlenség okozta. Hozzátették, folytatják az Érj haza biztonságban kampányt, amely a legfontosabb vasút biztonsági szabályokra hívja fel a figyelmet. A legnagyobb hőségben sem pihennek a méhek, ezekben a napokban is gyűjtik a nektárt, miközben a kaptár hőmérsékletének szabályozásáról is gondoskodnak, tudtuk meg Bros Pétertől, a Magyarországos Méhészeti Egyesület elnökétől.
3: Most a napraforgó virágzása, ami körülbelül július 1-én szokott kezdődni, az úgynevezett nyári mélegelőkön vannak a méhek, mondok néhány növényt, szelidgesztenye, kislevelű, nagylevelű hárs, majd lassan nyílik az ezüst hárs, facélia, ugye a mézontófű, mustár, olajretek. Itt a méhészek megpróbálnak olyan mélegelőt keresni, hogy a méhek virágporral töltődjenek fel, de a kaptár is megteljen mézzel.
8: Keddig kérhető pótlékmentes részletfizetés a gépjárműadóra, erre figyelmeztet a NAV. Az öthavi részletfizetési kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobil alkalmazásban lehet benyújtani, indoklás és külön igazolások nélkül. Ugyancsak eddig a határidőig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót is. Marad a perzselő forróság, sőt, tovább fokozódik a hőség, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk majd, csak elvétve lehet kevés gomoly felhő az égen. 36 és 41 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap is a napsütésé lesz a fő szerep a legmelegebb órákban, akár 42 fok is lehet majd. Kedden időnként már zavarhatják gomoly felhők a napsütést, és a Dunántúra megérkezhetnek az első záporok is. Az Alföldön még forróságra, akár 43 fokra is számíthatunk.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
1: Ez a Gazdasági Társadalmi Értelmező magazin, és az előző adásban már elkezdtük a nagy korrupciós botrányoknak az áttekintését, egészen a 90-es évekig visszamentünk, és eljutottunk a 2010-es évig. És azok, kik a botrányokig, amik már a Fidesz kormányhoz köthetőek. De közben arról gondoltam, hogy jó pár olyan dolog van, amit tényleg nehezen tudunk számszerűsíteni, és közben történtek. Például egy csomó ilyen, hogy számlagyárak, akkor az ilyen piramisjáték botrányok, amik igazából nem politikai szereplőkhöz köthetők, hanem azért komoly károkat okoztak, úgyhogy magánembereket, cégeket károsítottak meg.
2: Igen, ezeket az ilyen broker morcsiszerűségeket, ezeket nem akartam belevenni, mert nyilván ez is erodálta az emberek hitét, és ez is a korrupció műfajához tartozik. De hogy én csak azokat akartam itt végigvenni, amiknek konkrétan pártkötődése van, és azért a számlagyárak azok nem annyira, az ilyen broker marcsik, ezeknek nem nagyon volt annyira pártkötődése.
1: Hát még a tribuszerné se futott ide be?
2: Igazad van, hogy ezek is igazából a hétköznapi emberekben, hogy mondjam, azt az érzetet erősítették, hogy itt ebben az országban mérhetetlen korrupció van. Csak hát ugye azt gondoltam, hogy a műsor kereteit túl szétfeszíteni, hogyha még ezeket is belevennék, mert bőven van politikai jellegű is. Most jön a java, mert ugye most fogunk a Fidesz érához elérkezni.
1: Oké, nézzük akkor.
2: Hát az első az ugye 2011-hez kötődik, amikor ez a közgép sztori megjelenik a nyilvánosságban. Ugye volt egy Simicska Lajos nevű ember, akiről senki nem tudta, hogy az kicsoda. Egy ilyen mítikus alak volt. Egy ideig arra emlékszem, hogy a sajtónak nem is volt róla fotója. Egyszer valaki véletlenül elkapott róla egy felvételt, ahol valamilyen balatoni kikötőben ott cigizget, és akkor évekig ez az egy fotó körözgetett a Simicskáról, mert más nyilvános fotó nem is volt róla. És akkor itt szépen lassan elkezdték az újságírók feltárni, hogy hát ez ugye Orbán Viktornak volt a szobatársa, a Bibó kollégiumban, utána pedig ugye a pénztárosa volt a Fidesznek, ha jól emlékszem, még a székházügyben is volt szerepe a Simicskának annak idején, és akkor ugye az összes ilyen régi sztori előjött a Fidesz-szel kapcsolatban, ugye itt az a Kaja Ibrahim meg Josip Tóth, ha ezekre emlékeznek a kedves nézők, hogy egyszer csak ilyen mindenfajta összegek eltűntek ilyen bizarr embereknek a tulajdonában, akik hát ilyen törökök voltak, meg nem tudom, milyen török hajléktalan vagy valami, és akkor
1: igen,
2: így...
1: Igen, azt jó, hogy mondtad, hogy hajléktalan, jó, hogy kimondtad, ugyanis egy bevett gyakorlat volt már akkor, hogy különböző ilyen szerencsétlen emberekre, lakcímkártyával sem rendelkező, meg gyakorlatilag vagyonnal sem rendelkező emberekre irattak rá cégeket, és ennek a mintájára épült ki ez a Josip Tóthos Kaja Ibrahimos történet.
2: És akkor ugye kiderült, hogy hát itt a Fidesz végig mindvégig voltak ilyen pártfinanszírozási és ilyen szatelit cég ügyek. Ugye volt egy Várhegyi Attila nevű szolnoki ember, ilyen Fidesz politikus, akit börtönbe is került, de Simicska az mindvégig így a radar alatt volt. Miközben azért ő az oly volt az, aki építgette a Fidesznek a hátországát, ellenzékben is, kormányon is, de hogy senki nem nagyon tudta, hogy ez az ember így létezik, meg így nem figyeltek rá. És akkor egyszer csak, ugye neki volt ez a közgép nevű vállalata, ami elkezdett így mindenfajta tendert megnyerni. Ugye azoknak mondom, akik ilyenkor később ébredtek még politikailag és túl fiatalok, hogy hát úgy nagyjából úgy kell elképzelni, hogy Mészáros, mint Mészáros Lőrincet, csak neki volt agya. Tehát, hogy egy ilyen okos Mészáros Lőrinc volt, nagyon-nagyon okos ember ez a Simicska, tehát, hogy abban meglehetősen nagy konszenzus van, hogy ő egy kifejezetten intelligens ember volt, és akkor így megszervezett egy ilyen nagyon bonyolult cég szatellit hálót így a Fidesz környékén, és azzal kezdett el a köz életben így a fókuszba kerülni, hogy ez a közgép, ez túlságosan látványos volt, és mindenfajta építéseket ők kaptak meg. Ugye itt volt ez a Margit híd építésének a története, különböző autópálya építések, stb. És akkor egyszer csak így a tényfeltáró újságírók feltérképezték, hogy ilyen több száz milliárd forintos nagyságrendben ez a Simicska nyeri gyakorlatilag a megspékelt tendereket, mert itt ugye nem volt valódi érdemi pályáztatás. Az igazi építő akkor is a Strabag volt, tehát hogy tegyük hozzá, hogy a közgépnek elég limitált kapacitása volt, valamit ők is építettek. Ugye emlékeznek arra talán a kedves nézők, amikor a LMP-sek oda mentek a telephelyére a közgépnek, és akkor ott így oda kötötték magukat a közgéphez, és akkor ott lehetett látni, hogy valami kapacitása van a közgépnek, de valójában akkor is a Strabag épített egy csomó mindent, csak ugye közben volt ékelve a közgép, mint egy ilyen sápot szedő vállalkozás, és amikor ugye később kiesik a Pixisből Simicska, ez a híres O1G nap, akkor meg ugye összeomlik a Simicskának a vállalkozása, tehát hogy ahogyan gyorsan ő oligarchává vált, olyan gyorsan alá is hullott, amikor Orbán Viktor úgy érezte, hogy fenyegeti a hatalmát, mert elkezdte az embereit berakni a kormányba. Ugye volt ez a híres Németh Lászlóné nevű ilyen minisztere az Orbán kormánynak, akiről az újságírók se tudták éveken keresztül, hogy mi a keresztneve, ezért csak Laci néninek nevezték hosszú időn keresztül, mert hogy gyakorlatilag nem lehetett kideríteni, aztán kiderült azt hiszem, hogy Zsuzsa, de hogy ő volt az, aki így a Simicska embere volt a kormányban, és akkor ott osztogatta a pénzeket, és hát ugye akkor egy ilyen nagyon gyors felfutása, meg egy nagyon gyors bukása volt a Simicskának pár éven belül. Most meg azt hiszem, hogy Veszprém környékén valahol kecskéket tenyészt az a hír, hogy visszavonult Veszprém szép főterén él egy gyönyörű palotában, és kecskéket tenyészt, azt hiszem.
1: Hát igen, ugye az az O1G nap is ez Veszprémhez kötődik, úgyhogy ez a város elég sok mindent megélt ebből a szempontból, de azt hozzá szeretném tenni, hogy van itt egy olyan része ennek a történetnek, ugye a közgéphez szerintem kötődik, legalábbis elvi szinten, és azt nehéz összeszámolni, hogy ennek milyen nemzetgazdasági kára van, az, hogy ahogy kiépült a Mahírral kapcsolatos birodalom is, és... ugye ennek idején lehetett hallani nagyon sok olyan pletykát, de most, hogy páran kijöttek és már beszélnek is ilyen ügyekről, egyre valószínűbb, hogy ezek közül több igaz, mint nem. Hogy egész egyszerűen oda mentek cégekhez, és azt mondták, hogy ezt a céget, ennek az 51%-át megvásároljuk mi, ennyi pénzért. És hogyha az ajánlat nem volt megfelelő, akkor másnap 1 forintért tettek ajánlatot, tehát voltak ilyen nagyon izgalmas ügyek. És hát ugye mindenki tudta, hogyha őt kinézték, és elkezdtek keringeni körülötte a kesejük, akkor valószínűleg ezt el kell adni. És ennek az volt az értelme, hogy különböző pályázatokat nyerettek ezekkel a cégekkel, és a pályázatokban vállalt kötelezettséget, mondjuk tegyük fel, hogy ez 100 millió forintos kötelezettség, azt megmondták, hogy ezt a kötelezettséget, ennek a, hát ezek ilyen marketing pályázatok voltak, reklámozási pályázatok és a többi, ezeket, ezt mondjuk 10 millió forintért kell megvalósítani, vagy tudom én, 15 millió forintért, tehát mindent, amit mondjuk egy cég bepályázott, és azt mondta, hogy ezt ennyiért meg tudjuk csinálni, azt meg kell csinálni, és a többi pénz pedig visszafolyt a közös kasszába. És ezek egyébként éveken keresztül mentek. Ha belegondolsz, hogy nemzetgazdasági szempontból például egy valamilyen termék, agrártermék népszerűsítő kampánynál. Ugye az lett volna a cél, hogy az adófizetők pénzéből mondjuk népszerűsítsük a magyar bort, vagy a sertéshúst, vagy teljesen mindegy, és ehelyett ugye az történt, hogy gyakorlatilag ezeknek a pénzeknek a 70-80%-át lenyúlták. Úgyhogy ha ráadásul is a cégeknek, ugye a cégek által termelt GDP is egy nagy kérdés, hogy akkor az azzal mi lett. Szóval ezt nem tudom, hogy fel lehet-e vajon deríteni, de nagyjából ez is hozzátartozik ehhez.
2: És akkor a következő botrány, ugye említettük, hogy Simicska megbukik, ugye erre már mindenki emlékszik, volt ez a híres O1G nap, amikor egy nap arra keltünk, hogy egy csúnyákat mond Simicska Lajos Orbán Viktorról, aztán elmegy szánkózni, meg ilyenek, tehát ugye ez már a, tényleg a komédia szintje. A következő ilyen nagy botrány, ez a Széchenyi Bank nevű történet volt. Ez meg ugye már Matolcsi György köreihez tartozik, tehát itt volt egy bank, Széchenyi Bank néven, ez egy kis bank volt igazából, és mindig nagyon rossz állapotban volt, tehát hogy valójában úgy gründolta össze a Matolcsi a rokonaival, és hát sejteni lehetett, hogy nem áll.
1: Hát itt a Töröcskei István a név, ugye?
2: Töröcskei István a név. Így van, és akkor ugye a pénzügyi szervezetek felügyelete egy nap arra jutott, hogy ezt a bankot be kell zárni, mert hogy az olyan rossz állapotban van, hogy nem szabad egy ilyen bankot hagyni működni. Ennek a nagyságrendje akkori áron 10 milliárd, mai áron 17 milliárd, és ez egyértelműen a Fideszhez kötődik ez a Széchenyi bankos történet.
1: Igen, illetve akkor még nem lenne akkora probléma, hogyha ezt ilyen barátok és családtagok használnák, mint a Mici Mackóban házi banknak, hanem itt azért állami pénzek is voltak ebben, tehát azzal támogatták ezt a bankot, és ráadásul az volt ugye a vád, hogy itt volt minden, a befektetés címen mentettek ki pénzeket, fiktív hitelek voltak, tehát könyvelési szempontból is egy teljes káosz volt, és magáncélra használták ugye ezeket a banknak a pénzét lényegében. Itt azért volt vádemelés, de nem született jogerős ítélet még ebben az ügyben.
2: Aztán 15-höz kötődik az úgynevezett Questor ügy. Ugye amikor azt mondom, hogy 15, akkor az csak az az év, amikor kirobbant ez az ügy, mert valójában a Questor azt az ez megelőző hát bő évtizedben működött, tehát hogy ez egy hosszú-hosszú történet, csak 15-re lett belőle botrány, és hát itt ugye kicsit hasonló a postabank ügyhöz, hogy itt nagyon sok magánembernek a pénze, és hát itt volt egy ilyen politikai fedezése a dolognak, tehát azért mondanám, hogy a Fideszhez és az MSZP-hez kötődik, mert mind a két párt fedezte ennek a Questor ügynek a történéseit, akkori áron 70 milliárdra becsülik, mai áron 130 milliárdos történet volt ez.
1: Hát ez Győr városa szerintem még a mai napig nyűgi ezt az egészet, ugye a Győri Etó is benne van ebbe, Tarsoly Csaba nevéhez köthető ez a Questor csoport, és itt mi volt itt? Fiktív kötvénykibocsátások, vagy engedély nélküli kötvénykibocsátások, ebből ugye 150 milliárd engedély nélküli kötvényt bocsátottak ki, ennyi forintnyi, és ugye a vagyona az töredéke volt ugye ezeknek a kötvénykibocsátásoknak, tehát ott azt hiszem volt egy Magyar Nemzeti Bankos közbelépés, és tehát ez egy ilyen piramisjáték séma volt, akkor omlott össze.
2: Úgy Kasnyik Márton nevű újságíró volt az, aki utána ment és kergette ezt a Questor ügyet nagyon hosszú időn keresztül.
1: Itt ugye nem jogerős ítélet van, de 13 évre ítélték fegyházra ráadásul Tarsoly Csabát első fokon. Tehát itt azért van egy elszámoltatás, hogyha már azt is nézzük, hogy nem csak az összegek, hanem az elszámoltatás hogy megy.
2: Igen, de hogy itt megint az van, hogy ugye a maga a questoros ember kerül börtönbe, de hogy azok, akik politikailag fedezik, azok gyakorlatilag megint nem bűnhődnek ezért. Mehetünk tovább?
1: Menjünk tovább. Mi a következő? Vagy várjál egy picit, lehet, hogy most kéne tartani egy szünetet, és utána folytassuk.
2: Oké.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Dőszi Ádám vagyok, zenetörténész, egykori rádiós, hallgassátok ti is a Rádiókafét.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
3: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádiókafén. Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
1: Folytatjuk tehát az elmúlt 20-30 év nagy korrupciós botrányait. Jó párat, amik ilyen politikai szálakkal nem rendelkeznek, csak említettünk, vagy meg sem említettük, de nyugodtan írjátok meg ezeket is. Ott tartottunk, hogy letelepedési kötvények.
2: Ez ugye 2017-ben tör ki ez a botrány. Nyilván megint itt az megelőző évek során is történik, tehát hogy nem csak ez az egy évhez kötődő, hanem egy sok-sok éven át húzódó történet. Itt pedig az van, ugye ez Rogán Antal és köreihez kötődő sztori, hogy hát ilyen magyar állampolgársági kötvényeket árultak, tehát hogy a gazdag emberek, amennyire emlékszem, kínaiak, oroszok, de volt ott minden, dél-afrikaiak, kiderült az idők során, szóval, hogy nagyon sok országból jövő gazdag emberek vásároltak ilyen kötvényeket, amiért magyar állampolgárságot, tehát Európai Uniós állampolgárságot kaptak, és ezekből a pénzekből, ugye ez akkori áron 90 milliárd, mai áron 150 milliárd, és ezekből a pénzekből a tényfeltáró újságírók szerint Rogán Antal körei hát egy ilyen sápot szedtek gyakorlatilag, és meggazdagodtak.
1: Igen, ugye az volt a konstrukció, hogy veszel egy úgynevezett letelepedési kötvényt, de ezen felül fizetsz egy jókora összeget, egy jelentős összeget. Ez névértékben egyébként majdnem 1300 milliárd euró volt, amit kibocsátottak, és tehát ez egészen elképesztő, és hogyha megnézed azt, hogy direkt mekkora kára származott az államnak belőle, és az elmaradt haszont hozzáteszed, ami dupla akkora, tehát körülbelül 30 milliárd volt a direkt kár, és 60 milliárd az elmaradt haszon, az a névérté, vagy az az összeg, amit mondtál, az a 90 milliárd, és ezt átszámítva mai összegre 150 milliárd forint fölötti részről beszélünk. Ez a Transparency International is nagyon komolyan vizsgálta ezt az ügyet, erre emlékszem, és itt nem csak az volt a probléma, hogy van egy ilyen egészen elképesztő történet, amivel Európai Uniós állampolgárságot lehet szerezni, hanem az, hogy azokat az embereket, akik ezeket megvásárolták, ezeket az embereket nem is igazán világították át. Tehát itt simán lehetett közöttük olyan, aki terrorizmust finanszíroz, aki mondjuk egyébként nem léphetne be az Európai Unióba. Szóval nagyon érdekes.
2: Aztán a következő ilyen történet, ugye meg kellett találni az új simicskákat, tehát hogy az előbb említettük, hogy a O1G nappal a simicskának leáldozik, elmegy kecskét tenyészteni, de hát ugye kell építeni továbbra is autópályákat, meg mindenfajta dolgokat, és akkor ugye fölépítenek egy alternatív rendszert. Egyrészt ugye itt jön be a Mészáros és Mészáros, tehát a Mészáros csoport gyakorlatilag, akik ugye hát ilyen legendásan gyorsan a semmiből, ugye egy csőd közeli gázszerelő vállalkozó, akinek a cégcsoportja olyan szinten megnő, hogy pár év alatt az ország leggazdagabb emberévé válik, és hát minden búbánatot ők nyernek meg tenderben. Több ezer milliárdos nagyságrend, hogyha ezeket megnézzük, és a másik pedig ez a Duna Aszfalt nevű cégcsoport, ami hát egy ilyen másik ilyen kör, ami rengeteg megrendelés kap, Szíj László, Garancsi István, ilyen neveket érdemes itt emlegetni, akik szintén, ugye ez még a Tisza kormánynak a feladata lesz, hogy átvilágítsa ezeket a Mészáros Duna aszfalt történeteket, tehát ők tulajdonképpen úgy lehetne összefoglalni, hogy ők az új simicskák.
1: Itt van egyébként becslés, hogy milyen károkat okoztak?
2: Hát ez olyan nehéz, mert ugye ezek közben építettek is dolgokat, tehát itt szokott lenni az a mondás, hogy egy ilyen 20%-os túlárazás van ezeken a tendereken, meg hát ugye maga az, hogy minden

0: ők nyernek, szóval azért nehéz megbecsülni, mert hogy nem csak az a probléma, hogy túlárazás van, hanem hogy gyakorlatilag mindenki más kiszorul ebből a rendszerből, és azt hiszem, hogy itt már arra is figyelnek azért, hogy egyre inkább tényleg maguk építenek, tehát szerintem nem vagyok ebbe biztos, de hogy az volt a benyomásom, hogy a Simicskához képest itt már kevésbé a Strabag épít, hanem bár itt is voltak alvállalkozók, de sokan, de hogy igazából talán itt már nagyobb arányban ténylegesen ezek a cégek építenek. Én nem mernék emellé most számot rakni, potenciálisan több ezer milliárd forintos tétel, de szerintem ez is az átvilágításnak, itt túl közel van még hozzánk időben, még nem dolgozta fel szerintem rendesen a sajtó.
1: Akkor még alá is becsültem azt, amit az elején mondtam, hogy ilyen körülbelül 5000-5500 milliárd forintnyi kár, a teljes kár, ami mondjuk egy ilyen teljes év költségvetési hiányának felel meg. Lehet, hogy a nem is 6-7%-a mondjuk egy erős GDP évnek, hanem mondjuk inkább a 10%-a, amiről beszélhetünk, hogyha ezt összegezzük.
0: Nagyon különböző összegek mozognak, ugye minimum 20 ezeret szoktak mondani, 20 ezer milliárdot, maximum 60 ezer milliárd volt a legmagasabb, ugye ennek a antikorrupciós intézménynek a vezetője mondott valamit, nagyon nagy összeget, akit ugye magát is letartóztattak, tehát hogy ez is egy ilyen magyar történet, hogy létrehoznak egy ilyen, az EU elvárása szerint egy ilyen antikorrupciós intézményt, és akkor kiderül, hogy ő maga annak a vezetőjét is korrupció miatt letartóztatják, de neki is voltak ilyen óriási bemondásai. Tehát azt hiszem, hogy ez most már egy olyan történet, amivel meg kell várjuk a tényleges elszámoltatás, mert azért az, hogy itt 20 ezer milliárdtól 60 ezer milliárdig, ez nagyon-nagyon széles.
1: Nem, ez mindegy. Nem mindegy. Csak azokat adtam össze, amiket így összeírtunk egy listára, hogy ez körülbelül milyen kár okozás mai pénzen, és abból jött ki az a nagyon, nagyon óvatos és nagyon alulbecsülés ezek szerint, amit mondtam.
0: És akkor, ha mehetünk tovább, akkor ugye 2021-ben a következő ilyen nagy botrány az a végrehajtó maffia történet. Ugye itt van ez a Völner Schadl, hát potenciálisan Varga Judit igazságügyi miniszterig felér ez a történet. Ezt akkori áron 2,5 milliárdra becsülte az üzleti sajtó. Ez most már ugye nincs annyira messze tőlünk, tehát hogy ez a mai ára ettől nem fog ennyire eltérni, de hogy nagyságrendileg 2,5 milliárd, ami most már azt mondanám, hogy ebben a kontextusban ez egy kis összeg, de hát ugye valójában összeg, ez egy
1: De nem a pénz kontextusát kell csak nézni ennek az ügynek, hanem a totális... A korrupció az ugye egyrészt pénzben is kifejeződik, amikor pénz kára van az államnak belőle, és kifejeződik abban is, hogy mennyire romlott a rendszer. Tehát az, amikor mondjuk... Ugye
0: ahhoz képest, hogy Dániában egy 3 eurós Toblerone miatt lemond egy miniszter, ahhoz képest azért az, hogy itt a 2,5 milliárdra mi már azt mondjuk, hogy hát ez egy kis összeg, ez csak abban a kontextusban igaz, ahol itt ilyen 500 milliárdok repkednek, ehhoz képest ez egy kis összeg, de hát valójában ez egy gigabban rengeteg mindent lehetne finanszírozni az államnak.
1: Nyilvánvalóan igazad van, de tényleg, hogy az a baj, hogy az előző mondatodban 20 és 60 ezer milliárdokat mondtál, de én azt mondom, hogy önmagában az, hogy ugye a végrehajtók fizetnek a Schadlnak pozíciókért, a Schadl pedig ugye készpénzt, amit általában 2 és 5 millió forint között alkalmanként rendszeresen fizetett Völner Pálnak, ugye, hogy az igazságügyi minisztériumon belül különböző kinevezéseket, ügyeket, mindenféle dolgokat elintézzen, ez azt jelentette, hogy volt egy backdoor az igazságszolgáltatáshoz, amit 2 és 5 millió forint között, vagy lehet egy kicsit több összegért, mindenki elintézhetett, aki megtalálta.
0: És tegyük hozzá, hogy ugye amennyire tudom, Völner Pál szabadlábon van, ez a Schadl nevű figura pedig a balatoni nyaralójában ücsörög a bokáján egy ilyen nyomkövetővel, de hogy ő sem börtönben van, hanem házi őrizetben.
1: Elérkeztünk a legkurensebb, pikánsabb ügyhöz, amit már csak azért is érdekes, mert most a legfrissebb dolog az üzleti sajtóban, meg nem csak az üzleti sajtóban az, hogy Matolcsi György még a végén egy jó kis végkielégítést is hazavitt magával.
0: Igen, ez ugye az MNB, Magyar Nemzeti Bank alapítványoknak az ügye, ez 2025-ben robban ki ez a botrány. Nyilvánvalóan ez is a korábbi években történik, tehát ugye amikor évet mondunk, akkor mindig csak a kirobbanás ügyét tudjuk mondani, de az azt megelőző sok-sok éven keresztül az történik, hogy ugye itt az MNB környékén létrehoznak alapítványokat, és akkor itt ugye Matolcsi György fiához, Ádámhoz kötődő mindenfajta ilyen üzleti vállalkozások, rengeteg pénzt veszítenek, már eleve az nagyon bizarr, hogy az MNB elnöknek a fia hogy kerül egy ilyen történetbe képbe, ezeket kiviszik Lengyelországba, meg egy csomó ilyen külföldi biznisz is van, hatalmas vagyonvesztés, és ugye erre azt mondja Matolcsi György, hogy az a pénz megvan, tehát az ő állítása szerint nem veszett el az a pénz, gyakorlatilag rajta kívül mindenki más azt gondolja, hogy nincs meg ez a pénz, és ugye amit itt a végén említettél, az az volt, hogy a napokban kiderült, hogy miközben ez történt, sőt ugye az egész ország azt kérdezi, hogy mikor ültetik már le Matolcsi Györgyöt, közben meg kiderül, hogy a szabadságát, tehát hogy ő nem ment el hivatalosan szabadságra, egész végig, ameddig MNB elnök volt, minden nap bement dolgozni, soha nem ment el szabadságra, és ezt a pénzt, amit ugye szabadság megváltás néven felvett valami 120 milliós összeget.
1: 122 hogy, millió forint, igen.
0: 122 millió. Kedves hallgatók közül jelentkezzen, akinek a munkahelyén ilyet lehet csinálni, hogy ő nem megy el szabadságra, és ezért extra pénzt kér. Meg azért megnézném, van, hogy Matolcsi György tényleg nem nyarod.
1: Ez létezik egyébként, ez a kompenzáció a munkajog szerint, csak az összegszerűsége nagyon érdekes, és a pikantériája az, hogy egy ilyen ügyben, tehát én értem, hogy Matolcsi György azt mondja, hogy megvan, de azért olyan dolgokat vettek ezek az alapítványok, és olyan beruházások történtek, különböző műkincsek, különböző külföldi ingatlanok, amiknek rögtön nyomon lehetett követni, hogy az értéke az hol van, hol tart. Tehát, hogy megkérdőjelezhetőek ezek a, hogy most megvan a pénz, és hogyha veszít az értékéből tőzsdei befektetés, akármi, akkor rögtön lehet tudni, hogy ez mennyit veszített az értékéből, tehát nincs meg magyarán. És ugye azért is nagyon érdekes, mert az elveszíti közpénz jellegét mondat, az Matolcsi Györgytől jön, és az ország pénzével, amit hogyha összeszámolunk, most nem tudom mi a becslés, 400-600 milliárd forint között van valahol állítólag, vagy annak a 600-nak egy része megvan, és akkor mondjuk a károkozás az körülbelül 400 milliárd forint. Na most ez egy elképzelhetetlenül nagy pénz ahhoz, hogy olyan problémákkal szembesüljön az ember, hogy de tényleg nagyon abszurd, hogy nincs toalettpapír a kórházakban, meg olyan alapellátási problémák vannak az oktatási intézményekben, nincsen légkondicionáló a műtőkben, és akkor persze, hogy mindenki erre gondol, hogy hát elveszítette közpénz jellegét, Matolcsi György pedig ül otthon a könyvespolca előtt, és a pénz természetéről tart filozófikus YouTube videókat, ami teljesen abszurd egy ilyen szituációban, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon fura.
0: Igen, meg azt tenném hozzá, hogy amiket most végigmentünk, azok a igazi ilyen botrányok, ahol ugye az valószínűsíthető, vagy sok esetben bizonyított, hogy ezek illegális tevékenységek voltak. De azért tegyük hozzá, hogy itt egy csomó olyan botrány is volt, ami jogszerű volt az akkori idők törvényei szerint. Tehát, hogy ne menjünk el amellett sem, hogy ugye itt van ez az egész magántőke alapos történet, ami ugye ilyen több ezer milliárdos nagyságrend, ami gyakorlatilag egy ilyen hazai offshore-nak tekinthető, és itt ugye nem csak a NER közeli oligarchák vannak benne, hanem felveti például ugye ezt az egész ilyen OTP MOL komplexumot is, mert ugye, hogyha ezt egyszer elkezdi a Tisza átvilágítani, ami itt történt, akkor nagyon hamar bele fognak abba menni, hogy hát ez ilyen nagyon nyilvánvaló embereken túl, mint a Tiborcz, meg a Mészáros, meg a Garancsi, meg a Szí, meg ezek, mit fognak kezdeni azzal, hogy ebben vastagon benne volt az egész OTP MOL konglomerátum is, És ugyanez igaz ugye az MNB-nek a kötvényprogramjára, az MNB-nek a hitelprogramjára, ahol szintén ilyen 1000 milliárdos nagyságrendben történt ugyanez, ugye a Várhegyi Évának van erről egy kitűnő könyve, ott megint csak gyakorlatilag egyrészt a NER közeli cégek kaptak hatalmas összegeket, nagyon alacsony kamattal, tehát gyakorlatilag az MNB átvállalta tőlük a kamatot meg a kockázatot, és ennek a MOL OTP csoportnak a vállalkozásai is. Ugye azt is tegyük hozzá, hogy Hernádinak volt ez a híres ügye, amikor a INA ügyben őt keresték a horvátok az Interpolon keresztül, és akkor Magyarországon egy ilyen gyorsan lefolytatott bírósági per során őt felmentették, de hát ugye nem mehet Horvátországba, tehát ez is egy ilyen korrupciós ügy volt. Tehát hogy voltak ezek is, amiről még nem beszéltünk, ahol jogilag rendben voltak ezek a történetek. Itt nem arról van szó, hogy konkrétan törvénysértettek volna, de hogy mindenki érzi, hogy gyakorlatilag itt több 1000 milliárdos nagyságrendben úgy lett kialakítva a jog, meg úgy alkalmazták a jogot a Hernádi ügy esetében, hogy hát így gyakorlatilag elfedjenek olyan történeteket, amelyek valójában megint csak közpénzeknek a magánkézbe átjátszása vagy korrupció.
1: Igen, ide tartozik egyébként az összes olyan ügy, ami lehet, hogy apró pénznek tűnik, ilyen pár milliárdos ügyek, amiket most kezdenek észrevenni, vagy aminek a papírjai, dokumentumai most derülnek ki. Például ugye a Mohácsi híd építése az egyik ilyen, ami nagyon érdekes, 98%-os előleg kiutalással, a teljesen indokolatlan bővítéssel, és az összes
0: amit többi... a legutolsó napokban csinált meg a Lázár János, tehát ugye Vitézi Dávid úgy vette át a minisztériumot, hogy azt találta, hogy gyakorlatilag a tök utolsó napokban átszopta az egészet, és kiküldte a pénzeket a Lázár.
1: És akkor ugye még a Duna aszfalt ügyhöz hozzátehetjük, amit itt elfelejtettem említeni, azt, hogy a Mészáros és Mészáros cégek, vagy az egész cégcsoport előszeretettel szerződött le például a Orbán családhoz köthető bányákkal, hogy onnan származzon az alapanyag. Tehát nagyon sok olyan része van, amik még hozzátehetnek ehhez, és nem beszéltünk ugye arról, beszéltél róla, mert azt mondtad, hogy jogszerűsítve lettek ezek az ügyek, a teljes Európai Uniós támogatásoknak a átláthatatlan lenyúlása, ami önmagában szerintem egy elég masszív falat, és azt is nagyon nehéz lesz majd megvizsgálni. Illetve hát ugye voltak jó pár olyan dolog, egészen 1993-ig mentünk vissza, ugye akkor volt a székház botrány, amiről beszéltél, és végigvettük a nagy korrupciós ügyeket, aminek politikai szála van. Voltak olyanok, amikben nagyon sokan megsérültek, különböző banki botrányok, vagy befektetői botrányok, mint a BrokerNet, vagy pedig a Budakes például, ahol szintén egy ilyen, hát kvázi piramisjáték történet volt, ugye kettős könyveléssel, lényegében azoknak az ügyfeleknek, akik fizettek be, azoknak a vagyonából finanszírozták azokat a veszteségeket egy másik könyvelésben, ahol lényegében, amikor azt mondtuk, hogy kell a pénz, akkor nem volt fedezete ennek.
0: Most mi ebből az egészből a tanulság? Nekem az egyik tanulság az, hogy az a narratíva az teljesen fals, hogy így 2010 előtt itt egy ilyen rendes, tisztességes, korrupciómentes demokrácia volt, és akkor egyszer csak jött Orbán Viktor, és mindent elrontott. Nyilvánvalóan ugyanakkor összemosni sem érdemes a két időszakot, mert hogy itt gyakorlatilag a Fidesz alatt egyrészt van egy nagyságrendi ugrás, azt gondolom, és másrészt pedig gyakorlatilag a rendszer lényegévé válik ez a típusú ilyen, amit Lánci András mondott, hogy amit önök korrupciónak neveznek, az a mi politikánknak a lényege, hogy itt egy ilyen úgynevezett nemzeti tőkés osztályt hozzanak létre. Ezek véletlenül pont Orbán Viktor veje, gyerekkori barátja, meg ilyen Fidesz feleségének a gyerekkori barátja is ilyenek. Tehát, hogy ez valahogy azért kvantitatíve és kvalitatíve is egy ugrás ahhoz képest, csak az az állítás, hogy ezt azért részben azért nyelte le a magyar társadalom, mert hozzászoktatták a korrupcióhoz. Tehát, hogyha mondjuk lettek volna 90 és 2010 között nagyon egyértelmű perek, ahol magasrangú politikusok börtönbe kerültek volna, Magyarország egy ilyen elszámoltató típusú tisztességes ország lett volna, korrupciómentesen, akkor sokkal nehezebb lett volna, vagy azt mondanám, hogy lehetetlen lett volna 2010 után a Fidesznek megcsinálnia, amit megcsinált, és azt gondolom, hogy kellett a 2010 előtti előtörténet is ahhoz, hogy ilyen gyakorlatilag, mint kés a vajban ment át ez a fideszes történet, és hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy itt ne legyen egy elszámoltatás, mert hogyha itt megint elmarad, hogy ugye említettük Keller és Budai esetében, hogy elmaradta az elszámoltatás, akkor gyakorlatilag özönvíz, tehát hogy ez olyan, akkor az az üzenet Magyarországnak, hogy ez gyakorlatilag a legdurvább ilyen harmadik világbeli banánköztársaság szintjére süllyed ez az ország, hogyha itt most nincsen elszámoltatás. Viszont ha van elszámoltatás, akkor ugye ez felveti egyrészt azt, hogy meddig megyünk vissza, tehát hogy akkor itt ugye az egész időszak felmerül, akkor felmerül, mit tudom én, Gyurcsány Ferenc meggazdagodása is adott esetben, akkor felmerül ugye az egész OTP MOL konglomerátum, ami ilyen nagyon furcsán kötődött a NER-hez, hogy egyszerre benne volt, meg nem volt benne. Szóval itt ilyen iszonyú izgalmas kérdéseket vet fel ez az egész elszámoltatósdi.
1: Igen, én annyit tennék hozzá ahhoz, amit mondtál, hogy az a mértékegységbeli, vagy nagyságrendbeli ugrás, ami a Fidesznél bekövetkezett, hogy ez nem rögtön történt, tehát hogy Orbán Viktor ugye először jött, megtapasztalta a politikai közeget, ami után volt egy kudarca, és amikor visszajött, akkor sokkal jobban csinálta, mint az elődei, tehát hogy lehet ezt is mondani.
0: Igen, és ugye az is nagyon nehéz kérdés, hogy amikor azt szoktuk mondani, hogy volt egy léptékbeli ugrás, egyszerre volt, meg nem volt, mert ugye ha Székház ügyet nézzük, vagy a Tocsikot, akkor igen, tehát hogy ezek ilyen több százmilliós, egymilliárdos tételek voltak, ugye az Orbánék alatt meg ilyen ezermilliárdokat dobáltak. De ha mondjuk az olajszűkítéseket nézzük, akkor ugye ez 94-ben tör ki, és ott már több százmilliárdos nagyságrendből beszélünk. Tehát ugye több százmilliárd akkori áron az nem nagyon más lépték egyébként, mint a Fidesznek a korszaka. Vagy lehet még ilyeneket találni egyébként, mondjuk a Postabanknak a 200 milliárdja, az mai áron 560 milliárd, tehát hogy a Postabank az megint ugyanaz a lépték, mint a Fidesz. Tehát, hogy igen, van valami abban is, hogy a Fidesz más léptékben csinálta, de a Fidesz előtti korszakban is találunk ilyen gigantikus korrupciós botrányokat, szóval még az se teljesen igaz, hogy itt egy léptékugrás van. Nagyon nehéz feladat lesz egyszer valakinek tényleg rendesen megírni ezt a történetet.
1: Ez hát szétszálazni, igen, szétszálazni az összes mindent. Én azért attól tartok, hogy ha összesítjük a két korszaknak mondjuk a 93-tól 2010-ig, nem teljesen jó a 2010, mert egy kicsit már korábban ugye elindult, és később is kitartott az előző korszak, hogyha ezt nézzük, de kb. És a 2010-től napjainkig korszakot, akkor hogyha az összegszerűen megpróbáljuk megbecsülni, akkor tényleg lesz egy nagyságrendbeli ugrás, de abban teljesen igazad van, hogy soha nem volt rendes elszámoltatás, az állampolgárok hozzászoktak ehhez a korrupcióhoz, hogy amikor rendszerváltásról beszélnek, akkor szerintem ezt a fajta, és most bedobom ezt az óriási buzzwordöt, paradigmaváltást kellene elérni, hogy máshogy tekintsünk erre az egész közegre. És hogyha ezt sikerül megugrani, akkor valóban lesz politikai rendszerváltás.
0: Egyetértek, tehát hogy a jövő vállalkozóinak a szeme előtt ott kell legyen, hogy kellenek ilyen nevek, akik börtönbe kerültek. Tehát hogy ugye ma csak annyit tudunk mondani, hogy Cuslág, de hogy még ráadásul ugye a Sádor még nincs is börtönbe, csak házi őrizetben, a Völner meg azt hiszem szabadlábon. Tehát Cuslág, Szabadi Béla, ezeket tudjuk mondani, ez nagyon-nagyon gyenge, ez nagyon-nagyon kevés. Tehát, hogy a jövő vállalkozója előtt legyenek ilyen nagy nevek, hogy ha ezt csinálod, akkor börtönbe kerülsz, mint a, és akkor legyen 10 olyan név, akiről ilyenkor ugye be tudjuk dobni, hogy hát ez történik, ha valaki nagyon-nagyon korrupt. Hogyha ez nem lesz, akkor az az üzenet, hogy anything goes.
1: Nagyon érdekes volt, köszönöm szépen a beszélgetést. Így a legvégére csak annyi, hogy tényleg az elején mondtad, hogy tele van itt ilyen német hangzású nevekkel, de tényleg ez van, tehát hogy most, ahogy mondogattad itt a végén, egészen visszamentünk a princig, tehát a princ, ja. Föllner, Zuschlag, Schadl.
0: Uvald, ja.
1: Ez teljes véletlen egyébként, de attól függetlenül fura. Na jó, hát köszönöm figyelj, szépen. Most,
0: de, én még azt tenném hozzá, hogy akkor a kedves nézők javítsanak ki minket, mert nyilván egy csomó helyen tévedtünk, egy csomó helyen hozzá lehetne még tenni dolgokat, nem tértünk ki mindenre, de hát ugye egy ilyen rövid beszélgetésben erre volt időnk, de majd akkor korrigálnak minket, hogy nem úgy volt az, nem akkora volt az, nem azok voltak érintve. Nem baj ez, kezdődjön egy beszélgetés erről. Köszi szépen!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

0: Rádió Café. Rókushegyen, az FM 98-as frekvencián. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Sajátos pogácsa. A Rádió Café gazdasági értelmező műsora. Együtt kisütjük minden vasárnap reggel 7-től. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
1: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Még napokig kitart a hőség, kevesebb a baleset a vasúti átjárókban, a forróságban is dolgoznak a méhek. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Még napokig kitart a forróság, érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód is. Az extrém meleg már az egészséges szervezetet is megterhelheti. A szakemberek felhívják a figyelmet a rendszeres folyadékfogyasztásra, a fényvédelemre és arra, hogy a legmelegebb órákban kerüljük a tűzőnapot. Az ország több pontján vízosztópontok és párakapuk segítenek elviselni a hőséget. A szárazság miatt országszerte érvényben van a tűzgyújtási tilalom is. Idén eddig 21 baleset történt a vasúti átjárókban, ez csökkenés a korábbi évekhez képest. A tapasztalatok szerint ugyanakkor a nyári időszakban több baleset történik. A MÁV csoport közölte, ilyenkor ugrásszerűen megnő az utakon az autósok, kerékpárosok és gyalogosok száma, ezért kiemelten fontos a szabályok betartása. Az idei eseteknél 10 vesztették életüket, a tragédiák mindegyikét figyelmetlenség okozta. Hozzátették, folytatják az Érj haza biztonságban kampányt, amely a legfontosabb vasút biztonsági szabályokra hívja fel a figyelmet. A legnagyobb hőségben sem pihennek a méhek, ezekben a napokban is gyűjtik a nektárt, miközben a kaptár hőmérsékletének szabályozásáról is gondoskodnak, tudtuk meg Bros Pétertől, a Magyarországos Méhészeti Egyesület elnökétől.
4: Most a napraforgó virágzása, ami körülbelül július 1-én szokott kezdődni, az úgynevezett nyári mélegelőkön vannak a méhek, mondok néhány növényt, szelit gesztenye, kislevelű, nagylevelű hárs, majd lassan nyílik az ezüst hárs, facélia, ugye a mézontófű, mustár, olajretek. Itt a méhészek megpróbálnak olyan mélegelőt keresni, hogy a méhek virágporral töltődjenek fel, de a kaptár is megteljen mézzel.
3: Keddig kérhető pótlékmentes részletfizetés a gépjárműadóra, erre figyelmeztet a NAV. Az 5 havi részletfizetési kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobil alkalmazásban lehet benyújtani, indoklás és külön igazolások nélkül. Ugyancsak eddig a határidőig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót is. Marad a perzselő forróság, sőt, tovább fokozódik a hőség, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk majd, csak elvétve lehet kevés gomoly felhő az égen. 36 és 41 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap is a napsütésé lesz a fő szerep a legmelegebb órákban, akár 42 fok is lehet majd. Kedden időnként már zavarhatják gomoly felhők a napsütést, és a Dunántúlra megérkezhetnek az első záporok is. Az Alföldön még forróságra, akár 43 fokra is számíthatunk.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrekt áron, vagy nincs ínyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!

0: Okostelefon, okosóra, okosutas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okosutas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Szervusztok, ismét itt vagyunk, az Okosutas magazint halljátok itt a Rádió Cafén, a stúdióban F-Szabó Emesre.
2: És Ács Gábor.
1: És az egyik fő témánk az, hogy nagy nehezen összejött egy változtatási javaslat EU-s szinten az utasvédelmi szabályokkal kapcsolatosan. Még nem 100%, de hát már a két fő döntéshozó szerv egyetértett a fő politikai fórumokon átment, de még lehetnek benne módosulások, de ahhoz képest, hogy évek óta rágcsálják, akkor most valami kisült belőle, hogy ez most kinek jó, meg milyen fontosabb változtatások lépnek életbe, ezeket átveszük, mert valahogy a sajtóba pont a lényeg, mintha elveszett volna, és egyrészt nem sokan foglalkoztak vele, másrészt vannak olyan részlet apróságok, amik tényleg jók lehetnek az utasnak, és hát ebből kifejezően, és vannak olyanok, amik már változtatásra kényszerítettek légitársaságot. Azon gondolkodtam, hogy egyes szám, egyet, nincs igen. Még mindig csak egy
2: azt
1: van.
2: Azt egyébként tudod, itt sérob, nem tesztellek, csak hogy mi a ami
1: tudok,
2: még,
1: sérobból.
2: Ja, jó van akkor. Tehát, hogy még milyen döntéshozási fázis van hátra.
1: Na, itt vesztettem el a fonalat, hogy akkor ezt még most kinek és hogyan kell jóvá hagyni.
2: Nekik pont voltak meg eddig.
1: Igen, a profi újságíró, hogy egy pici bizonytalanságot érez
2: rögtön
1: a tény, a tényközlésben akkor rögtön.
2: Igen. De hát én kedves próbáltam lenni az elején.
1: Igen, a bizottság és a parlament ezt így megbeszélte, de hogy még ez pontosan, hogy itt tényleg elvesztettem a fonalat, de hogy nagyjából ez szokott lenni, hogyha már ilyen szinten egyességre jutnak. Érdemes majd kicsit átfutni, hogy oda, hogy megyünk tovább. No, kezdjük is ezzel, viszont haragozzunk, hogy mi lesz a műsor második felében. Kérdést is kaptunk, meg egyébként logikusan fölmerül, amikor az ember a 40 fokba éppen olvadozik, hogy mi lenne, ha elhúznánk valahova éjszakra, ahol mondjuk éppen jó idő van, és még nagyon jó hely is, még nagyon szép is. Menjünk, mit tudom én, Norvégiába. Nézzük meg a fjordokat. Tehát az olyan brutálisan drága. Megoldható az, hogy mondjuk még ebben a hónapban, vagy most valamikor nyáron elugorjunk oda, hogy minél hamarabb jó, mert most van a napforduló, most van nagyon sokáig világos.
2: Most van 40 fok.
1: Ott nem?
2: Itt most
1: van 40 fok. Na most nincs kizáró, hogy ott is 40 fok lesz. Egyelőre kiszámítatlan, most előre látunk másfél hétre, hogy igazából ezek a nagy időjárási helyzetek hogyan módosulnak. Tavaly ugye Finnországban augusztus második felében volt két hétig 30 Finnországban. Hát ha még csak délen lett volna, de mondjuk Lapföldön, tehát bőven a sarkörön túli területeken Finnországban is, és Norvégiában is akkor jött be a 30 fok. Most egyelőre...
2: Emlékszel Izlandon valahol ott a északi részen mentünk el egy ilyen strand mellett, és akkor ott valami guide mondta, hogy ez itt a beach, és hát így nagyjából így fókákat gondoltál így oda arra a beachre, és mondták, hogy de volt, amikor olyan rohadt meleg volt, hogy tényleg kijöttek és fürödtek ott
1: igen.
2: A tengeren.
1: Hát a Lofoten szigeteken is van ilyen, ugye még az úti könyvünkben úgy szerepel, hogy olyan szép ez a beach, ez a strand, ez a partszakasz, hát egy gond van vele, hogy itt azért nem olyan alkalmas sose az idő a fürdésre. Hát most már azért voltak olyan napok, amikor abszolút teltházal működött, és oké, hogy a tenger azért nem melegszik be nagyon, de hogy szinte mediterrán hangulat.
2: Hát már ezért mondjuk a Némó még nem költözik túl, át
1: persze,
2: oda, igen.
1: Persze. Szóval, hogy Norvégiában milyen tippjeink vannak, hát egy nagyon érdekes van egyébként, mert hogy furcsán működnek a repjegyárak is, és van, amire azt gondolnánk, hogy borzasztó drága lehet, de mégsem, ez mondjuk az autóbérlés, és egyik irányban Norvégiában július eleje az olcsó, a másikban meg éppen a július második fele, egy másik útvonalon, ezeket akkor összefoglaljuk majd a műsor második felében, de akkor jöjjenek a törvénybeli, vagy szabályozásbeli változások. Mi is ez az Európai Uniós légiutasok jogait védő csomag? Ez 2000, mióta? 2004-es talán, ugye az eredeti? 2004 óta életben van, amiről legtöbben ismerik, hogy ha késik a gépem, akkor kapok egy kis pénzt.
2: Ugye a késés, a csomagszabályok és a harmadik volt, még ide tartozott a jegyárfeltüntetés transzparenciája, nem?
1: Nagyjából de korábban is volt.
2: De hogy ez a három problémakör, amivel itt foglalkoztak.
1: Amivel most foglalkoztak, igen. Csak azért megyek vissza az elejére, hogy honnan indultunk, és tényleg hosszú-hosszú évek óta foglalkoztak vele, rengeteg hír volt arról, hogy mi a terv. Ezeket is elmondjuk, és hogy hova jutottunk ebből, milyen kompromisszum született jó uniós módon. Szóval, amiről legtöbben ismerik, hogy pénzbeli kártérítés jár, ez a 250-400-600 euró, hogyha késik a géped 3 óra fölött, hogyha törlik a járatodat, illetve hogyha megtagadott beszállásba szaladsz bele, tehát hogyha túlfoglalták a gépet, és akkor a reptéren azt mondják, hogy bocs, te már nem szállhatsz föl. Zárójeles megjegyzés, hogy ezt a Wizz Air próbálja kezelgetni, és miután sokan találkozhatunk azzal, hogy becsekkoláskor megkérdezi a rendszer, hogy ha te járnál így, akkor mit szólnál hozzá, hogy lemondanál le az utazásról, és hogy feszegetik a határokat, és kérdezgetik. Még volt olyan kérdés is, ami egyértelműen arra utal, hogy én szívesen utaznék az esti járattal, akár anélkül, hogy azért a kompenzációt megkapjam. Úgyhogy szerintem erre nagyon odafigyelve kell erre a kérdésre válaszolni, mert ha ott el van rejtve, hogy erről lemondanék a kompenzációról, akkor azt nem szabad elfogadni, mert hogy ez mindenképpen jár. Egyszer vagy kétszer elfogadtam, amikor nem annyira fontos volt, hogy mindenképpen hazajöjjek, hogy átraknak a másnap reggeli járatra, meg adnak szállást.
2: Azt nem raktak el.
1: Meg 250 zsebbe, mondom, akkor lássuk meg, hogy mi történik, de volt hely, de van ismerős, aki így járt. Egyébként már a becsekkoláskor látszik, mert nem igazi beszállókártyát ad, hanem egy ilyet, hogy gyere a kapuhoz, és majd meglátjuk, hogy fölférsz-e. Tehát nekik már ott látszott, hogy... De ott is még legalább 7-en vagy 8-an kaptak ilyet, és végül a fele fölfért, és aki választotta, akkor ő ott maradt, és meg is kapták egyébként a pénzt. Na mindegy, ez azért egy kis ritkán van, de előfordul. Ezzel az egész rendszerrel a fő problémánk nekünk az volt, és amikor sok-sok évvel ezelőtt elindult egy olyan folyamat, hogy megkérdeztek civileket, újságírókat, utasvédő csoportokat, mit tudom én, aki így foglalkozik ezzel, hogy mi lenne a vélemény, akkor valahogy mi is belekerültünk ebbe, és küldtünk javaslatokat. A fő problémánk tehát az volt, hogy nagyon-nagyon szép és szigorú ez a pénzbeli kártérítéses dolog, de a fő probléma ott van, hogy amikor meg valóban szükség lenne rá, hogy segítséget kapj, arra meg nincsen semmi. Illetve van. Szabály van, csak ha be nem tartása nincsen semmi.
2: Nem szankcionálják.
1: Tehát, igen. Tehát, hogyha ott vagy ki, tehát nem amikor hazafelé jönnél és várod a repte, ez a legegyszerűbb, várod a gépet, és akkor törlik. Akkor késik, akkor történik valami, nem megy a gép, ki tudja, nem kapsz információt, na ez a legnagyobb ráfázás. És akkor az eddigi szabályozás alapján is voltak kötelezettségek, ellátási kötelezettség, hazaszállítási kötelezettség, stb. Na de ha ebből a légitársaság semmit se tartott be, annak nem volt semmi következménye.
2: Hát meg ugye ennél az ilyen furbányos dolgok, amikor mondjuk nem Budapesten száll le, hanem Pozsonyban, és ilyen 3-kor kirak téged Pozsonyban a reptéren, és azt mondja, hogy sok sikert a hazajutáshoz, végül is csak 125 km.
1: Elvileg onnan ugye buszos szállítási kötelezettség van, de volt rá példa, hogy azt mondta a légitársaság, hogy hát, kit kell csekkeljön, mert hogy éjszaka. Hold meg magad. Ha megoldod magad, ennek a költségét utólag meg kell, hogy térítsék.
2: De hát ez borzasztó.
1: De ez egy borzasztó helyzet. És a lényeg az, hogy te ilyenkor utólag visszakaphatod a pénzt, tehát nagyon ki lehet hajtani belőlük, de itt nekik lenne erre kötelezettségük, hogy mit csináljanak, és ha ezt nem csinálják meg, annak semmi kötelezettsége nem volt. Tehát A, utas, késett a járat a 3 óra 1 percet, rendkívül bosszantó, jött haza, ne egy rövid útvonalat választunk, hanem hogy majd túl van az 1500 kilométeren, mit tudom, jött haza
2: Tenerife-ről,
1: vagy akár csak Madridból, akkor az 400 euró zsebbe. Ellenben
2: hát
1: valaki...
2: és mondjuk annyi, hogy hívnia kellett egy taxit, mert már
1: hát
2: nem volt buszt a közlekedésre.
1: Hát vagy akár még az se, de az a legrosszabb esetben. De a másik, aki meg Madridba várta a gépet, és nem három órát késett, hanem mondjuk 2 napot, vagy hogy hát nem jön a gép, elromlott, bármi történt vele, vagy akár időjárás, bármi volt. Az, hogy fizetnek-e, és a pénzbeli kártérítés, ott csak ugye a Wizz Major kérdése, ami fölmerül, hogy légitársaság hibája, vagy tőle független, hogy jár, vagy nem jár, de elvileg az, hogy te ott a helyszínen, hogyha fönnakadás van, kapd meg a támogatást, meg az átfoglalás, az független az októl, azt mindenképp meg kellett, hogy kapjad, de egy csomószor nem kaptad
2: jár,
1: meg.
2: Igen. Tehát ha Wizz Major, akkor ezeket a szolgáltatásokat akkor is kellene nyújtani.
1: Így van, kellene, de ha nem nyújtották, annak igazából semmi, de semmi következménye nem volt. Ugye ez volt a helyzet, és akkor erre mi is azt javasoltuk, hogy ott kéne leszigorítani, tehát ez szerintem bőven. Na most elindult ugye a tárgyalás akkor a változtatásról. A légitársaságok nagyon nyomták, hogy ezt a 3 órás határt ezt vigyék már följebb, aminél pénzbeli kártérítést kell fizetni, mert egy csomószor megcsúsznak, és nyilván, hogyha légirányítási problémák miatt csúsznak meg, azt el lehet adni Viszmajornak, mondjuk a napi második járatnál, de ha ez áthúzódik, akkor úgy tűnik, hogy az a bírósági tapasztalat, hogy ezt végtelenig nem tudja tehát végtelenségig nem tudja azt mondani, hogy hát reggel 1 órát csúsztunk, utána 2 órát csúsztunk, és hát az utolsó járatnál meg hát ez halmozódott, és nem kaptunk szlotot, és akkor csúsztunk 3 és felett, de hát nem a mi hibánk. Arra már nem lehet ezt ráfogni, tehát valóban így volt nekik kötelezettségük úgy is, hogy nem az ő hibájuk. Azt szerették volna érni, hogy akkor ez a határ menjen kijebb. Ezt ők régóta mondták és hangoztatták, na ez nem sikerült. Tehát ez itt maradt. Ellenben a változtatás a másik oldalról meg a nagy nyomás a változtatás irányába az elsősorban a fogyasztóvédőktől, ez a csomagos kérdés volt, hogy ne csak a kicsike ülés alá beférő csomag legyen ingyenes, hanem minden utasnak gyakorlatilag alanyi jogon járjon a rendes, normális méretű kézipodgyász, amit föl tud vinni a gépre, és föl tud rakni a felső csomagrekeszbe. Tehát minden jegyárban ez legyen benne. Na most azt nem értik meg a döntéshozók, meg úgy tűnik a fogyasztóvédők sem, hogy ez nem utasszivatási célra volt.
2: Bocsánat, hogy nem azt kérték, hogy minden jegyárban legyen benne, hanem hogy ez legyen az alap.
1: Igen,
2: és akkor lehet, adhat kedvezményt a légitársaság.
1: Az majd a vége lesz.
2: Jó, csak hogy...
1: Az majd a kompromisszum lesz. Ugye a nyomás arra az volt, hogy egész egyszerűen van egy jegyár, és abban mindenkinek automatikusan alanyjogon legyen benne a normális gurulós bőröngye, amit most ugye nagy kézipodgyásznak hívnak, és általában elsőbségi beszállás keretében pluszban kell hozzáadni, mert csak az ülés alá befér, az a 20-30-40 centis mérethatárú picike, az van benne az árban.
2: Igen, csak körülbelül fele annyi csomag fér be a...
1: Igen,
2: a csomagtárolóban, mint a hány ülés van a gépen.
1: Úgy tűnik, hogy azt nem, és ebben az légitársaságok közökben nem tudták megértetni, hogy ez nem lehúzás, ez nem szemétkedés, ez nem a fogyasztói jogoknak a semmibevétele, hanem egészen egyszerűen minden második utas csomagjának van hely a gépen erre. Tehát ezek a gépek olyanok, amilyenek, de mint most ha megnagyobbítjuk, de vegyünk egy átlagos 180 fős gépet, akkor 90-nek van hely fölötte. Tehát gyakorlatilag minden második utasnak. És aki utazott 10 évvel ezelőtt, -10 és -20 év között, az nagyjából látható, hogy folyamatosan változtak a csomagszabályok, mert ezt nem lehetett kezelni, átminősítgetni a csomagokat.
2: Elvették.
1: Hamarabb odaérkezők, vihették föl.
2: Igen, szörnyű volt, igen.
1: Végre kialakult egy rendszer, ami 10 éve működőképes, mindenkinek van a lába előtt hely. Oda berakhatja, az ingyenes, az pedig, hogy pluszban kiviszi föl még a gépre, azon dől el, hogy megfizeted vagy nem, cserébe viszont a jegyárak bezérvényesült, tehát baromi olcsó jegyek voltak. Ez nem volt jó, és akkor ezt most föl kellett rúgni, illetve ez lett volna a terv, hogy ezt fölrúgják. Na ebből mi lett a híres uniós kompromisszum? A jegyárban, amit látsz az elején, a csomagos árat kell föltüntetni, de abból utána a következő lépésben a légitársaság adhat kedvezményt. Így az összehasonlíthatóság az megvalósul. Tehát alig van már olyan légitársaság egyébként, mert a hagyományos légitársaságok a fapadosokon túl is már alapvetően pénzt kérnek a nagy részük a csomagért, tehát a sima kézipodgyászért is, de kétségkívül vannak önök, akinek ez benne van még az árában. Szóval, amit az elején látsz, az már tartalmazza majd azt a szolgáltatást, vagy azt a kézipodgyászt, ami benne van, és onnantól kezdve mondhatja azt, és nyilván megpróbál rávenni arra a következő oldalon, hogy innentől kezdve 10 euró mínusz 15 euróban kevesebb, hogyha lemondasz arról, hogy te vigyed ezt a podgyászt. Úgyhogy ez lett a nagy megállapodás, tehát az eddigi 20 euró a jegy, utána 20 euró a podgyász, az első oldalon a 20 eurós jegyet látod, a podgyászt 20, a második 20 eurót vagy hozzáadod, vagy nem. Most, ha belépsz, 40 eurót fogsz látni, majd pedig a rendszer föl fogja kínálni, hogy van-e kedved nem vinni ezt a csomagot, és akkor mínusz 20, de most nyilván nem ennyi lesz, majd ez mozog, meg eddig is dinamikusan mozgott az összes ár, de a logikája az ez lesz, és akkor elmondhatják a fogyasztóvédők is, hogy összehasonlíthatóvá vált.
2: Mondjuk szerintem eddig is összehasonlítható volt, mert nagyjából ott volt. Tehát azzal, hogy már kötelezően fel kellett tüntetni lényegében azonnal, hogy milyen opciók vannak, ott már láttad, hogy, hogy a végén, amit te szeretnél, az nagyjából mennyibe fog kerülni. Hát nem tudom.
1: Na most az utasok szerintem, hogyha benne lenne az árban, akkor mindenki kihasználná és vinné. Akkor káosz lenne. Tehát szerintem ez nem kell. Lehet, hogy ezt megértették, és azért, de azért mégsem engedhették el teljesen, és azért lett ez a kompromisszum. Úgyhogy ez lett, ez sült ki belőle, meglátjuk, hogy majd akkor hova fog ez.
2: És lehet vezetni. Ezzel mondjuk olyat játszani, hogy oké, jár neked, de kötelezően föl kell adni. Hát és akkor még mindig megfontolhatja az utas, hogy szeretne egy plusz
1: sorállás. Nem, hát abban a pillanatban, hogyha a felegépnél kevesebb utas fog lemondani róla, hanem azt mondja, hogy hát kifizettem 40, benne van, nem foglalkozok a kedvezménnyel, akkor jön akkor onnantól kezdve ki kell találni egy új procedúrát, hogy akkor azt hogyan. És visszatértünk a káoszba, hogy akkor ki viheti föl, ki nem, kinek minősítik át a csomagját, és azt még külön ki kell vinni. A kapunál fog kiderülni, és akkor majd ott föladja. Vagy már előzetesen megmondja a rendszer, mert a technológia nyilván fejlődött a 10 év ezelőttihez képest. Ha nem csekkoltál be, ki tudja,
2: hát normál, mit fognak hát kitalálni? Tudom, normál áron nem veheted meg nem veheted meg a jogot, hogy fölvidd a gépre, hanem normál áron feladhatod a podgyászt. És akkor már megszűnik az a probléma, hogy a felső tárolóba mit pakolsz. Tehát ha érted, mert az egy külön szolgáltatás, az egy külön időhúzás, és azzal talán lehet morzsolni.
1: De várj, tehát a becsekkoláskor már közli velem a rendszert, hogy ezt föl kell, hogy adjam?
2: Igen, tehát hogyha megveszed ezt az úgynevezett alapárat.
1: És mi alapján döntöd el, hogy ki az, aki még fölvihet, és ki az, aki
2: hát,
1: már nem?
2: Hát mert aki még fizet plusz 20 eurót, hogy ő szeretné fölvinni, az fölviheti.
1: De már mindenki fölviheti, alapból erről beszéltünk. Akkor most miért kéne többet fizetni?
2: Magával viheti, vagy föl, érted? Tehát, hogy föladhatja, lesz.
1: Na várja, a fölviheti a gépre, a föladhatja az a
2: igen,
1: check-in.
2: Igen, de akkor lehet, hogy a check-in lesz ingyenes. Tehát, hogy
1: érted, szerintem, amit... Nem értem, de
2: nem
1: hogy
2: baj,
1: szerintem...
2: Nem baj, majd akkor műsoron kívül elmondom.
1: De hogy szerintem igazából innentől kezdve egy teljesen új procedúrát kell kitalálniuk, hogy fogják kezelni a sokkal több podgyászt, ami fölfér a gépre. Hogy ezt úgy könnyítik meg, hogy a check-int, hogy akkor azt mondják, hogy jó, akkor föladhatod, és akkor nem a kapunál fog kiderülni, és akkor inkább esünk túl rajta már a check-in pultnál. Nyilván ez lehet egy megoldás, de hát a legjobb az lenne, hogyha továbbra is pont annyi menne föl, amennyi fölfér, és akkor nem lenne ilyen probléma. Mert hogy emiatt megint beindul az a katasztrofális szerencsétlenkedés a sok csomaggal a kapunál, az borzasztó lenne. Úgyhogy, de ez csak az egyik rész. A másik, amiről beszéltünk, hogy a fő probléma ott volt, ugye, hogy a helyszínen, hogyha ott törlik a járatodat, és ott lenne szükséged segítségre, akkor azért az nem mindig valósul meg. Most itt is próbáltak plusz beleépíteni a rendszerbe még olyan biztosítékokat, amik alapján te biztosabb lehetsz benne, hogy segítenek neked. Tehát ott vagyunk a reptéren, jönnénk haza, és törlik, és milyen segítség van. Pontosították, hogy mi jár és mikor. Például frissítő 2 óránként. Nem egyszer 2 óra után, hanem 2 óránként. Kaja 3 óránként. Az első 3 óra után, utána 5 óránként, max. 3 egy nap. Tehát, hogyha ott ültetnek sokáig, akkor 3 óránként meg kell vendégelniük. Hát ez az internet elérés, meg 2 telefonhívás, ez eddig is benne volt, és hát ez már az a... Jó, nyilván. A lényeg az, hogy ha ezt a légitársaság nem bizonyít, vagy nem...
2: Biztosítja?
1: Nem biztosítja, akkor jogod van nyilván magad igénybe venni, és akkor kötelesek megtéríteni. De hát szerintem egyébként ez eddig is így volt, csak nem volt ennyire leírva, hogy akkor hány óránként mit kapsz. Na, hogyan jutunk haza? Az új szabályozás azt mondja, hogy akkor 3 lehetőséged van, a visszatérítés eddig is így volt, és az új útvonalon eljuttatás, akár A későbbre átfoglalás az megint nyilvánvaló, és eddig is itt volt, de hogyha te nem akarsz később átfoglalni, haza akarok menni minél hamarabb, vigyetek haza, ez a megoldás, választjuk, akkor a légitársaságnak most lett egy ilyen 3 órán belüli kötelezettsége, ami új a szabályozásban, hogy 3 órán belül össze kell rakni a neked az úti tervet, amin hazajuttat. Hogyha a 3 óra alatt ezt nem teszi meg, illetve nem mondja meg, hogy a másnapi járatig ő a szállást biztosítja és mit csinál, akkor te jogosultá válsz arra, hogy magad old meg, de még külön fölhívják a figyelmet, hogy a hazajuttatáshoz igénybe kell vennie. Tehát nem mondhatja azt, hogy van egy törölt járatom, akkor 20-as fölrakok a holnapira, 20-at a holnap utánira, meg a 3 napra későbbre, hanem mindenkit másik légitársaságra is föl kell rakni, vagy akár a földi járműveken, bármit, de nem mondhatja azt, hogy csak a sajátot használja. Ugye ez még egy fontos változás. És akkor csak egy pillanatra még, hogy ezt a kört befussuk a végéig. Ez a 3 órás szabály, itt egy érdekes újdonság van, hogy ha 3 órán belül ezt ő nem teszi meg, illetve nem mondja meg, hogy intézi a szállás vagy nem, akkor az utas jogos teljes egészében jogosultá válik arra, hogy mindent maga intézzen és kifizettessen. Viszont belekerült egy ilyen, hogy az eredeti jegynek a 400%-áig. Úgyhogy, hát mi erre akkor ráfáztunk, mert mondjuk egy 20 eurós jegyen ragadunk ott valahol, mit tudom én, Lisszabonban. Hát akkor
2: 100-ból 100-at adnak.
1: Akkor lehet, hogy 80-ból nem fogunk tudni alternatívot megszervezni magunknak megszállással. Tehát ezt bemaximálták, és a jegyárhoz kötötték. Tehát a olcsó jegyet, eddig ugye mindegy volt, hogy mennyibe került a jegy, ugyanazt a szolgáltatást kellett biztosítani. Itt ezzel most gyakorlatilag megkülönböztették az olcsó fapados utast, hogy neki ezek a kötelezettségek már nem ugyanúgy járnak, hanem a 400%-ig, hogyha, tehát lehet, hogyha távol vagy, akkor jobban jársz, hogyha ott a légitársaságban megvárod, még intéz neked valamit, mert hogyha ez a határjegyből, akkor lehet, hogy nem fogod tudni magadnak aznapra a repülőjegyet venni. Tehát ha olcsó jeggyel voltál, akkor ez a határ, ez kellemetlenül érinthet. Na, úgyhogy ennyit akkor arról, hogy hogyan változtak a szabályozások. Még egy apró és fontos módosulás van, illetve a Ryanair reagált, és még elmondjuk a norvég tippünket is, hogyha valaki gyönyörű

0: van barátod.
1: Sziasztok, Götz Anna vagyok. Hallgassátok a Rádió Cafét, szívből ajánlom mindenkinek.
0: Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
3: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.

Király. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Okostelefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Ez továbbra is az Okos Utas magazin, és még egy a szabályozás változás, az uniós utas jogi szabályozás változásaihoz kapcsolódva. Azért nem említettük az első körben azt a változtatást a szabályozásban, mert igazából egyetlen egy légitársasághoz kapcsolódott, illetve egyetlen egy volt, amelyik eddig nem tartotta be, hogy a gyerekeket a szülők mellé kell ültetni ingyen. Hát annyira nem meglepő talán, hogy a Ryanair volt az, aki ezt ráadásul körbeírta mindenféle tehát virágnyelveken, hogy már pedig az ő szabályozása az innovatív, és amúgy is ingyen van, igaz, hogy nem a szülőnek, hanem a gyereknek, de a lényeget pont nem vették ebbe bele, hogy kiadtak egy közleményt. Nem megkíméljük attól a hallgatókat, bár nekem föl lobbantott az agyamat, most valamit ki kellett ajánlálják, mert ami hirtelen eszembe jutott, az lehet, hogy nem lett volna túlságosan a rádióban. A lényeg az, hogy a közlemény, amit kiadtak, nagyjából minden sorát nagyjából cáfolni lehet, de nagyon ügyesen írták azt körbe, hogy mostantól az iparági sztenderdeket fogják ők is alkalmazni. Szomorú, hogy erre rákényszerítik őket, mert az övék jobb volt. Hát,
2: nem, hát nekik biztos,
1: ne, hát nekünk utasnak biztos, hogy nem volt jobb.
2: Egyébként ez, hogy... ez az egész eljárás, meg ez a kommunikáció, ez a legócskább ilyen 90-es évek Kelet-Európáját idézni, nem? Tehát, hogy ez a levegővételért is lehúzzák, és akkor még ő a jó fej.
1: Szóval azt hangsúlyozták, hogy ez milyen jó a családoknak, hogy maguk választhatnak helyet, és, a gyere, és akár négy gyereknek is ingyen, hát ez egy a nagy innováció. Most a módszernek a lényege az volt, hogy akkor mondjuk el a valóságot. Tehát, ha gyerekkel utazol, akkor kötelező helyet választanod, nem tudsz anélkül foglalni, és
2: a felnőtt... Gyerek nem ül, 14 évesnél fiatalabb gyerek nem ülhet egyedül.
1: Gyerek jogszabályok nem ülhet egyedül, a Ryanair azt találta ki, hogy jó, akkor foglaljanak helyet a szülőkkel, de a szülő fizessen. És nem opcionális, nem tudsz jegyet venni, ha nem fizetsz. Igen. Tehát csak akkor tehát tudsz jegyet venni, hogyha megveszed
2: tehát, hogy
1: a
2: papíron igaz, hogy a gyereknek nem kell fizetni a helyfoglalásért, ez kétségtelen, a szülőnek kell
1: de a szülőnek
2: fizetni.
1: Kell. És most azzal fenyegetőznek, ugye most ezt eltörlik, tehát mostantól nem kell fizetni, lehet úgy is foglalni. Viszont felhívják a figyelmet, hogyha így foglalsz, akkor majd ők fognak helyet adni. Egymás mellé, mert kénytelenek, tehát ugye nem fognak szétültetni, mint a felnőtteket, de figyelzetek, mert a gép hátsó részébe fogjuk akkor adni a helyeket, mert hogy a jó helyek azok elfogynak. Szeretném jelezni, hogy eddig is így volt, eddig is, amikor kötelezően a szülőnek fizetni kellett, a legolcsóbb helyek, ahol mondjuk csak 6-7-8-10 eurót kellett a szülőnek fizetni, az eddig is a gépnek a hátsó részébe volt csak elérhető, mert te foglalhattál máshova, de máshova jóval drágábbak voltak a jegyek, tehát hogyha te a lehető legkevesbé akartál ráfázni az alapárhoz képest a kötelezően rád lőcsölt dolgot, ha megvegyed, eddig is pontod, hogy ugyanoda ültél, ahova most ingyen meg fogod kapni. Úgyhogy köszönjük szépen a Ryanairnek a körbejárást, meg a magyarázatot, de ez egy jó nagy kommentás és jó nagy kamu volt. A lényeg az, hogy akkor most kénytelenek voltak beadni a derekukat, és nem várták meg, hogy életbe lépjen az újjáús szabályozás, hanem náluk is ezt eltörölték, úgyhogy hajrá! Semmi gond nincs azzal, lehet foglalni, és utána a gyerekeseket egymás mellé fogja ültetni. Pontosan úgy, mint a Vizernél, illetve az összes többi légitársaságnál. De mondom, ha valaki tényleg marketing szempontból megnézni, hogy ezt hogy kommunikálják, egészen elképesztő, hogy írják körbe az ő szarságukat, hogy mintha az lenne a legjobb a világon. Na, de akkor szerintem kicsit
2: most
1: már elvezünk.
2: Most gyorsan, menjünk már.
1: Menjünk már éjszakra?
2: Aha.
1: Jó hely Bergen?
2: Jó hely Bergen.
1: Mi tetszik benne?
2: Hát minden. Bár, hogy nincs sok idő, így azért leegyszerűsítettem.
1: De Európa legesősebb városa, nem?
2: Hát igen, valahogy én mindig megúsztam, és sose esett az eső, amikor ott...
1: Jaj, hát szerencsések voltunk ott, igen. Egy félmaratonnal is, amit hát szívem szerint lefutnék akár évente, de hát...
2: Hát én mindig kapom a hírlevelet.
1: Én vagy már lekerültem róla.
2: Én már majdnem megértem a norvégul is, hogy mit akarnak tőlem. Hát valamit eladni
1: igen,
2: nyilván.
1: Igen. Azok még mindig jönnek, lehet, hogy nekem már átkerült a spambe, vagy nem tudom. Szóval Bergen önmagában is egy nagyon kellemes és nagyon szép város, de a kirándulásokat, amit onnan lehet elindítani, nem tudunk belemenni, tehát egészen elképesztően jó. A mi tapasztalatunk az, hogy az autóbérlés a legjobb megoldás. Mert nyilván ott van az a körút, amit azt hiszem, a Norway Nutshell névvel szokták ugye eladni. Jó drága, de tényleg nagyon jó, mert szuper dolgok vannak benne, tehát senkit nem akarunk róla beszélni. Megfizethetjük le egyszer az életben. Tehát az, hogy elindulunk Bergenből, és van egy hajóút benne, ami bemegy egy nagyon szép fjordba, annak az oldalfjordjába, elvisznek hajóval Flóm városáig. Ahonnan indul föl Norvégia egyik nagy turista látványossága, az a vasútvonal, amely a fjord partjáról, tehát a tenger szintjéről fölmegy turista vonatként a fővonalig, amelyik 1000 méter fölött a hegyek között fut, nagyrészt alagutakon, vadregényes tájakon. Ezzel a vonattal akkor téged fölvisznek, majd pedig azon a fővonalon visszavisznek Bergenbe, ami önmagában az is nagyon szép, bár a legszebb része az Oszló-Bergen fővonalnak az pont a másik irány, besik Finsza környéke, egy holdbéli táj, egészen elképesztő. Nem nagyon találunk olyan a világ legszebb vasútvonalai összesítés könyvet, ahol magában az Oszló-Bergen vasútvonal lenne benne. Na mindegy, fölmegy, fölvisz a vonat Flomból, és onnantól Bergenbe vissza, de onnan is, ahogy elindul lefele, ahogy kanyarog a völgyek között, tényleg fantasztikus, és érthető, hogy ezt összerakták egy csomagba egynapos útként, tehát a hajózás a fjordon, utána föl a vonattal, majd pedig a fővonalon le, tényleg lenyűgöző, tényleg fantasztikus. Az a helyzet, hogy ebből, ha egyszer az én javaslatom az, hogy egyszer menjünk el egy óceánjáró hajóval, az bemegy ugyanitt, és Flomba elég sok kiköt közöttük, tehát azt a hajós részt azt látjuk. A vonatra magunk is tudunk jegyet venni időbe foglalva, nyilván nem olcsó, mindkettőre, tehát a turistásra, ami Flomból megy fel a fővonalig, Mirdalba, illetve az Oszló-Bergen vasútvonalat, azt meg az egész fantasztikus. Az első másfél óra Oszló környékén, hát az meg egy átlagos norvég táj, de amikor utána jönnek a hegyek, és onnantól kezdve gyakorlatilag Bergenig csúcs szuper. Na most ezt meg lehet oldani ezt ugye tömegközlekedéssel, plusz egy autóbérlés Bergenből az eldugottabb helyekre, hogy elmenjünk, szerintem az optimális. Úgyhogy most
2: mert akkor ugye túrázást is bele tudsz tenni, mert amiről itt beszéltél, az gyakorlatilag ücsörgés és nézelődés, tehát nincs benne az, hogy akkor megmászunk valami hegyet.
1: Most a Bergenbe most újra van járat. Ugye a Wizz Air elindult, és most közlekedik, és hát nagyon érdekes, hogy nagyon magasra árazta, utána szépen elkezdte csökkentgetni, tavaszra voltak bőven 10 000 forint körül jegyek, most pedig úgy néz ki az árazás, hogy gyakorlatilag a jövő héten van 10 körül, és hogy július közepéig még úgy olcsó, és utána elszáll az égbe. Tehát én még a 20-ra azt mondom, úgy rendben levő, oké, Bergenbe.
2: Hát végig nyár is a közepén, világ egyik legdrágább országában.
1: Igen, nyár közepén, mondjuk arra nem sok jelentősége van egy repülőjegy szempontjából.
2: Nem, a teljes utazás költségét.
1: Ja, utazás költsége, igen. De hogy aztán július közepétől égnek száll. Van egy másik jó eljutási lehetőség Norvégiába, kevés az olcsó fapados összekötő. Norvégian ott van mindig, néha azért 50 euró környékén azért Budapest Oszlót szoktak repülni, ezért általában drágább. De a Wizz Airnek van Pozsony-Oszló járata, és a kettőnek az összekötését javasolnám én. Én most úgy csinálnám, hogyha lenne lehetőségem egy norvég kört megcsinálni, hogy például, és ráadásul az meg július második felében megy le, amikor a Bergenből hazafele horrorárú, akkor pont az Oszló Pozsony járat meg lemegy 20-25 euróra, tehát ilyen nagyon-nagyon baráti kedvező.
2: Tehát azt
1: ára.
2: Mondod, hogy repüljünk Bergenbe, aha, vasutazzunk át Oszlóba, és onnan jöjjünk haza.
1: Az alapprogram az lenne, hogy igen, elmegyünk Bergenbe, és Oszlóból jövünk haza, de közte azért nyilván töltsünk,
2: hát nyilván,
1: lehetőség
2: persze,
1: szerint töltsünk,
2: persze.
1: Ne csak vonatozzunk át, hanem Bergenből mondjuk vagy az egynapos kanyart, azt meg, de nem kell megcsinálni, mert szerintem bérelünk autót mondjuk 3 napra, akkor ott körbenézünk mindent. Ami fontos, hogy azt nem nagyon tudjuk megcsinálni, mert meg tudjuk, csak akkor megint csak nagyon mélyen a zsebbe kell nyúlni, hogyha mi az autót Oszlóban szeretnénk leadni, mert valahogy Norvégiában
2: nem szeretik, nagyon
1: drága az a one way surcharge, tehát ha máshol adod le az autót, főleg hogyha távolabbra, akkor nagyon brutális pótköltséget raknak rá. Leadnám Bergenben, utána szépen beutaznám egy-egybe a Bergen-Oszló vonalat. Ott egyébként hát az éjszakai vonat a legolcsóbb általában, és arra azt hiszem, hogy talán szombat éjszaka kivételve minden éjszaka jár. A probléma az az, hogy itt elég hamar érdemes foglalni, miközben a repjet meg elég későn. Tehát amikor már látjuk, hogy mikor tudunk menni, és 3-4 hét múlva, akkor szerintem vonatjegyre érdemes legkezdeni, mert az nagyon föl tud menni. Az elindul, mit tudom, 300 norvég koronától, tehát alig 10.000 forint környékétől, de 30-40-re pillanatot föl tud ugrani, és frekventált napokon nagyjából mindegyik jegy annyi. Úgyhogy a vonat jegy kereséssel érdemesebb hamarabb foglalkozni, mint akár a repjegyeket hozzá bigyeszteni, illetve a vonatjegyhez passzintani, hogy mikor mennyit bérlek autót, meg egy-két nap osztóban, aztán meg szépen jöhetünk haza, de hogy nyilván ezer felé még el lehet csatangolni, rengeteg lehetőség még van, elmehetünk Stavangerbe is, a parton el lehet menni, Flixbusz is van, meg helyi szolgáltatók is vannak, Stavangerből Lengyelországba tudunk olcsón repülni, de nem július második felében, amikor úgy tűnik az összes lengyel vendégmunkás hazafelé tart, és akkor azt nagyon föl tudják árazni, úgyhogy így most magyar turista szemmel nekem ez a július első fele kifelé, Bergen, utána pedig vissza, tehát július közep előtt egy kicsivel indulva még szerintem olyan 15-20 környéken elkapjuk a bergeni jegyet, visszafelé pedig már az olcsó, azt kell megvenni leghamarabb egyébként, mert az most is már lent van a pozsonyi járat, úgyhogy én most így raknám össze, ha lenne egy szabad hetem. Nyilván lehet pár napra is menni, de nem érdemes. Úgyhogy szerintem egy hetet érdemes.
2: Azért nem érdemes, mert úgyis vissza fogunk menni.
1: Igen, és akkor újra
2: vagy ha nem, akkor pedig fájni fog a szívünk, hogy nem megyünk vissza.
1: igen. És tényleg nagyon sokáig sorolhatnánk, hogy mennyi látnivaló van.
2: És hát Oszló is, tehát hogy...
1: Na te most Oszlóban éppen megint megnézted a kedvenc múzeumodat,
2: igen, ugye? Igen, az Edvard Munknak a múzeum a tengerparton. De az egész város, ahogy össze van rakva, hogy én még ilyen csöndes fővárosban szerintem nem nagyon jártam. Tehát, hogy nem kell megemelni a hangodat, hogyha beszélgetni szeretnél, mert hogy semmi sincs, ami hangos lenne a városba. Uh-huh. A buszpályaudvar, meg az ilyen főbb közlekedési csomópontok be vannak rakva a föld alá, tehát ott van a központban a buszvégállomás, de nem látod a buszokat, nem hallod a buszokat.
1: Csak elektromos busz is van.
2: De hogy nincs, tehát nem látod, egy buszpályaudvar, hát mindenképpen ronda. Azt a néhány embert, aki buszpályaudvarokat szeret látogatni, azt leszámítva, szerintem mindenki számára ezek ilyen csúnya, szükségszerű dolgok, és azt se látod, mert le van rakva
1: a többsávos
2: akármilyen. De hogy nagyon jó az egész, és jó közlekedése van, végig sétálhatsz úgy a fél városon, hogy egy ilyen kis zöld folyosó, kis patakocska, vagy ilyen kis folyó mentén, és az egész nagyon-nagyon-nagyon hangulatos.
1: Bergenről meg nekem az jut eszembe, hogy abban a pillanatban, ha bármelyik évszakban kisüt a nap.
2: Jaj, akkor a félváros kiül.
1: Onnantól kezdve olyan érzésed van, hogy az egész város kinnül a teraszokon, de télen-nyáron mindegy, hogy hány fokban
2: attól
1: van, még a szél is van, csak kabátban vagy pólóban, de onnantól kezdve hirtelen, szerintem 3 perc alatt kikerül több ezer embernyi terasz, mindenféle kerthelység megnyílik, és olyan elképesztő hangulata
2: nagyon
1: van.
2: Nagyon jó hangulata van.
1: Amellett, hogy nagyon szép ugye a kikötő és környéke, ott a színes házak, meg azok a jellegzetes. Nyilván a hegyekben ott is lehet fantasztikus túrákat csinálni, fölmehetünk a felvonóval is, akár onnan indulva, de akár gyalog, de tényleg hosszasan sorolhatnánk, de egyszerűen annyira el tud kapni a hangulata. Nem gondoltam volna, hogy pont Norvégiában van ilyen. Párizsnak el tud kapni a hangulat, ezt mindenki érzést tudja. Francia városoknak is megvan, de hogy ez Bergenben is valahogy
2: nyilván azt a 20 esőmentes napot azt igyekszenek maximálisan kihasználni.
1: Igen, és valószínűleg szerencsénk volt, hogy pont ezeket fogtuk ki mindig, de hogyha esős nap van, annak is, ha van 3-4 óra, ameddig éppen elmegy és kitisztul, akkor kapásból ugye, ez elindul. Nagyon-nagyon szeretett. Érthető egyébként, hogy ezt ki akarják használni. Na, lejárt az időnk, úgyhogy be kell, hogy fejezzük. Menjen mindenki, aki tud, Norvégiába. Az a baj, hogy abból a szempontból veszélyes, hogy ha valaki egyszer oda megy, akkor visszakívánkozik, és onnantól kezdve próbál minél többet, nagyon még nyilván azért költséges mulatság.
2: Igen, ugyanakkor... és egyre költséges, mert egyre messzebb akarsz menni, és egyre tovább maradni.
1: Igen, és akkor most még bőven nem beszéltünk az északi részekről, még a többi látnivalóról, és na mindegy, örüljünk, hogy a forint most beerősödött, és tavalyhoz képest olcsóbb lett minden, és még a norvég korona is, és nem volt akkora drágulás, mint amennyivel a forint most erősödött, úgyhogy most így magyar turista szemszögből jobban állunk. Végre. Végre.
2: Ezt is elmondhatjuk, igen.
1: Oké.
2: Abba bízva, hogy jövőre még jobban fogunk állni. Ez jó befejezés, nem?
1: Persze, persze.
2: Olvassátok az okosutas.hu-t, hallgassátok a Rádiókafét, bízz magadban, utaz okosan, sziasztok!
0: Rádiókafé. Van barátod.
3: Sziasztok, Trukán Nóra vagyok, és hallgassátok ti is a Rádiókafét.

0: el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas! A Rádió Café utazási magazinja hangzott el. Bízz magadban, utaz okosan! Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Mindig is csodás lélekjelenlétem volt, úgyhogy pánik helyett egy pléddel eloltottam a lakástüzet.
3: Előfordul az ilyesmi azzal, aki sokat ütközik, hogy beleütközik egy rég nem látott ismerősbe, vagy osztálytársba, vagy ilyesmi, de ez a találkozás attól más, hogy ez a Zsuzsanna egy sziget.
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis, izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis, klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe? Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
5: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
6: Az a szép zöld gyerek. Az fog nekem nagyon hiányozni, az, a gyerek.
5: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Egyelőre kitart a forróság, népszerű volt a múzeumok éjszakája, minden hely elkelt a Balaton átúszásra. Demeter Tia vagyok. Az utasok biztonsága érdekében 13 vasútvonalon korlátozták a vonatok megengedett maximális sebességét. A MÁV csoport közölte, a sínhőmérséklet több mérési helyen meghaladta azt a határértéket, ami szükségessé tette a korlátozást a legmelegebb, délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Az intézkedés miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon. Minden eddiginél nagyobb forgalomra készül a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utasok zökkenőmentes kiszolgálása érdekében számos infrastruktúrális és technológiai fejlesztést valósítottak meg. Valentinyi Katalina Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese néhány tanácssal szolgál, hogy mire érdemes figyelni az indulás előtt.
8: Azt javasoljuk a nyári időszakban is, hogy 2-2 és fél órával előbb érkezzenek meg az utasaink a repülőtérre a torlódás elkerülése érdekében. Nagyon fontos, hogy minden információval tisztában legyünk, szükséges-e útlevél vagy elég a személyigazolvány. Kérnek vízumot, egyéb engedélyt, ami a beutazáshoz szükséges. Sokan online becsekkolnak a járatukra, akkor rendelkezésünkre áll a beszállókártya, akár telefonon, akár kinyomtatva, és ezzel már a repülőtéri folyamatok is könnyebbek tudnak lenni. Az utasbiztonsági ellenőrzésnél tisztában legyünk azzal, hogy mi az, ami nálunk lehet a kézipodjázban, és mi az, amit fel kell adnunk, vagy akár itthon kell hagynunk.
7: Népszerű volt a múzeumok éjszakája. Országszerte több mint 300 ezeren vettek részt a programokon. Erről a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár beszélt a közösségi oldalán. Majdnem 470 helyszínen várták az érdeklődőket, csak nem 3100 programmal. Sári Zsolt a 2027-es múzeumok éjszakája időpontját is bejelentette. Jövőre június 26-án tartják az eseményt. Minden hely elkelt az idei Balaton átúszásra. A szervezők szerint a július 18-ai esemény az utóbbi évek legnagyobb Balaton átúszása lehet. Az alacsony vízállás miatt Révfülöpön ideiglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a sekélyebb víz nem befolyásolja sem az úszás élményét, sem a rendezvény lebonyolítását. Marad a perzselő forróság, sőt, tovább fokozódik a hőség, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk majd, csak elvétve lehet kevés gomoly felhő az égen. 36 és 41 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap is a napsütésé lesz a fő szerep a legmelegebb órákban, akár 42 fok is lehet majd. Kedden időnként már zavarhatják gomoly felhők a napsütést, és a Dunántúlra megérkezhetnek az első záporok is. Az Alföldön még forróságra, akár 43 fokra is számíthatunk.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádiókafé gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. Borravaló. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van.
9: Heard it on the radio. Yesterday, 10 years ago. I was on my way.

0: borravaló. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Sziasztok, ez a borravaló gasztrokultúra magazin, én Kántor Endre vagyok. Hallgassatok minket nem csak élőben, itt a Rádiókafén, ugye minden vasárnap reggel 9-kor, és minden kedden este 9-kor lehet hallani a borravaló gasztrokultúra magazint, hanem podcast formájában is a borravaló.hu oldalon, vagy pedig iratkozzatok fel a közösségi csatornáinkra, a Spotify-on föl lehet iratkozni, az Apple Podcast-en, vagy RSS-ben, bármelyik RSS csatornán, és akkor vagy az Apple Podcast-en, és meg tudjátok hallgatni előző adásainkat is. Sőt, most jelentünk meg a YouTube-on is, mert kérte egy pár hallgató, hogy a YouTube-on is legyen elérhető, úgyhogy ott is ott vagyunk, és az előző adások fel vannak töltve. Mai adásban Tokaj hegyaljáról lesz szó, mert egy nagyon érdekes kezdeményezést és pár pontba összeszedett kérést fogalmazott meg a tokaji polgárok köre, és ezt juttatta el hozzám Pallagi Ferenc, aki Mádon él, és az 5 éve megjelent Tokaj keserű könyv szerzője, és a tokaji polgárok kezdeményezésé kapcsán beszélgettünk vele. Őt Mádon értem el telefonon. Van ez a tokaji polgárok kezdeményezése az egész borvidékkel kapcsolatban. Most ugye lehet azt mondani, hogy forrong a borvilág egy kicsit a változások után. Mindenki hirtelen rájött, hogy itt van lehetőség változtatni.
2: Hát külső és belső okok miatt is forrong a borvilág. Gondolom nem csak Tokajban, bár nyilván miután itt élek most már 10 éve, állandóan ezt ismerem a legjobban. Hát ugye tanúi vagyunk annak, hogy félig meddig összeomlott a világborpiaca. A Párizsi Borászati Intézet legutóbbi számai alapján olyan 60 millió hektoliter bor jelenik meg minden évben a piacon, olyan 60 millió, amit nem lehet eladni. Óriási válság a francia, a spanyol, az olasz borászatban, az ausztrálok eladási nehézségekkel küzdenek. Kínába visszaesett a borfogyasztás a 2/3-ával. Tehát ez egyrészt azt jelenti, hogy a külső piacok rendkívüli módon megnehezettek, átalakul a fogyasztásnak a szerkezete, a fiatalok egy része egyáltalán nem iszik, hatalmas reneszánsza támadt ezeknek a ízesített, színesített, pop-up pipa italnak nevezett mangóval és marakujával ízesített bor, ami kékre van festve, és egyébként mesterséges széndioxid is van benne. Na, durva túlzása, de ezek mennek most a piacon. És persze hát Tokaj 30 éve cipel magával megoldatlan problémákat, amire ez az elmúlt 16 esztendő nemhogy megoldani lett volna képes bizonyos gondokat, hanem vagy elmélyítette, vagy még látott újakat is. Nyilván forrong a világ.
1: Igen, hát ugye lehet látni mindenhol az összes magyar borvidéken, hogy sok változást csürgetnek, és ebből egy része az egy ilyen szerkezeti jellegű, bármint hogy nem a szőlő szerkezetekre gondolok, hanem szervezeti szinten sürgetnek változásokat. Egy része pedig ugye, hát nyilván a fogyasztásnak a edukációjára, ösztönzésére, illetve hát arra irányul, hogy mit hoz a klímaváltozás. Úgyhogy elég sok probléma van, de mi az, amit szerinted a legsúlyosabb, amit azonnal kezelni kell?
2: Hát én most inkább a tokai dolgokról beszélnék, hiszen ezek vannak közelebb hozzám, meg a itteni borászokkal van rendszeres kapcsolatom, és tapasztalom, hogy milyen gondokkal küzdenek. Az egyik is nagyon alapvető dolog, hogy a NER divatba hozta Tokajt. Egy jobb államtitkár helyettes, ne adj Isten, egy új süttetű milliárdos, már nem is számított komoly társasági embernek, hogyha nem szerzett gyorsan, frissen egy kis tokaji birtokot. Erre pályázatok tömege volt, ingyen vagy alig-alig kifizetve létrejöttek elképesztő kapacitások a borvidéken. Én szerintem Közép-Európa összes borát le tudnánk palackozni azzal a palackozó kapacitással, ami állami meg uniós pénzekből az elmúlt 15 évben Tokaj-hegyaljára jött. Miközben hegyalján folyamatosan csökken a bortermelés meg a boreladás. Ezek a hobbi birtokok meg a más forrásokból, könnyen szerzett pénzekből finanszírozott birtokok, hát elég durván beleavatkoztak az itteni gazdasági folyamatokban. Ha nem számít a pénz, ha nem vagy érzékeny a költségekre, hát akkor esetleg könnyebben megy fölfelé a napszám, akkor nem olyan fontos, hogy mennyiért permetezik be a szőlődet, akkor sok minden könnyen elcsúszik, csak az a baj, hogy ez azok számára is emelte az árakat, a költségeket, a béreket, akiknek egyébként ebből kellene megélni, és akiknek nincs mellette a NER által támogatott 5-6-8-10 hatalmas vállalkozása, aminek a profitjából finanszírozza ezt a hobbiát. Tehát itt azért elég durván beavatkoztak ebbe a rendszerbe, miközben ez úgy volt föltüntetve, hogy óminő, nagylelkű befektetők jönnek itt a borvidékre, innen, onnan, amonnan. Ez mindig volt hegyalján, hogy külső tulajdonosok, főurak, szabadkirályi városok, egyházi méltóságok szereztek bébíróként, külső birtokosként Tokaj-hegyalján szőlőterületeket. De hát azért elég szigorú rendtartásokat próbáltak az itteni mezővárosok meg a itteni szőlőtermelő közösségek kivívni ahhoz, hogy olyan nagyon nagy fölborulás ne legyen ebből. Ennek ellenére az elmúlt 300 év azért úgy is ábrázolható Tokaj-hegyalján, mint a bentlakók és a bébírók közötti állandó érdekháború. Itt is ez történt. Ugyanakkor nincs Tokaj-hegyalján sem, az országban sehol sem, olyan érdekvédelmi szervezet, amiben a borászok a saját helyi érdekeiket meg tudnák védeni. Van ugye egy hegyközségek szervezete Magyarországon, ez valamikor úgy is alakult még a filoxéra járvány után különféle ilyen szorványos kezdeményezéseket egyesítve, hogy ez a szőlőtermelő, bortermelő közösségeknek a önvédelmi érdekképviseleti szervezete volt, amik aztán később egyességeket kötöttek az állammal, átadott nekik az állam bizonyos funkciókat. Ez a rendszerváltás, tehát 1990 után fölülről egy törvénnyel jött létre. Akkor én 93-ban beléptem az első ilyen, kötelezően be kellett lépni az első ilyen hegyközségbe, akkor azt hiszem még egy forintot fizettünk négyzetméterenként a szőlőterület után. Hát ez az idő már azóta elmúlt. Az, hogy ez fölülről az állam kezdeményezésére jött létre, ez azt is jelentette, hogy itt gyakorlatilag ez nem a bortermelőket képviseli az állam előtt, vagy az állammal szembe, vagy a hatalmi szervek között, hanem az államot képviseli a borászok között. Egy ilyen transzmissziós szervezetté alakult át, amiből egyébként itt Hegyalján is kis hatalmi központokat csináltak a NER által ebbe delegált, támogatott emberek. Van egy kifejezett értek küzdelem most a egyébként törvényesen működő hegyközség és a termelők között. A termelők azt érzik, hogy a hegyközség nem képviseli az ő érdekeiket. Elég durván manipulálták itt a választásokat jó pár alkalommal. Tudod, amit a Rejtű Jenő mondott egy alkalommal, aztán a 14 karátos autóban, hogy a szerencse forgandó, de nem akkor, amikor én osztok.
1: Igen.
2: Előre körbejárták a vidéket, a megfelelő birtokosokat összetrombitálták, eldölt nagyjából előre, hogy kik lesznek a képviselői, vezetői a hegyközségi szervezetnek. Onnantól kezdve a kis termelőknek hát olyan sok örömük ebben a szervezetben nem volt. Ráadásul most konkrétan a NER kiemelkedő emberei ülnek nagy részt ennek a vezetésébe. Ezeket felszólították több alkalommal, mint hogy ez a polgári kezdeményezés is, hogy mondjanak le. Ők természetesen utolsó mencsvárként kapaszkodnak ebbe, és hát nyilván nem akarnak lemondani. Ezzel kapcsolatban zajlik most egy elég, nagy grimbusz. De hát az egyik oldal rendkívül szervezett, a másik oldal teljesen szervezetlen. Ennek a kommunikációs fórumokkal nem rendelkezik, vezetőkkel, elég erőteljes képviselőkkel, hát csak szorványosan, hiszen ugye itt ebbe a hegyközségi szervezetbe is, amikor 90-es évek elején megalakult, lejátszódott egy belső érdekháború a kisbirtokosok meg a nagygazdák között, a nagybirtokosok között. Ennek lett az eredménye, hogy kezdetben itt még egy birtok, egy szavazat elv működött, ami persze nehézkesítette a döntést. Eldőlt a meccs, a nagybirtokok, a gazdagok győztek a szervezeten belül, és most a birtok arányában vannak a szavazatok, tehát hogyha 100 kistermelő leül a közgyűlésen, akkor vele szembe két helybéli nagygazda adott esetben eldönt mindent, amit ők a saját érdekeik alapján akarnak. Miközben egy aljának az egyik évtizedes problémája, hogy azok a néhány száz négyszögöles, fél hektáros családi birtokok, amik a szőlő-bogyó termelésben fontos szerepet játszottak, meg a szőlő- és borkultúra átadásának szempontjából fontos szerepet játszottak Tokaj-hegy alján, ezek ahogy a gazdák öregszenek és már nem bírják a kapát, ezek a birtokok sorra egymás után megszüntetik a művelést, vagy elhagyott parlagterületek kialakulnak, vagy a környékbeli nagyobb birtokosok, hát főleg addig, amíg ugye volt remény abban, hogy érdemi bevételt is lehet szerezni, ezeket sorra fölvásárolják. Ez nem csak egy kulturális veszteség, hanem ez egy gazdasági, strukturális veszteség is Tokaj-hegy alja számára.
1: Hát egyértelmű, hiszen ugye akkor csökken a terület. Nincs képviseletük, így van, ez az egyik, és ez abban is megmutatkozik, amire rávilágítottál az előbb, hogy azon kívül egyébként, hogy csökken a terület ezzel, ami, hát ha azt nézzük, hogy az elmúlt évek, lehet azt mondani, nem is, hogy az elmúlt évek, hanem az elmúlt 100 évnek a marketingi alapján, a Tokaj az tényleg az ismert márkanév bor szempontjából Magyarországon, tehát úgy kéne vigyázni arra a területre, mint a kincsre.
2: Igen, bár ez egy nagyon ellentmondásos dolog.
1: Na, oké.
2: Tokaj, én 30 évvel ezelőtt én is azt gondoltam, hogy hát ez a világon az egyetlen ismert magyar bormárka, ezt ki kell vinni a piacra jó minőségbe, és ha megtanulunk jó bor termelni, akkor itt a világ sorba fog állni a tokai boré. Hát tudjuk, hogy ez nem így történt, pedig közben fantasztikus sikerei voltak Tokajnak, elképesztő borokat tudtak itt az emberek csinálni, megtanulták, hogy kell, újra tanulták, azt kell mondjam, hogy itt 40 év mély repülés után, és a világ nem állt sorba a borunkért. Tokaj hírneve elsősorban a nemzeti toposzként erős. Tokaj tudod, a szőlővesszein a nektár csöpögtettél. A jóisten nekünk külön teremtette borvidéket a mi kedvünkre, és hű, ez milyen fantasztikus, hát ez a 18. század végétől, a 19. század elejétől kezdve, aztán a nemzeti költészeten keresztül a nemzet öndefiníciójának a részévé vált. Csak egy fura ellentmondással, hogy nincs ma Magyarországon ember, aki ne mondaná ki azt, hogy a tokai aszú a világ legjobb bora, és hogy a tokai aszúra elképesztő büszkék vagyunk. Csak nem isszuk. Az a magyar, aki nagyon-nagyon büszke Tokajra, az hát szerencsés esetben évente egyszer, mondjuk karácsonykor, hát ha még nagyobb a szerencsénk, akkor lehet, hogy még a születésnapján is bont egy üveg tokai aszút. Miközben a tokai aszú, hát azt kell mondjam, hogy ritkaság értékű, hát relatíve nagyon kevés terem belőle. A nagyvilág még kevéssé ismeri, tehát kereskedelmi márkaként a Tokaj nem olyan átütő, mint ahogy a nemzet büszke Tokajra.
1: Ebben teljesen igazad van. Teljesen igazad van, és ez, amikor én azt mondtam, hogy a márka az ismert, akkor én a saját tapasztalataimból indultam ki, amikor nemzetközi kiállításokon azt láttam, hogyha Tokaj jelen volt, akkor ott azért volt érdeklődés. Tehát igazából akkor az hiányzik ebből, de ez egy másik téma, hogy nem tudtuk jól meglovagolni ezt a valamekkora ismertséget, és nem tudtuk még jobban, de abban teljesen egyetértek veled, hogy nem veszik. És egyébként az egyik probléma, amit itt feszegettél, az valahol pont ugyanitt van, hogy azok a nagy pincészetek, akiknek a ténykedése eléggé hát kritikával illették sokan, megpróbálták azt megcsinálni, hogy akkor legyen a tokai egy ilyen állandó fogyasztható brand, egy bor, a fur, mint legyen egy állandóan fogyasztható bor, és elkezdték becipelni ezeket a borokat ilyen, hát figyelj, néha 1400-1600, de 2000 forintos palack ár alatt a kereskedelmi helyekre. Igen. Ami nem biztos, hogy segít.
2: Egyrészt az, hogy az árak lefelé mentek, az egy dolog, a másik pedig, hogy volt egy nagy ellentmondás itt a világ és Tokaj között, hogy Tokajnak hihetetlenül elképesztően bonyolult volt a termék skálája. Volt ugye 4-től 6 puttonyosig aszú, ezt mire elmagyaráztad egy, pláne egy külföldinek, hogy ez az aszú hogy készül, és ez melyik, mitől 4 puttonyos, melyik 5 puttonyos, 6 puttonyos, hát a jó Isten nem értette ezt. Ezután még régebben, nem annyira régen, 1-2 évtizeddel ezelőtt még volt egy a 6 pluszos aszú, amit ugye akkor aszú eszenciának hívtunk, akkor volt natúr eszencia, ami megint egy egészen másik történet, nálam még az is kétséges, hogy az bor egyáltalán. Aztán még volt hozzá fordítás, máslás, száraz szamorodni, édes szamorodni, kései szüret, mi volt még? A száraz bor az meg hirtelen váltott egyet, és az nem tokai szamorodni lett, hanem tokai furmint, vagy tokai muskotáj, vagy tokai hárselevelű. Aztán, hogy nagyobb legyen az űrzavar, ezeknek a keveréke is teljesen legális volt. Az Isten nem értette, hogy ez a tokai micsoda, főleg úgy kívülről. Erre volt egy nagy nyomás, hogy akkor tessék szíves ezt egyszerűsíteni valahogy. Csak ha elkezded egyszerűsíteni, akkor kiderül, hogy hát akkor elveszítünk egy csomó szint, árnyalatot, elveszítünk egy csomó, lehetőséget Tokajnak a természeti környezetéből, miközben szembe találjuk magunkat olyan borokkal akkor a világpiacon, amik lehet, hogy nálunk jobbak, lehet, hogy nálunk, nagyobb piaci hagyományokkal rendelkeznek. Nagyon jó dolog az, hogy ezt főleg cash flow szempontjából, hogy nagy mennyiségben elkezdték csinálni a kései születeket. 50 évvel ezelőtt Tokajhegyen jelen, ez 35 évvel ezelőtt, ez teljesen ismeretlen fogalom volt. Ilyen, hogy kései szület, nem volt. Ez egy nagyszerű édes bor, könnyebb megcsinálni, olcsóbb előállítani. Elképesztő, gyönyörű darabok születnek közöttük. Én emlékszem még rá, amikor annak idején Szepsi István aztán botont küvéjével a piacra lépett.
1: Uh-huh, igen.
2: Igen, magas áron. Hát egy olyan jó aszú eszencia beltartalommal, amit nem tudom, hogy egyébként a piacnak jót tette, vagy jót tesz-e. De minden esetre ezekből a nem botrytiszes, könnyedén előállított édesborokból a világba, Franciaországtól Olaszországon keresztül Görögországig elképesztő tömeg van. Jobbnál jobbak egyébként. Ebbe a versenybe beszállni nem tudom, hogy jó-e. Nem tudom, hogy ezzel az aszú piacát gyöngítjük, vagy erősítjük, miközben azt tudom, látom, hogy ezt már nem lehet visszavonni, mert cashflow szempontjából ugye egy aszús évben, vagy egy jó beérő évben ez a gazdaságoknak a mencsvára. Gyorsan lehet előállítani, nagyon jó minőségeket lehet belőle csinálni, relatíve gyorsan lehet pénzhez jutni.
1: Igen.
2: Abban a iparágban, ahol adott esetben mondjuk egy aszút meg 5 évig dajkálsz, pátyolgatsz a pincédbe, mire elkezdesz pénzt látni belőle. Mert közben, hogy ezt a készletet finanszírozni kell. Van egy nagyon nagy kommunikációs nehézség a piacon, hogy ezeket a finomságokat elmagyarázd. Ugye a nagy francia konkurensünk, ez a dél-franciaországi vagy Bordeaux borvidékének közepén lévő édesboros vidék, a Sauternes, borzasztó egyszerűen működik, Sauternes bort árul. És hát azon kívül még a Sauternes boruk. Nálunk mire elmagyarázott, hogy mi van az illető poharába, már régen lejárt a pincének a működésének. Erre ráhúztak Magyarországon egy ilyen központi bor-marketing szervezetet, amelyik nagyon jó szándékkal, én úgy gondolom, hogy olykor még szakértelemmel is próbálta úgy általában eladni a magyar borokat a világpiacon, meg a hazai piacon. Bár ennek az eredményeként a bor eladásaink, meg a borból való bevételeink, exportpiaci bevételeink egyébként folyamatosan számszakilag csökkentek. Nem vitatom a jó szándékot el tőlük, de mondjuk ennek a szervezetnek az, hogy Tokajnak a specifikumait elmagyarázza a piacnak, ezzel kapcsolatban edukálja a piacot, hát se ideje, se pénze, se energiája. Miközben Tokajba, helybe egy-egy gazdának erre biztos, hogy nincs pénze.
1: Igen, ezt abszolút értem. Egy kicsit ugye a Sompány is eszembe jutott ugyanígy ezzel a tematikával. Ők is sompányt árulnak. Aztán igen, onnantól igen, kezdve már, hogy elmagyarázzák, hogy az Blanc de Blanc, vagy Blanc de Noir, vagy Petit Champagne, vagy Grand Champagne, ez már mindegy igazából, ott már jönnek a whitefülűbb kóstolók, akiknek ezt elmagyarázzák, senki másnak nem kell. És talán érdekes is...
2: A kóstolók talán 10%-át izgatja, a maradék 90% azt mondja, hogy de jó van a poharamba.
1: Palagi Ferenccel, tokai polgárral, mádi lakossal beszélgetek Tokaj hegyalja gondjairól, illetve a tokai polgárok kezdeményezéséről. Hamarosan folytatjuk, maradjatok velünk.
0: Borra való. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Rádió Café. Van barátod.

0: Hello, Tibenszky Móni Lize vagyok, a Felelős Szülők Iskolája alapítója. Én nagyon szeretem a Rádiókafét, mert hogy mindig izgalmas dolgokról beszéltek, és jó a zene. Hallgassátok ti is.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Borra való. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Ez továbbra is a Borra való Gasztrokultúra magazin. Folytatjuk a beszélgetést Pallagi Ferenccel, akit Mádon értem el telefonon. Ő Mádi lakos, tokai polgár, és a tokai polgárok kezdeményezéséről beszélgetünk. Ugye 5 évvel ezelőtt jelent meg egy könyve Tokaj helyzetéről, a Tokaj keserű, és ez is egy nagyon érdekes olvasmány, ajánlom mindenkinek. Most azonban egy civil kezdeményezés kapcsán beszélgetünk, ahol megfogalmazták a tokai polgárok, hogy ők hogy látják a borvidék helyzetét, és hogy mit szeretnének elérni. Térjünk vissza akkor erre a tokai polgárok kezdeményezésére, mert ezzel ennek a pontjait láttam. Ugye itt elmondtad az első problémát, ami az, hogy a NER képviselők tisztázatlan körülmények között elsajátított közpénzből hirtelen birtokossá vált hercegek. Ezt lehetett látni az elmúlt időszakban, talán még
2: csak
1: ma is zajlik.
2: Egy apró megjegyzés, hogy a Rákócziak óta nem volt soha senkinek, a vadbottokat és az eszterháziakat is beleszámítva, nem volt soha senkinek annyi termőszőlője és szőlőtelepítése alkalmas földterülete Tokaj-hegy alján, mint amennyi például most van a nemzetvejének. Soha a Rákócziak óta ennyi földje senkinek nem volt. Én megnéztem, hogy a 1900-as évek legelején, 1902 vagy 3, már nem emlékszem pontosan az adatra, az akkori legnagyobb birtokosnak, a Tocsvai Báró Vadbot családnak a fele területe volt, mint most van a nemzetvejének.
1: Szuper.
2: És mellette persze azért még egyéb hercegségek is jelen vannak.
1: Igen. Igen. De azért, hogy is mondjam, azt is érdekesen szemléltük, amikor a közös borunk, ugye, ami lényegében a magyar adófizetőknek a pénzéből lett összedobva, az hogy muzsikál. Mondjuk egy olyan palackban, egy olyan szüretelésű furmintot, én nem tudom, hogy ki az, aki el tudna adni rentábilisan 2000 forint alatti palackáron. Ezen sokat gondolkodtam, hogy ez kifizeti ki végül.
2: Hát, és ez egy differenciált piac. Minél nehezebbé válik az értékesítés, a termelők is annál inkább lefelé nyitnak, hiszen ott lehet, olcsó borból lehet ott viszonylag többet eladni. Néha én is elgondolkodom, amikor egy-egy szupermarketnek a polca előtt megállok, és mindig meg szoktam állni megnézni, hogy milyen kínálat van, hogy amennyit én tudok arról, hogy mennyibe kerül egy palack, egy dugó, egy kapszula, egy címke kinyomtatása, maga a palackozás, az mibe kerül, hogy el szoktam gondolkodni rajta, hogyha mindebből a legolcsóbbat vette, akkor miből él? Akkor mennyi ebből a bor? Mert hova tovább már nem marad. De hát, és ráadásul ugye ennek van egy ilyen hosszú távú piaci tapasztalat, hogy amikor elkezdünk letolt gatyával árusítani, akkor ha ne adj Isten, jobbra fordulnak a piaci viszonyaink, hát onnan nagyon nehéz visszamenni. Tehát nagyon nehéz elmagyarázni valakinek, hogy amikor 1400 forinté megvett egy üveg száraz szamarodnit, akkor hát 2 év múlva, amikor egy kicsit már jobban megy a piac, meg nagyobb a kereslet, akkor hirtelen ugyanaz a bor, tessék mondani, mitől kerül 3500-ban.
1: Igen.
2: Hát attól egyebek mellett, hogy annak annyi a költsége. Azt abból lehet előállítani. És most itt hegyalján egy darabig ugye még működött ez a piramis játék, hogy azok, akik a rendszerváltás után gyorsan belendültek és egy kis tőkéhez jutottak, még olcsón elkezdtek szőlőt, jó minőségű szőlőterületeket fölvásárolni, és aztán egy ilyen földkereskedelmi piramis játék alakult itt ki, hogy jöttek a neres gazdagok, azoknak lehetett jó drágán eladni a szőlőterületeket. Én Mádon élek, itt nálunk az egyik nagyon előkelő mádi dűlőben volt olyan terület, aminek 1 hektárját 60 millióért árulták. Hogy annyira eladták-e, azt nem tudom, de volt, amit több 10 millióért adtak el. Na, ezek az árak beszakadtak, ma már nincs jelentkező, nincs vevő, már ez a jövedelem forrás is hát kipukkanóban van.
1: Ezeken a területeken egyébként gondozták a szőlőt rendesen?
2: Soka nagyon differenciált a helyzet. Vannak területek, vannak drága termőterületek, ahol elképesztő mintabirtokok vannak gyönyörűen művelve, és a mellette lévő tábla meg évek óta elhagyott. Ez lehet azért, mert egy idős tulajdonos 800 négyszögője már kiment a művelés alól, mert az öreg már nem bírja, a fia nem akar hazajönni szőlőt művelni, az unokák már ki se akarnak menni megnézni a szőlőt, és akkor az ott van, mert éppen nincs rá vevő, de lehet azért is, mert valaki tartalékterületnek vette, hogy majd eladjuk később, amikor lesz rá jelentkező, de művelni nem akarja, mert annyi bort már nem tud eladni, nem vesz fel annyi bort a piac. Meg lehet olyan is, erre is van szép száma a példa, hogy nagy birtokok, akár külföldi befektetők birtokai a területük egy részét művelik csak meg okszerűen, mert nem tudnak több bort eladni. Most egyebek mellett ez Tokaj drámája is, ugye terjed ez a szőlőkabóca által terjesztett talán vírusbetegség, ez a...
1: Az aranyszínű sárgaság, igen.
2: Aranyszínű sárgaság, aminek a keltető ágya az elhanyagolt, nem művelt szőlőterület, ahol ezek nagy mennyiségben szaporodnak, és onnan átterjed vén a művelt szőlőkre, tönkretezik azt is. És most ugye elindult az őrület, hogy akkor hol van ennek a tulajdonosa, van, ahol évekig nem lehet megállapítani, hogy valójában ki a tulajdonos, vagy ha a tulajdonos előkerül, akkor már meghalt, örökösök nincsenek, vagy külföldön élnek, vagy azért kiművelje meg, a hegyközségnek lehetne erre mondjuk pénze, de nincsen, nem műveli, meg nem is érzi feladatának. Az önkormányzatoknak, a községi önkormányzatoknak erre garantáltan nincsen pénze, márpedig amíg ezek a parlak területek itt vannak a művelt szőlék közé ékelve, addig ez a szörnyű betegség terjedni fog. Hiába szakad meg a gazda, aki jól akarja művelni, meg akarja védeni a területét, a mellette lévő dzsungelből hát árad a nyavaja.
1: Fú, amikor elkezdtük a beszélgetést, akkor azt kérdeztem tőled, hogy mi a legsürgősebben elintézhető, és hát gyakorlatilag jött belőled, rámöntötted azt, amit látsz és amit tapasztalsz, de mi az, amit megfogalmaztak a tokai polgárok, ami mondjuk egy állami szerepvállalásnál most nagyon fontos lenne egy pár pontban, amit szeretnétek elérni?
2: De az egyik talán a legfontosabb, de ez valószínű nem csak Tokajra érvényes, hanem érvényes a többi borvidékre is. Tokajba kiemelten azért érvényes, mert itt még mindig van egy állami kézben lévő, bár most már egy egyetemi alapítványban lett átpofozgatva egy régi borkombinátnak a maradványa, ami hát nagyon sokat ártott a jelenlétében is ennek a piacnak. A legfontosabb az lenne talán, amit ebbe a felhívásba is beleírtunk, hogy kezdje már az állam a saját szerepét tisztázni. Hogy foglalkozzon azzal, amivel foglalkozni kell neki, és nagyon ne foglalkozzon azzal, amivel nem szabad egy államnak. Itt Tokajban az állam szőlőt termel. Van neki vállalata, de mondom, most az éppen egyetemi alapítványi tulajdonnak van átszázva, de ettől a szerepe még pontosan ugyanaz, amivel befolyásolja az árakat, a béreket, amivel a szőlő felvásárlási árakat meghatározza. Ő maga az állam egyébként volt itt évtizedeken keresztül a legnagyobb szőlőfelvásárló, ami az államáldásos tevékenységének vastagon köszönhető, hogy mélyen az önköltség alatt vásárolják föl hosszú-hosszú évek óta magyarul, hogy a tokai szőlőket, kivéve akkor, amikor választások vannak, mert választások előtti évben érdekes módon mindig fölmegy a fölvásárlási ár. Függetlenül attól, hogy milyen a minősége. Ha szakad az eső, savanyú a szőlő, rohad az egész, akkor is drágább, mint egy év múlva, amikor a választások már eldőltek. Tessék visszanézni, 1990-ig nem volt olyan kormány Magyarországon, aki ezt az ostoba játékot ne játszotta volna el. Viszont van az államnak egy másik feladatkörre, amit meg nem akar elvégezni. Az államnak piacot kellene hozni. Nemzetközi marketinget kellene nagy erőkkel csinálni. Olyan piacokon, ahol a tokainak lenne helye. Az államnak tanítani, edukálni kellene. Most megalapítottak egy tokai borászati egyetemet, ami hát kicsit túlméretezett vállalkozás a borvidék méreteihez képest, de jó, legyen, csinálja, biztos, hogy sok segítséget fog hozni. Az államnak gondoskodni kellene arról, amit a termelők nem tudnak megoldani, hogy legyen vírusmentes szaporítóanyag. Nincs egy olyan vírusmentes, de Magyarországon úgy, ahogy van, ez a funkció hiányzik. A piroxéra járvány után az állami oltványiskolákból épült újra a magyar borászat, meg az egész magyar szőlészet. Ma ilyennel az állam nem foglalkozik. Valamikor régen, még a monarchia alatt volt egy működő egység, volt benne Tarcalon egy vincelérképző akadémia, ennek az utódja most Sátoraljói helyben működik, már pékeket, cukrászokat, meg nem tudom mi mindeneket képez, talán még néhány borászt is. Volt hozzá egy fajta gyűjtemény, hogy legyen egy genetikai bázis a nemesítéshez. Volt egy mintabirtok, a kincsem, még emlékszel, a Grassalkovics csinálta meg annak idején.
1: Igen.
2: Volt hozzá egy pincészet, és ez non-profit alapon termelte a tudást, amit átadott az itteni gazdáknak. Ma minden eleme megvan ennek. Van Tarcalon egy nagyon igyekvő borászati kutatóintézet, még megvan a fajta gyűjtemény, ott van a kincsemdűlő, ami ugye mindig a császár és királyi háztartásnak a borát termelte, meg a világ talán egyik legjobb bortermő dűlője. Vannak oktatási, ilyen-olyan állapotban lévő oktatási intézmények. Mi nem lehet ebből összerakni egy állami mintabirtokot, amelyik a tudást termeli, amelyik szolgáltat, amelyikhez el lehet menni, hogy mutassátok már meg, hogy mit csináljak én ezzel az aranyszínű sárgasággal, mert én nem értek hozzá. Ehelyett az állam mindenféle más csinál, és rettenetes lózungokat tudnak mondani az állam képviselői arról, hogy a tokajszőlő veszélyén, hogy csöpög az az áldott jó nektár. Közben meg Tokaj gajra megy.
1: Hogyan gondolod, hogy ez a kezdeményezés az most a hallgató fülekre, vagy értő emberekhez eljut? Hallgató fülekre talál?
2: Nem tudom, sehogy se tudom. Azt érzem, nem tudom, érzem inkább, hogy most, hogy van egy új kormány, sok-sok olyan politikussal, aki most kezdi a politikus szakmát, még a civil tapasztalatok élénken élhetnek benne, talán megnyílhat egy rés, hogy fölhívjuk a figyelmet arra, hogy vannak itt szakszerűen megoldható fontos kérdések, amik nem egyszerűen csak egy gazdasági ágazatnak a problémái, hanem egy tájnak a problémái. Képzeld el Tokajt, ha kiveszed belőle a borászatot. Ez anyagilag nem egy nagy szám. Az egész Tokajhegyalja összes termése, hát talán akkora, mint egy közepes multinacionális vállalat magyarországi cégének a forgalma. De ha kiveszed ebből a tájból, ebből a társadalomból ezt a több száz éve működő, fantasztikus sikerekre képes és potenciálisan rendkívül nagy reményekre jogosító termelési ágazatot, mi maradt Tokajból? Ez már nem az a Tokaj lesz akkor. És ez ugyanúgy érvényes Villányra és Mórra és Sopronra és sok mindenre, hogy talán ebbe a átmeneti állapotba van egy rövid idő, amikor föl lehet hívni a döntéshozók figyelmét arra, hogy emberek, hát van itt egy dolog, amit meg kéne érteni először, aztán valahogy el kellene kezdeni megoldani. Kivételképpen most talán meg lehetne próbálni azt, hogy a helybe élőkkel, meg az itt hozzáértő emberekkel, akiknek 3-400 éves tapasztalati bázisuk van, velük együttműködve. Az előző 16 évben ugye itten zengett a világ, hogy 100 milliárdos programok jönnek, meg annyi pénzt költünk Tokajra, hogy a faladja a másikat, ebben nyilván benne volt az Orbánék rossz lelkiismerete a aszúbányák miatt, amikből hát nem nagyon lettek 100 milliárdok, vagy jól lettek elköltve, részben nem lehet tagadni, hogy infrastruktúrában ebbe-abba sok minden megszületett, vagy rosszul lettek elköltve, a borászatban például kártékonyan lettek elköltve ezek a pénzek. És egy dolog közös benne, hogy ezt mindig az itteniek nélkül akarták megcsinálni. Egy-két helytartót kijelöltek, azok vitték a prímet, az itteni bortermelő gazdával meg nem nagyon akart a hatalom szóba állni. hát ha most nyílik erre egy rés, nem tudom. És egyébként a kezdeményezés mögé álló bortermelők is hát a reményeiket mondják el, meg a vágyaikat mondják el. Nem tudom, hogy ők se tudják tá, hogy mi lesz belőle. Egy valamit éreztünk, hogy most van az idő, amikor meg kell szólalni.
1: Kit lehet keresni ebben az ügyben?
2: Hát megkerestük a térség új országgyűlési képviselőit, ők gondolom valamiféle összekötetést tudnak teremteni a politikai intézményei között. Elkezdtük keresni a mezőgazdasági minisztériumnak az új vezetését. Most legutóbb volt egy fontos gyülekezet, ahova fontos volt, hogy megjelenjen mondjuk a minisztérium képviselője, el is jött, nagyon nagy öröm volt, ugyanaz az ember, aki fél évvel ezelőtt is jött, csak akkor még más színeket képviselt. Hogy ez jó vagy rossz, ezt nem tudom megmondani. Azt tapasztaljuk, hogy azt tudom, hogy a mezőgazdasági minisztérium új vezetésében kifejezetten szőlész, borász képzettségű, vagy ebben az ügyben érdekelt vezető nincsen. Nyilván meg kell találni hozzájuk a kapcsolatot, és el kell mondani, hogy hát ennek az ágazatnak is vannak olyan rejtelmei, meg vannak olyan gondjai, bajai, mint teszem azt Magyarországon a szarvasmarha tenyésztésnek, vagy a szántóföldi mezőgazdaságnak.
1: Igen, vagy a sertéstartásnak, amire például, most ugye most elég jól rápattantak a kommunikációval.
2: Igen. Enni is kell a rántott húst, mert az jó.
1: Oké, hát remélem, hogy mi megtesszük a magunkét, felhívjuk a figyelmet. Én abszolút mellette vagyok, hogy ezt így alulról jövő kezdeményezésként a helyiek megkeresésével, velük egyeztetve folyamatosan, és egy nyílt vitával, transzparens módon próbáljuk megoldani, mert amit elmondtál, az most nagyon erősen Tokaj-centrikus volt, de tényleg, ahogy mondtad, ez jellemző akár Villányra, akár Szekszárdra, akár Sopronra, tehát a magyar borvidékek mindegyikére.
2: Biztos, hogy vannak a többi borvidéken is olyan emberek, akik most ki tudnak állni és el tudják mondani a bajaikat, de hát egy Villány meg egy Tokaj sok szempontból hasonló problémákkal küzd, és sok szempontból meg különbözőek, nagyon eltérőek a körülményeink.
1: Igen.
2: Nekem egyszer nagyon régen egy orvos pont, amikor mondtam, hogy kérdeztem tőle, hogy hát ebben a szörnyű reménytelenségben miért küzdködik, azt mondta, hogy tudod, engem ide állítottak, én itt kiabálok.
1: Hát köszönöm szépen, hogy elmondtad mindezt, mert tanúságos volt.
2: Köszönöm a lehetőséget, remélem, persze, aki fölfigyel rá.
1: Pallagi Ferenc Mádi Lakossal, a Tokaji Keserű könyv szerzőivel beszélgettünk arról, hogy látja ő Tokaj hegyalja helyzetét most, és hogy mit szeretnének elérni az újonnan alakult kormány segítségével. Ez volt mára a Borra Való Gasztrokultúra magazin. Köszönöm szépen a figyelmet, kövessetek minket a közösségi oldalainkon, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkon, a Facebookon, az Instagramon, vagy a Spotify-on, vagy keressétek fel a borravaló.hu oldalt, és hallgassátok megelőző adásainkat ott. Köszönöm a figyelmet, én Kántor Endre vagyok.
0: Borra Való. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Rádió Café. Van barátok. Rádió Café. Kispesten, az FM 98-as frekvencián.

0: Borra való. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 perc C. Ez nem autó, ez BYD.
7: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whitaker, Dali Borovú Gronje, és még sokan mások az ország első Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori Kastélyban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Marad a forróság, a hőségben sem pihennek a méhek, fontos határidő jár le kedden. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Még napokig kitart a forróság, mert tegnap átléptük a 40 fokot, ma pedig tovább fokozódik a kánikula. Érvényben van a 3. fokú hőségriasztás, a vörös kód és a tűzgyújtási tilalom is. A szakemberek felhívják a figyelmet a rendszeres folyadékfogyasztásra, a fényvédelemre, és arra, hogy a legmelegebb órákban kerüljük a tűzőnapot. Az ország több pontján vízosztó pontok és párakapuk segítenek elviselni a hőséget. Idén eddig 21 baleset történt a vasúti átjárókban, ez csökkenés a korábbi évekhez képest. A tapasztalatok szerint ugyanakkor a nyári időszakban több baleset történik. A MÁV csoport közölte, ilyenkor ugrásszerűen megnő az utakon az autósok, kerékpárosok és gyalogosok száma, ezért kiemelten fontos a szabályok betartása. Az idei eseteknél 10 vesztették életüket, a tragédiák mindegyikét figyelmetlenség okozta. Hozzátették, folytatják az Érj Haza Biztonságban kampányt, amely a legfontosabb vasút biztonsági szabályokra hívja fel a figyelmet. A legnagyobb hőségben sem pihennek a méhek, ezekben a napokban is gyűjtik a nektárt, miközben a kaptár hőmérsékletének szabályozásáról is gondoskodnak, tudtuk meg Bros Pétertől, a Magyarországos Méhészeti Egyesület elnökétől.
1: Most a napraforgó virágzása, ami körülbelül július 1-én szokott kezdődni, az úgynevezett nyári mélegelőkön vannak a méhek, mondok néhány növényt, szelit gesztenye, kislevelű, nagylevelű hárs, majd lassan nyílik az ezüst hárs, facélia, ugye a mézontófű, mustár, olajretek. Itt a méhészek megpróbálnak olyan mélegelőt keresni, hogy a méhek virágporral töltődjenek fel, de a kaptár is megteljen mézzel.
8: Keddig kérhető pótlékmentes részletfizetés a gépjárműadóra, erre figyelmeztet a NAV. Az 5 havi részletfizetési kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobil alkalmazásban lehet benyújtani, indoklás és külön igazolások nélkül. Ugyancsak eddig a határidőig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót is. Marad a perzselő forróság, sőt, tovább fokozódik a hőség, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk majd, csak elvétve lehet kevés gomoly felhő az égen. 36 és 41 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap is a napsütésé lesz a fő szerep a legmelegebb órákban, akár 42 fok is lehet majd. Kedden időnként már zavarhatják gomoly felhők a napsütést, és a Dunántúlra megérkezhetnek az első záporok is. Az Alföldön még forróságra, akár 43 fokra is számíthatunk.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
3: Nagyon szép délután, sziasztok!
9: Szerrebusztok!
3: Ez a Helló járat, és Winkler Nórával ülök velem szemben.
9: Velem szemben pedig én ülök, és velem szemben pedig Mahács Etvei Frigyes ül.
3: És ünnepélyesen megfogadom, hogy most utoljára, mert most adekvát, most fontos, hogy kimondjam, boldog új évet kívánok mindannyiunknak.
9: Erre nem is gondoltam, amikor január óta ezen viccelődünk, hogy lehetséges egy ilyen pont, amikor ez újra úgy lesz aktuális, hogy nem a Mahács Etvei Frigyesi univerzumból szemlélve, hanem egy ilyen tágabb perspektívában is van értelme annak, hogy a tavasz közepén egyfajta új indulásnál boldogságot kívánjunk egymásnak.
3: Én még azt is kívánom, hogy éljük meg ezeket a napokat nagyon. Már nem azban a ritmusban, hogy le nem szakadunk a hírfolyamokról, meg a netről, hanem így belülről. De most van az, hogy nem kell már szerintem annyira nagyon erősen kapaszkodnunk a telefonunkba, vagy a készülékeinkbe, hanem miközben kimegyünk a szabadba. Szabadjára is tudjuk engedni a gondolatainkat, hiszen szabadok vagyunk, és az egy egészen más érzés, mert majd visszagondolva hosszú-hosszú évek távlatában, amikor már leroskadt öreg ember leszek, akkor ezek a napok fognak eszembe jutni, mint életemnek azok a pillanatai, amikre, vagy amikor büszkék lehetünk arra, hogy magyarok vagyunk. És képzeld el, az első üzenet, ami jött még az éjszaka, valahogy már nem mondom, hogy hány óra volt, 2 volt, az amerikai kereskedőnk, borkereskedőnk, aki mióta a narancsember szolgálott fönt Jézusként az Egyesült Államokban, azóta a védővámok miatt nem tud tőlünk rendelni, de hogy óriás gratulációba volt. Aztán pedig egy cseh partnerünk volt a második, aki mondta, hogy üdvözlünk benneteket ismét Európában.
9: Jaj, de jó.
3: Én is
9: akarok ilyeneket mesélni, de előtte azért miközben egy boldog új évben vagyunk, azért tartjuk magunkat régi hagyományainkhoz, melynek megfelelően a műsor elején elmeséljük, hogy mi mindenről lesz szó. Na például erről, amit tulajdonképpen már a Frici el is kezdett, és boldogan fogjuk folytatni. Szeretnénk most már részletesebben mesélni nektek arról, hogy április 29-én
3: Nem, csak mi? A gitáromat vettem elő, ez egy XX
9: ne videó. Penges,
3: ne mert
9: penges,
3: megint Coachella Fesztivál van a világ.
9: Elmondhatom, hogy mi lesz végre az adásban?
3: Nyugodtan.
9: Tehát április 29-én először fogunk tudni találkozni veletek. A Hello Járat első live actjén erről lesz szó. Friciék Párizsban voltak, és teljesen oda van. Most nyilván azt a szó és mondat ömlenyt, amit én már ebből az utazásból megkaptam, talán a következő két órában sem fogja tudni ilyen részletességgel átadni nektek, de nagyon sok mindent igen. Én pedig táján voltam végre valahára, sőt előtte még Miskolcon is, és csodálatos panteisztikus élményeim voltak.
3: Milyen élményeid voltak?
9: Panteisztikus.
3: Most már legyen az, hogy megmagyarázod majd ezeket a külföldi kifejezéseket.
9: Nem emlékszel, nem gimnáziumban tanultuk.
3: Te, mert te elit gimnáziumban jártál, én pedig egy nyíregyháziba, ahol mindenről volt szó, csak erről nem. Mi ez a szó?
9: A verselemzéseknél tanultuk a panteisztikus, amikor azt érzed, hogy az Isten jelenléte ott van mindenben.
3: Nem mondasz nekem, hogy ez gimnáziumi tananyag.
9: Ez gimnáziumi tananyag.
3: Irodalomfaktor max.
9: Szerintem nem. Szerintem ez sima basic alapoktatásban van, hogy a verselemzéseknél tanulod a panteisztikus élményt. Jó,
3: nem, okay? Mert nálunk ez úgy volt, hogy mire gondolt a szerző? Vagy az már az érettségi volt?
9: Hogy azt már egyetemen tanultad? Lehet, hogy az már a PhD kutatásodban volt ez a gondolatod?
3: Na, nyilván a TFN verselemzés volt.
9: Visszatekeredek oda, hogy lesz sport, hiszen anélkül nincsen semmi, mozgás nélkül semmi sincsen. Matchmakerünk is lesz, és egy lemezklub élmény is következik. Majd ki lehet találni, míg odaérünk az adásban, melyikünktől, melyikünk szájából fog felcsöngeni a lemezklubok és a kicsi lemezboltok istenítésének tartalma.
3: Plusz elmondjuk egy film élményemet, amely remélem nagyon sokatok film élménye lesz, ahhoz fűződő gondolataimat is, mert és buzítsuk együtt hangosan a Nórát, hogy jusson el, tekintse meg. Bár nekem gyanús, ha én mondjuk egy streaming szolgáltató lennék bármelyik, és így monitoroznám a helyi történeteket, már az az érdekes, hogy amit a Magyar Péterről forgattak, azt pont tegnap láttam, hogy a piros betűs, N betűsön már fönt van, hogy egészen talán 100%-ban biztos vagyok benne, hogy előbb úgy YouTube felkerül valamelyiknek a rendszerébe, mert ugye pont a helyi tartalmakat próbálják ezzel gazdagítani. Én nem tudom, milyen szerződéseket köthettek a gyártók, vagy a forgalmazók ennek a filmnek, azért nevesítsük most már legalább a címét mondjuk el, az Itthon vagyok otthon. Uh-huh. Én nem tudtam soha jól a filmcímeket sem megjegyezni, de most ez egy tippem volt. Emlékszem, hogy pár évvel ezelőtt is volt egy ilyen film, amit láttam, és egyszerűen nem bírtam eltalálni, a magyar film természetesen, ami gimnazistákról szólt, érettségiről, és annak is volt egy ilyen politikai felhangja, és hogy dicsértem, és már el is felejtettem a címét, pedig az is nagyon fontos alkotásnak tekinthető. Végül
9: tulajdonképpen
3: is...
9: lehet egy ilyen rovatunk, egy ilyen agyelhalás rovatunk, amiben megemlékezünk az összes dologról, amire már nem emlékszünk.
3: Nem. Egy olyan rovatunk lehet, hogy rádiós műsorvezetés egyes ülj le. Most a zenei felkonfal próbálkozom, amíg a Nórát visszakapjuk. Melissa Manchester. Nem a nevére lettem figyelmes, csak a dalra, és amikor megnéztem, hogy ki adja elő, akkor tűnt fel, hogy Melissa Manchesternek hívnak valakit.
9: De nem így hívják, gondolom. De nem a Manchester családba született, és hosszú dilemmával a Melissát kapta, hanem egy valamilyen családba született.
3: És de ráadásul egy New Yorki, itt Magyarország úgy mondanák, hogy mi az, amikor végzel valami iskolát, akkor milyen leszel?
9: Tanult, képzett?
3: És akkor van ennek egy megfelelője még, hogy tudod, egy ilyen státusz, hogy első generációs
9: értelmisége,
3: ezt kerestem. Na, ez nem sikerül nekem soha.
9: Tényleg el fogjuk indítani ezt a rovatot.
3: De most már
9: keressük
3: lehet.
9: Keressük a szavakat, az is lehet, hogy az lesz a címának a rovatnak. Keressük a szavakat. Na igen, tehát mondjad Melissa Manchester élettörténetét.
3: Az egész abból kerekedett, hogy nem szűnő vágyam az, hogy a világ összes fontos jachtrok dalát birtokoljam. És ez is közéig tartozik. Ráadásul ugye nőként a 70-es évek elejétől a 80-as évek elejéig nem volt egyszerű azért a zeneiparban érvényesülni. Hát Melissa Manchester is megjárta a hadakutyát. Az édesapja, képzeld, egy klasszikus zenész volt, a New Yorki Operaházban a nagy zenekarban játszott, az édesanyja pedig az első olyan designer, aki a saját nevén ékszer designer New Yorkban, aki a saját nevén tudott kollekciót piacra dobni, még Beyoncé előtt jóval. Még nem voltak ilyen influencer jellegűek, és ide született be a fiatal Melissa, és olyan lemezeket adott ki 70-es években, egész mondom a 80-as évek legelejéig, ami igen szeretek, és a Shine Like You Should című, az annyira, azt gondoltam a mai adásnak az ez elejére szuper. Passzol, meg a hangvétele is, meg hogy ilyen vidám, és mi is azok vagyunk, hogy ezzel elkezdjük végre. Ez itt a Hello járat.

0: Vasárnap reggel elég korán felébredtem, kisétáltam a nappaliba, megfőztem a kávémat, és így néztem magam elé, és azt éreztem, de úgy mindenhol, hogy fú, ez most történelem.
1: És akármi írtam, lesz.
0: Igen, hogy ez most egy nagyon erős nap, aminek itt az elején állok. És körbeírtam a barátnőimnek, köztük a Dorkának, aki fontos szerepet játszik abban a filmben, amit szeretnél majd dicsőíteni mindjárt. És akkor olyan váltakozó, az optimista, realista skálán olyan váltakozó válaszokat küldtek, és úgy tulajdonképpen senkire se tudtam átragasztani azt a, nem hevület volt, hanem inkább egy ilyen kis belső remegés, hogy ez most úgy valami. És elmentünk szavazni, a Peti más körzetbe szavaz, mint én, elkísértük őt a Sümivel, én már akkor ilyen nagyon meghatott voltam, és utána elmentem az én körzetembe, ahol megbeszéltem a nagynénémmel, meg a nagybátyámmal, hogy menjünk együtt, és akkor az is nagyon megható volt, és akkor tudom, hogy egyrészt nekem minden ilyennél, mindig, mikor elmegyek szavazni, akkor van egy ilyen, bekönnyezik a szemem, de most ennél így tovább mentünk, tehát álltam a kék színű függönnyel lehatárolt kis szavazó fülkémben, és így néztem a papírt, és sírva fakadtam, és kérdeztem előtte az ott ülőktől, hogy sokan voltak, és mondták, hogy nagyon, nagyon, és már ettől valahogy önmagában meghatódtam, hogy most ez úgy egyszerre történik mindannyiunkkal. Bizonyos szemben független attól, hogy majd hova x-el, de hogy mindenkit ez a nap hajt. És akkor szavaztam, újra sírtam, elmondtam a nagynénémnek, ne haragudjon, hogy összevakarom magam, de most még kicsit sírok, mondta, nyugodtan sírjak.
1: De ez még az X behúzás előtt is sírt, nehogy aztán emiatt kell újra számolnia.
0: Hogy a könnyeimmel felitattam, és azért átcsúszott a vonal valahol rossz helyre. Nem, nagyon figyeltem, de olyan vastagon húztam, mint az életem múlna rajta ilyen.
1: Bizonyos szempontból ez
0: bizonyos szempontból
1: van.
0: Ez így is van. És erre a napra esett délutánra a nagybátyám, 80. születésnapja, és nagyon okosan azért szervezték mostanra a nagy családi bulit, mert sok egyetemista gyerek van már a családunkban, akik más országokban folytatják tanulmányaikat, és a szavazásra mindenki hazarepült, és akkor mindannyian együtt voltunk. És ott voltunk ezen a bulin, 80 éves a nagybátyám, tehát hogy a szüleink baráti köre, akikkel kisgyerekkorunk óta együtt vagyunk. Tehát eleve az is ad egy ilyen különös érzékelését az időnek. Eleve, hogy itthon vannak a gyerekek, akik sajnos most már ünnepekkor vannak csak itthon. Szóval, hogy minden szempontból ilyen érzelmi, erős érzelmi hatások között telt a nap, és közben azon gondolkoztam, hogy mit ünnepeljük a Gyurit, és beszélgetünk, és közben kint, a falon túl, ez zajlik, ez megy, és hogy vajon merre megy. És ahogy vége lett a bulinak, és elindultam a kocsimhoz, kilépve az utcára, már rögtön megütött ennek a kicsit ilyen szorongós izéje, hogy azért olyan sokszor éltem meg, hogy x-elek, nagyon nagy reményeim vannak, és akkor utána olyan összegyűlünk barátokkal, és aztán nem az a verzió van, ami nekem a legszimpatikusabb. És aztán este, hiszen kisgyerekünk van, valamelyikünknek le kell őt fektetni aludni, és ez az enyém volt, úgyhogy tulajdonképpen még a Peti a barátaival várta az eredményt egy másik lokáción, én Simikémnek meséltem a szokásos mesefolyamunkat, és ahogy elaludt, kimentem a nappaliba, és így néztem a híreket, és akkor újra sírtam. Ez tulajdonképpen ez a motívum vitte végig a napot, hogy én különböző pontokon, különböző okokból sírva fakadok, és ott álltam egyedül, és azt hiszem, hogy ez felfoghatatlan, és bizonyos szempontból felfoghatatlannak érzem még most is. Tehát, hogy olyan nagy változás, hogy kell hozzá idő, hogy az ember belakja, magáévá tegye.
1: Nagy és nem is nagy, mert hogy másnap meg elindult az élet. Nálunk ez úgy ment, hát felkelt a nap, hogy a lézer is mondta, hogy ugyanúgy fel fog kelni a nap.
0: Nem gondoltam volna, hogy hozzá fogsz fordulni idézetekért.
1: Szerintem ezeket gyűjteni, a dakotákat elfelejtettem annak idején összerakni.
0: Tényleg az is volt.
1: De nem akarok ilyen sekélyes lenni, hanem nálunk ez úgy történt, hogy előző éjszaka értünk haza a Párizsból, majd 15 órát vezettem, hogy haza tudjunk jönni szavazni, és nyilvánvalóan, ahogy összeraktuk magunkat, egyből megindultunk. Azért ott nagyobb nyugodalom volt. Mi azt néztük, hogy látunk-e szavazatvásárlásokat, és persze van olyan ismerősünk, aki már reggel 7-kor hívta a feleségemet, hogy most Pusztavámon most ígérik be a lakatást a roma állampolgártársainknak a szavazatért, és majd mindjárt hozni fogjuk. Mi ebből nem érzékeltünk semmit, nem is ez volt az érdekes, hanem ez a forradalmi hevület. Nem tudom, ilyen 48-ban, 56-ban nem éltem. Tehát, hogy nevessen senki követ rám, aki már akkor is a forradalom barikádjain harcolt. Én nekem az első ilyen élményem ez, hogy valami hasonlót érezhet az ember, amikor azt gondolja, hogy most megváltozhat. És amikor te arról beszéltél, hogy neked is volt már több ilyen választás 4 évenként és csalódás, azért ez most idén jól érzékelhetően tök más volt, mint az elmúlt 16 év mindegyike.
0: Mármint a tétjében, nem vagy az érzületeiben?
1: A tétje az mindenkinek más, az ilyen privát tétek vannak, hanem az érzésében, hogy ez most nem az volt, hogy egy elaprózódott puzzle próbált összeállni, és érezted igazából belül, hogy ez nem az, aki meg tudja lépni a nagyot, hanem most ez az egész országban tapintható volt. Mi is jártunk sokfelé vidéken, és na, csak arra akarok kiukadni, hogy nem ugyanaz az érzés volt. Ez valahogy jobban átjött most.
0: Szerintem pont azért is kellett visszafognia magát az embernek, hogy ne üljön fel rá rögtön, hogy mindig volt ilyen tapasztalás, és abban igazad van, hogy előjelek tekintetében másfajta volt az előző 4 és 8 és 12 év, de
1: Na mindegy, szóval leadtuk a voksunkat, és utána pedig ebéd után már előre megbeszéltük, hogy a feleségem annyira fiatal, hogy ő neki...
0: Első szavazó volt.
1: Nem, második, de neki kellett menni Pestre, mert hogy forradalmat át kell élni, és úgy volt, hogy akkor persze, hát ne hülyeskedj. Én csak izgultam, hogy ne történjen semmi, mert ugye annyi teli volt a város mindenféle ágensekkel. Hallottuk jobbról, balról, hogy itt most aztán odavernek nekünk, és megint, na mindegy, nem is ez volt, hanem tudtam, hogy azért 8 óra előttig nagyon, de este 8 óra előttig nem fog történni olyasmi, amiért izgulni kell. Persze ez a folyamatos érzelmi hullámvasút, hogy mi lesz, hogy lesz, merre lesz, de ugyanakkor meg mint mindig próbáltam, mert a kislányom azért levette ezeket a rezgéseket, és már Pálisba is kérdezgette, amikor ugye ki van írva a szabadság, egyenlőség, testvériség mindenhova, hogy ezek mit jelentenek, ezek miért vannak kiírva, és amikor Sorbon környékén, vagy a Pantheon környékén sétáltunk, akkor próbáltam magyarázni, de ha majd Párizsról beszélek, akkor. És amikor szembe jön, beérkezem Magyarország, és hogy addig átjöttem Franciaországon, Németországon, Ausztrián, sehol semmilyen arcok a villanypóznán, és ő is már abba volt szóval, hogy mikor, apa, mikor veszik le? És én, ha valamit szeretnék itt zárójelet nyitok, kérni bárkinek felelőssége ez, hogy törüljük el az összes óriás plakátot. Tehát nincs a világon annyi óriás plakát hely, mint nálunk egy négyzetméteren. Ne lehessen ilyet. Semmilyen cél. A reklám már úgysem printben zajlik, hanem a neten. Másrészt pedig olyan skrupulusokat vagy deformációkat okozott a gyermekek lelkében. Az enyémben is. De az övékben aztán még jobban. Hogy azt a bűn, a sok bűn közül ez az egyik, amit szerintem elkövetnek ellenünk a politikusok. És aztán a nap vége felé kezdődött ugye az izgalom, mert a feleségem is küldte az üzeneteket, hogy itt a fővárosban azért egy egész más világ bontakozik, mint vidéken. Vidéken nagy csönd volt, és aztán ahogy elindultak a számok, és ugye jött az este, próbáltam lefektetni a pannát, nem tudott elaludni valamiért, egészen biztos, hogy érezte. Pedig, tehát tényleg így hímes tojásszerűen kapcsoltam be, csak bármilyen digitális játszottunk múzeumost meg, amit kellett.
0: Múzeumost játszottatok?
1: Hát a Louvre ugye megtette hatását, úgyhogy ez mindenkinek majd.
0: Kérlek, ezt egy ponton fejtsd majd ki, hogy játszottok múzeumost. Jó? Majd, te mi vagy? Igen. Te kép vagy?
1: Dehogy is. Én látogató vagyok.
0: És ő?
1: Tárlatvezető. Hát én jövök be, majd ehhez is visszatérünk.
0: Jó, ez feltétlenül.
1: És akkor az lett a megoldás, hogy ugye átjött a mi ágyunkba, és mellettem azért gyorsan elaludt, de mondtam neki, hogy ne haragudjál, én most egy picit nézni fogom még a tablettet, hogy mi újság, és akkor fél egyig ment ez. Nyilván nagyon sok meg a barátaimmal üzengettünk, nyilván nagyon sokszor elsírtam én is magam, mert nem lehetett kibírni.
0: Nem lehetett kibírni. És azt akartam még neked mondani, hogy én ott így némán csendben, tényleg, hogy a Simicse ébresszem föl, de közben halljam ezeket a beszédeket, meg egyáltalán.
1: Az engem nem érdekelt, képzeld el.
0: Engem nagyon, és akkor jöttek nekem is Amerikában élő barátaink, gratulálunk, gratulálunk. Egy másik Amerikában élő barátunk részletesen kifejtve, hogy ez mit jelent a világnak, mit jelent nekünk, mit jelent Európának. Horvátországban élő barátaink, iszonyú megható volt. Tényleg azt lehetett érezni, hogy ugye ezt most, ez nagyon nagy figyelem mentén haladunk ebben a sztoriban.
1: Igen, igen, igen, szerintem is ez most jó volt. Most megint úgy érezhetjük magunkat, hogy én nőttem 10 centit, meg hogy így, na, kicsit átalakult a képem saját magunkról. Azt gondolom, ennyi elég. Jeff Bloom következik. I got a lot. Nekünk is egy csomó mindenünk van. Szóval Jeff Bloom, meg aki, én meg sosem hallottam róla, de hát az egyik kiadó küldte, hogy hallgassam már meg, és akkor mondta, hú, ez mennyire menő, modern R&B-hez hasonló, de egy csomó minden mellett lehet mozogni és bólogatni rá, úgyhogy én ezt nagyon-nagyon nagy szívvel ajánlom nektek felfedezésre is, és akkor most tényleg itt megszakadunk, mert irány a muzsika, Jeff Bloom, I got a lot.

korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ugyan az alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD. MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás, és a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Készülünk arra, hogy élőben tudjunk veletek találkozni. Nagyon sok örömet okozott az összes üzenet, amit tőletek kaptunk, és ezek között voltak ilyen rövidek, voltak nagyon önfeltáró, személyes vallomások úgy általában a helyzetekről, amikben ti hallgatóként vagytok a saját életetekben. Iszonyú jó hangulatú mindig ezeket olvasni, mindegyikre válaszolunk, megköszönjük, reagálunk. És most eljött végre a nap, április 29-én, amikor az első live actet tartjuk, mint Hello Járat ketten a Fricivel, aminek a programja közepén egy olyan páros előadás lesz, ami tulajdonképpen a Matchmakernek egy ilyen külön kiadása lesz, amiben már hetek óta készülünk, a Frici küldözget nekem olyan albumokat, amiken olyan zenék vannak, amik neki speciálisan, személyesen nagyon fontosak, és szívesen el is mondja, hogy ezek mik. Én ezekhez keresek szokásos rutinommal párokat a képzőművészetből, de olyan képeket igyekszem oda találni, ami nem csak, hogy passzol a borítóhoz, hanem amihez én is el tudok mesélni olyan történeteket, amik nekem fontosak, és lesz egy fordított iránya ennek a közös gondolkodásnak, hogy én küldök a Fricinek képeket, ami nekem nagyon fontos, elmondom, hogy miért, és ő ehhez fog egy hangulatban passzoló zenét keresni.
3: Vagy albumot, vagy meglátjuk. Igazából meglátjuk. Én magam is kíváncsi vagyok, hogy ez hogy tud működni, mert hát amit a tündővel csináltok, az egy jól kireszelt, kicsiszolt gyémánt már, azon már nagyon sokat nincs mit. A miénk még egy, amit úgy képzeljétek, ezt most megtalálták valahol Dél-Afrikába, lejutott hozzánk Amsterdamon keresztül, és akkor nektek velünk kell összerakni azt, hogy ebből végül is mi a formula. Én azt gondolom, hogy egy a lényeg, érezzük jól magunkat, és a többi az. Én biztos fogok egy csomót hibázni, lehet, hogy el is sírom magam.
2: Én is biztos, hogy el fogom sírni magam. Eleve rajta vagyunk egy elsírós
3: trekken. Igen, igen, igen, ez mondjuk kemény.
2: Igen, és majd a tájja a körben megemlékezem még arról is, hogy milyen volt a szőlőbe kint lenni, mert hogy a somszög borokat fogjuk bemutatni nektek, meg kínálni, meg kóstolni, és közben eszünk is, és amit a legjobban várunk, hogy beszélgethetünk veletek, meg röhöghetünk, meg megbeszélhetjük a dolgokat. Mindezt a belváros közepén, a Paula Ijede utcában, az 55-ös szám alatt található Lofis rendezvényterében fogjuk elétek tárni, és

0: regisztrálni erre az eseményre. Kétféleképpen tudtok, az egyik nálam az Instagramon, tehát csak egy sima üzenetben. A másik pedig, ami nagyon sokatok nagyon jól bejárt kapcsolati módja hozzánk, a hellojárat.hu oldalon van egy kapcsolat nevezetű menü.
1: Rögtön a Matchmaker applikáció balra, ha szembe ültök a képernyővel.
0: De ha háttal ültök a képernyővel, akkor nagyon nehéz. Akkor diktálni kell valamelyik rokonotoknak, aki szemben ül a képernyővel. Na, szóval, hogy a kapcsolat menüpontba, ha beléptek, ott rögtön kinyílik, és nagyon egyértelműen ott van, hogy hogyan tudtok nekünk üzenni. Szóval, aki egyébként is ezen a fórumon kommunikál velünk, annak ez könnyű lesz, aki szereti a kalandot, az megtalálja. Aki szereti a kalandot, de nem ebben, az pedig az Instagramon tud nekem írni. Szevasztok, jönnénk hány fővel, és akkor e-mailben mindenkinek visszaigazoljuk, hogy beférte a rendezvényre, amit nagyon várunk, április 29-én.
1: Reméljük olyan lesz, mint a tokiói metroállomásokon látható tömegjelenetek, tudod, mikor hátulról négyen még tuszkolják be láthatósági mellényekből az embereket, és mindenki nagyon örül, hiszen el fog jutni a munkahelyére időben. Egy skót zenekar következik, a The Twilight Sad, ők már 10 éve nyomasztják a gitárt, a shoegaze, tudod, az a, az én másik kedvenc területem, ez a fajta köldöknézős, de nem, igazából nem, hát majdnem belekezdtem a történetibe a shoegaze műfajnak, de nem teszem ezt, mert nincs itt a helye még. Az Inhospitable Hospital című dal, ami magán...
0: Inhospitable Hospital?
1: Igen, igen, igen, ezt bírták neki Glasgow-ban adni. Jó kis indie gitár muzsika, úgyhogy ha valaki szereti úgy, mint én, mert én oda vagyok, akkor... Tessék, The Twilight Said.

0: Добрый день.
1: Ne kezd. Ha lehallgatnak minket is, aztán majd visszaélnek.
0: Tavaszi szünetben.
1: Tudtál oroszul jelenteni?
0: Persze, de szerintem kötelező volt. És Jézusra emlékszel?
1: Persze, emlékszem, de a tavaris učitel nyica nyiktonnyet asszuszvoje.
0: Nyiktonnye atszuszvojet.
1: Ó, azért...
0: Nyiktonnye atszuszvojet.
1: Aha, neked van ez a moszkvai...
0: Dialektem.
1: Dialekted, úgyhogy azért mindenki figyeljen oda, fogjon mindent, aki minket hallgat.
0: Közös töve ezeknek a nyelvérzék, amit a szüleimtől örököltem, tehát ezt ők is biztos. Minden nyelven nagyon szépen szólalnak meg. Ja. Tehát, végre táján voltam családommal együtt.
1: De lokálisan hol van ez a tája?
0: Tokajhegyalja.
1: Borvidék.
0: Tokajhegyalja, Borvidék.
1: Világ összes politikusának, és nektek is van ott egy kis birodalmatok.
0: De a világ összes politikusa az egyáltalán nem a tájai részen dübörög.
1: Én tudom.
0: Hanem ők a fenszi Tokaj és környéke. Mi pedig a rendes, rögvaló, igazi, földszagú, valóságos táján vagyunk. Nagyon kalandos volt az utazás. Simikém kis barátját, aki a saját családjával jött-ment az országban, hiszen tavaszi szünet volt, őt 60-ban vettünk föl, 60-ban kijöttünk az autópályáról, ők is megálltak a benzinkútnál, Áron, a kis Áronka átült hozzánk, a saját gyerekülésével becuccolódott. Hátra, onnantól kezdve a gyerekek ezen az ilyen kibírhatatlanul kedves cérna hangon dumcsisztak és röhögtek végig. Megálltunk Miskolcnál, mert ott volt egy elintéznivalónk, én a gyerekekkel kószáltam a városba, és néztük a színvapatakot, meg a gyönyörű házakat, meg virágokat szedtek nekem, meg...
1: Nem ettetek pizzát annál a híres pizzázónál?
0: Ne, kávét, bementünk oda kávézni, és szólt valami zene, és a gyerekek ilyen őrült táncba kezdtek, azt is nagyon bírtam, gyönyörű idő volt, és akkor végre tovább haladtunk tája felé. Neked nem akkora flash, mert amikor jössz Budapestre, vagy hogy az adást felvegyük, vagy mert borokat hoztok, visztek, megvan, meg eleve te tájban élsz. Tehát, hogy én is nagyon figyelem, meg keresek erdőket itt Budapesten, meg parkokat, tehát, hogy próbálom 100%-osan megélni, hogy tavasz van, és ez mit jelent látványban, de egész más, amikor elindulsz az autópályán, és így kinyílik a tér, és látod, hogy minden virágzik, és vagy sárga, vagy ropogós zöld, vagy rózsaszín, vagy ilyen habos fehér. Már az út csodálatos volt. Mindenhol ezek a szelíden rezgő kis szírmocskák, őrület. Tökéletes idő volt. Nem volt túl meleg, de olyan tisztán sütött a nap. Fenn voltunk a szőlőbe egy csomót. Eleve az a táj, figyelj, és annyira vágyakozva hallgattam, amikor egész, hát nem télen, de amikor így a tavasz elején még a nagyon hidegben meséltél arról, hogy milyen figyelni, ahogy a nedvek elkezdenek.
1: Könnyeznek, igen.
0: Figyelj, ez annyira megható.
1: És azt meg kell kóstolni. Nagyon finom íze van annak.
0: Én megkóstoltam, képzeld el.
1: Na, ugye?
0: Uh-huh. Ott volt mellettünk Hudák Pista, aki mondta, hogy ne nagyon nyúkáljak hozzá.
1: Hát, jól kell tudni hozzányúlni.
0: De én megkóstoltam.
1: Az egy műszer.
0: Megkóstoltam, és elámulva néztem, hogy ott a természet folyamatosan teszi a dolgát, és ez mind-mind csendben zajlik, és a felhők közben mennek, és az állatok...
1: Megpattantak a rügyek már?
0: Uh-huh. Igen.
1: Nektek milyen van? Furmint?
0: Furmint.
1: Csak furmint?
0: Uh-huh.
1: A furmint az egy híres magyar szőlőfajta. Ezeket el kell mondani Wikipedia-szerűen, mert nagyon sokszor mellé tudunk menni, és az ott Tokajon, táján elég erős tud lenni. Ezt majd meg tudjátok 29-én kóstolni, mindenkinek ajánlom. Ha nem vezetnék vissza a fővárosból aznap, én biztos megkóstolnám.
0: Majd neked adunk egy üveggel, hogy otthon meg tudjátok inni a krisztálát.
1: Nem volt fagy.
0: Mm-mm. És képzeld, ott nincs még, vagy nem is szerencsésen elkerüli azt a részt, ez a kehe, amivel a fél ország küzd.
1: Fitoplazmának hívja.
0: És erről beszéltem is a mi szőlész borászunkkal, hogy van valami speciális szerencsés fekvése annak a régiónak, ahol a szőlő van, hogy valahogy több a szél, máshogy...
1: Kevésebb az iszallag, az lehetséges. Igen. Műveltebbek a szőlők?
0: Igen, nagyon gyönyörűen műveltek a szőlők. Figyelj, az is tudod, úgy visszaidézem, amit mindig elmondok a kultúráról, hogy a kultúráról azt gondoljuk, hogy ez a Zeneakadémiára járás, meg a Ludwig Múzeumban járkálás, de hogy a kultúra az egy más regiszterben is érzékelhető kifejezés, és például, amikor ott állsz a szőlőben, akkor nem tudod nem azt érezni, hogy ez egy kultúra, és ez egy évszázados kultúra, amit ott csinálnak, naponta tesznek. Na, ne haragudj, hogy újra ezt a kifejezést mondom, panteisztikus élményem volt. Nyilvánvalóan teljesen fel vagyok borzolódva érzelmileg, hiszen ez most oké, hogy túl vagyunk április 12-én, ez előtte volt, nagyon sok várakozás, nagyon sok feszültség, nagyon sok minden történik mindannyiunk életében. Tehát, hogy van egy ilyen őrületközeli felfokozottság ott fent a hegy tetején, amikor elnéz, és azt látod, hogy ez gyönyörű, ez fenséges. Ez egyszerűen fenséges. Na, láthatom, más állapotba kerültem attól, hogy kiszakadtam a fővárosból, de egyszerűen csodálatos volt ez az időszak ott.
1: Nekem az tetszik az egészben, ezekben a mondatokban, hogy végre itt a városlakók is megtapasztalják, hogy mi lehetne azt, ha mind kimennénk egy picit, és akkor Russzóval elmennénk vidékre, hogy ez jön el, ennek gondolhatjátok a Nórából ez jön el, akkor mindenki egy ilyen teljesen más mentálhigiénés állapotot tudna fölvenni, és ehhez nem kell feltétlenül curholót magatokhoz venni, mert én most ezzel dolgozom, ez az én testvérem, egy hosszú nyeli curholóval vagyok egész közeli kapcsolatban a napokban, mert hogy a lemosó permetezéssel végeztünk, és hát most a gyalogművelési szőlőinket kell kicurholni a curholóval, és ha van, talán az az egyik olyan tevékenység, amit rettenetesen utálok. Ezt annyira nagyon, hogy csak a kötelesség tudat hajt engem előre, meg az a végtelen belém nevelt a sport, ugye, amikor megkapod azt a fajta, itt is egy szót keresek már hosszú ideje, amit nem vegyek kifejezést.
0: De mi fegyelmet?
1: Fegyelmet, köszönöm szépen. Igen, a fegyelmet, ez nem jutott eszembe, láthatóan Párizsból jöttünk, de fegyelemről szó nincs, hogy ezt a fegyelmet tanulja meg az ember, hogyha nem is tetszik, azért megcsinálja. Mert valamit meg kell, nem lehet minden shiny, happy.
0: Most, hogy ezt felvetted, próbálom detektálni, hogy ebben a pár együtt töltött napban tapasztaltam a kisfiamnál ezt a típusú fegyelmet, hogy el tudja elfogadni, hogyha nincs is kedve hozzá, de meg kell csinálni. Nos, úgy érzem, ebben nem jelenleg nem állunk annyira jól.
1: Na jó, de ő nincs abban a korban még, őt ezzel nem lehet meg. Hát ráadásul tényleg na mindegy, hagyjuk. Nem ez jó. Mond neked valamit ez a kolumbiai zenekar 1981-ből?
0: Őszintén nem.
1: Na, nekem se. A Nemesziót azt múlt héten fedeztem föl egy lemezboltban.
0: A Paris?
1: A Paris, oui. És azon csodálkoztam, hogy a dal cím ennyi, hogy hé-hé, hogy hej-hej. Mondok magamban, hát ez mi lehet?
0: Várjál, melyik volt az a zenekar, aminek ilyen nagyon crazy neve volt? A Good Good Not Bad?
1: Igen.
0: Okay,
1: úgyhogy megjegyezted?
0: A Good Good Not Bad, az belém éget, ő meg a hely-hely, oké. Okay.
1: De ez a dal címe.
0: Tudom, értem.
1: Tehát amikor majd
0: nem
1: villogni
0: nem
1: akarsz.
0: Nem eszi jó, kettős pont, hely-hely.
1: Igen. Egy felkonfot hallottatok Kolumbiából.

0: korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat.
1: Elnézést.
2: Nem bűsz be menni.
1: MZKT.
2: Tessék.
1: MZKT.
2: Ja. Angolul leci.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul léci.
4: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
5: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
7: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6, 7, 8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
3: Hangos, nyers, kompromisszummentes. Egyik legőrültebb koncertzenekara hamarosan Budapestre érkezik. Az Idols július 8-án első önálló koncertjét adja a Budapest Parkban. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Rövidített nyitvatartás lesz a klíma nélküli ügyfélszolgálatokon a NAV-nál. Sziasztok kultúra kezd kialakulni a Balatonnál. Kitart a kánikó. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Óvatosságra int a hőség miatt az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt kérte, aki szabadtéri tömegrendezvényre készül, indulás előtt mérje fel, hogyan viseli a nagy meleget. Különösen az időseknek, a kisgyerekeknek, a várandósoknak és a krónikus betegeknek javasolja, hogy lehetőség szerint kerüljék a hosszabb szabadtéri programokat. Rövidebb ideig tartanak nyitva hét elején a NAV klíma nélküli ügyfélszolgálatai a kánikula miatt. Hétfőn és kedden az érintett helyeken csak délig fogadják az ügyfeleket. Ahol működik a légkondi, ott nem lesz változás. A személyes ügyintézést választók egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek a kinti extrém hőség után. Az adóhivatal ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy ügyfélportálján szinte minden adóügyet elintézhetünk elektronikusan. Sziasztok kultúra kezd kialakulni a Balatonnál a nagy hőség miatt. A déli napozás helyett egyre több turista választja a kora reggeli és késő esti programokat, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség. Jóval korábban útra kelnek például a kerékpárosok, a szaposok napkeltekor szállnak vízre. A vízparti programok sokszor a délutáni órákra tolódnak. A vendéglátók, szolgáltatók is igazodnak az észak-olasz mintához, a vendégeket gyakran éjszakai múzeum látogatással várják, sokfelé pedig még este 10-kor is nyitva vannak a fagylaltozók. A reklámszabályok betartását vizsgálja a fogyasztóvédelem. A korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak. A cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
9: A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatnál elsősorban. A köznevelési intézményekkel, egészségügyi intézményekkel 200 méteren belül nem lehet alkoholtartalmú reklám, sajtótermék vagy internetes oldal címadán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly év is a tapasztalatok is egyébként a nagyon kevés 2%-os kifogásolás elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
8: Napsütés, forróság, legfeljebb néhány gomoly felhő, alig lengedező szél, mára is ez a kínálat, egy-egy záporra is ritkán van esély. 35-40 fokot ígérnek. Az előrejelzések szerint hétfőn sem jön enyhülés, marad a száraz, napos idő, hajnalra is csak 17-22 fokig hűl le a levegő, napközben pedig többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk. Kedden esetleg érkezhet néhány frissítő zápor, zivatar, viszont kitart a hőség.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
10: Ugye minden szeptemberben, amikor az első, hát az elejéről kell kezdenem ezt a történetet, itt a második óra elején. Szóval minden szeptemberben közlik a családokkal, majd ezt te is megtapasztalod nem sokára, az évi menetet az iskolában. Mikor lesz szünet, mikor nem, mikor kell ezt hozni, mennyi pénzt hozzál, hány papír zsebkendőt, nem taglalom, mindenki tudja, hogy miről beszélek, és ilyenkor kezdődik meg a nagy családi tervezés, hogy mi a manót műveljünk a gyerekkel, per gyerekekkel, akkor, amikor beáll a nagy szünet, és azért mégis valami normális elfoglaltságot kell. Nekünk van ez a szúrásunk már jó régóta, hogy amennyit lehetséges, gyereknek a világból szeretnénk megmutatni, mert meggyőződésünk, hogyha tudja, hogy nem csak ugyanolyan emberek élnek a földön, mint amit itt tapasztal ebben az országban, sőt más épületek is vannak, mint amit itt lát a környéken, akkor talán egy kicsit szélesedik majd a horizontja, ha bármennyire majd emlékszik. Most már 10. éves a kislányunk, és azt gondoltuk, hogy tartani fog ott, fejben és fizikumban, hogy kibírjon egy 4 napos látogatást a francia fővárosban, melynek neve Párizs. Ezeket fontos leszögezni, hogy tudjuk, hol járunk.
11: De mit jelent, hogy fizikailag? Mert hogy ilyenkor az van, hogy rengeteget sétáltok, és hogy azt bírja a panna?
10: Igen, meg hogy tömegközlekedünk, aha, metrózunk, aha, és azért nekem is lekopott legalább 5 centit biztos lekopott a lábam ez alatt a 4 nap alatt, és akkor próbáld úgy összeigazítani a programot, hogy legyen benne neki is, és hát nyilván, ha Párizsban vagy, akkor Disneyland. Az bejátszik egy nap, nem tudtam, mit várjak, lövésem sem volt, én magam nem mentem volna oda, de hát
11: megleptél ezzel az infóval.
10: 10 év alatt végignéztem az összes Disney rajzfilmet, és van, amelyik nagyon tetszik, amelyik kevésbé, és amikor ezt így bedobtuk a pannának, akkor éreztük rajta, hogy a másik 3 napon innen azt csinálunk, amit akarunk, ha van egy Disney. Azt mindenkinek elmondanám praktikante infó, hogy amilyen hamar csak tud, vegyen jegyet előre, mert ott nincs, tehát az nem, sőt, ahogy közeledik az utazás időpontja sem lehet olyan tömeg kíváncsi erre az intézményre, hogy tényleg előre hónakú, azt hiszem, mi valami karácsony táján foglaltuk le a jegyet, és akkor ebbe benne
11: a Disneylandbe?
10: A Disneylandbe. És éppen, hogy csak sikerált. És ebbe ugye benne van az, hogy átteszik a repülőjáratot, mert ugye nem mi vagyunk az a cég, akinek saját repülője van,
11: nincs
10: és fapadossal nincs, még nincs, fapadossal azt össze-vissza variálják. Tehát úgy kell elhelyezni, hogy biztosan ott legyél abban az időben. Milyen az időjárás? Na most Én nem számtalan, de egy 5-7-szer voltam Párizsban, mindig rossz idő volt. Aztán tavasszal meg abszolút benne van, hogy Párizs időjárás az nem egy izé. Szóval van egy csomó körülmény, amit össze kell rakni ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, és aztán mit csinálsz a következő napokban? Hát megpróbálod neki először is, mivel sokat tanulnak, meg látott olyan rajzfilmeket, amiben egyiptomiak vannak, akkor nézzük meg a világ egyik legnagyobb, nem tudom, ha jól emlékszem, azért a British Múzeumban is elég nagy az egyiptomi gyűjtemény, de hát hol van még nagy, a rabolt kincsek még ott vannak, ugye a Louvre, meg ez a Mona Lisa nevű cucc. Tehát egy múzeumlátogatás is be kell, hogy férjen ebbe, és aztán pedig az Eiffel torony. Az Eiffel toronynak is a teteje, és akkor mi még? Hát persze a Notre Dame, mert hogy felújították, elkészült, és arról is már a Notre Dame-i toronyőr. Tehát úgy próbáld alakítani a programot, hogy a gyereknek azért meglegyen, és akkor egy 15 óra autózás után megérkezel, és amikor felkezd másnap a csodálatos szálláson, mert tényleg nagyon jót találtunk Belleville negyedben, és lemész az első pék árukat árusító boltba, sokkot kapsz azonnal, hogy van az, hogy 1,90 euró bagett. Olyan bagett, hogy kicsordul a nyárad utána, és akkor még a croissant 1 euró környékén.
11: De ugye megvan, amikor én ugyanezeket mondom neked, amikor Triestbe elmegyünk reggelizni, és fantasztikus péksüteményeket eszünk, és kávékat iszunk, és üdítőket, és nem akarom elhinni, hogy fele annyit fizetek, mint egy budai kávézóban.
10: És amikor a gyümölcsöt veszed, tehát mi úgy vagyunk megvezetve, és a minőség. Én tudom, hogy egy gyarmat birodalomban, és annak közepén vagyok. Én tudom, hogy nagy piac. Én tudom, hogy nekik egyszerűbb, könnyebb. De ha valamin érezni, hogy mi a végeken vagyunk, akkor az, hogy a minőség az élelmiszernek. Pont. Louvre nevű közintézmény. Itt is előre mindenkinek mondom, aki még nem járt arra, hónapokkal előre vegye meg a jegyet. Nincs az, hogy te ott beállsz a sorba és kérd, mert ilyen típusú sor nincs. Sor van, brutális sor, de órákra beosztva. És tényleg olyan Párizs is mindig olyan. Egyre több épület, sokkal jobb állapotban van, mint Róma szerintem, így épület minőségileg, mert szebbek, felújítottabbak. Ebbe belejátszik a 24-es olimpia miatti felpörgés is egészen biztosan, de jól néz ki most Párizs. Szinte minden fel van újítva. Szóval a Louvre az egy akkora nagy falat. Én 18 éves koromban voltam először, akkor én a barátommal be tudtam állni a sorba, és egy másfél óra alatt hozzájutottunk a jegyekhez. Most ez nincs, mindent előre kell. Ha van sok pénzed, akkor tudsz gyorsítósávon előjutni, de készüljön mindenki a tömegre, és többször is be kell jutni oda. Fantasztikus az egyiptomi gyűjtemény, minden kitalálva, szuper. Az, én hozzászoktam, de a feleségemnek ez egy első rácsodálkozás volt, hogy ugye a franciák tesznek arra, hogy más nyelvű emberek is vannak ott. Vedd meg, édesapám, az audio guide-ot, ha akarsz olvasni más nyelven, ez itt Franciaország, itt franciául van kiírva, mindenki van írva franciául, és néha-néha beleakadsz egy angol nyelvű szösszenetbe, és akkor persze meg kell indulni a Rockstar felé, mert látod a tömeget is sodródni, most már külön terme van a Mona Lisának, de ami ott van, az nem emberi. Mondd meg, hogy mi a titka a Mona Lisának. Oda, mert most már harmadszorra látom, hogy én értem, hogy kevés van belőle, meg sok mindent értek, de elhaladsz egy hosszú folyoson, amely maradt halála, és még 1 millió nagyon-nagyon fontos mű, és akkor megérkezel egy tömegbe, ahol szinte csak nem sikongatnak, de mindenki csak telefonál, és úgy kell ordítania az ott dolgozó embereknek, hogy ne akaszd meg a sort, állj ide, állj oda, menjél, nehogy visszaforduljál csak egy irányba, és megnéz egy képet, amin egy nő van, aki így mosolyog.
11: Szerintem a Mona Lisán a kánon és a kommunikáció erejét lehet megérteni. Hogy van egy kánon, te abba belenősz, te azt hallod, és bizonyos kiemelt művek körüli nagyon régóta menő intenzív kommunikáció, ideértve a Da Vinci kód sikerét, de most azt tudom neked mondani, hogy reggelenként a Siminek, ha nem nagyon rohanunk, akkor még mesét is olvasok, miközben reggelizünk. És van egy könyv, amit nagyon szeret, egy kis dínóról, aki jön-megy a dínó anyukájával, többi dínó szülő és dínó gyerek között. És van egy oldalpár, ami egy múzeumban van, és ott le van rajzolva egy dínó Mona Lisának. Tehát, hogy ez a kép, ez már nem egy kép, ez már nem maga a műtárgy, ez már egy akkora history és kultusz, és tökéletesen kielégíti azt a típusú múzeumba járót, aki nem ti vagytok, de nagyon sokan, amiről már beszéltünk, hogy elmész és így kipipálod, hogy láttad. Igaziból nem láttad, önálló műtárgyak sora dokumentálja azt, hogy mennyire nem lehet már hozzáférni ehhez a műtárgyhoz. A hozzáférni nem csak úgy értem, hogy oda tülekedni, hogy lásd, hanem hogy egy pillanatra megéld azt, hogy ez most tényleg lát, ez nincs, ez megszűnt, ez felszámolódott. Na, most ezt nem nyitjuk ki, mert te Párizsban vagy éppen.
10: Nem, engem nagyon érdekel a hatásmechanizmusa, de hát ez nem most kezdődött, ez azóta, na mindegy. Igen. És akkor nagy élmény volt, tényleg. Tényleg nagy élmény volt. Már látni a kislányomat, ahogy nézi a piramisokból származ, és hogy és mi is mutogatta nekem, és hogy ezek tényleg minden pénz megért, minden várakozás megért, minden tömeget megért. És aztán, ahogy felmentek az Eiffel toronyba, az is, én nem megyek fel ilyen helyekre, de ők nagyon bátran a tetejére felújították, gyönyörű az Eiffel torony, mindent kitaláltak, patentum működik, mindenhol sorálás. Arra készüljön bárki Párizsba megy, és meg szeretné látni csak egy közepesen ismert helyiséget, akár legyen az egy központi WC, ott is sorba fog állni, mindenhol sorba fog állni, sokat, úgy tervezem. És aztán Disneyland. Azért megérte, hogy a kislányomat lássam boldognak, tényleg. Profi, szuper, szerintem egy hétre kell oda menni, mert olyan nagy, most már három része van. Hozzá se kezdjetek ahhoz, hogy a jégvarázsos részre eljussatok. Mi próbáltunk, 2 órát kell sorba állni. Ki van írva minden, hogy mennyi a sorállás. Karib-tengeril szuper, Karib-tenger kalózai, jönnek a Mikiék, integet nekik mindenki, szóval óriás, és pusztító egyben. Tehát felnőttnek pusztított. Tudod, így láttad, az aznap összesodort egy bizonyos embertömeget ott Disneyland, akik hozzájutottak a belépőt, olyan 3 és 4 óra tájékán a szülők arcát kell nézni. Ahogy már nem él senki. De a gyerekek pörögnek. A gyerekek jönnek, mennek, a panna is izé. Na, mikor megyünk tovább? Mi már vonszolódtunk, tehát, hogy már hason csúsztam. Semmi. Ő meg se reszült.
11: Azt akartam csak mesélni neked, mikor mondtad, hogy nagyon nagy sorok, és tényleg szóval, hogy meg hogy Párizs kiszámíthatatlan időjárása, és hogy délutánra nincs már szülő, aki a saját idegrendszere birtokába lenne. Igen. Az én egyik barátnőm úgy vitte oda a gyerekét, hogy végig tolta a férjével ezt, és ugyanazt élte meg, mint te, hogy ez alapvetően a gyereknek nagy élmény, és amikor eljött ez a 3-4 óra, akkor egy ilyen égszakadás típusú eső esett le rájuk, és azt mondta, hogy ez a sok már addigra vegetáló szülő egy picit erőre kapott attól, hogy percenként 48 liter víz esett az arcába, és ők így zárták ezt a csodálatos, felejthetetlen Disneyland beli napot.
10: A következő körben még egy nagyon picit, egy percet majd, ha adsz nekem, akkor még mesélek róla. Most viszont egy olyan dalt szeretnék lejátszani, amely egy lemez, 2 lemezboltba jutotta, megengedte a család, sőt, a feleségem kereste is, hogy hova menjünk. Még él Jacques Dutronc, remélem így kell kimondani, egy igazi rockstar ő, most már 80-valahány éves, de a 60-as években kezdte, és ez a, majd meghalljátok, egészen menő, még ma is menő, amit művel. És hát François Hardy férje volt, ez már önmagában is emel a kicsit a rangján, plusz írt is neki dalokat. Jacques Dutronc kis lemezét pedig egy olyan lemezboltba vettem Párizsba, Born Bad Records, ahol kislemez hegyek kitéve, 60-as, 70-es évek, és elkezdesz pörgetni ott, és akkor szóban legyetsz. És az egésznek ez a számomra a lemezboltossal. És egy perc alatt hangon vagytok, egy perc alatt kitárulkozás, egy perc alatt számtalan irányban elindul a beszélgetés, mert hogy egyívásúak vagytok. Na, Jacques Duclos következik, és a Les Playboys.

0: És akkor az utolsó napra maradt a Párizs Operaház. Itt is előre. Most újítják fel az elejét, tehát a frontját. Sehol Párizsban nincsenek óriás plakátok. Egy darab sem. Ott azonban, nem tudom, láttad már Párizs Operát? Gigantikus. Én most láttam másodszor, és nem emlékeztem rá, hogy ekkora kívülről is borzasztó nagy. Faltól falig van egy francia divat márkának egy kifeszített reklámja. Én el sem tudom képzelni, hogy az pityenkában mit jelenthet, hogy ott lóg. De gyönyörű belülről is. Kívülről is maga a szépség, és itt is az volt, hogy itt egy olyan trendre lettem figyelmes, amely számomra világvégét jelenti. Innen nincs tovább. Nagyon sok lány fiatal, és egy kicsit idősebb is, tehát ilyen 16-tól 30-ig, beöltözve csimnibe, ugye mi nem előadásra mentünk, hanem a közben a vezetett turnér, beöltözve, szuper csinibe, hajsmink meg elkészítve, beérnek, és megszállják a balkonokat, folyosokat, és egymást fényképezik, és magukat ebbe a csini ruhába. Vége a világnak. Tehát, hogy nem tudom elképzelni a motivációt. És ebben az ázsiaiak járnak élen. A japánok, a kínaiak, de az európaiak, a francia lányokat is láttunk ott. Kis besütött hajjal, kis kosztümben, térdelni a folyosón az elképesztő kulisszák között. Ezt szűrtem le, és aztán a legfontosabb az egészben mindig az volt, amikor közösen ettünk, ittunk, hagyta, hogy beüljünk egy sarki bisztróba, vegyünk egy pohár bort, ott beszélgessünk a tulajdonossal, elmenjünk egy tipikus francia bisztróból, néztük az embereket, hogy délután 4-kor megelevenedik az utca, és az emberek ráérősen leülnek, beszélgetnek, kisebb társaság, nagyobb, egyedül elfogyasztanak az ebédhez egy pohár bort, mindent bagettel lesznek, és abból a világból, amiből kiérkeztünk, az, ahova megérkeztünk, az egy ilyen felvilágosít, hogy nem kell elhinni azt, ami itthon van, nem kell ez az őrület, nem kell.
1: Mondjuk te eddig nagyon a Kossuth Rádió hatása alatt voltál, szóval megértem, hogy ez most bevallom. Egy másfajta reality check volt számodra, hogy másképp is lehet élni.
0: Bevallom. És akkor az egésznek az utó rezgése már másnap megjött, amit említettem, hogy a kisanyám egyszer csak lejött, hogy akkor játszunk múzeumusat, összeszedte az édesanyja ékszereit, a bizsukat, ezt, azt, amazt, szétrakosgatta, én nem mehettem sehova addig, amíg nem szólt, és akkor szólt, hogy igen, és ő volt a tálatvezető, hogy ez ennek a királynőnek a nyaklánca, az annak a nem tudom én kinek a lova, az itt, már megérte. Bármennyi pénzbe is került, bármennyit is kellett utazni, már megérte. Meg az, hogy kérdezgeti, ja, hát igen, az egyik boltban Magyarország helye a világban, egy sportboltról beszélek, és akkor oda jön egy fiatalember, aki megkérdezte, hogy honnan, mert ugye nagyon furcsa nyelven beszélünk, és mondom, hogy Magyarország, Szoboszlai, és akkor testvér minden, még a Ferencvárost is majdnem ki tudta mondani, mert ő meg Bissau Guineai, tehát hogy volt francia gyarmatról származik, és akkor azt el tudta gyorsan mondani, hogy a Fradiba én nem tudtam, tehát hogy köszöntem az infót, mert sok mindent követek a sportba, de a Ferencvárost azt annyira nem, főleg a futballcsapatot. És aztán a másik élmény meg a szállásunk, ahol volt ott egy recepciós fiú, ő is egy francia gyarmatról származott, és ő meg egyből, hát ez a kislány teljesen rád hasonlít. Teljesen. Már hogy rám. És akkor úgy mondtam, hogy én nem is megyek már innen sehova. És akkor tudod, hogy egy perc alatt beszélgetni tudsz, amiben mi nem vagyunk magyarok szocializálva. Ott egy boltba oda megy hozzá. Vagy láttam olyan párbeszédeket, hogy jött a vevő és az eladó mondta, hogy milyen jó a hajad. És akkor csaj megköszönte, hogy igen, tényleg. És akkor hogy érted? Hogy mi meg így el vagyunk egymástól így húzva, idegenítve. Ott meg azt látod, hogy olyan színes a világ. És tudnak együtt élni. Bemész a metróba. ha csak egyetlen kocsit nézel végig, hogy hányféle ember létezik a Földön. Már abból, és én nekem ez volt a célom, hogy ezt megmutassam. És hát persze a lemezboltok, amelyek még léteznek. A legutolsó az volt, ja nem az az első volt, ami a Notre Dame-tól a Mont-Saint-Michel környékén van, ez is elég jó kis környék. Ja, mondjuk a Notre Dame-ba is időbe kell érkezni, igaz, hogy ingyenes, de oda is csak bizonyos mennyiségű ember tudnak, azt hiszem valami 15 000 naponta. Tehát nem tudsz bejutni, ha nem állsz sorba, nem mész időbe, nem találod ki. Nagyon szépen felújították. Szóval egy ilyen jazz lemezeket áruló lemezboltba engedtek be engem a család, ők addig leültek egy bisztrónál, és ott meg tényleg azt érzed, hogy nem vagy egyedül. Én nagyon sokszor Magyarországon, amikor ezekről a dolgokról beszélek nekem, a lemezbolt, mit jelentek, akkor ott az egy teljesen normális, hogy bejön egy 18 éves csaj, bejön két egyetemista, bejön egy idősebb ember, és ott válogat, hallgatja, és valahol az egész az, hogy a pincénkbe egy ilyen pici lemezboltot leraktunk, ez is egy indikátora, hogy és azok a, most már kettő volt belőle ezekből a lemezklubokból, és lesz egy harmadik is majd a hónap végén, amikor a kedvenc francia lemezeinket fogjuk bemutatni. Szóval, aki szeretne, akkor az a hónap utolsó vasárnapi a Csetvei pincében.
1: Vasárnap vagy szombat?
0: Szombat, bocsánat, köszönöm, hogy... Igen, mert nem csak a választás miatt volt nagy hét a múlt héten, hanem most is nagy hét lesz, hiszen szombaton a nemzetközi lemezboltoknak lesz a napja, a Record Store Day, mi is kinyitjuk 3 órára ezt a lemezboltunkat. Móron a világ legkisebb lemezboltja, de ott vagyunk, ünnepeljük, én lelkemet felöltöztetem, lesz egy-két olyan kiadvány, ami csak akkor, csak ott lesz megvásárolható, tehát hogy valaki ebbe a kultúrkörbe akar szocializálódni egy kicsit, akkor annak ajánlom. Jó, jó buli. Nem fűzöl semmit hozzá. Mikor voltál utoljára lemezboltban?
1: Ha külföldön vagyok, mindig megyek lemezboltba, hogy hát tudok valami különlegességet találni neked.
0: Na, látod? De
1: tudod, ezt már elmondtam, hogy mindig olyan izéid vannak, hogy elküldöm, hogy nézd, itt van ez. Jó, ha odaadják 3 euróért, elhozhatod. És akkor látom, hogy a 3 az stimmel, csak van utána egy 0 még, és akkor kimegyek.
0: Most pedig a Nautilus következik, ez egy japán jazz zenekar, az Empire State of Mind című dal pedig mindenkinek ismerős lehet, mert valami Beyoncé és New York, ugye megvan?
1: Meg.
0: Na, ez következik egy kicsit jobb feldolgozásban, mint az eredeti. Csak vicceltem.

0: korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
1: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
2: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm-együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
1: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 per C. Ez nem autó, ez BYD. MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás, és a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Matchmaker. Nesta lemezborítókat mutat, Nóra pedig tökéletes párjukat a művészetből.
3: 3 lemezborítót kaptam, mint mindig, és kiválasztottam belőle egyet, ami ki fénylett, ki ragyogott a kínálatból,

0: is rögtön, de mint egy rögtön. Tudod, valamikor is sokat gondolkozom, meg úgy ülök felette, járkálok, gondolkozom, de most nagyon rögtön megvolt, hogy egy Losonczy Tamás festményt szeretnék párba állítani. Egy olyan képet, ami bárki számára megtekinthető, mert a Nemzeti Galériának a háború utáni gyűjteményében, aminek az a címe, hogy Lépésváltás, és időnként újra rendezik, de ez a Losonczy mű, ez vagy ez nagyon hasonló Losonczy mű láthatóit, és arról a rejtélyről szól számomra, hogy amiben tulajdonképpen a tehetséget, vagy a valódiságot, egy művész ambíciójának a valódiságát, vagy az erejét tetten lehet érni, mert igaziból, amit ez a kép majd mutat, különösen az applikációban, hiszen egy screenen nézed, tehát nem látod eredetiben, ott egy ilyen szín, egy alapszint látsz, amin színes kör formák más színben, mint az alapszint. Tehát ha nagyon rigiden írom le, akkor ez az, amit látsz. Amikor élőbe nézed ezt a képet, olyan érzéki a festék, olyan, nem is tudom elmondani, olyan látványélmény, még egy semmit sem ábrázoló, egyáltalán nem brutálisan eleven színekkel operáló kép, hanem ilyen pasztelles, nyugodt. És mégis azt érzed, hogy aki ezt festette, az nem szakmányba csinálta ezt, az nem lealibizte. Abba valami bonyolult dolog tisztult le azzá a képé, amit éppen nézel. És ez nagyon nagy különbség, mert nagyon sok olyan festmény, ami ezzel játszik, hogy van egy színes alap, és arra rátesz geometriai, vagy csak ilyen szabályos kis színfoltokat, az nem lesz több önmagánál, az egyszerűen egy hangulatos poszterként elműködik, és tulajdonképpen repróba is működhetne 100 000-szer megcsinálva, akkor sem mondana túl sokat, és akkor sem fájna, ha ránézel, akkor is jót tenne egy térnek. De vannak olyan műalkotások, ahol tényleg előttük állva megértheted, hogy ez nem egy poénos dolog, ez nem egy oda csettintett kis hülyeség, hanem hogy ebben nagyon sokféle gondolat sűrűsödik, és egy ponton túl nem tudok érvelni mellette, nem tudom elmagyarázni, hogy miért. Egyszerűen, mintha ott állsz, akkor leveszed, hogy van ez a minősége.
1: Nagyon tetszik, és tényleg tökéletes, ahogy leírtad, mert nem, én magam sem tudtam volna ezt érzékletesebben. Mikor ránézel, azt érzed, amikor Münchenben voltunk a Modern Művészetek Múzeumban, és mondtam neked, hogy sokszor hallom, vagy nem is tudom, amit én magyar múzeumokban is szoktam, hogy egy kiállításokon, hát ezt én is tudtam volna, ezt én is lefestettem volna. Főleg a kortársaknál jut ez szerintem sokak eszébe, hogy tehát ebben mi a művészet. De igen, van, mert hogy első ránézésre is, amikor küldted, tökéletesen a passzolt, igen, a Conjunto Median Lunának hívják az előadót, Mexikó és Kolumbia határán, ha lenne ilyen, ott születtek a zenészek, és ezt a határvidéket mutatják be, tehát semmi köze ahhoz a megfejtéshez, vagy gyökérhez, amiből elindult ugye egy magyar kortárs. Uh-huh. És akkor majd, ha megnézitek akár most is a Hello járaton, a Matchmaker applikációban ezt a két képet, mert direkt ezért hoztuk létre. Nincs kérdésetek róla. És valahonnan így fogunk majd elindulni, és szerintem 29-en el office-ba, amikor találkozunk veletek, reményünk szerint sokan eljöttök majd, hogy valami ilyesmiből keletkezik ez az absztraháció. Mert annyira jó. Tehát ezért jó embernek lenni, mert ilyen gondolataid vannak. Nem?
0: Abszolút. És valóban ezt fogjuk csinálni 29-én. Állunk Frigyessel két különböző pultnál, egy nagy vetítővászon előtt, és ő mondja a zenét, én mondom a képet.
1: Így.

0: sportkultúra, tenisz és néha más is. Csak mozogj, szebb úgy az élet.
1: Művészet kapcsán az előbb a mi közös 29. eseményünkről volt szó, de azért elmondom azoknak, akik már kétszer is szerettek volna eljönni, de soha nem volt jó nekik az időpont, hogy a Tündével összerakott estünket, a Virágzások címűt, aminek az alcíme az, hogy Nők és New York, mert hogy mind a négy női történet eljut New Yorkba. Azt 23-án, április 23-án fogjuk harmadszorra előadni, úgyhogy arra is lehet regisztrálni, jelentkezni, az eventet megtaláljátok a Facebookon, nálam az Instagramon is, az artmagazin.hu-n is, úgyhogy 23-án mi azt nagyon várjuk a Tündével.
2: Hát egyrészt elmúlik a tavasz, tehát vagy most hallgatjátok meg és nézitek meg ezt, vagy most már csak a nyári kiadás lesz, ami meg teljesen másról fog szólni. Ott, ahogy mondta a Nóra, a nyár lesz a főszereplő. Ennél többet nem spoilerezhetek el, már dolgoznak rajta a művészek. Azonban, ahogy hallattátok, ez mégiscsak egy sportrovat lenne, és végre lekerült az összes hátizsák rólunk. Tudunk koncentrálni a lényegre. És mi a lényeg? Hát kettő. Egy, hogy a kosárlabda, mely sport igazából izgat manapság engem nagyon, az Európában is, és az észak-amerikai kontinensen is a végső stádiumában, azaz az úgynevezett rájátszás szakaszába lépett, ahol az izgalmat csőstől jönnek majd. Az Euroligával kezdem, az európaival, hogy nagyon úgy néz ki, hogy idén két csapatért is fogok tudni izgulni. Az egyik a Žalgiris Kaunas, őket már meg énekeltük ugye a litván csapat nemzeti válogatott kapcsán az olimpiákon, az arra csodálatos Grateful Dead ihlette mezükkel, de különben is a Žalgiris Kaunas, két éve láttam őket utoljára, idén nagyon jól játszik, nagyon menőek, és azért is szeretem őket, mert hogy vannak hazai játékosok is. Tehát nem egy összevásárolt csapatról beszélünk, hanem ott is Kaunasban, meg hát egész Litvániában élik a kosárlabdát, és az is egy közel 20 000-es csarnok, ahol ők játszanak, és nincs oda jegy. Beszélgettem is annak idején, amikor láttam a Kaunast játszani helyekkel, szurkolókkal, imádom, hogy valakik így tudnak lelkesedni egy dologért, és ennyire érzelmi alapon, és ennyire a saját DNS-ükbe épül be. A másik pedig, hogy a Crvena Zvezda is rájátszást érő helyen van, tehát Belgrádban valószínűsíthetően ki fog törni, ha nem is ez a forradalom, mint nálunk a múlt hét végén, hanem egy teljesen másik a kosárlabdájé, mert hogy az Euroligában rájátszásba jutni az már valami, tehát ott kirúgják a ház falát az otthoni meccseken, érdemes követni különben a streamingre, gyöngyökért elő lehet fizetni. És lehet akár meccseket is nézni külön-külön, nem kell szezonra.
1: A gyöngyökért jutott eszembe a Görbeország, amiről szoktunk beszélni.
2: Igen. És pont együtt szeretjük.
1: És nagyon szeretjük. Tegnap láttam pont a Görbeország Instagramon, hogy kér támogatást. És nem nagyon sok ember támogatására van szükség, és nagyon alacsony összegű támogatásra, azt hiszem, hogy havonta egy kávé árával lehet az ő munkáját támogatni, és akkor tudja folytatni, és megint olyan fotók voltak fönt nála a húsvét kapcsán, hogy leszakad az agyad, hogy nem akarod elhinni, hogy ez a világ, ez van, és ez így van, és ott így mennek a napok, és ilyen megélés számukra az a táj, meg azok a hagyományok, szóval, hogy őrület, és tényleg gyöngyökért lehet támogatni azt a munkát, ami egy abszolút megszűnőben lévő életmódnak a pillanatait dokumentálja és őrzi meg.
2: Mi szoktunk is, mi az, amikor napok össze vannak gyűjtve, egy naptárat szoktunk vásárolni, meg volt egy könyve is.
1: Muszáj megcsinálnunk tényleg ezt a rovatot. Mi az, amikor a napok össze vannak gyűjtve? Ja igen, naptár. Ezt megjegyzem, ezt az idézetet tőle.
2: Most csak hangosan.
1: Rendben van, semmi gond.
2: Lejátszhatnám ezt fejbe is, de mivel egy rádióban vagyunk, ezért hogy hallják, hogy hogyan jutunk el, én hogyan jutok el A-ból B-be.
1: Mi az a dolog, amikor fonalak össze vannak gyűjtve? Ja igen, pulóver. Így igen. Fogunk beszélgetni.
2: Így. Kicsit hosszú lesz a műsor. Hogy... De neves, így nem lehet műsort vezetni. Most értem.
1: Ne haragudjál, már jó kedvem lett.
2: hogy vissza a lényeghez.
1: Mindig oda.
2: A kosárlabdához.
1: Tehát ja, persze, az Origó.
2: Igen, az Euroligában még egy reguláris szakasz szezon vagy nap van, ez ma és holnap ezt lejátszák, és aztán végre kiderül, hogy a mezőny mi lesz, de az Zvezda...
1: Tűkön ülök, értsd már meg, mikor derül ki.
2: Jó. Azt azért meséltem, mert mindig elmondom, hogy amikor kim voltunk Belgrádba, csoda, az egyik életem egyik nagy élménye volt a Partizán Zvezda meccs, és akkor ott egyetlen egyetértés volt, az olyan szép. A két tábor, akik gyűlölik egymást zsigerileg. Olyan fél óránként rázendítettek a regnáló miniszterelnök családjának emlegetésébe, és ebben egyetértettek. Szuper volt. Na! És akkor az Egyesült Államok pedig, hogy az NBA-be is rájátszás. Nikola Jokicsék még élnek, bejutottak. Nikola érdemtelenül lesz, nem lesz a legértékesebb játékos, mert valami kanadai fiú vagy a francia fogja megkapni ezt a díjat, de nem is ez a lényeg, hanem most úgy néz ki, és csuriba vagyok, hogy egy egészséges Denver Nuggets néz bele a rájátszásba. Hó, Istenem, Nikolát látni játszani, szóval ott is van, az NBA-nek is van saját streamingje, ott nekem csak az a problémám, hogy pont a Denver a másik oldalon van az USA-ban, tehát olyan nehéz élőben nézni őket, mindig ők vannak magyar idő szerint a legtávolabb tőlünk, úgyhogy...
1: Ez is a Trump miatt van.
2: Egyrészt, másrészt pedig a földrajz rapsága, és hát nézzétek ezt a gyönyörű sportot. Még annyit szerettem volna egy színvonalas bulvárként hozzátenni a párizsi élményeim plusz sportrovat, ugye lesz nyáron a futballvilágbajnokság, és én azt hittem, hogy a narancsember és a mi narancsemberünk majd együtt nyitja meg, és kéz a kézben nézik bromanszként együtt a döntőt, hát ez nem tudom megvalósul-e, de ha van gyönyörűséges futballmez, amit erre a VB-re hoznak ki, az a spanyol válogatotté lesz. Annyira nagyon szép, de tényleg olyan színekben pompázik, és olyan ízléses, mert hogy most már az összes válogatott mezét kitették, meg lehet ezeket vásárolni, jön a nyár, és minden megőrülnek majd az emberek a futballból. Még egy eszembe jutott, hogy azt hiszem idén a BL döntője, a Bajnokok Ligája futball még Budapesten lesz, és ez pont a volt főnök utasítására fizettük ki a saját pénzünkből mi is, és lehet, hogy nem fog bejutni a stadionba, vagy lehet, hogy nem a VIP páholyból fogja nézni.
1: De az azért szerintem.
2: Igen, de az júniusban lesz, azt hiszem. Június, az meg lesz?
1: Szerintem igen.
2: Ennyit akartam a sportról. Viszonylag...
1: Politikus lett a sportrovatod eléggé.
2: Igen, meg a, mi volt az a szó, az a kifejezés, amit már...
1: Figyelj, tényleg ne ez vigye már végig az egész adást, hogy nem, minden megszólalásba keresel egy szót.
2: Amit tanítottál, az a...
1: Panteisztikus?
2: Az, panteisztikus?
1: Panteisztikus.
2: Panteisztikus követke.
1: Elköszönünk a hallgatóinktól?
2: Mert vége?
1: Igen.
2: Nem áll. De hát akkor el kell köszönjünk a hallgató.
1: Ezt mondom.
2: Ezt nem is akármivel. Tudom, hogy egy nemzet várja a protest songot. Ez egyfajta protest song lesz. Még nem találtam ki a jövőjét, mert nem értem rá. Azonban Omar Suleiman következik, aki a protest song maga. Ő egy szír származású arab esküvői zenész. Egyszer szintetizátorral. Mindent kinevet.
1: Nem, nagyon tetszik.
2: Omar Suleiman úgy néz ki, mint Yasser Arafat 77-ben, aha, amikor Krudinál Karaljos a panorámába megszólította. De tényleg úgy. Napszemüveg, tudod, ahogy kell. Uh-huh. Szintetizátor előtte. Azonban a csavar a történetben az, hogy egy évtizede rákattant pár európai elektronikus zenei producer, és így segítgetnek neki, így terelgetik. És Omar Suleiman már azért a szubkulturális hérosz. Ő hontalan, úgy, ahogy van, hát szír származás. De ne kérdezzétek, hogy Szíria melyik oldaláról, mert ne menjünk ennyire.
1: Én nem terveztem ezt a kérdést.
2: Köszönöm. Éppen Egyiptomban hontalan, mert ott fogadták be. Néha-néha jön Európába, de én most egy olyan ettől jó kedvetek lesz, és lehet rá táncolni, és elfelejteni ezt az egész poklot, ami az elmúlt 16 évben történt. Omar Szulajmánnal kívánok, és az Essa Atab című. Készültem a kiejtésem, mondom, akármit csinálok.
1: Jó kedvem van.
2: Legyen nektek is nagyon szép napotok, szép estétek, szép vasárnatok.
1: Potok. Haim
2: mi
1: potok.
2: Az, ami szombaton jön? Nem, a vasárnap. Szerintem itt az idő, hogy elbúcsúzunk.
1: Sziasztok. Bizony. Sziasztok!

0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Mára ennyi volt Winkler Nóra és Nesta heti aktuális megfejtése a Hellójárat. Ego vagy trip? Kedvenc lemezünk és az odavágó festmények visszanézhetőek az Instagramon, élőben pedig a jövő héten. Hellójárat, szerdán délután 4 és 6 között a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
0: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van gerebjéd? Július 16-a, Dürer kert, Infragandi. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: 40 ezer gyerek pihenhet idén az Erzsébet táborokban. Több mint 4000-en vettek részt a Balaton átevezésen. Enyhülés majd szerdán kezdődhet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Harmadfokú a hőségriasztás, 40 fok is lehet, és nagyon erős az UV-sugárzás. A vörös kód és az országos tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Részleteket az időjárásról híreink végén hallhatnak. 3 ember tűnt el tegnap a Dunában. Egyikük holttestét megtalálták, a fiatal férfi Iváncsa térségében merült el. Még keresnek egy férfit, akinek a 11. kerületi Kopaszigátnál veszett nyoma, valamint egy 26 éves férfit, aki Bajánál ment be a vízbe. A szakemberek ismét figyelmeztetnek, hogy ismeretlen szakaszokon, nem kijelölt fürdőhelyeken és bányatavakban senki ne menjen a vízbe. Több mint 40 ezer gyerek nyaralhat idén-nyáron az Erzsébet táborokban. Augusztus végéig változatos programokkal és teljes ellátással várják a résztvevőket, köztük hátrányos helyzetű beteg vagy gyógyuló gyerekeket is, mondta a rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
3: A Zánkai, a Fonyódligeti, a Zalaszabari és az Erdélyi Erzsébet tábor szolgálja a gyermekeket. Teljes körűen megújultak az elmúlt években. Minden gyermek számára nyitottak, amikor túljelentkezés van, akkor viszont előnyt élveznek a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint fogyatékkal élő gyerekek is részt vesznek. A táborok filozófiájának középpontjában az élményszerzés áll. A programok tábor típustól és helyszíntől függően egy-egy turnusban 40 és 100 között mozognak.
2: Újabb légi csapást intézett iráni célpontok ellen az amerikai hadsereg. Az akció válasz volt arra, hogy előzőleg támadás ért egy kereskedelmi hajót a Hormuzi szoros térségében. A célpontok között voltak az iráni felderítő infrastruktúra elemei, kommunikációs rendszerek, légvédelmi létesítmények, drónraktárak és aknák elhelyezésére szolgáló eszközök. A hőség ellenére több mint 4000-en evezték át tegnap a Balatont. A Zamárdi-Tihany-Zamárdi útvonal 8 kilométeres távját a résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval vagy akár gumicsónakkal is teljesíthették. A nap abszolút legjobb idejét a Hullámtörők nevű kajakos egység érte el. A csapat 33 perc alatt ért célba. Fokozódik a hőség, derült napos száraz időnk lesz, gyenge széllel, kevés gomoly felhővel, pici az esély záporokra. 35-40 fok körül lesznek a csúcsok árnyékban. Holnap is rekkenő hőségre, tűző napsütésre számíthatunk. Akár 41 fokig is melegedhet a levegő. Kedden a napsütés mellett már több lehet a gomoly felhő és helyenként zápor, zivatar is jöhet, 35-42 fok lesz a jellemző. Szerdán aztán hidegfront érkezhet, több csapadékot ígérnek, és lassan kezd visszaesni a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Koncert.
1: Új lemezével tér vissza Budapestre a modern punk rock egyik legnépszerűbb zenekara, a Rise Against. A chicagói 4-es július 1-én lép színpadra a Budapest Parkban, alig 2 évvel legutóbbi nagy sikerű magyarországi koncertje után. A zenekar ezúttal frissen megjelent albumának dalaival érkezik. Az új lemez a Rise Against több mint 25 éve képviselt társadalomkritikus és elkötelezett szemléletét viszi tovább, miközben a mai világ legégetőbb kérdéseire reflektál. A darok a megosztottság, a társadalmi feszültségek és a felelősségvállalás témáit járják körül, ugyanakkor a zenekarra jellemző remény és cselekvésre ösztönző üzenet sem hiányzik belőlük. A lemez megszületésében a zenekar tagjai mellett olyan elismert szakemberek működtek közre, mint Catherine Marks producer és Ellen Mulder hangmérnök. A koncerten várhatóan az új szerzemények mellett a rajongók által jól ismert slágerek is felcsendülnek. A Rise Against energikus színpadi jelenléte, társadalmi üzenetei és himnikus dalai miatt hosszú évek óta a nemzetközi punk rock szintér egyik meghatározó zenekarának számít. A július 1-i budapesti koncert így egyszerre ígér nosztalgikus találkozást a klasszikus dalokkal és betekintést a zenekar legújabb korszakába is.
0: Színház.
1: 10 produkciót, vígjátékokat, báb előadásokat és zenés játékokat láthat a Pécsi Nyári Színház közönsége július 10-e és 28-a között. A tradicionális, idén 48. alkalommal megtartott eseménysorozat keretében, ismét Pécs belvárosába, a Káptalan utcai szabadtéri létesítménybe, illetve a Zsolnai negyedbe a Bóbita báb színházhoz várják a közönséget. A Káptalan kertbe elsőként július 8-án Paolo Genovese Vedd fel, ha mered című végjátékával várják a közönséget a Pesti Művész Színház előadásában Márton András rendezésében. Július 14-én Anyád kínja címmel az Orfeum Színház végjátéka kerül színre Tallós Rita rendezésében, 2 nappal később a Rátonyi Róbert Színház Moravec Levente rendezésével Csiki Gergely, Fényes Szabolcs és Kardos G. György zenés játékával a Nagymamával vendégszerepel. Majd július 24-én és 25-én a Pécsi Nemzeti Színház előadásában Besenci Árpád rendezésében nézheti meg a közönség Ray Cooney legendás vígjátékát, a Páratlan Párost. Az Erzőtől egy másik bohózat a Kölcsönlakás is színre kerül július 28-án a Bánfalvi Stúdió előadásában Horváth Csaba rendezésében. És a gyerekekre is gondoltak idén a szervezők, így a Zsolnai Kulturális Negyedben a Bóbita báb Színház szabadtéri színpadán a Vándor Miska, a Vitéz László a világ körül, a Csihi Puhi történetek és a Rózsa Sándor tréfája című előadás, illetve egy varázslatos mesekoncert is várja a családokat.
0: Koncert.
1: Visszatér a Park színpadára a francia szupersztár Zaz. Az egyik legismertebb francia énekesnő őszinte zenei világával és összetéveszthetetlen hangjával már többször is elvarázsolta a magyar közönséget. A 2015-ös és 2019-es fellépéseket követően immár 3. alkalommal tér vissza a Budapest Park színpadára, ahol június 29-én ismét önálló koncerttel várja a rajongókat. Zaz több jazzformáció énekesnőjeként tűnt fel a francia zenei színtéren, mielőtt belevágott szóló karrierjébe. Első albuma 2010-ben jelent meg, és azonnal meghozta számára az áttörést, nem csak a zenei sajtó elismerését nyerte el, hanem többszörös platina minősítést is kapott. Mindezek mellett külföldön legtöbben játszott francia előadóvá vált. Zenéjében a pop, a francia chanson és a jazz elemei keverednek ösztönös erővel, autentikus világa pedig rajongók 10 000-eit hódította meg világszerte. Legutóbbi 6. stúdióalbuma egy intim, mélyen emberi hangvételű anyag 2025-ben jelent meg, és egyaránt elnyerte a kritikusok és a közönség elismerését is. Az albumot világszerte telt házas turné követte, Zaz pedig a nemzetközi fesztivál színpadok meghatározó fellépője volt. Idén Zaz újra színpadra áll, hogy koncertjein élőben is megmutassa mindazt, amiért annyian szeretik elementáris energiáit, mély érzelmeket és ritka őszinteségét. Június 29-én Budapestre is elér tehát turnéjával, és egy ismerős helyszínen a Budapest Parkban találkozik vele újra a közönség.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén. 2025. július 3-án 13 óra 5 perc van. A mikrofonnál Schmidt Andi.
2: Biciklivel az erdőben. Vágysz Ipoly Damást. Amennyiben Magyarországon különlegesen varázslatos helyeket keresünk, akkor a Dunakanyart jó eséllyel köztük találjuk. A visegrádi várral büszkélkedő látvány, valamint a Vágytól Ipoly Damástig húzódó kerékpárút minden évszakban lenyűgöző panorámát kínál. De nyáron, különösen naplementekor ragyog igazán, amikor az utolsó napsugarak még éppen elérik a Dunát és a Fellegvárat. A páratlan látvány és a jó minőségű kerékpárút hívogató hétvégi program gyakorlott és kezdő bringásoknak egyaránt. Szinte teljesen vízszintesen vezet az út, így a legkisebb gyerekek, családosok, iskolás csoportok és még idősek is könnyedén két kerékre pattanhatnak. Ez a kerékpárút sajátos hangulatú, hiszen a 35 kilométeres út szorosan követi a Duna bal partját. Itt találhatóak nádasok, ligetek, homokos strandok és pihenők, miközben végig elkíséri minket a folyó morajlása. A túra közben számos népszerű látványosságot érintünk. Ördögsziklák, dobozi orom, remete barlang, miközben rálátunk a Pirisi hegycsúcsokra is. Grátisként megpillanthatunk néhány vadonban élő állatot is. Ez az útvonal az Eurovelo 6, más néven az Atlantic Black Sea nemzetközi kerékpárút hálózat egyik része, így lehetőségünk van eltekerni egészen akár a fővárosig is. Szolnok, Széchenyi parkerdő. Ha már év erdei kerékpárútja, akkor ne felejtsük el a tavalyi nyertest, a szolnoki Széchenyi parkerdőt sem. Az ökoturisztikai parkerdőt átszelő út Szolnok város északi szélén a Zagyva szomszédsága mentén kanyarog. A körülbelül 5 km hosszú erdei kerékpárút egy része összesen 1026 méter rendelkezik szilárd burkolattal. Az út kocsányos tölgyesek alatt vezet végig, és kapcsolódik Szolnok város kerékpárút hálózatához. Így könnyedén közlekedhetünk a város és a természet között. Az út mentén kerékpáros dört és gyorsasági pályák sorakoznak felnőtteknek és gyerekeknek külön kialakítva, melyek igazi kihívást kínálnak azoknak, akik plusz izgalomra vágynak. A parkerdőben a fent említettek mellett két tematikus bemutatóhely, szabadtéri főző és tűzrakóhelyek is várják a látogatókat.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: A következő előadót is hallhatjátok a szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Vajon Betonhofi is pont úgy kiereszti azt a bizonyos társadalmi szelepet, mint névadó elődje bizonyos Géza? Az erdélyi származású rapper a futballt maga mögött hagyva szabályosan berobbant a hazai hip-hop világba. Betonhofi néven publikált rap számai hamar egyértelművé tették, hogy az elkövetkezendő évek meghatározó előadója lesz a szakmában. Ő nem sokat beszél, de kellő körültekintéssel választja ki a szavait, és előadásában a Dzsungel könyve is új értelmet nyer.

0: Az elhangzott dal előadóját is meghallgathatjátok a Szigeten.
1: Sziasztok! Mi vagyunk a Hakumba zenekar. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Cypress Hill egy kaliforniai hip-hop zenekar. A kollektíva eredetileg DVX néven alakult 1988-ban latin-amerikai emigránsok leszármazottaiból. Pályafutásuk 10 nagy lemezéből mintegy 20 millió darabot sikerült eladniuk világszerte. A What's Your Number című kislemez a 2004-es album a Till Death Do Us Part előzeteseként jelent meg. Érdekesség, hogy a csapat ezen a lemezen kísérletezett először a reggae hangzás világával. A dal egyébként a Clash Guns of Brixton című szerzeményének basszus menetére épül.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
5: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Bebel Gilbertót hívhatjuk akár a Bossanova király kisasszonyának is, hiszen João Gilberto és Miúsa lányaként és többek között Sik

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Joe Torres énekes színész Elvis Presley két filmjében is szerepelt a 60-as évek közepén. Egyetlen lemezét, amely a mai napig a latin búgaló stílus alapvetése, 1968-ban jelentette meg.
2: Tierra va temblar, Santiago. Tierra va temblar, Camagüey.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Brit és amerikai zenészek alapították 2016-ban a Gabriels elnevezésű triót Los Angelesben. Ryan Hope és Ari Baluzian egy filmen dolgoztak együtt, amikor az egyik zenei betéthez énekest kerestek. Így találták meg Jacob Lustot, aki korábban már szerepelt egy amerikai tehetségkutató műsorban, illetve Diana Ross mellett háttérénekesként is dolgozott. A két filmzenei szakember arra kérte Jacobot, hogy ugorjon el Palm Springsbe néhány felvétel idejére, de az énekes visszautasította a felkérést. Akkoriban ugyanis egy templomi amatőr kórust vezényelt. Ezért Ryan és Ari egy mobil stúdiót vittek Jacob temploma elé, és így vették fel az első közös zenei anyagaikat. A zenekar nevét az angliai Sunderland városának egyik utcájáról, a St. Gabriel's Avenue-ról kapta, mivel Jacob ott nőtt fel. A csapat zenei munkásságában megjelennek és egyesülnek a gospel, a doo-wop és a jazz elemei. A 2021-ben Love and Hate in a Different Time címmel kiadott első EP-jüket Elton John az elmúlt 10 év legmeghatározóbb lemezének nevezte.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: Hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás, és a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Fokozódik a kánikula, 40 fok is lehet. A hőség komoly fennakadásokat okoz Európa szerte. Gyalogosok közé hajtott egy autós Londonban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Harmadfokú a hőségriasztás, a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne legyünk a tűző napon. Igyunk elegendő folyadékot, és most különösen figyeljünk az idősekre, a gyerekekre, illetve a környezetünkben élőkre. Országszerte ma is nagyon erős az UV-sugárzás. A vörös kód és az országos tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Komoly zavarokat okoz a hőhullám Európa több országában. Hőmérsékleti rekordok dőltek meg egyebek mellett Németországban, Dániában, Svájcban és Csehországban is. Több nagy vasúttársaság is korlátozta a forgalmat, mert a hőségben felpúposodtak a sínek. Németország egyik legforgalmasabb autópályáját aszfalt szakadás miatt részlegesen lezárták Hamburg közelében. Olaszországban hétvégére 18 városra adtak ki vörös riasztást. Köztük van Milánó, Róma, Velence és Firenze. Is. Ezeken a helyeken várhatóan 39 fokot is eléri a hőmérséklet. A tartós hőség és az aszályabb vadon élő állatokat sem kíméli. A természetes vízlelőhelyek sok helyen kiszáradnak, ezért folyamatosan gondoskodnak arról, hogy az állatok ivóvízhez jussanak, mondta a rádiónknak Blair Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
8: Nagyon sok vizes élőhely tűnt el. A vadászok több ezres nagyságrendű itatóhelyeket vagy dagonyákat tartanak fenn, hogy vízhez juthasson a vad. A ragadozó madár gyerekes madárfajoknak mikroélőhelyeket hoznak létre, amelyek ezeknek a fajoknak is fontosak. Természetvédelmi szempontból is kiemelkedő ez a tevékenység. Az, hogy hordják országszerte lajtos kocsikkal vagy napelemes utakból oldják meg a vízpótlást ezeken a területeken, hosszú távon azért valószínűleg nem egy fenntartható tevékenység.
7: Gyalogosok közé hajtott egy autó tegnap Londonban. Az incidensben 5 megsérültek. A kocsit egy 34 éves szomáliai születésű brit állampolgárságú férfi vezette. A tettes elhajtott a helyszínről, de nem sokkal később a rendőrök megállították és őrizetbe vették. A hatóságok nem terrorcselekményként kezelik az esetet. Fokozódik a hőség, derült napos száraz időnk lesz, gyenge széllel, kevés gomoly felhővel, pici az esély záporokra. 35-40 fok körül lesznek a csúcsok árnyékban. Holnap is rekkenő hőségre, tűző napsütésre számíthatunk. Akár 41 fokig is melegedhet a levegő. Kedden a napsütés mellett már több lehet a gomoly felhő és helyenként zápor, zivatar is jöhet, 35-42 fok lesz a jellemző. Szerdán aztán hideg front érkezhet, több csapadékot ígérnek, lassan kezd visszaesni a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
3: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
5: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén.

0: ábrándozás már a véget ért, de jövő vasárnap egykor újra belenézhettek Tipsze kaleidoszkópjába.
1: Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
1: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Anya, mi az az a svény? Hogy kerültünk ide?
6: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! Százhold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. Százholdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
6: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
4: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A Százhold támogatója az Erste.
0: Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádiókafén. Egészségkód, a Rádiókafé és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod! Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
7: Már az első hangból felismered. LP július 7-én a Budapest Parkban ad koncertet. Lost on You, One Last Time és további ikonikus lágerek, amelyek élőben szólnak igazán nagyot. LP. Budapest Park, július 7. Jegyek a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
8: Tovább fokozódik a kánikula, a szokásosnál többször riasztják a mentőket, növényzettel a forróság ellen. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú a hőségriasztás, 40 fok is lehet, és nagyon erős az UV-sugárzás. A vörös kód és az országos tűzgyújtási tilalom is érvényben van. A legmelegebb órákban ne legyünk napon, igyunk elegendő folyadékot, és most különösen figyeljünk az idősekre, a gyerekekre, illetve a környezetünkben élőkre. Az átlagosnál több hívást kapnak a mentők a kánikulában. Az országos mentőszolgálatot az elmúlt egy napban 22 esetben riasztották a hőség okozta tünetek miatt. Ez mintegy 8%-kal haladja meg az ilyenkor szokásos számot. A regionális diszpécser szolgálatokhoz országosan 31 hívás érkezett. A krízis autót 3 alkalommal kellett bevetni. A tűzoltókat 57-szer riasztották tegnap erdőt és vegetációt érintő tűzhöz. Három ember eltűnt a Dunában tegnap, egyikük holttestét megtalálták. A fiatal férfi Iváncsa térségében merült el a folyóban. Hiába találták meg a vízirendészek, az életét már nem lehetett megmenteni. A BRFK közölte, hogy Budapesten a Kopaszigátnál és Bajánál is elmerült egy férfi a Dunában, őket még keresik. A rendőrség figyelmeztet, csak kijelölt fürdőhelyen fürödjünk, ismeretlen folyószakaszokon, bányatavakban nem ártozzunk meg, mert kiszámíthatatlan a meder. Elromlott egy repülőféke a Liszt-Ferenc repülőtéren. Egy georgiai teherszállító légitársaság gépje kezdett füstölni hajnalban a landolás után Ferihegyen. A reptéri tűzoltóság azonnal megkezdte az oltást. A gépet átvizsgálják, senki sem sérült meg. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen. A díszkertészek szakmaközi szervezete szerint a mostani hőkupola és a hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt települések védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. A burkolt felületek akár 20 fokkal is forróbbak lehetnek a környezetüknél, a légkondik pedig tovább fűtik az utcákat. Ezzel szemben a profi módon tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek, a növényzet komplex biológiai úton csökkenti a forróságot. Fokozódik a kánikula, országszerte napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen, egy-egy zápor elvétve kialakulhat. A szél gyenge marad, 35-40 fok között alakulnak a csúcsok. Este is folytatódik a derült idő, hajnalra általában 18-22 fok közé hűl majd a levegő. Holnap is sok napsütésre és erős UV-sugárzásra készülhetünk. Az északi középhegységben és a keleti tájakon lehet egy-egy zápor, zivatar, hétfőn 35-41 fok lesz.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
2: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégeim Borszéki György és Keresztes Németh Zoltán, az Érintettek Egyesület alapítói, akiket köszöntök, sziasztok!
3: Mi is nagy szeretettel köszöntjük a hallgatókat.
2: Hát nem ígérem azt, hogy ez könnyű téma lesz, amiről beszélgetünk. Nemrég volt apák napja, és ehhez valahogy egy kicsit ehhez akartam kapcsolni ezt a történetet, mert hogy mindkettőtöknek egy-egy gyereke daganatos beteg volt kicsi korában. És az az igazság, hogy amikor ilyenről szó van, vagy bármilyen problémáról egy családon belül, akkor mindig nagyon rajta van a fókusz nyilván az érintetten, és a szülők közül inkább az anyukán, de ez nyilván nem pejoratív, meg nem semmi, csak hogy az apukáknak az érzései, az apukáknak a megélése, én sokkal inkább azt látom, hogy a közvélemény szemében az van, hogy ő az, aki úgy tartja, csinálja, megy, megszerzi, fenntartja, és így tovább, miközben hát nyilvánvalóan ugyanúgy megküzd a nehézségekkel. És ti vállaltátok, hogy beszéltek egy kicsit a saját történetekről, ami hál' Istennek már évtizedes múltú, és mindkettőtök gyereke jól van.
3: A mi esetünkben 2 éves voltam a legkisebb lányom, amikor kiderült, hogy rossz indulatú daganata van. Alapvetően teljesen véletlenül derült ki, egy nyaralás után köhögött, és akkor elvittük körzeti orvoshoz, és szerencsére a körzeti orvos az átlagnál is jobban megvizsgálta, és nagyon lelkiismeretes volt, és ugyan köhögéssel mentünk, de úgy jöttünk el, hogy találta hasába egy valamit, ami akkor még nem tudtuk mi az, de nem odavaló. És utána nagyon gyorsan történtek az események, vizsgálatok, mi egyéb, és gyakorlatilag néhány napon belül kiderült, hogy ez egy rossz indulatú daganat. Hogy pontosan milyen típusú, azt akkor még nem tudtuk. Sajnos menet közben kiderült, hogy az egyik olyan, ami egy agresszívabb fajta, úgyhogy az még további hetekbe telt, mire aztán utána ugye az is kiderült, hogy pontosan mivel állunk szembe és hogyan, és aztán utána a többi pedig már történelem, és hát egy közel 2 éves hosszú menetelés vette ezzel kezdetét.
2: És ő ma hány éves?
3: Ő ma 16 éves, és jól van, teljes életet él, gimnáziumba jár, sportol, most éppen egy edzőtáborban van, és csinálja, amit ilyenkor kell, érdeklődik a fiúk iránt, és várta a nyarat, úgyhogy alapvetően jó van. És hát ez is volt az, ami minket arra inspirált, hogy elinduljunk ezen az egyesületi úton, mert amikor mi voltunk bent a kórházba, akkor nagyon kevés ilyen példával találkoztunk. Tehát az ember, amikor bekerül egy ilyen helyre, akkor ott ugye mindenki beteg, és nem nagyon lát olyanokat, akiknek ez már túl vannak ezen, akik túlélők, akik egyébként már jól vannak.
2: Hát meg egyáltalán gondolom az, hogy én az én életemben felnőtteknél éltem ezt át, de ezt tudom, hogy olyan érzés, mint hogyha hirtelen belecsúsznál valami abszurd valóságba, ami nem lehet a te életed, amiben megéled először azt, hogy ez egy film, ez egy rossz film, amiből majd fel kell ébredni, és aztán előbb-utóbb pedig nem fel kell ébredni, hanem csinálni kell a dolgokat. Úgyhogy gondolom, hogy attól még, hogy régen volt, ezt a 2 évet sose felejtitek el, és szerintem nagyon fontos az, hogy abba is segítsünk, és gondolom, nektek is fontos, ezért is van az egyesület, hogy ezekben az érzéseknek a beazonosításában, mivel mit lehet csinálni, hogy lehet segítséget kérni, miben lehet kapaszkodni, ez is egy kicsit simább legyen. Gyuri, a te sztorid?
4: Gyurcinál 3 hetesen derült ki, hogy mellékvese daganata van, nem sokkal a szülés után, és hát bekerültünk a Tűzoltó utcai gyermekklinikába, és akkor onnastól kezdve indult gyakorlatilag a rali. 7 kemoterápiás kezelést kapott, majd utána Gyurci átment egy autológ transplantáción is. Ő a legkisebb, legalábbis akkoriban ő volt a legkisebb autológ transplantált gyerek, 5,5 kilósan. Itt is újra meg szeretném köszönni a doktoroknak, mert tehát óriási kockázatot vállaltak, de egyenlőre tehát akkor nem találtak más megoldást erre, mint hogy bevállalják, és hál' Istennek jól sikerült, mert mára már Gyurci 16 éves, úgyhogy hálásak lehetünk érte.
2: És igazából meddig tartott ez az egész?
4: Másfél év. Másfél év volt a kórházban töltött idő, másfél-két év, és mi a feleségemmel úgy oldottuk meg ezt a nehéz időszakot, hogy én voltam bent vele péntektől hétfő reggelig, tehát én már pénteken munkába úgy mentem, hogy hátizsákkal, és hétfőn pedig már úgy mentem munkába, hogy a kórházból mentem dolgozni, mert egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy ne lássam a fiamat, tehát hogy úgy teljen el, mert minden napnak, minden percnek, minden órának örültünk, meg közben a feleségem pedig a lányunkkal tudott lenni.
2: Tehát mindkettőtöknél egyébként, Zoli, nálatok akkor már két gyerek volt, ugye?
3: Igen.
2: Tehát mindenhol volt nagyobb gyerek.
4: Igen.
2: Úgyhogy a családi dinamika az nem csak az volt, hogy akkor itt mindenki tud e felé fordulni, hanem hogy közben valamiféle normalitást fent kell tartani. Nem tudom, hogy mennyire tudtok visszaemlékezni arra az érzésre, és most és mennyire tudtok róla beszélni, de itt tényleg azt szeretném megmutatni, hogy a férfiaknak is gondolom, hogy meg tud jönni a kétségbeesés, a fájdalom, ahogyan tovább. Tehát, hogy arra az érzésre, amit megéltetek akkor, amikor kiderült, hogy ekkora nagy baj van, és lehet a családban.
3: Hát nagyon gyorsan történtek az események, úgyhogy igazából a gondolkodásra volt a legkevesebb idő. Uh-huh. Hát nyilván az ember egy ponton ezzel szembesült, hogy mivel áll szembe. Uh-huh. De amit a leghamarabb megtanultunk, az az, hogy nem kell túl hosszú távon gondolkodni, hanem mindig csak
2: robot.
3: Egyrészt robotüzemmód, és mindig a következő lépés, hogy most holnap erre a vizsgálatra megyünk, holnap után erre, később, amikor már bekerültünk a kórházba, akkor most lesz a műtét, holnap akkor kemó van, holnap után ilyen kezelés, holnap után meg az, tehát hogy ez szerintem nagyon fontos tanulság volt, hogy mindig a következő feladatra kell koncentrálni.
4: Igen, tehát föl kellett szeletelni, úgymond, tehát hogy nyilván megvoltak a hosszú távú célok, hogy meggyógyuljon, de amikor a beteg a gyermeked, akkor nem tudod elképzelni, hogy ebből hogy lesz majd egészséges gyermek, de hogyha mindig arra fókuszáltunk, hogy a következő eredmény legyen jó, utána a következő, akkor így ez felfogható időtávlat is, meg így könnyebb
2: meg
4: volt igazából
2: feldolgozni. Meg idegrendszerileg lehet vele menni, így van.
4: Meg azt tanultuk még meg egyébként, hogy nem szabad az internetet boklászni ebben a témában, tehát hogy tilos, és ezért is kezdtük el egyébként, és főleg a feleségeink elkezdték el az egyesületet elindítani, hogy ezzel is valamit adjunk vissza annak a generációnak, akik ugyanebben érintettek, és hogy próbáljunk meg segíteni. Ezért született meg az Érintettek könyve, ami igazából a szülőknek szól, az Érintettek, tehát a mesekönyv pedig a bátorság próba, az pedig a gyermekeknek szól, mert ők pedig a jövőt, tehát nem tudják, hogy mi fog történni velük másnap, milyen beavatkozás, stb. És a mesekönyv az pedig pont ezt írja le.
2: Hát ugye mindkettőtök esetében picike, tehát a te esetedben szinte újszülött, te esetedben meg tényleg nagyon picike gyerekről beszélünk. Nem is tudom, hogy hogyan lehet azt elképzelni, hogy egy ilyen kicsi gyerek hogyan viseli az ilyen jellegű állandó vegzálást, tűszúrásokat, ide visszük, oda visszük, tapogat, és így tovább, és így tovább. Ti hogy emlékeztek erre?
3: Meglepő módon egyébként jól viselte, tehát, és ebbe szerintem sokat segített, hogy pici volt. Tehát amit azóta én látok, meg akkor is ott a kórházban, hogy minél nagyobb volt egy gyerek, annál nehezebb volt, mert bejön a pszichés oldala is, meg a gondolati oldala is. Mi azt tapasztaltuk, hogy a Dodó annak nagyon örül, hogy anyukájával lehet egész nap. Uh-huh. Akkor ugye ő harmadik testvér volt, most csak rá irányult a figyelem. Folyamatosan együtt voltak, jó részt édesanyja vagy én, de valaki mindig volt vele. És a lelki oldalát, amit aztán utána a kórházban láttunk nagyobb gyerekeknél, akik mondjuk tinédzserek, azt ő sokkal kevésbé élte meg.
2: Abszolút, meg hát nem kellett vele arról beszélgetni, hogy mi ez és miért fog történni, mert ezt még ők úgysem.
3: Így van, tehát hogy ezt a részét úgymond megúsztuk. Nyilván most már ő is 16 éves és tesz fel kérdéseket, tehát hogy ez inkább most érkezett el, de akkor is ott ő tette a dolgát, ment előre, és ez a valószínűleg a nehezebb a pszichés része az ott, akkor kicsit kevésbé domborodott ki nála. Tehát tényleg azt láttuk, hogy mondjuk egy 14 éves lány az teljesen máshogy éli meg, hogy mondjuk elveszti a haját, hogy lesoványodik, hogy elváltozik adott teste, a teste.
2: Persze.
3: Tehát, hogy az még egy plusz nehézség.
2: Hát persze, meg ők a következményektől való félelem is jobban megjelenik, ugye ezeknél a pici gyerekeknél nem, hát azt sem tudja.
3: Akkor és ott nem.
2: Nálatok meg semmiképp, hiszen.
4: Hát Gyurcinál is. Igazából neki egy dolog kellett, hogy kifordítva legyen a tévé fele, menjen a Viva TV, és úgy közben táncolgassunk, meg játszunk vele, foglalkozzunk vele, de szerencsére ő nem sokat érzékelt ebből. Tehát, hogy ebben mi is hasonlóan szerencsések vagyunk, hogy nem kellett túl sokat magyarázni ebben, hogy miért hullik ki a hajad az osztálytársainak, mit kell majd mondani, hogy kell.
2: Persze,
4: visszaintegrálni majd, stb.
2: Hogyan emlékeztek arra, hogy a testvérek felé, és egyáltalán a család felé megtartani azt a képet, hogy a mindennapok mégiscsak működjenek, meg a házasságotokban a társatok felé, tehát hogy hogyan tudtatok egymáshoz kapcsolódni, meg volt ennek a leosztása, hogy nem tudom, mindig valaki erős, és a másikat segíti, vagy hogy alakult ez nálatok?
3: Nálunk nagyon sokat segítettek a nagyszülők is, tehát hogy rájuk is tudtunk támaszkodni, tehát azért tudtunk párként is működni, legalább időnként, nyilván ez.
2: Ami nagyon fontos, nagyon fontos.
3: Igen, úgyhogy ebbe tényleg volt, hogy nagyszülő volt benn, vagy aludt benn, vagy amikor mondjuk olyan ünnep volt, egy karácsony, akkor a nagymama beugrott, és akkor az édesanyja otthon tudott lenni. Ez nagyon sokat segített, illetve hát visszatérve a kérdésre, ugye a másik két gyerek felé is, ugye ott tényleg fenn kellett tartani ugye a normalitásnak a látszatát, mert hát hiszen ők is kicsik voltak még, tehát alapvetően ők abból annyit érzékeltek, hogy egyszer csak eltűnt a rendszerből az anyukájuk, és ugye hát akkor most mi van. Úgyhogy nyilván itt megint csak ugye a nagyszülői segítség, nyilván rám is nagyobb szerep hárult, illetve próbáltuk, ahogy a Gyuri is mondta, ugye cserélni egymást, és hogy otthon is legyen lehetőség az anyukának is helytállni. De ők is kicsik voltak még, erről is később derült ki, hogy azért ezt fel kellett dolgozni a későbbi évek során, hogy azért ott mi történt, hogy történt. Érzékelték, hogy valami nagyon nem jó, de még picik voltak ahhoz, hogy kérdezzenek, de az mégiscsak leülepedett, úgyhogy ez inkább náluk is a későbbi években, kamaszkorban jött aztán elő.
4: Nálunk is nagyon gyorsan összezárt a család, és egyből a megoldásra próbáltunk fókuszálni. Mi is nagyon sokat köszönhetünk egyébként a szülőknek, testvéreknek, néha egy-egy barátnak, unokatestvérnek. Nekünk az első reakciónk egyébként az volt, hogy, és ezt meg is beszéltük, hál' Istennek a Gyurci kezelőorvosával, Hauser doktor úrral, mármint a javaslatunkat, hogy akkor Virágot hazavisszük a nagyszülőkhöz, és akkor mi majd csak Gyurcira tudunk fókuszálni. És mondta, hogy persze, ez nagyon jó ötlet, csak akkor utána majd Virágot fogjátok pár év múlva kezelni.
2: Abszolút.
4: Mentálisan, úgyhogy ez semmiképpen nem. Igen, csak az ember, amikor hirtelen benne van egy...
2: De ez milyen jó, hogy egy orvos erre rámutatott, hogy ezt, ne a rendszerből öttoljátok ki, hanem próbáljátok.
4: Ezt meg tudtuk vele beszélni, igen, megosztani, tehát hogy mai napig hálásak vagyunk emiatt. Úgyhogy nekünk egyébként még egy picit visszakanyarodnék az előző kérdéshez, mennyit segített nekünk a család, illetve mellette a hit. Tehát, hogy az Istenbe vetett hit itt mutatkozik meg igazán egyébként, amikor az ember bajban van. A feleségem is, meg én is mind a ketten hívők vagyunk, és ebbe az irányba is elindultunk, és még jobban, nyilván.
2: Igen, igen.
4: És nagyon sokat segített így a hétköznapi megérdésekben, a feldolgozásában, a mi miért történik, hibáztatás, nem hibáztatás.
2: Erre, ez nagyon fontos kérdés szerintem, és tök jó, hogy behoztad, mert azt abszolút értem, hogy van egy békességet érdekes módon tud a legzaklatottabb időszakban is a hit adni. Ugye én azt szoktam mondani, hogy aki hisz, az nem azt jelenti, hogy nem történik semmi rossz, hanem az azt jelenti, hogy esetleg mások a reakciói. Pontosan azért, mert a hitébe kapaszkodva tud akár nyugodtabb lenni, akár talál valamit, ami...
4: Igen, így van.
2: De hogy a hibáztatás, az egy fontos kérdés, mert szerintem az a kérdés ott van, hogy ez miért történik velünk.
4: Igen, nyilván az elején magunkba is kerestük a hibát, hogy de hát mi mind a ketten egészségesek vagyunk, ráadásul akkor ez hogy történhetett, meg mit csinálhatunk rosszul. Úgymond egy gyász folyamat.
2: Istentől aminek... nem kérdeztétek, hogy ő hol volt, amikor ez történt?
4: De azt is fölteszi az ember, és megkapja a választ, hogy nyugodjatok, legalábbis nekem
2: azt hiszem,
4: a Jóisten, hogy nyugodjunk meg, minden rendben lesz, csak hát most ez egy nehezebb időszak, nehezebb folyamat. Ezt kellett úgymond helyére tenni, és feldolgozni magunkban. Uh-huh. És az Egyesület is ezért van, hogy akkor 10-ből általában egy szokott visszamenni, megköszönni, ahogy Jézus is mondta, úgyhogy legalább mi legyünk azok, akik próbáljunk megsegíteni mások nehézségén.
3: Egyébként a csatlakozva ugye ehhez a hibáztatás témakörhöz, és amit a Gyuri is mondott, az internet, tehát hogy szerintem ez is nagyon fontos, hogy ott aztán mindenféle ötlet meg gondolat van, hogy ez miért történik, tehát hogy te, mint szülő, mit csináltál rosszul, hogy aztán a gyerekkel ez történt. Visszakanyarodva oda szerintem nagyon fontos, tehát hogy tényleg ezeket a külső véleményeket, ezeket ki kell zárni, és ha már szóba került a Hauser doktornak a neve egyébként, akkor az egy nagyon fontos pont volt szerintem, amikor mi is megláttuk azt, hogy találtunk egy olyan embert, aki hiteles, és akiben hiszünk és bízunk, hogy ő végig fogja tudni csinálni ezt a kezelést, és úgy fogja végigcsinálni, hogy ez eredményes lesz. És akkor volt-e olyan, amit megbeszéltünk, hát például ez, hogy akkor azt mondtuk magunknak és egymásnak leginkább, hogy akkor itt mi most letesszük a garast a Hauser doktor mellé, és mindent úgy fogunk csinálni, hogy ő mondja. Nem rángatjuk a kormányt, nem próbálunk máshonnan tájékozódni, hanem benne megbízunk, és úgy csináljuk végig, ahogy ő mondta, és ez is ad egyfajta megnyugvást, hogy találtunk valakit, akibe bízunk, akibe hiszünk, még ha az egy létező személy, ha egy orvos, és ő mellette is maradtunk.
2: Igen, ezt is gondolom így a kríziseknél, hogy nagyon fontos, hogy egyszer csak valamilyen ösvényre rálépni, és abban maradni, hogy a kapkodás, meg a ide kitekintek, oda kitekintek, ez nagyon meg tudja az embert zavarni, és minden jó szándék, tehát minden saját jó szándék ellenére lehet, hogy csinálsz olyat, amivel ártasz magadnak, a folyamatnak. Én ugye párhuzamosan most azt játszom le a fejembe, ami az én családomban felnőtteknél volt, hogy egy ponton túl el kell dönteni, hogy igen, akkor ebbe hiszek, ez nem tudom, biztató számunkra, és akkor azután megyünk. Ez egy ilyenfajta fegyelem valahogy kell ebbe.
3: Ez nagyon fontos. Az elején nyilván mi is rángattuk a kormányt, tehát fölmerült, hogy akár külföldi kezelés, persze, hogy nézzünk utána. Ugye rengeteg szirén hang van, hogy hogyan kellene ezt a dolgot sikeresen végigvinni. Úgyhogy egyébként nekünk, amikor eljutottunk, egyébként viszonylag hamar, néhány hét után erre a pontra, hogy akkor van egy orvos, akiben bízunk. Utána egyébként az rengeteget segített is, tehát utána egyfajta megkönnyebbülés is volt, és akkor utána már annak megfelelően.
4: Én még kiemelném a kommunikációt, tehát hogy nagyon-nagyon fontos az orvos kommunikáció, mert Hauser doktor úr tényleg annyira tisztán, egyenesen kommunikált, egyértelműen, érthetően, hogy és meggyőzően, hogy mi is nyilván az elején kerestük az egyéb lehetőségeket, de nagyon hamar megkaptuk a választ, hogy hold the line, tartsd az irányt. Aha. És kész.
2: Kommunikációtokból azt érzem, hogy az orvosi felkészültséggel, a kórházi háttérrel, és egyáltalán, tehát mindazzal, ami ezzel sajnálatos módon, de együtt járt, és kellőképpen együtt járt, azzal meg voltatok elégedve.
3: Csak a legpozitívabban tudunk visszacsatolni.
2: Ez nagyon fontos.
3: Ez szerintem, igen, ez nagyon fontos. Úgy az orvosi oldalról, mint minden más kórházi segítők maximálisan felkészültek voltak, és maximálisan segítőkészek. Nyilván én nem vagyok orvos, tehát nem tudom megítélni a műszerezettség, vagy bármi egyébnek az ellátottságát, de amennyire megértettük, amennyire utána mentünk, azok a nemzetközi protokollok, ami szerint egyébként ezek a kezelések működnek, ezek itt tökéletesen megvalósultak, hozzá tudtunk jutni ugyanazokhoz a gyógyszerekhez, ugyanazokhoz a készítményekhez. Úgyhogy nem is tisztem magyar egészségügyről általánosságban beszélni. Az a szerete, amiben mi éltünk 2 évig, a gyermekonkológia ott csak és kizárólag nagyon elkötelezett emberekkel találkoztunk.
2: Ez jó hír.
4: Mi is nagyon-nagyon elégedettek voltunk, mint a Tűzoltó utcai gyermekklinikában lévő orvosokkal, ápolókkal, mind a Szent László kórházban lévő orvosokkal, ápolókkal. Nagyon-nagyon szakmai volt az, amit ott kaptunk mind a két helyen. Szerencsére.
2: Na, akkor most jön egy kis zene és feles információk, és utána visszatérünk, és akkor rátérünk az egyesületre, jó? Mert arra lennék kíváncsi, hiszen ugye a ti elhívásotok az, hogy segítsetek olyanoknak, akik hasonló helyzetben vannak. A ti történetetek az már több mint 10 éves mindkettőtöknek, az érintett gyermeke, hála Istennek, boldog, egészséges kamasz. Úgyhogy visszatérünk, és akkor azzal jövünk, hogy mi az, ami szerintetek a legfontosabb, hogy az egyesület miben tud segíteni, és aztán utána egy picit arra is, hogy milyen volt ezeknek a gyerekeknek, a ti gyerekeiteknek a felnövés, akkor a kamaszkorakor azzal való találkozás, hogy egykor beteg volt, hogy ennek a feldolgozása családilag hogy történt meg, mert biztos, hogy be kell itt is iktatni lépéseket. És gondolom, hogy erről szintén tudtok beszélni. Úgyhogy jövünk vissza a zene után. Vendégeim Borszéki György és Keresztes Németh Zoltán, mindketten gyermekeik révén a gyermek onkológiát megjárt édesapák, akik aztán az Érintettek Egyesület alapításában vettek részt. Zene után jövünk vissza.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Sziasztok, Csáki László vagyok, a Kék Pelikán rendezője. Hallgassátok a Rádió Cafét.
1: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, és vendégeim továbbra is Borszéki György és Keresztes Németh Zoltán. Mindkettőtöknek a gyermeke, egyik gyermeke kicsi korában daganatos beteg volt. És beszélgetés első részében azt beszéltük át, hogy ez milyen, hogy mi történt, hogy történt. Zolinak 2 éves volt a kislánya, Gyurinak 3 hetes a kisfia. Szóval nagyon-nagyon pici gyerekeknél 1,5-2 éves kezelések és gyógyulási folyamat. És mind a ketten kihegyeztétek arra, hogy nagyon úgy éreztétek, hogy az orvosi háttér, az intézményi háttér nagyon-nagyon megfelelő, nagyon segítő, de hát, hogy van egy csomó nehézség, amivel ilyenkor az ember találkozik, és ti abban kívántok segíteni olyanoknak, akiket az élet ilyen viharba sodor, hogy tudjanak honnan tájékozódni. Úgyhogy van ez az Érintettek Egyesület. No de... Azt is megbeszéltük, hogy nem arról van szó, hogy itt diagnózisok, tünetek, meg mit kell csinálni, mire mit szedjél, egyél, hova ragd, mit csinál, tehát nem ez van. Sőt, ti mind a ketten azt mondtátok, hogy igazán kerülnétek az internetnek a bármiféle diagnosztizálását és kezeléstervét, ha nem, mit gondoltok, hogy mi a legeslegfontosabb, miben lehet és kell segítséget nyújtani annak, aki ilyen helyzetbe került?
2: Alapvetően szerintem mindannyian úgy indultunk neki, hogy abban segítsünk, ami akkor nekünk hiányzott. Ja. Ez mindenkinél más lehet nyilván, úgyhogy én is a magunk nevében tudom azt mondani, hogy nekünk az egyik ilyen az volt, hogy az információ hiány.
1: Információ, az mindig.
2: Ugye, ahogy mondtad te is, és visszacsatolva ránk, ugye nagyon segítő volt a közeg, de hát mégiscsak van egy tempó ott, amit az orvosoknak, meg a nővéreknek is fel kell venni. És azt az iszonyatos mennyiségű kérdést, információt nem mindig van lehetőségük nekik átadni. Tehát az emberben gyűlnek a kérdések, és nyilván nem mindig van kihez fordulni. Nekünk ez volt az egyik, tehát hiszen egyáltalán mit tudunk egy ilyen betegségről, mi fog történni, mennyi ideig tart, mi lesz ez az egész, hova fog kifutni. Csak kérdések vannak, és ennek kapcsán kezdtünk el aztán közösen gondolkodni, és született meg több kezdeményezés is, majd beszélünk róla szerintem itt Gyurival közösen. Ez volt az egyik, ami minket elindított, a másik pedig, hogy találkozzunk olyanokkal, akik ezen túl vannak. Tehát, hogy ahogy a beszélgetés elején is mondtam, hogy nagyon hiányzott az, hogy lássunk sikerélményeket. Alapvetően, amikor mi bekerültünk 14 éve, az már az időszak volt, amikor azért a túlélési esély lényegesen nagyobb volt annál, mint az elhalálozás. De ezzel sem voltunk feltétlenül tisztában. Tehát amikor az ember szembesül, hogy a gyermekenek rossz indulatú daganata van, akkor azért az indul be alapvetően, hogy hát ez gyakorlatilag egy halálos ítélet, tehát hogy akkor itt a vége. És ez is egy nagyon komoly felismerés volt, hogy nem. Hanem igenis a 70-80%-a az érintett gyerekeknek végül meggyógyul. Ami teljesen más, tehát amikor az emberre lesz közlik, akkor azért az már önmagába reményre ad okot.
1: Így van, hát hogyne.
3: Igazából, ahogy mondtam is, hogy nagyon

0: sok információt kaptunk, de nagyon kevés információ állt rendelkezésre írott formában.
1: Tehát, meg egy helyen gondolom.
2: Igen,
1: meg egy
2: helyen,
0: igen, és rendszerezett formában igazából, és az egyesületet azt erre próbáljuk ösztönözni, meg kiegyezni, hogy ebben segítsünk, hogy akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek, tehát egy gyermek is tudja, hogy mi vár rá. Egy vérvétel, egy MR, mi a vérsejt, stb. És egy mesekönyvben nyilván gyermeknyelven, Bartos Erika által fémjelzett rajzokkal, stb. Tehát, hogy más, hogy kicsit játékosabban, kicsit eladhatóbban közli ilyenkor a szülő a gyermekkel, hogy holnap mi fog történni. És ez segít nekik a megértésben egy picit.
1: Hát meg nyilván félnek a szülők ijegységétől is, és nyilván a mese az segít abban, hogy a szülőnek is más legyen a nyelvezete, más legyen az arckifejezése.
0: Igen, és például az egyesületnek a YouTube-on vannak ilyen videói egyébként, tehát ilyen úgymond ilyen felkészítő videói, ahol például az MR-be fekszik be az egyik gyógyult gyermek, és ő beszél róla, hogy mi fog történni, és magát a hangot is, mert nyilván, amikor meghallja a gyermek az MR-nek ezt a zakatoló gépét, akkor megijed. És akkor ezt is, hogyha megnézi előtte a szülő a gyermekkel, a kisgyermekkel, akkor segít neki ezt feldolgozni így előre, hogy ez nem lesz idegen.
1: Rákészülni.
0: Igen, rákészülni.
1: Tehát információ rendszerezett, összeszedett formában arra, hogy hogyan lehet kommunikálni az előttünk álló lépéseket, arra, hogy mutat túlélést, hogy mutatja, hogy a család hogyan tud mégiscsak normalitásban maradni. Ezek, hogyha jól értem, akkor ezek azok, amik a legfontosabbak.
2: Ez az egyik, igen, ez az információ része, az egyik gombóc mondjuk így, a másik pedig maga a közösség. Tehát, ez egy összetartó közösség, ahova várunk mindenkit, lehet csatlakozni, ez egy nyitott dolog. Legyen az, aki akár éppen most szembesül mondjuk egy diagnózissal, legyen az, aki már egy éve a kórházban van és egyébként kezelés alatt van, vagy akár már gyógyult, akár ő maga, tehát vannak tagok, aki gyógyult gyermekként serénkedik az egyesület körül.
1: Akkor ezt értettem úgy is, hogy nem kizárt, hogy a közösségnek akár bármilyen fizikai módon segítségét igénybe lehet venni? Nem tudom mi, bármi is lehet. Akár egy Abszolút. Beszélgetés, akár egy oda megyek, segítek, vigyázok, elkísérlek, ilyesmi?
0: Mert vannak gyógyító beszélgetések is egyébként,
1: tehát
0: van egy segélyvonal is, amit lehet hívni egyébként. Minden információ egyébként az egyesületről megtalálható az interneten, az érintettek.hu weboldalunkon.
1: Így, igen.
0: Úgyhogy bárkinek bármilyen segítségre lenne szüksége, lelki vagy információ, bármilyen információra, akkor vegye fel a kapcsolatot a honlapon található telefonszámon, vagy akár e-mailben. Amit még mondani szerettem volna, hogy a közösség is gyógyít egyébként.
1: Közösség ereje mindenképpen.
0: Igen, a közösség is gyógyít. Szervezünk érintettek kirándulásokat, ahol közösen elmegyünk Budapest környékén. Solymáron voltunk legutóbb. Akkor szervezünk a orvosainknak érintettek, illetve a nővéreknek érintettek díjat. Minden évben kiválasztunk, vagyis a közösség get meghallgatva kiválasztunk egy orvost, illetve egy nővért, aki az adott évben a legjobbat nyújtott, a legjobbat teljesítette, és ezt az egyesület díjazza.
1: De jó, van egy ilyen visszacsatolás, egy elismerés.
2: Igen, és ez egybe van kötve mindig egy ilyen karácsonyi évzáró eseménnyel, ahol ugye nagyon nagy szeretettel látjuk mind a díjazottakat, a díjazottaknak akár a hozzátartozó, hogy kollégái gyakran eljönnek, és hát természetesen az egyesület tagjait, úgyhogy ez egy ilyen, mindig egy ilyen nagyon kompakt és nagyon jó esemény így évvégére, és a legjobb pedig azt látni, hogy tényleg mennyire örülnek az orvosok és a nővérek, tehát hogy azért ez minden alkalommal újra és újra minket is meghat, hogy ők mennyire jól fogadják ezt az elismerést.
1: Hát tehát ez a visszatükrözése az, hogy amit csináltak, az nagyon-nagyon fontos, a hála, hát ez nagyon-nagyon, azt hiszem, hogy nagyon felemelő lehet.
0: Pont a háláról jutott eszembe egyébként, mert itt van a gyerekeknek is alkalmuk hálát mondani, meg hálát nyújtani az orvosoknak, mert ők is készülnek egyébként ilyenkor egy-egy előadással, van, aki furuljázik, van, aki aerobikozik, stb. És akkor ilyenkor van egy ilyen kis előadás, úgymond a közönségnek, és ez egyszerűen egy ilyen felevelő érzés, amikor a gyógyó gyermekeket látja az ember a színpadon.
2: Hát, illetve egy kis film is szokott készülni, ahol pedig ugye a gyerekek nyilatkoznak, akiket az orvosok, a segítők kezeltek, úgyhogy az is mindig nagyon nagy sikert arat.
1: Egy nagyon rövid időnk van még, de azt szeretném akkor, hogy kitérjünk erre, hogy hogyan is tud egy család ebből kikeveredni, mert ugye diagnózis, folyamat, aztán hála jó Istennek megtörténik a gyógyulás, de hát azért ennek a lenyomata azért csak ott marad a családban, és gondolom, hogy azért az nagyon hosszú idő, amíg nem minden jelre azt hiszed, hogy Úristen Jézusom, mi van, ha van valami, plusz közben a ti gyerekeitek belenőttek ebbe, nyilván a kontrollokba, meg abba is, hogy meg kellett érteniük, hogy nekik gyerekkorukban volt ilyen probléma. Tehát hogyan lehet ezt feldolgozni, vagy nektek mi segített, hogy ebből aztán visszatérjetek egy olyan életbe, amúgy azt gondolom, hogy mindenkinek járna is egészséges gyerekekkel, egészséges szülőkkel.
2: Hát a gyerekek szempontjából mindenképpen az őszinte kommunikáció, mint általában, tehát hogy ez segít a legjobban, hogy őszintén beszélni róla, meg őt hagyni beszélni, tehát hogyha az nagyon fontos, hogyha valaki ugye ezt elnyomja magába, vagy akár a szülők, akár a gyerek, vagy akkor azt érzik, hogy valami nem jó, de nem beszélünk róla, tehát lehetőség szerint próbáljuk kibeszélni, azért az nagyon sokat segít. Ezt nem mondom, hogy mindig könnyű, mondani könnyű, a valóságban nem mindig annyira, ez nyilván a gyerek életkorával is változik. Tehát nekünk például a Dodó egy időben rájött, hogy fú, hát ő ez a híres ember, és akkor az óvodában, meg az iskolában minden beszélgetést azzal kezdett, hogy egyébként ő neki gyerekkorában ilyen daganatos betegsége volt, ettől mindenki kellően meglepődött, és akkor ott úgy elhíresült, és akkor ennek örült. Aztán eltelt néhány év, és akkor már kevésbé, akkor az ember ugye jön egy olyan életkor, amikor nem biztos, hogy ki akarok tűnni, mert akkor inkább szeretnék olyan lenni, mint a többiek, belesimulni. Akkor már ez nem volt annyira érdekes, akkor teljesen másképp kellett neki is, meg nekünk is hozzányúlni ehhez a témához. De igazából elengedni ezt nem lehet, vagy senkinek sem javasoljuk. Nyilván mindenkinek más megküzdési technikát alkalmaz, de itt ezeknél a betegségeknél kardinális jelentősége van az utánkövetésnek. És ez még egy olyan gombot, amivel egyébként az egyesületünk foglalkozik, az utánkövetés, mert ennek nincs igazán kialakult.
0: Egészen pontosan a feleséged.
2: Annyira, hogy a feleségem, de tehát, hogy ennek nincs kialakult gyakorlata, nem csak Magyarországon egyébként, hanem még Európában is keresik. Nagyon fontos, hogy az egyesületnek van nemzetközi kitekintése, és több tagszervezetben aktívan mi is dolgozunk, és ezért látjuk az európai best practice-eket is, hogy hogyan működik, ők mivel küzdenek. És azt látjuk, hogy pont az utánkövetés, tehát a gyermekkori daganatos betegségek utánkövetése, az egy nagyon nehéz kérdés, és nagyon nem megoldott. Miért? Mert 18 éves koromig benne vagyok egyfajta ellátásban, abban megvannak azok a kontrollok, megvannak azok a protokollok, majd elengedik a kezemet, és gyakorlatilag vége.
1: És onnantól csináld magad, valahova jelentkezz, ahol felnő. Aha, értem.
2: És ez pedig egy olyan betegség, ami ha nem is kíván gyakorlatilag folyamatos kontrollt, de azért időről időre el kell menni, és magunkat megvizsgáltatni. Illetve nyilván ez is megint csak attól függ, hogy milyen korábban, milyen kezeléseket kaptam, milyen daganatom volt, milyen mellékhatások lehetnek, és ennek kapcsán is igyekszünk nagyon sokat dolgozni, hogy erre az utánkezelésnek a fontosságára felhívjuk a figyelmet. Nagyon sok azt tapasztaltuk, hogy sok szülőnek, sok családnak az a megküzdése, hogyha vége a betegségnek, akkor nem akarunk róla többet beszélni.
1: Igen.
2: Ezt is érthető, szerintem emberileg teljesen abszolút érthető, de objektíven nézve, vagy orvosilag viszont nem tehetjük meg, mert egész egyszerűen oda kell figyelni, és mi azt az utat próbáljuk kitaposni, és abba a segítséget adni, hogy mind a szülőknek, mind akár a gyermeknek, mert 18 évesen azért már egy felnőtt emberről beszélünk, aki önmaga is tud dönteni arról, hogy hogyan tovább, hogy mire figyeljen oda, milyen orvosokhoz forduljon, hova tud kérdéseivel fordulni, hogy egyébként az ő kezelése, betegsége a jövőre nézve mit jelent, és mikre érdemes neki figyelni.
0: A másfél éves kórházi kezelés után az volt nehéz még egyébként elengedni, hogy benne voltunk egy olyan szituációban, hogy mindig fertőtlenítjük a kezünket, minden koszos, minden.
1: Hát igen, tehát ez tehát, már nagyon-nagyon
0: mindig most le magad, így van. Ez az egyik része, a másik része pedig, hogy étkezésbe is, hogy akkor most már csak biokaját, csak egészségesen, csak így, és azért ebbe bele tud utána megint csak betegedni az ember, úgyhogy szintén orvosokkal sokat beszélgetünk, és azt mondták, hogy éljetek az életeteket. Igen, mint előtte tettétek. Nyilván kisebb módosításokkal, de azért folytassátok azt az utat.
1: És nálatok a Gyurci hogyan? Tehát ő, ahogy nőtt ebbe, és ezzel a történettel, nálatok hogyan volt, hogy ő hogyan találta meg ebbe a önmagát? Volt-e neki is ilyen, hogy különleges vagyok ettől, aztán már inkább nem akarom?
0: Hát néha picit különlegesnek is érezte magát, ugyanakkor meg néha meg, mert neki azért látszanak a vágások, a hegek, úgyhogy amikor kamaszodott, ilyen 10-11-12 évesen, akkor például pólóba jártunk strandolni, stb. Úgyhogy de nyilván ezt is utána leküzdöttem, mert sokat piszkálták egy időben, aztán egy idő után ő is ezt helyre rakta magába, úgyhogy most meg már gyúrni jár, hogy mutassa, hogy...
1: Igen. De hát, hogy ezt el kell saját magába fogadnia, persze, hogy vele ez történt.
0: Helyre tette. Igen,
1: ez nagyon fontos, és fontos, hogy ebben megkapja a segítséget. Otthonról is, meg egyébként a közegétől is.
2: Igen, és egyébként tényleg egy ponton pedig az ember eljut oda, hogy még jobban megbecsüli az életet. Az szerintem ennek is nagyon fontos jelentősége van. Tehát, hogy tényleg úgy megélni ezt az egészet, hogy örömmel.
1: Nyilván erről annyit mondtok, amennyit ti akartok, és tudom, hogy férfiak nem is szeretik ezt, de hogy a házasságotok, tehát a ti személyes kapcsolataitok szerintetek hogy élte túl ezt?
2: Inkább megerősödve. Egyértelműen azt tudom mondani.
1: De akkor ebben az összezárás a kulcs.
0: Szint úgy, megerősödve.
2: Egyértelműen. Ez egy ilyen örök szövetséget köt.
1: Abszolút, elhiszem. De akkor ennek a kulcsa tényleg az összezárás.
2: Igen.
0: Meg egymás támogatása, mert ahogy mondtad te is, egyszer egyik van lent, aztán a másik fönt. Tehát, hogy ennek van egy dinamikája, és itt úgymond nem lehetett fáradtnak lenni. Igen. Nekünk magunknak maga a kezelés ideje alatt. Utána nyilván az emberből kijött a fáradtság, meg stb., de akkor nem éreztük. Tehát, persze. Hogy annyira tetrekész az ember ilyenkor, hogy...
1: Hát persze, meg ilyenkor nem magát nézi.
0: Így van.
1: Minden esetre mindkettőtök története gyógyulással végződött, és szerencsésen, és ezért tényleg hála az Istennek. Nektek pedig azért hála, hogy elkezdtetek ezzel foglalkozni, és azon túl, hogy a ti történetetek szerencsésen végződött, mégiscsak benne vagytok abba, hogy segítsetek másoknak. Ugye van ez az egyesület, erről muszáj sajnos mindig egy percet beszélni, hogy a fenntartása az feltehetően költséges, hiszen itt rengeteg program, ismeretanyag és lehetőség van, amihez hozzájuthatnak a sorstársak. Hogyan lehet titeket segíteni? Mert gondolom, hogy egyesület, tehát ti támogatást, adományt elfogadhattok. Hogyan nézhet ez ki?
2: Abszolút, tehát, hogy önkéntes alapon működik az egyesület, tehát bevételünk nekünk igazából az adományokból van.
1: Igen, viszont ti beleteszitek az időt.
2: Az időt, energiát természetesen beletesszük, és ami még nagyon fontos, hogy sok esetben például az Érintettek könyvénél, vagy akár az Érintette Láncok programnál, vagy más programokban is fizikailag ez költséges. Nyilván kapunk támogatást olyan értelemben is akár, hogy valaki, ahogy Bartos Erikát említettük, nyilván ő ezt ingyen végezte, ugyanúgy a könyvnyomtatásnál is egyesületi tagok segítenek nekünk, tehát, hogy de azért mégiscsak, tehát bizonyos dolgoknak fizikai ára van, túl azon, hogy belerakja az ember az önkéntes munkát, úgyhogy minden támogatást, minden adományt nagyon szívesen veszünk. Az egyesület honlapján lehet tájékozódni, gyakorlatilag minden teljesen egyértelműen és világosan ezzel kapcsolatban le van írva, úgyhogy ha bárki úgy gondolja, hogy ezt a célt valahogy tud azonosulni, ezt támogatná, akkor mi minden formában ezt nagyon-nagyon-nagyon nagy örömmel vesszük, és ha valaki pedig annak a hatására, amiről most beszélgettünk, úgy gondolja, hogy csatlakozna, aki munkával segítené, vagy támogatná önkéntességgel, arra is van lehetőség természetesen, és annak is nagyon örülünk.
1: Érintettek.hu.
0: Igen, még arra szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy mindenkit szeretettel várunk augusztus 15-én az Érintettek véradáson. Minden információ a honlapon megtalálható lesz, itt Budapesten lesz a véradás egyébként, ahol donornak is lehet jelentkezni, mert a véradás mellett azért meg nem szabad megfeledkezni a donor sejtekről sem. mert ezeket gyógyító célra használják fel.
2: Ez azért indult egyébként a kezdeményezés, mert egy-egy ilyen 2 éves kezelés alatt közel 100 adag vérre van szükség átlagosan egy-egy gyermeknek, tehát itt gyakorlatilag annak, hogy mennyit tudunk összegyűjteni, mivel tudjuk mi is támogatni az éppen kezelés alatt levő gyermekeket, ennek komoly jelentősége van.
1: Oké, tehát akkor erről is, akinek van erre kedve és affinitása, tájékozódjon, de augusztus 15-e, és akkor az érintettek.hu oldalon minden megtalálható. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy megosztottátok a történeteteket, és azt is, hogy igyekeztek segíteni. Borszéki György és Keresztes Német Zoltán voltak a vendégeim itt a Pontjókorban. Köszönöm, sok sikert kívánok.
2: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük szépen, minden jót.
1: És ezzel a Pontjókor már a véget ért. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot addig is. Sziasztok!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Sziasztok, mi vagyunk a fiúk, ez itt a Rádió Café. Ha van barátod, ha nincs, FM 98.0. Sziasztok!
1: Pont jókor, azaz most ér véget Fehér Maria műsora, de minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
2: Qualitons. Yuri Gagarin. Kamkama. Whitaker. Dali Borovogranje. És még sokan mások. Az ország első. Szihedeli Kosmog fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámori Kastélyban.
1: MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás. És a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Tovább fokozódik a forróság, a vadakat is megviseli a hőség. Szerdától érvényesek az új vámszabályok. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Még napokig kitart a forróság, érvényben van a harmadfokú hőségriasztás, a vörös kód és a tűzgyújtási tilalom is. A szakemberek felhívják a figyelmet a rendszeres folyadékfogyasztásra, a fényvédelemre és arra, hogy a legmelegebb órákban kerüljük a tűzőnapot. Az ország több pontján vízosztó pontok és párakapuk segítenek elviselni a hőséget. A tartós hőség és az aszálya vadon élő állatokat sem kíméli. A természetes vízlelőhelyek sok helyen kiszáradnak, ezért folyamatosan gondoskodnak arról, hogy az állatok ivóvízhez jussanak, mondta a rádiónknak Bleier Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
4: Nagyon sok vizes élőhely tűnt el. A vadászok több ezres nagyságrendű itatóhelyeket vagy dagonyákat tartanak fenn, hogy vízhez juthasson a vad. A ragadozó madár, énekes madárfajoknak mikroélőhelyeket hoznak létre, amelyek ezeknek a fajoknak is fontosak. Természetvédelmi szempontból is kiemelkedő ez a tevékenység. Az, hogy hordják országszerte lajtos kocsikkal vagy napelemes utakból oldják meg a vízpótlást ezeken a területeken, hosszú távon azért valószínűleg nem egy fenntartható tevékenység.
3: Az Európai Unió támogatásával nagyszabású fejlesztés indulhat a hazai szélenergia termelésben. A gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, 2030-ig több mint 10-szeresére nőhet Magyarország szélerőművi kapacitása. Kapitány István közölte, hogy augusztusban pályázatot írnak ki legalább 700 megawattnyi új kapacitás hálózati csatlakoztatására. A program tervezetét július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják. Júliustól Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházban rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. Linzmeier Szilvia, a NAV szóvévője közölte, az összeget nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. Ezeket a vámtarifaszámok határozzák meg. A fizetendő vám beépül majd a webáruházak áraiba. Továbbra is kitart a perzselő forróság, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk a nap további részében, és holnap is ez lesz majd a jellemző, csak kevés felhő lesz felettünk az égen. Nem hoznak igazi felfrissülést a hajnali órák sem, ugyanis a legtöbb helyen 20 fok fölött maradnak a minimumok, holnap napközben pedig 37-42 fokra számíthatunk. Kedden pedig még tovább fokozódik a hőség, az Alföldön akár 43 fokot is mutathatnak a hőmérők. Változás szerdától várható.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
1: Az ötletednek nem kell nagynak lennie, csupán a világot kell megváltoztatnia. Én Olá Andrea vagyok, könyvben utazom most is, és nem véletlenül indítom ezzel a remek idézettel a mai műsort, ugyanis a kezemben lévő könyv jelentős része az elhivatottságról, kiváló üzleti érzékről és valódi kreativitásról szól. Mielőtt ebbe belemegyünk, következzen néhány mondat egy növényről, ami mintha mindig is a magyarok élet volna. A paprika Közép- és Dél-Amerika trópusi vidékeiről érkezett, ahol a helyi őslakosok gyógyításra használták. Egy Kolumbuszt második expedícióján elkísérő orvos szakmai érdeklődésből számos olyan növényt begyűjtött, amelyeket a helyiek gyógyhatásúnak tartottak, úgyhogy így került Európába 1494-re a paprika, ahol nem csupán lázas betegségek ellen használták, hanem dísznövényként is terjedni kezdett. De hogyan honosodott meg Magyarországon az egyébként vörös törökbors néven ismert fűszer? Az első, ahol feljegyezték, Széchy Margit növényritkaságokat gyűjtő kertje volt 1570-ben, aztán fölmerült még Batthyány Boldizsár törökverű hadvezér legendás botanikus kertje, ami a mai Ausztria területén található, ugyanis ide is érkezett egy flamand botanikustól paprika mag, de még mindig nem tudjuk, hogyan terjedt el nálunk ilyen mennyiségben. Nem csak a paprika sztoriát, hanem számos más fűszernövény útját, hatását megismerhetjük abból a könyvből, amiről ma beszélünk, mégpedig egy olyan család történetét végigkövetve, amelyhez a minőségi fűszereket köthetjük, majdnem másfél évszázada. A Kotányi dinasztia, utazás a fűszerek világában, ízek, receptek, történetek. Ez a kötet címe, szerzője Zirig Árpád, beszélgető társam pedig Szűcs Ágnes, a Kotányi Hungária Kft. Marketing menedzsere. Derüljön ki akkor, miért született meg most ez a különleges könyv?
2: Igazából az apropóját azt idén tudunk neki találni, mert idén 145 éves a cég, de valójában ez egy szerencsés egybeesés, mert ezen a könyvben már nagyon-nagyon régóta dolgoztunk. Ennek az alapját egy családtörténeti kutatás adta, amit Csiki Sándor végzett el a számunkra, mert ugye a Kotányi alapítójáról nagyon sok információ föllehető, de nem volt igazán konzisztens az az információ, ezért bíztuk meg őt, hogy legyen egy teljesen hiteles forrásokkal alátámasztott családtörténetünk, viszont ez egy olyan szerteágazó és részletes íromány lett, amit azért próbáltunk inkább a nagy közönség számára is érthető és emészthető formába tenni. És itt kötök át arra, hogy a felépítés pedig szintén egy nagyon hosszú gondolkodási folyamatnak volt az eredménye, hogy hogyan is tudjuk tálalni azokat a családtörténeti dolgokat, amik nekünk a Kotányitól érdekesek, de nem biztos, hogy az egyszerű fogyasztó számára annyira részletesen érdekes lenne, és ezért találtuk ki ezt a felépítést, hogy különböző fűszercsoportok köré csoportosítottuk a családtörténetet, és akkor így indul egy paprikás fejezettel, ami tulajdonképpen a cég alapításának is tényleg a legfőbb terméke volt, majd utána a bors, zöld fűszerek, keleti nyitás, ilyen különböző fűszerkeverékek, így zárul a könyv, és minden fejezet köré tettünk egy kicsi családtörténetet is, tettünk egy kicsi fűszertörténetet, amit az alap fejezetnek a névadója ihletett, és minden fejezet receptekkel zárul, mert hát hiszen mit is várnának egy fűszergyártótól leginkább a fogyasztók, mint nagyon klassz recepteket, úgyhogy így áll össze a könyv, és pont emiatt nem is muszáj egyszerre leülni és végigolvasni, hanem fejezetenként is lehet benne tallózni, akár lehet csak a recepteket megnézni belőle, vagy lehet akár fűszerismeretet kicsit inspirálódni.
1: Fontos, hogy a hagyományos receptek mellett a trendi receptek ugyanúgy ott vannak. Ez is mutatja a korszerűségét? Tehát, hogy a Kotányi állandóan meghallja az idők szavát, sőt, mint ami a családtörténetből kiderül, meg is előzi a korát sok esetben?
2: Szerettünk volna igen egy olyan keresztmetszetet mutatni, ami az egészen tradicionális, tehát, hogy van olyan recept a könyvben, amit még maga Kotányi János alkotott. Ő egy ilyen ösztönös marketing zseni volt, és alkalmazta korának a szakácsnőit, akár mai szóval élve influencernek is nevezhetnénk, akiket betanított a saját paprikájának a használatára, és gyakorlatilag elküldte szerte az országba ezeket a szakácsnőket, hogy tanítsák meg az embereknek, hogy hogyan kell a kotányiféle paprikát használni. És emeltünk át ezekből a nagyon régi receptes könyvekből, ami egyébként ugye a magyar konyha, vagy a magyaros konyha ételeit tekintve ezek mind a mai napig a lehető legnépszerűbb termékek, különböző paprikások, gulyás, ilyesmi receptek lehetők föl abban a szakácskönyvben, de szerettük volna azt is megmutatni, hogy igen, a Kotányi mindig megpróbál rezonálni az adott kornak a kihívásaira, és ezért több korból származó, modern, akár vegán, akár bármilyen újkori kihívásnak megfelelő recepteket is beleválogattunk, mindig az adott fejezetnek megfelelő módon, úgyhogy ezzel is egy ilyen színes palettát próbáltunk mutatni, hogy mi mindenre jók a fűszereink.
1: Az egész családtörténeten áthúzódik az, hogy hogyan reagált a piaci változásokra Hans Kotányi, hogy amikor háború volt, a háború után az újjáépítés volt, ezért sokszor föl kellett állni ennek a családnak. Miközben hihetetlen sikeresek voltak, mégis azért a történelem viharai megtépázták némiképpen az ő üzletüket.
2: Igen, ez kétségtelen, hogy az újrakezdésről és mindig a korhoz való adaptálásról, adaptációról is szól ez az egész, de mivel mégiscsak az emberek napi életéhez kapcsolódó termékről beszélünk, a fűszerekről, ezért én azt gondolom, hogy az a név, amit megismertek, és aminek az ismerete megvolt az emberek fejében, talán egyszerűbbé tette az újrakezdést, mert mindig egyet jelentett a Kotányi név a jó minőséggel, és hogyha valaki jót akart főzni, akkor ez a márka ismeret, ez a ragaszkodás a jó minőséghez, aminek a garanciája volt a Kotányi márka név, ez mindig is megmaradt a évek viharain keresztül is.
1: Már a századforduló idején szó van arról, hogy a márka ereje a láthatóságban rejlik, hogy ezt vallja ugye a családfő, és aztán pedig, hogy a történetek milyen fontosak. És ugye ma beszélünk arról, hogy a marketing szempontjából a sztori, a történet mennyire fontos, és akkor itt látjuk az 1900-as évek elején a Kotányi családot, ahol erre építenek.
2: Kotányi János, amit említettem, hogy ő tényleg egy ösztönös zseni volt, tehát ő mindig nagyon jól föl tudott ülni az adott, akár politikai hullámokra is, és például ilyen viclapokban, mint a Borsszem Jankó jelentek meg neki az adott napi történésekre, vagy adott heti történésekre rezonáló hirdetései is, ugye a háború kapcsán ő háborús beszállító is volt, és ez nagyon érdekes, hogy tényleg a mai világban, amikor azt gondoljuk, hogy most már milyen modern kommunikációs technikákat alkalmazunk, ő ezt mind csinálta Facebook és egyebek nélkül, de az akkori adottságoknak megfelelően ő mindig próbált rezonálni akár a napi aktuális is.
1: Beszélhetünk arról, hogy hogyan módosult az üzlet politikája, tehát a paprika, kávé, tea és rum szállítója volt a monarchiának még az 1900-es évek elején, és aztán volt például egy japán kultúra felé nyitás, és ez is nagyon érdekes, és hogy ez mi befolyásolta, miért gondolta, hogy kell a profilbővítés?
2: Rózai oka volt, hogy ő miért kezdte el szélesíteni a kínálatát, ugye a rózsapaprikával, a szegedi paprikával indult a karrier, de gyorsan ráért arra, hogy szélesebb körben is szeretnék kiszolgálni a császári és királyi udvart, aki egyébként értékelte is az ő jó minőségű termékét, és a másik, hogy szeretett utazni. És hogyha belegondolunk, hogy honnan jönnek ezek a termékek, akár csak a fűszerek is, azok mind lehetővé tették azt, hogy ő akár a világ összes táját bebarangolja, és személyesen kössön akár üzletet ezeknek a termékeknek a beszállítását illetően, és én azt gondolom, hogy az ő személyes kíváncsisága és a kifogyhatatlan érdeklődése az új tájak, új világok felfedezése iránt volt az, ami oda vezette, hogy akár ilyen egzotikus a gyarmatárukon túl, akár ilyen egzotikus lakberendezési termékekkel is bővítse a kínálatát. Ezek szerintem egy ilyen izgalmas, és akkoriban egyébként különösen érdeklődtek is a orientális kultúra iránt az emberek, és ő pedig lehetővé tette azt, hogy tőle vásárolják meg ezeket a kiegészítőket is.
1: Voltak-e riválisai? Azt gondolná az ember, hogy ez egy diadalmenet a Kotányi cég tevékenysége, és hát látjuk a költözéseket, látjuk, hogy a székhely időnként nem Magyarországon van, 92-ben jött vissza a cég Magyarországra, ugye Ausztriában volt, és ott a terjeszkedés az is nagyon érdekes, hogy üzletileg milyen lépéseket tett meg a dinasztia feje.
2: Riválisok mindig is akadtak, hiszen a sikert azért többen elirigyelték. Családon belül is akadtak konfliktusok ebből. Szerintem érdekes elolvasni, mert tényleg több szálon futnak az események, és tényleg nem csak egy családtörténetet, hanem akár ilyen regénybe illő fordulatokat is olvashatunk a könyvlapjain.
1: Fűszerkeverékek is ott vannak a kötetben. Úgy indul ez a szöveg, hogy a fűszerkeverék nem csalás, hanem gasztrokulturális eszencia. Évszázadok ízvilágát és tapasztalatát teszi megismerhetővé.
2: Egyrészt vannak olyan fűszerkeverékek, amelyeknek nagyon hosszú története van, és nemzetekhez kötődnek. Gondolok itt ilyen indiai, különböző garam masala, rengeteg olyan fűszer van, ami jól működik egymással szimbiózisban. És ez maga a mixológia, hogy mit mivel keverünk össze, milyen arányokat, ebben igazi tudás van, és igazából ez volt az, ami a monofűszerek, tehát az egyzacskon belüli egyfajta fűszernek az értékesítésen túl egy olyasfajta szakértelmet kíván, ahol tényleg patika mérlegen mérik ki a Kotányi vegykonyhájában azt, hogy hogyan álljon össze egy olyan fűszerkeverék, amit utána széles körben kedvelnek az emberek, és amihez ragaszkodnak is, és itt jön különösen a mixek esetében jelentősége annak, hogy milyen márkanév alatt áruljuk, mert tudják a fogyasztók, hogy tőlünk biztosan, stabilan ugyanazt az ízt tudják megvásárolni, és ezt a tudást áruljuk tulajdonképpen, hiszen otthon mindenki össze tudná tenni ugyanazokból az összetevőkből, de ezeknek a mikro mértéke és az a fajta tényleg hosszas kísérletezés, ami ezek mögött van, ezt igazolja be az, hogy az emberek szívesen nyúlnak akár a fűszerkeverékekhez is, ami abszolút szerintem a csúcsa a fűszerkereskedelemnek.
1: Az ember elgondolkodik ezt a kötetet olvasva, hogy mennyi szerepe van abban a Kotányinak, hogy lényegében a paprika uralkodóvá vált egy idő után a magyar gasztronómiában. Ezt van, aki pozitív kontextusban mondja, van, aki negatívban, mert ugye elvesztette azt a, itt is ebben van a könyvben, ezt a savanykásabb, más jellegű ízvilágot, ami a magyar konyhára érvényes volt, és a paprika mindent vitt.
2: Nyilván az, hogy könnyen elérhetővé tették, és magas minőségben szállították folyamatosan a terméket, az biztos, és már ez a modern időszak, hiszen korábban mindenki nyilván magának tervelte azt, amit beletett az ételébe. Ő viszont már szélesebb körben azok számára is elérhetővé tette, akik nem feltétlenül voltak szoros kötelékben a földdel. Én azt gondolom, hogy a paprikát a magyarok nagyon megkedvelték, és ezáltal egy olyan kellemes és jó ízt emeltek be a konyhába, ami azóta szerintem, hogyha úgy gondoljuk, akkor egy ikonikus és meghatározója annak, amit ma a magyar konyháról egyébként gondolnak az emberek. Nem csak mi, hanem a külföldiek is leginkább.
1: Úgy veszem ki a kötetből, hogy nem nagyon lehet tudni, hogy pontosan hogyan hódította meg Magyarországot a paprika. Az 1700-as évektől van Szegeden. Kalandos út vezetett idáig.
2: Ez biztos, hogy egy külön könyvet is megérne szerintem, hogy hódította meg a paprika a magyar konyhát, és hogy miért vonzódunk mi annyira a paprikához, meg úgy egyáltalán a csípős ízhez is, mert az egyértelmű tény, hogy például a kotányi országokon belül mi esszük a legtöbb csípőset itt Magyarországon.
1: Melyek azok a legfontosabb fűszerek, amelyekről az olvasó olyasmit megtudhat, amit esetleg máshonnan nem? Mert nagyon koncentráltan, nagyon szépen a gyógyereje bizonyos fűszereknek, a származási helye, ahogyan elkészítik, ahogyan földolgozzák, szóval nagyon-nagyon sok információ.
2: Igazából, ha a fűszerekről szerettünk volna írni, önmagában megtöltötte volna a könyvet. Úgy igyekeztünk kiválogatni a megszólaltatott fűszereket, hogy a legnépszerűbbek, illetve akár a saját értékesítési számaink alapján is a Magyarországon legtöbbet fogyasztott fűszereket válogattuk be az egyes fejezetek alá, és igen, fontosnak gondoltuk azt is elmondani, hogy a borsoknál is beszéljünk mindenféléről, hogy mi a különbség egy zöld, egy fehér, vagy akár egy rózsabors között, ami utóbbi nem is bors igazából, hogy tanuljanak az emberek, és a könyvben található receptek mögé, hogyha van kedvük, akkor olvassák el azt a hátteret, amivel még akár a ezeknek a fűszereknek akár a gyógy hatásával is megismerkedhetnek, mert hogy kínai vagy indiai konyha gyakran akár gyógy növényként is alkalmazza a fűszereket, nem csak az ízesítésre. Nagyon sokat dolgoztunk együtt a kiadóval, hogy egy olyan struktúrát tudjunk kialakítani, és Szili Gárpád nem csupán megírta, hanem a saját tudásával kiegészítette, és egy ilyen kis malterként összefogta azt a nagyon, nagyon szertágazó tematikát, amit összeállítottunk, és nem volt könnyű, tehát azt mondom, nem volt könnyű, de a végén tényleg egy olyan könyvet tudunk az asztalra tenni, amiből tényleg nagyon sokféle módon lehet inspirálódni, illetve a keleti nyitás alá rendeztük be azokat a fűszereket, amik mondjuk Európában nem feltétlenül teremnek meg, és itt ugye a szerecsendiótól a vanilián keresztül mindenféle olyan most már nem egzotikus, de minden esetre különleges helyről érkező és különleges fűszert tettünk bele, meg akár a fokhagyma is, amit már szintén nem veszünk egzotikusnak, de azért a kínai eredetéből fakadóan ez egyáltalán nem volt evidens, hogy mindig van fokhagyma például egy európai asztalon.
1: Szerintem a fokhagymával kapcsolatban van, az embernek leginkább ambivalens érzésem, hogy miért nem friss hagymát használok, de mennyire praktikus a fokhagyma granulátum, az acskóból mennyivel könnyebb elővenni, és azért megnyugtató, ami itt a könyvben van, hogy ez a minőségén nem változtat.
2: A fűszerek egyébként másképp viselkednek friss, illetve szárított állapotban. Van, amikor egy szárított fűszer sokkal intenzívebb, van, amikor ez nem is preferált. Úgyhogy mindenkire rábízzuk, hogy mikor melyiket használja, ez nem egy minőségi kategória, hanem inkább egy választás, hogy milyen végeredményt szeretnénk kihozni az ételből. És például pont, hogyha a fokhagyma granulátumról beszélünk, az egy nagyon olyan szempontból is praktikus termék, hogy kevésbé erős az illata, ezáltal mondjuk, hogyha olyan ételt készítünk, amit nem szeretnénk, hogyha túl fokhagymás lenne, de mégis hozza azt a jelleget, akkor nagyon tudom ajánlani a granulátum használatát, sőt olyanról is beszámoltak tapasztalatból, hogy kevésbé irritálja például az arra érzékenyeknek a gyomrát, úgyhogy érdemes kísérletezni, és tényleg azt mondom, hogy nem minőségi kategóriát jelent, hanem inkább egy választást, hogy szárított vagy friss fűszerhez nyúlunk éppen.
1: Vajon a Kotányi alapítója mennyire lenne elégedett ezzel a marketing eszközzel, hogy egy könyvben olvasható végül is a cég filozófiájáról minden érdekes információ a fűszerekről, mindarról, amire ő annak idején föltette az életét. Ezen gondolkodtam, mert egy könyv valószínűleg az ő korában nem jelent meg erről.
2: Biztos, hogy nagyon örülne annak, hogy látja, hogy egy olyan dinasztiát alapított, és gyakorlatilag ez is a neve, vagy ez is a címe a könyvnek, amely érdemesnek bizonyult 145 év után arra, hogy egy könyv formájában jelenjen meg az ő családtörténetük, és mindaz, amit az asztalra letett, és szerintem biztos nagyon büszke lenne arra, hogy 145 év után is az emberek ismerik a nevét, mind Magyarországon, mind szélesebb körben, jellemzően a Kotányi egyébként itt a közép-kelet-európai régióban a legismertebb, ahol megvannak azok a történelmi hagyományai, hogy ismerjék az ő nevét, de igyekszünk és ezen dolgozunk, hogy akár szélesebb körben is ismerté tegyük a jó minőségű fűszereket, ami az osztrák gyárból érkezik jelen pillanatban.
1: Még egy apróság a történelemmel kapcsolatban eszembe jutott, amin szintén nem biztos, hogy gondolkodik az ember, amikor használja a paprikát, vagy egyáltalán, amikor a paprika történetéről olvas, az őrlése, a feldolgozás, az, hogy amikor áttértek a vízimalmokról a gőzmalomra, tehát a gépesítés megjelent, hogy ez micsoda ellenérzést váltott ki, tehát hogy tulajdonképpen kortörténet is ez a kötet, és még nem beszéltünk a korabeli kis cikkekről, fotókról, mert újságcikkekből látunk nagyon-nagyon sok kivágást.
2: Igen, akik adott korban újítanak, azok nem csak feltétlenül szimpátiával tudnak szembesülni, hanem azzal is, hogy az emberekben sokszor ellenállás van az újítások irányában. Viszont hosszú távon meg őket igazolja az, hogy nagyon sok olyan újítás már úgy beépül később, hogy ezt teljesen evidenciának vesszük, és valóban igen, a Kotányinak az őrlése és az a nagyon-nagyon finomra őrölt paprika is adta azt a pluszt, ami az egyébként abban az időben fellelhető egyéb őrleményekhez képest kiemelte a Kotányi paprikáját. A megjelenést illetőleg pedig igyekeztünk a teljes olyan képtárunkat rendelkezésre bocsátani, ami házon belül akár lelkes gyűjtő kollégáktól származó, akár tárgyaknak a fotói, képek és egyebek, és mindezt rendezte és kiegészítette a maga fantáziájával. Solymosi Ágnes volt egyébként a kötetnek a tervezője, akinek szintén sokat köszönhetünk, hogy egy ilyen nagyon elegáns megjelenésű könyvbe rendezte össze azt a képileg is nagyon, nagyon széles skálán mozgó tartalmat, amit mi rendelkezésére tudtunk bocsátani a historikus anyagainkból. És mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy bár a történelem viharai után már osztrák központtal indult újra a cégnek a gyártása, de mi továbbra is a magyar gyökereket, a szegedi gyökereket, és azt a magyar indulást, és azt, hogy Kotányi János egy magyar ember volt, ezt mi mindenképpen nagyon nagyra tartjuk, és szeretnénk megfelelni annak, hogy méltón vigyük tovább az ő hírnevét Magyarországon.
1: A Kotányi dinasztia. Utazás a fűszerek világában, ízek, receptek, történetek. Szűcs Ágnessel, a Kotányi Hungária Kft. Marketing menedzserével beszélgettünk erről a rendkívül színes és inspiráló könyvről, amely tehát a Kotányi család és a brand születésétől kíséri végig az olvasót egészen napjainkig, de emellett feltárja a fűszerek lenyűgöző világát, a paprika karakteres erejét, a bors és a zöld fűszerek meglepő sokszínűségét, a keleti fűszerek gazdag aromáit és közel 30 könnyen elkészíthető receptet is tartalmaz, megmutatja a fűszerek helyes használatát, és arra is ösztönöz, hogy bátran kísérletezzünk új ízekkel. A könyv a Booklab kiadó gondozásában jelent meg. Most egy kis szünet, azután a nyári vakációra egy kétnyelvű, német és magyar könyvet ajánlok majd a gyerekeknek. Rövidesen visszajövünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátom.

0: Sziasztok! Endre Judit vagyok, és én is a Rádió Cafét hallgatom.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
3: Talán jobb lenne a világ, ha Anglia és Oroszország egyesülne, és orgia néven folytatná. A Vatikán, Kanada és Románia egyesülésével megszülethetne vakarom, ami az első olyan ország lenne, ami befogadhatná a saját menekültjeit. És akkor mindenki ugyanott maradhatna. Csak be van fogadva. Vakarom, akarom. És persze, adja magát Finnország és England.
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
1: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló

0: szalonunkban, a 4. kerület Váci utcán 19 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádiókafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
1: Könyvben utazom tehát, Olá Andrea vagyok, és folytatom a műsort. Most a gyerekeknek ajánlok egy könyvet nyárra. Olyan könyv ez egyébként, ami a felnőtteket is elgondolkodtathatja.
0: Könyvben utazom.
1: A Varázslatos Barackmag című kétnyelvű mesekönyv szereplői nem különböznek a mai gyerekektől. Fára másznak, újongva ugrálnak az első hóban, nyáron mezítlá futkároznak, várják az ünnepeket és örök barátságot fogadnak. Ez a fogadalom azonban akkor válik igazzá, amikor szétválasztják őket. A második világháború után a magyarországi németeket nemzetiségük miatt büntetésképp üzték el, de ebből az akkori gyerekek vajon mit értettek? Hogyan élték át azokat a perceket, amikor dörömböltek az ajtón a katonák, és egy óra alatt kellett menetkészre csomagolni az addigi életüket. A traumát elvitatni nem lehet, romantizálni nem szabad, de megpróbálhatjuk a történetet az ő nyelvükön elmesélni. Ezt olvashatjuk a schwabmese.hu című oldalon, ahol erről a kötetről minden további információt is megtalálhatunk. A Varázslatos Barackmag szerzői Vörös L. Andrea, Hák Csilla és Lunc Klaudia, de a következő beszélgetésből kiderül majd, hogy ez a szép rajzokkal teli, nagyon színes és szeretnivaló könyv óvónők és gyerekek közös munkájának is eredménye. Vendégem Vörös L. Andrea, aki magyarul és németül is ír, és újságíró, vele beszélgetünk most a könyv céljáról és születéséről.
2: Ez egy nagyon sajátságos történet, mert két szál

0: indult el nagyjából egyszerre. Az egyik szerzőtársam Lunc Klaudia, akinek elhunyt a nagymamája. Ő Ringler Magdolna, akinek a története szerepel ebben a könyvben. És ő úgy gondolta, hogy fel szeretné dolgozni a nagymamája történetét. Uh-huh. Méghozzá egy olyan élményből kifolyólag, hogy a Klaudia kisfia akkor volt 7 éves, és az iskolában megemlékezésen vett részt a kitelepítésről. És hát gondoljunk bele egy 7 éves gyerek ezt, hogy fogja föl, teljesen megrökönyödve, hogy ott mi történt, hogy ez egy tragédia volt. És akkor kezdett el gondolkodni a Klaudia azon, hogy ez nincs jól így, hogy így próbáljuk összekapcsolni a történelmünket a mostani gyerekekkel. És ez volt az egyik szál, a másik pedig a Budaörsi Cippel-Cappel óvoda, ahova már az én összes gyerekem is, szinte az összes gyerekem járt. És ott is elkezdtek egy mesekönyvben gondolkodni, és érdekes módon mindkettő történetben 2 kislány szerepelt. Csak Klaudia történetében ezek élő szereplők, valós szereplők, és az óvodában is elkezdtek gondolkodni rajta, hogyan mutassák be a hagyományokat, németül, magyarul, a kitelepítést is, belevonják az évszakokat, a szokásokat, és akkor mindkét szál összefutott nálam, már hogy tudták, hogy írok, újságíró is vagyok, hogy segítsek. És akkor én megmondtam, hát akkor csináljunk ebből valamit közösen, és Hák Csilla óvónő volt az, akivel összekapcsolódtunk, és ő hozta be az óvodai történetet, ami az alapja volt, és közben pedig Klaudiával pedig a nagymama történetét, illetve még fel tudtuk hívni a Lizi nénit, aki Németországban él, és őtől is tudtunk kérdezni, tehát konkrétan a kitelepítés története, ami benne van a könyvben, az így történt, mert ő elmondta. Ugye az a lényege a történetnek, és egy ilyen valahol egy nagyon fájdalmas történet, hogy Ringler Magdolna, aki léni, ő itt maradhatott, amikor volt ez a kitelepítés, egy betegség miatt az apukája vagy a nagypapája olyan beteg volt, hogy nem lehetett szállítani, és ezért leszállították őket konkrétan a vonatról, már fönn voltak a vonaton. És Liziék pedig, nekik ott kellett maradni, és akkor elszakították egymástól a barátnőket, és hát Lizi ott él még mindig, ahova vitték őket Breczfeldnél, Léni pedig itt maradt, és Budaörsön élte végig az életét.
1: Milyen korú gyerekeknek készült a könyv? Arról, hogy ez milyen korszakban van, arról annyit tudunk, hogy a háború után ennyi jelzés van, de hogy mi előzte ezt meg, hogy miért kellett pont annak a két családnak is elmenni, arról nincs szó a könyvben. Ezen hogyan gondolkodtatok?
0: Ez eleve úgy is készült, hogy közben a Heimat Múzeumot megkerestük Budaörsön, mert ugye most volt a 80 éves évfordulója a kitelepítés kezdetének, ami Budaörsről indult. Tehát 1946. január 19-én akkor kezdődött a kitelepítés Budaörsön, akkor indult el az első vonat, és ennek a 80. évfordulója volt január 19-én, és ez is volt az apropója, hogy meg tudott jelenni a könyv, mert onnan kaptunk támogatást. És pontosan nekik is nagyon fontos céljuk, hogy a fiatalokat bekapcsolják ebbe. Ez egy új mottójuk is, hogy a fiatalok felé nyisson a múzeum is, meg ez egyáltalán a sváb közösségek, mert ez egy picit így idősödő korosztálynak talán még azért, mert ők megélték, meg beszélik a nyelvet, ők többet tudnak erről, de ezért jó, hogy be tudjuk kapcsolni a gyerekeket, tehát nagyon örültek ennek a projektnek, és az 5-10 éves korosztálynak szántuk azért is, mert hogy a mese formája talán ennek a korosztálynak így befogadható. Már olvasni is tudják, tehát az 5 éves nyilván még az óvodában nem nekik olvassák, vagy a szülők olvassák, de már az alsós korosztály az abszolút tudja olvasni ezt a könyvet, sőt azt vettük észre, vagy azt a visszajelzést kaptuk, hogy van olyan iskola Budaörsön, ahol már tanítják ezt a könyvet a német osztályokban, és akkor a felsőbb osztályokban is lehet belőle tanulni a német verziót összehasonlítva akár a magyarral. Mi gondolkodtunk rajta, hogy kis színezőt lehetne hozzá, vagy feladatlapokat akár, ez is még egy következő lépés lehet, hogy különböző feladatlapokat, szótárt csinálni hozzá. Ez mind benne van, nem tudom pontosan, hogy most a német órákon ezt hogy dolgozzák föl, de akár ugye, mivel hogy egy könyvben van a kettő, ezért könnyen össze lehet hasonlítani akár, hogy most ez a mondat, ez hogy van magyarul, hogy van németül? Tehát ezzel lehet dolgozni.
1: Ugye egy ilyen igazi nagymama van ebben a történetben, akihez jó menni vidékre, Budaörsre, a városból érkező kislánynak, ahol kert van, ahol gyümölcsös van, szőlő van, barack van. Ez miért volt központi kérdés? Mert úgy látszik, hogy ez nagyon fontos, említetted az évszakok változását, és nyilván a gyerekek számára ez tananyag is, de nagyon érdekesen van ez így komplexen megmutatva.
0: Ez a Hák Csilla munkáját dicséri abszolút. Ő ugye óvónő, nagyon jól ért a gyerekek nyelvén, és hát pontosan tudja, hogy mi az, amivel fel lehet kelteni a gyerekek érdeklődését, és közben pedig tanít is, bemutatja az évszakokat, ami amúgy ilyen tananyag is az óvodában, tehát ugye ott különböző évszakokhoz hozzákapcsolják, hogy akkor éppen akkor milyen gyümölcs érik, milyen szokások vannak, és akkor ezt ilyen nagyon szépen végig lehetett vezetni, és ehhez kellett hozzákapcsolni nekünk az igaz történetet. Szóval ez az ő tudása, ami benne van a történetben.
1: Mesélsz még erről a sztoriról, hogy hogyan is bomlik ki ez a barátság történet ebben a fülhős kislány számára?
0: A barátság maga ugye az egy adott központi eleme, amit bemutat a nagymama az unokájának, az unokát Dórinak hívják a történetben, és a nagymama erről a barátságról beszél, és úgy vezeti át a különböző évszakokon, szokásokon, tájakon, és igazából egy olyan útravalót ad az unokának, és szerintem ez még egy nagyon fontos akár missziója könyvnek, ez az unoka, nagymama, nagyszülő kapcsolat, tanítás, hogy egy ilyen nagyon, nagyon kedves módon, nagyon szeretetteljesen viszi át őt ezeken a történeteken, és mutatja be, hogy azok a dolgok, amik történtek akkor, azok ma is ugyanúgy megvannak. Ez a barátság az ugyanúgy ma is kialakul, és ugye elmeséli a barátságát a Lizivel, elmennek a hegyre, eszik ezt a csiri-csuri szőlőt, amit én is most először hallottam, hogy ez a budaörsi szőlőt így hívják, és akkor ahhoz is egy ilyen titkos szokását elmeséli, de mind azt erősíti, hogy az emberi kötelék, a barátság, a mesélés milyen fontos. És akkor minden szünetben, vagy hétvégén, vagy egy ilyen alkalommal jön az unoka, akinek mesél, visszaviszi őt a történelembe és az emberi kapcsolatokhoz. És akkor egyszer csak ugye kiderül, hogy ez a barátság, ez még mindig él, hiszen Lizivel ők levelezésben vannak azóta is, és a végére meg is érkezik Lizi az ő unokájával, aki egy kisfiú, és ez nagyon fontos volt nekünk, hogy ne legyen túl lányos. Ezt most lehet, hogy mostanában ezt így nem szabad már mondani, hogy lányos vagy fiús, de hát most csak lányok szerepeltek benne, és a Klaudiának két fia van, és akkor nekik olvasta fel közben, és nekik hiányzott belőle az, hogy legyenek vasutak benne, vagy autók benne, ezért kivittük a kelenföldi vasútállomásra a történetet, bemutattuk, hogy a hév járt Budaörsön. Úgyhogy egy fiktív szál az, hogy Lizi a fiú unokájával látogatja meg Lénit, és akkor a két gyermek is találkozik, és ők is ugyanazokon a kalandokon mennek keresztül, mint a nagymamák, és akkor ők is egy ilyen barátságot szőnek. Tehát, hogy ez így kerek egészé alakul a végére.
1: A könyv címéről, a baracmagról beszéljünk egy picit, mert hogy ez lehet szimbolikus is, meg direkt is.
0: Igen, a barack fontos tényező volt ebben a könyvben, ott az Ovis mese csoportban eleve a mariska lett volna például a cím, mert a budaörsi barack fajtát mariskának hívják. Ezt mi le is írtuk, de végül is nem ezt a címet kapta, mert a barack mag lett a szimbóluma ugye a barátságnak. és varázslatos barack mag, ami igazából nincs benne semmi ilyen különleges varázs, az ember a varázsa, hogy megtartja ezt a barátságot, és ott van a nyakában a barack mag a barátoknak, és azt, hogyha bármilyen nehézség ér őket, akkor mondjuk megfogják, és akkor az erőt ad nekik. És ez
1: mert hogy ketté vette ugye a Léni apukája, ketté vágott egy barack magot.
0: Igen, ez az alaptörténet, hogy leszették az első barackot a fáról, megették, és hát abból a barack magból kéne valamit készíteni, és akkor így készül a két feléből egy-egy nyaklánc, és a végére a két unoka is kap egy ilyen barack mag nyakláncot.
1: Kis medált. Hogyan kellett adagolni a sztorinak azt a részét, úgy értem, hogy a gyerekek is megértsék, vagy érezzék ennek a súlyát, de mondjuk ne retents el őket, azt, ahogyan a Németországba a költöző kislány megélte ezt az új helyzetet. Tehát, hogy azért ez mégiscsak egy trauma egyrészt elszakadni itthonról, beköltöztetik őket valahova, ami azért tényleg szörnyű körülmény, aztán végre lesz egy ház, tehát, hogy ugye erről az ő leveleiből tájékozódik az itthon maradt barátnő is, meg aztán ez a kis unoka is, de hogy óvatosan írtatok erről.
0: Igen, ezen én nagyon sokat gondolkodom azóta is, meg úgy mindig, szerintem egész életemben gondolkodtam ezen, hogy ami volt így történelmünkben, akár az én szüleimmel, nagyszüleimmel, nekem nagyapámat Málenki Robotra vitték, és sosem úgy mesélt róla, hogy nekünk az megrendítő lett volna, hanem elmesélte, hogy mi volt. Uh-huh. Hogy ő azért szereti a cukrot, és azért van ilyen állapotban, mert azért élte túl a Málenki Robotot, mert ő a dohányt becserélte cukorra. És neki így volt esélye túlélni, volt élelme. Tehát, hogy ez egy teljesen hétköznapi történet volt. Tehát ezek a történetek idővel, én nem gondolom, hogy a fájdalom mondjuk elmúlik belőle annak, aki átélte, de ahogy átadja mesélve, szerintem neki is segít talán. És ami fontos, és amit nagyon fontosnak tartunk, hogy beszélni kell róla. Mert hogy amiről nem beszélünk, vagy amitől így elzárkózunk, és ez volt a nagy megélése a Klaudiának, hogy amikor a kisfia hazajött, és meg volt rökönyödve, és ilyenkor nem lesz nyitott erre a történetre, amikor elzárkózik. De szerintem felnőttként is ugyanezt csináljuk, hogyha olyan dolog ér, akkor nem akarok róla tudni, ne is beszéljenek róla. De ilyen formában viszont kedvesen, de nem elbagatelizálva tudunk róla beszélni.
1: Mesélsz róla, hogy mi történt velük, amikor kimentek?
0: Ezt tudjuk, amit elmesélt, tehát egy idős nénéről van szó, ő is így mondta el, hogy ebben a Schulhausban, az egy iskolában éltek hónapokon keresztül. Anyukája dolgozott, és utána kezdtek el ott építkezni, tehát mi sem tudunk sokkal többet, tehát hogy ez így volt, amit leírtunk a könyvben, hogy egyszer csak akkor ott kapott munkát, iskolába járatták őket, és akkor egyszer csak bele tudtak ott abba az életbe szokni. Uh-huh. Nekem nagyanyámat ugyancsak kitelepítették, és ők viszont nem tudtak beleszokni, ők hazaszöktek.
1: Igen.
0: Hat határon keresztül inkább hazaszöktek. Pedig ott is volt munkájuk, iskolába is jártak, de nem, ők inkább hazajöttek. És ugye sokat halljuk ezt, hogy aki kint maradt, az se tudja feledni soha a szülőföldjét, nyilvánvalóan. Uh-huh.
1: Hogyan alakult az illusztráció, mert itt ugye gyerekrajzokat látunk, szép kis gyerekrajzokat, olyan, mint a mindegyiket más készítette volna.
0: Igen, ez is az egész munkafolyamatnak egy fontos része volt, hogy ahogy elkészült egy-egy fejezet, az OVI-ból Rauzer Ágnes, az akkori fejlesztő pedagógus, ő már elment nyugdíjba, de elkészült egy-egy fejezet, és ő kivitte az OVI-s csoportokból 4-5 gyerkőcöt, és felolvasta nekik. És rajzoltak arról, amit hallottak, és utána mi pedig kiválogattuk, hogy melyik rajz, melyik fejezethez kapcsolódhat, illetve a borítórajzot Vörös Dóra készítette, ő az én lányom, hát ő tehetséges rajzban nagyon, ő már iskolás, 9 éves, de ez nagyon fontos volt, hogy a gyerekek rajzain keresztül mutassuk be, mert hogy ez összefügg akkor, hogy tényleg hogyha őket ez így inspirálja a rajzra, meg akár ez is egy feldolgozási folyamat lehet, hogy amit olvasnak, akkor ők mit gondolnak róla, és annyira szép illusztrációk készültek nekem, például a Schulhausról készült az egyik kedvencem, vagy van egy kelenföldi állomásról, amit egy kisfiú rajzott, fantasztikus szerintem, hogy ők ez ennyire lelkesen ezt elkészítették, és hát egy vándorkiállítás is most lett csak a rajzokból.
1: Tényleg.
0: Úgyhogy ott meg is ajándékoztuk őket, nagyon büszkék rá, hogy ebben részt vehettek, úgyhogy ez egy jó érzés volt.
1: Hát meg láthatják könyvben a rajzaikat, azért ez még kivételes érzés lehet. Nekem a szüretes tetszik, amikor tapossák a szőlőt, az is nagyon aranyos.
0: Hát az biztos például egy nagyon különleges történet lehet, mert ilyennel már nem nagyon találkozik az ember. Én koromban még tapostuk a szőlőt viccből, meg a káposztát is, de én nem tudom, hogy manapság csinálnak egyet például.
1: Nagyon sok a szín, nagyon érzékletes az egész, tehát hogy szinte érezzük az illatokat, vagy amikor leszedik az egyik ünnephez a virágokat, a rózsákat, hogy majd a szirmokat kell a templom körül szétszórni, és a kisfiú azt mondja, hogy olyan, mintha szivárvány lenne itt a pincében. Szerintem a gyerekeket biztos, hogy megfogja ez a szöveg ilyen szempontból is.
0: Csilla is nagyon sokat rakott ebből hozzá, ő nagyon jó történetmesélő, nagyon ért a gyerekek nyelvén, nagyon tudja, hogy mivel lehet megfogni őket. Remélem, nekem is voltak olyan ötleteim és írásaim benne, ami ugyanígy érzékletes lehet. Próbáltuk azért a gyerekeken, tehát Klaudia is folyamatosan olvasta, miközben írtuk. Tehát, hogy azért is mondom, hogy ez egy közös, tehát a gyerekekkel is közös. Ahogy reagáltak, próbáltuk úgy alakítani, hogy tényleg minél inkább közel legyen a gyerekek szívéhez ez. Iskolák rendelik, könyvtárak rendelik, egy nyelviskola is jelentkezett, hogy ők is szívesen használják. Tehát szerencsére nagyon jó a fogadtatása. Azt hiszem azért már, hogy sok mindenki tud hozzá kapcsolódni. Tehát budaörsi tájak vannak benne, de nem korlátozódik mondjuk egy városi történetre, hanem úgy globális tud lenni.
1: Vörös L. Andreával beszélgettünk a Varázslatos Barackmag című kétnyelvű német és magyar kötetről, amelynek további szerzői Hák Csilla és Lunc Klaudia. A könyvről minden információt megtalálnak a schwabmese.hu oldalon az érdeklődők. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, ez az interjú is újra hallgatható a Spotify-on, a Könyvben Utazom csatornáján. Találkozunk egy hét múlva. Ola Andreát hallottátok.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Sziasztok!
1: Mi vagyunk a Hakumba zenekar. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét.
2: Könyvben utazom. A legjobb könyvajánlókat újra meghallgathatod a Rádió Café 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
3: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119-ben. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
2: MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás, és a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Rekordokat hozott a hőség, több helyen korlátozzák a vízhasználatot, elindultak az Erzsébet táborok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megdőlt a napi országos és fővárosi melegrekord, szombaton között a Hungaromet ZRT. Tegnap a budakalászi állomáson 40 Celsius fokot mértek. A korábbi 37,5 fokos rekordot 1994-ben rögzítették Örkényben. A fővárosban 39,8 fok az új maximum érték, ezt Újpesten rögzítették tegnap. Tudatták azt is, hogy ma hajnalban a legmagasabb napi minimum hőmérsékleti rekord is megdőlt. Bodán mindössze 26,3 fokig hűlt a levegő. A rendkívüli hőség miatt egyre több helyen vezetnek be korlátozásokat a vízfelhasználásban. Pest vármegyében több településen is takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot. A megnövekedett fogyasztás miatt egyes helyeken csupán ajánlásokat fogalmaztak meg, máshol azonban már napközben tilos ivóvízzel locsolni, autót mosni vagy medencét tölteni. A szolgáltatók célja, hogy a hálózat zavartalan működését a hőség idején is biztosítani tudják. Rövidített ügyfelfogadás lesz a NAV-nál a hőség miatt. Hétfőn és kedden azok a kirendeltségek, ahol nem biztosított a légkondicionálás, kizárólag délig tartanak nyitva. A klimatizált központi ügyfelszolgálatok a normál rendszerint várják az ügyfeleket, tudatta az adóhivatal. Emlékeztetnek, hogy a hatóság ügyfélportálján szinte minden adóügy elintézhető online is. Több mint 40 ezer gyermek nyaralhat idén-nyáron az Erzsébet táborokban. Augusztus végéig változatos programokkal és teljes ellátással várják a résztvevőket, köztük hátrányos helyzetű, beteg vagy gyógyuló gyermekeket is, mondta el a rádióknak Darabánt Judit sajtófőnök.
5: A Szánkai, a Fonyódligeti, a Zalaszabari és az erdélyi Erzsébet tábor szolgálja a gyermekeket. Teljes körűen megújultak az elmúlt években. Minden gyermek számára nyitottak, amikor túljelentkezés van, akkor viszont előnyt élvez a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint fogyatékkal élő gyerekek is részt vesznek. A táborok filozófiájának középpontjában az élményszerzés áll. A programok tábor típustól és helyszíntől függően egy-egy turnusban 40 és 100 között mozognak.
4: Továbbra is kitart a perzselő forróság, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk a nap további részében, és holnap is ez lesz majd a jellemző, csak kevés felhő lesz felettünk az égen. Nem hoznak igazi felfrissülést a hajnali órák sem, ugyanis a legtöbb helyen 20 fok fölött maradnak a minimumok, holnap napközben pedig 37-42 fokra számíthatunk. Kedden pedig még tovább fokozódik a hőség, az Alföldön akár 43 fokot is mutathatnak a hőmérők. Változás szerdától várható.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, szép délután mindenkinek. A kettes számrendszert halljátok itt a Rádió Cafén. Veres Dórival, Behumi Dórival.
2: És vendégünk Mészáros Zoltán, aki a kulturális és turisztikai vállalkozó, menedzser, fesztivál és rendezvényszervező, a Veszprém Fest alapítója, az Oliva Hotel és étterem tulajdonosa, a Schnitberger Zenei Tehetségközpont társalapítója, sokáig egyébként Ferenc menedzsere is voltál. A Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programot is a te fejedből, vagy a társaid és a te fejedből növesztettétek nagyra. Köszöntünk a stúdióba, szia Zoli!
3: Köszönöm a kívást!
1: És igazából annyira örülünk, hogy végre itt vagy velünk, mert azért nem rejtem véghalá, vagy hát jó, elmesélem a hallgatóknak, hogy hát több mint egy éve próbálkoztunk ezzel, hogy téged meghívjunk ide, és hát ennek csak ugye logisztikai akadálya volt, de leginkább az, hogy nem is csak, hogy elfoglalt vagy, hanem, hogy te annyira a Veszprémhez kötődsz, hogy szerintem nem is nagyon jössz még akkor se, hogyha nagyon muszáj Budapestre.
3: Igen, ez így van. Biztos nem lesz szimpatikus itt a budapesti hallgatóknak.
1: A budapesti rádióban.
3: Ha lehet, elkerülöm most már, Budapestre kelljen jönni. Na, megvisel tényleg.
1: Valami. Megvisel.
3: Igen, a forgalom, a sok ember, a Dudának, a nem tudom, mindig, és ahogy öregszem, mindig kisebb települések lesznek szimpatikusak. Most például olyan településen lakunk a feleségem, ahol 370 állandó lakos van. Itt is azért vannak problémák, de azért ez még mindig jobb, mint egy Veszprém, az csak 53 ezer, és ehhez képest Budapest pedig egy teljes, komplett agyrém nekünk.
1: Tehát tömegben nem szeretsz élni és lenni, de tömegeket nagyon szeretsz megmozgatni, és ez tulajdonképpen már a pályafutásod kezdetétől így van. Nem ezzel akartál te is kezdeni, Dóri?
2: Én a rádióval akartam, hogy neki rádióval? mennyire
1: hát azok is
2: családias egy rádióstúdió, de akár akkor kezdjük az. Így, mert talán mondhatjuk is, hogy az első vállalkozásod a Rádió Jam volt.
3: Ez abszolút így van, 92-ben kezdődött, igen.
2: Igen, nagyon fiatal voltál. Tehát, hogy neked az, hogy mikrofon, potméterek, nem tudom, ez neked nem okoz gondot.
3: Igen, 13 évig a szerves része volt az életemnek. Aztán nem lett az. Ilyen garázsrádiónak indult ez 92-ben.
2: Varázs?
1: Garázs?
3: Hát mindegy garázsrádiónak mondják Amerikában ezeket, hogy beviszed a CD-idet, meg nem tudom, és akkor házad tetejére fölrakod az adót. Tehát mondjuk Magyarországon ilyet nem lehetett. Nem is volt, hogy nézett frekvencia moratórium, nem lehetett frekvenciákhoz jutni. Ezt mondom az idősebbeknek, hogy még emlékeznek ezekre a borzalmas időkre. És akkor mi kábelen kezdtünk el rádiózni, ami nekem is meglepő volt, hogy egyáltalán lehet. És akkor csak ilyen képújság alatt, meg akinek kábelrel rácsatlakoztatott speciális rádiója volt, azt tudta hallgatni. De mivel sokkal előbb kezdtük, mint akik később kezdték, amikor már voltak frekvenciák, azt mondom, frekvenciákat olyan 93-4-be szabadították fel, és utána kezdték el osztogatni őket, és akkor aztán gombamódra elkezdtek nőni a helyi privát rádiók is, meg Budapesten is megjelentek a privát rádiók. Úgyhogy ennek ilyen tényleg az volt, hogy én Amerikából hazahoztam CD játszója, és keveseknek volt akkor, és akkor volt, nem tudom, valamennyi pénz, 20 CD-re jöttem haza Amerikából 89-be, és akkor nagyon-nagyon menő voltam, és ez mind a 20 CD szerves részét képezte a rádió induló zenei profiára. Például Manhattan Transfer CD is volt közte.
1: Na egyébként a zeneizlésedre majd visszatérünk.
3: A igen.
1: Igen, majd a zeneizlésedre visszatérünk, az egész elképesztő, hogy tényleg, ahogy elkezdted ezt szervezni, ott rögtön a csúcsom. Tehát, hogy nem kötöttél semmiféle kompromisszumot a minőségben, már kezdettől fogva, de erre majd vissza fogunk térni. Ez a 90-es évek, ugye, az nálunk itt nagyon sokszor felmerül a vendégeinkkel való beszélgetésben, hogy ez azért egy ilyen nagyon, nagyon nyitott és nagyon, nagyon indulós időszak volt. Tehát amikor ugye a rendszerváltás után azt gondolta mindenki, hogy szabad a terep, és volt a levegőben egy ilyen szabadság, akkor nyilván ez a rádióindulás is ennek köszönhető.
3: Igen, abszolút így volt, és ilyen szempontból tényleg az volt, hogy az elején számosztóan ugye onoros szindikalista közösségként kezdtünk el rádiózni, de szóval mindig a lelkesedés vitt oda. Emlékszem, hogy ez micsoda sok volt 92-ben, amikor egy ilyen akkor kiderült, hogy céget kell csinálni, tehát nem csak úgy rádiózni, hogy te rádiózol, mint a Garage Radio-ban, hogy otthon hazamész, és akkor délután 6-tól éjfélig rádiózol a garázsból. Tehát ez is úgy sokkoló volt, mert sokaknak ki is verte a biztosítékot, hogy nem akarnak nekünk kötöttségeket, meg akkor ez már cég, akkor már itt az üzlet, meg nem tudom. És akkor egy évig ment ez így, hogy szerintem, nekem akkor már volt két gyerekem, úgyhogy én mondtam, hogy akkor tudom otthagyni a tanári állásomat, hogy én valami fizetésnek látszó dolgot kapok, mert valamiből kell vásárolni a boltba, és akkor én meg még egy másik rác voltunk egy éven keresztül csak a fizetett ilyen alkalmazottak.
1: Földrajztestnevelés szakos tanár volt.
3: Földrajztestnevelés, és még angolt is elvégeztem ilyen bónuszként, és meglepő, vagy akkor nem meglepő módon, mert akkor nem volt ennyi angol tanár, inkább angolt tanítottam meg testnevelést egyébként egy iskolában. És akkor ugye év után elfogyott a lendület azért, tehát azt lehetett látni, hogy na nyilván a Tilosban, meg ezekben a közösségi rádióban, én aztán a közösségi rádiók Európai Szövetségében is benne voltam, és voltam ilyen nyugat-európai tanulmányutakon, és marha érdekes volt, hogy olyan lehet hosszú távon fenntartani úgy egy rádiót egyébként, hogy ez a kezdeti lendület ne porladjon szét.
1: Hogy?
3: Hát úgy, hogy egyrészt állandóan fluktuálják az embereket, tehát volt egy-két olyan műsorvezető, ezekben a rádióban, akik tényleg 10-20 évig is műsorvezetők voltak, de nem ez volt a jellemző, ez csak a jéghegy csúcsa volt. Az volt, hogy állandóan jöttek be a fiatalok, akik úgy érezték, hogy egyszerűen csak kommunikálni akarnak, ezzel fontosnak érezték ezt a dolgot tartalmi, meg kommunikációs, meg zenei szempontból, hogy valami más csináljanak, mint ami a mainstream kereskedelmi alapon működő rádiózásban megy. És akkor ez volt egy nagyon kicsi menedzsment, aki ezt állandóan szervezte. Tehát egy kicsit ilyen inkubátorház jellegűek voltak. Inkább Hollandiában láttam én ilyeneket egyébként.
2: Egyébként ez egy olyan érdekes dolog, hogy az ember mi vonza a médiában. Azt olvastam, hogy neked is a Lovasi és aztán a Pécsi Egyetem után, tehát de kicsit térjünk vissza a Lovasi a gimnázium, ami egyébként.
1: Veszprémi gimnázium.
2: Hát országos hírű, és azt hiszem, hogy most
1: a mai
2: is
1: a napig, hát azt hiszem az hát első.
3: Ne viszem, már pont az igazgatónak mondtam a múltkor, hogy egyébként ez régóta gondolkodom, hogyha nyugdíjba vonulok, ami szerintem nem lesz olyan távol, akkor mit is fog csinálni, és például megírnám a Lovasinak ezt az ilyen arcképcsarnok almanak búkját, mert iszonyatos, hogy a Lovasi, és ez nincs összegyűjtve igazából, mennyi kútfőt nevelt ki különböző területet. A Freund Tamás, aki most mondott le éppen, vagy fejezte be a akadémiai elnökségét, mint ilyen nemzetközi Brain Prize díjas agykutató. De ha csak politikus, melyiket emiatt cseteltem vele, hogy hát ugye volt egy kis kormányváltás itt pár hete, és hogy hát ugye a Lovasi ugye el volt arról híresülve, hogy szinte minden politikai kurzusban adott jelentős országosan ismert politikusokat, a Mesterházi Attila, a Navracsics Tibor, ez mind ott végzett, és hát most ugye a Forsthofer Ágnes, mint új házelnök is ott végzett, és a pénzügyminiszter, a Kálmán András is ott végzett, és hát erről semmit nem látsz a Lovasinak az egyébként, tehát mondja, nem túl PR orientált
1: hát
3: Facebook oldalán.
1: Hát a saját jogán híres egyébként a Lovasi.
3: Mondtam, meg, hát igen, meg bekerül mindig ebbe az 5-10 gimnáziumba, nem miattam, tehát én szerintem nyilvánvalóan lefelé húztam az átlagot, és hogy ezt miért nem lehet látni, és akkor mondta, nem akarnak ők így politizálni. Egyébként ez igaz is, tehát az iskola azért megtartotta ezt a fajta ilyen távolságtartó.
2: De ha már beszélünk erről, szerintem iszonyú meghatározó, hogy az ember hogy indítja el a gimnáziuma, szóval akkor a legnyitottabb az emberi agy, ez a kamaszkor, akkor van, hogy még mindenfelé kanyarodhat. Hogy mit tud a te iskolád, ami miatt tényleg ennyi fantasztikus embert termelt ki, vagy mi az az életszemlélet, amit ott igyekeztek nektek átadni? Van ilyen, vagy nem lehet ezt azért így ilyen kis pánába hímezni?
3: Ez egy jó kérdés, mert én igazából nem szerettem a Lovasit, és vissza szoktak hívni ilyen, tudom, ilyen jeles évfordulókra, és elég szoktam mondani, ez látni, hogy diákoknak mindig tetszeni szokott. Tehát engem nyomasztott akkor, mert ez egy ilyen, a Lovasi azért nagyon erős ilyen reál gimnázium volt akkor, tehát aki matematika, fizika, kémia, biológia, tehát ezek a reál tárgyakban erős volt, azoknak egy nagyon komoly lökést adott, de akik nem ebbe az irányba voltak fogékonyak, mint például én, azokat meg azért nyomasztotta. Egyrészt azzal, hogy mindig a bukás szélén álltak ezekből a tárgyakból, meg nem adott annyira teret, és én kicsit menekültem ebből, de érdekes módon Lovasi még ezekben a szocialista napokban is, mert azért ez a 80-es évek elején volt, adott el lehetőséget, például az irodalmi színpad, amiben én belekeveredtem, a színjátszó, különböző a nyári táborai, meg én sportoltam is, nyilván ebből is fakadt azt, hogy aztán végül is testnevelés szakot is fölrántottam. Tehát Tehát azért voltak, és nagyon érdekes, hogy a film is ott végzett, aki meg ugye a régi SFM végzett dokumentumfilm rendező szakon végül is. És hát az is mutat, hogy azért igazából nagyon sokat változott a lovasi, és nyitottabb lett, jobban besüt a napfény oda, meg tényleg
2: teljesen... Matematikára nem süt a fény, csak a...
3: Nem, az épület is sem volt, hogy egy csomó rész szuterénben volt, és most azért hozzáépítettek majd magat, hogy sokkal
2: jobban. Szerint érteni.
3: Nem csak, hogy mondjam, allegóriaként mondom, hanem valójában is. De a fiam volt az évfolyamban az egyetlen, ő 91-ben született, aki művészpályára ment. Mindenki más nem művészpályára ment a lovasiból. Tehát azért megtartotta ezt a fajta, hogy mondom, irányultságát, és nyilván ebből is fakad, hogy ilyen eredményes a gimnázium, mert ugye azt hiszem úgy mérik, hogy mi a beiskolázási arány egyetemekre, és hogy abban ki hol van, és hogy ezért tud ilyen nagyon hatékony lenni. Szóval, de ettől függetlenül nekem azért sokat adott. Tehát például a földrajztakot is azért választottam, mert ott egy nagyon meghatározó földrajztanárom volt, és ezt később, mint tanárni is megtapasztaltam, hogy tehát az, hogy milyen tanár mixet kapsz az életed során.
2: Na, ez a lényeg.
3: És igazából tanított az embert, hát nem tudom, ki mennyit tanul, 100 tanár biztos, abból igazából 10 az, akire így nagyon, vagy még lehet, hogy kevesebb, tehát itt is ez a paritásos el van, hogy a 20% az meghatározza a 80%-át az élményeidnek, és én is így voltam vele, tehát egy-két nagyon komoly tanár példakép volt előttem, ez általános iskolában is igaz, tehát aki az osztályfőnökön volt és művészettörténetet tanított már nekünk felsőben a rajz mellett, mert ahhoz hiperbéna voltam, nem tudtam egy tortlatót se rajzolni.
1: Pedig ez fontos.
3: És ott már látszott, hogy én nem fogok ebbe az irányba tovább menni.
1: De egyébként a családod felől volt bármiféle elvárása a továbbtanulásodat tekintve, mert azért egy ilyen, a családod is egy reál család
3: hát
1: volt.
3: Tehát a szüleim első generációs értelmiségiek voltak, ugye, édesapám faluról költözött be, és ő vegyészmérnök, édesanyám is vegyészmérnök.
2: Hát ott mindenki vegyészmérnök.
3: Ugye a Veszprémi Vegyipari Egyetem volt, tehát a mai Pannon Egyetem, korábban Veszprémi Egyetem, annak a magja az 1951-ben vagy 52-ben alapított Veszprémi Vegyipari Egyetem, ami egy jelentős reálvidéki egyetem volt. És ez egyébként szerintem mai napig egyébként rányomja azért a bélyegét a városra, ez a fajta mérnöki jelenlét. És hát ott azért nagyon benne volt a szüleimben, hogy azért diplomát kell szerezni. Amivel kapcsolatban nem volt mindig kristály tiszta, hogy én ezt meg is teszem. Tehát különösen amiatt, hogy perverz módon ugye vegyészmérnök szülőkkel első gimnázium elsőbe félékú kémiából megbuktam. Amiatt borzalmas kellemetlenség volt akkor már egyetemi docens szervetlen kémiai kandidátus apámnak.
1: Hát és nyilván mindenki ismert a városban szüleidet. Nem? Hát, tehát, hogy ezért lehet...
3: Kicsit olyan zárt dolog ez, hogy egy ilyen kisváros, a Veszprémi Egyetem azért sziget volt a városban, hogy azért, hogy egy ilyen kampuszon belül éltek, fehér köpenybe lementek délbe ebédelni, és én nagyon sokáig mondtam, hogy még szerintem a 90-es évek végén is éreztem ezt a vegyész szagot az aulába, pedig akkor rég nem vegyipari egyetem volt csak.
1: Veszprém egyébként milyen hely volt a gyerekkorodban, vagy a fiatalkorodban? Mert most egy egészen szuper hely, de ilyen, vagy tehát, hogy volt ez a fajta, nem tudom, atmoszférája, vagy szellemisége akkor is, amikor mondjuk gimnáziumba jártál?
3: Ez is egyetemből fakadt, hogy amikor ugye ott felnőttem, és ugye a legfogékonyabb éveimet töltöttem, ez a felső tagozat, gimnázium vége, ameddig aztán elmentem Pécsre, akkor az egyetemen volt egy legendás közművelődési titkár, a Nagy Karcsi, aki iszonyatos kulturális életet varázsolt a szocializmus utolsó 10 évében. Tehát ott olyan jazz fesztiválok voltak, ott ismertem meg a muzsikást, a dresst, tehát egy csomó olyan impulzus kapta, az LGT még úgy játszott ott az aulában, hogy a pici bácsi, ma már bácsi, akkor még pici, meg a Somló Tomi Isten nyugaszt, hogy cipelték be a motyót. Képzeld el, te el nem hiszed, hogy milyen világ volt. Úgyhogy rengeteg, tehát, és ez az egyetemből fakadt, illetve hát igazából ebből a figurából fakadt, és mindig szoktak a Muraközivel mondani, aki most már kultúrás alpolgármester, az utcazenének a kitalálója, hogy mi mindegy kicsit nagykarcsik akartunk lenni, nekünk kettőnknek sikerült
1: nekem
3: is
1: nekem pont
3: kicsit,
1: ez jutott eszembe, hogy
3: te
1: lettél egy
3: ez nagyon
1: ilyen
3: benne
1: nagykarcs.
3: Volt, tehát a Jamben én emlékszem arra a beszélgetésre, amikor a Muraközivel az Enyhe Fintor klubot megalapították, és az volt, hogy volt egy ilyen, hogy hát ez egy iszonyatosan unalmas, poros, szürke, döglött kisváros, és hogy az volt a misszió, hogy be akarták azt bizonyítani, hogy ezen lehet változtatni, és ennek a vágynak volt egyébként a utcazene fesztivál is, és ez a vágy bennem is bennem volt, hogy az nem igaz, hogy nem lehet itt egy nemzetközileg is látható és olyan zenei fesztivált szervezni, amibe ide találnak a legnagyobb sztárok, és nagyon érdekes volt ennek, el szoktam mondani ezt a Pavarotti-féle sztorit. Ugye a Szent Háromság tér, ez egy gyönyörű tér, hogyha valaki rengeteg művészt is megidézett, tehát a Fényes Szelek, a Jancsó Miklós 69-es filmje talán, ahol ott a nem is tudom kik rohangálnak ott körbe, a Madaras József, meg a, nem tudom, a Kozák András, ott
1: van
3: a Szent Háromság, itt volt. Hogy bennem ez inspirálta a fesztivált, és azt gondoltam, hogy 2002-2003 között egy kis zenei tapasztalatom volt, és úgy már koncertszervezési tapasztalatom, és úgy megfertőzött engem ez az egész, hogy ez milyen jó, hogy itt ezt Isten is, vagy a tervezők a 18. században, ezek az épületek akkor épültek, igazából nem gondolták, de ez egy ilyen amfiteátrum, csak nem annak lett építve. És engem is vezetette ez, hogy ezt bebizonyítsam. És egyébként ezt, amikor hát a benchmarking szóval, akkor nem is ismertem, ugye jól körülnézünk, hogy a piacon mi is van, de azért az jól látszott, hogy ez nem ördögtől való, hogy egy nemzetközileg jegyzett zenei fesztivál nem a nagyvárosokban van. Tehát Pori sem egy nagyváros, és nem a főváros a Finnországnak, vagy Montreux a Genfi tó partján, vagy a Marciac Jazz, vagy azok a fesztiválok, amiket én ilyen, most is egyébként ilyen referenciapontnak érzek meg. Ez egy nagyon jó érzés, amikor fölmegyek a honlapjára, mondjuk a nálunk majdnem 10-szer nagyobb költségvetésű Pori Jazznek, vagy a nálunk 50-szer, 80-szor nagyobb Montreux Jazznek, hogy Gregory Porter, Jamie Cullum, nálunk is ez van. Úgyhogy, na mindegy, kicsit elkalandoztam, szóval, hogy visszatérve, ez benne volt azért a sok mindenben, ami engem afelé hajtott, hogy fesztivált szervezzünk Veszprémbe, hogy és azt az EKF is kapcsolódik, majd elmesélek ott egy szlogent, amit én dobtam
2: be. Az Európa Kulturális Fővárosa.
3: Igen, ez a No More Boring Tuesday Evening, amit imádott a nemzetközi zsűri, hogy soha többet unalmas kedd este, mert és ez onnan indult, hogy volt egy mondás, amit a belvárosban egy nagyon régi, tradicionális vendéglátós vendéglő tulajdonos mondott, hogyha kedden este, november 8-kor a belvárosban bárkit elütnek, akkor azt leüli. És ezt azért mondta, mert ott ember nem járt. És ez egy nagyon európai dolog volt, tehát a nemzetközi zsűri, akinek nekünk be kell bizonyítani két fordulóban is, hogy mi vagyunk a legalkalmasabbak erre a címre, azok ezt pontosan értették, mert ugyanez van Pilsenben. Tehát ez egy európai dolog, hogy mindenhol a kisvárosok hasonló problémákkal küzdenek, elvesztik a fiataljaikat, aki fiataljaik nem tudják elég érdekesnek, izgalmasnak, nem akarnak oda visszajönni. Na, most jól végrohantunk.
2: Igen, de nem baj, mert egy kicsit így mindenbe belekaptunk, adtunk egy kis ízelítőt, mint egy zöldségesnél, ahogy ki vannak téve a portikák, és amikor most visszajövünk mindjárt a zene után Mészáros Zoltánnal, akkor egy picit mindent kifejtünk részletesebben. Maradjatok velünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
3: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt továbbra is a kettes számrendszer Behumi Dórival és Veres Dórival, és Mészáros Zoltán a vendégünk, akivel a Veszprém Pressről kezdtünk el beszélgetni, és ígértél egy Pavarotti sztorit. Ez a Pavarotti Veszprémben felkiáltású történet, ha jól emlékszem, hiszen ezzel a munkacímmel adtátok be 2002-ben a pályázatot, igen, ami arra vonatkozott, igen, hogy hát egyébként egy egyetemi városból, ahol illene, nem tudom, pezsgő kulturális életnek lenni, valóban egy pezsgő kulturális életű várost kreáljatok.
2: Igen, ez is egy kicsit lovasiból indul, hogy a Pacsesz, a Pacsai Attila, aki hát azóta már egy ilyen

0: is ebbe a gimnáziumba.
1: Úgyhogy, na és a Pacsász szól be, akkor ő nekem a rádióban, a Jamben ilyen jingle-öket csinált meg, ilyen station ID-kat, meg ilyen ezeket. És fröccsözgettünk az akkor már meglévő Oliva étterem kertjében, ami tételesen szintén az én tulajdonom. És a Pacsász mesélte nekem, hogy most vagy ő, vagy valami haverja, vagy Bécsben, vagy Grazban, erre sem hiszem, pontosan a Pavarottit látta egy 1000 fős ilyen katedrálisban énekelni. És ugye a Luciano Pavarotti ma akkor is ilyen 300 000 euró alatt nem nagyon mászott fel egy színpadra ilyen stadionokban, ugye 3 tenor akkor gyakorlatilag akár ment a világon 40 000 emberbe a stadionba. És ez bogarat ütött a fülemben, hogy lehet, meg hogy ez jó hangzik. Ezt persze nem tudjuk az érsekkel éppen a Pavarotti milyen személyes viszonyban volt, aminek köszönhető volt ez a kisebb léptékű fellépés, de ez most mindegy is. És akkor kerestem meg a városvezetést, és akkor meghallgattak, nem voltak rezárkózóak, azt mondta a polgármester, meg az alpolgármester, hogy jó, hát akkor csinálják egy beadványt. Ez is milyen szép szó, beadványt. És akkor csináltam egy beadványt, leírtam, hogy ez a terv, hogy akkor itt lenne egy nemzetközi fesztivál, opera, jazz, világzene, fent a Szent Háromság téren, minden évben.
0: Siktatták.
1: És akkor mondták, hogy megtárgyalt ezt a képviselőtestület, és akkor azt mondták, hogy jó, egy megvalósíthatósági tanulmányt kell előcsináltatni valakivel, és akkor megbízták azt hiszem a helyi Turinform irodát, hogy erről csinálják egy megvalósíthatósági tanulmányt, hogy meg lehet egy ilyet csinálni. És akkor ezt megcsinálták, és ennek az volt a szumája, hogy nem lehet megcsinálni.
0: Igen.
1: És akkor én biztosan éreztem, hogy ez egy jó ötlet.
0: Na ezt már valahol nyilatkoztad.
1: Igen. Amikor nekem volt egy üzleti ötletem, és ezt megteszteltem a szűkebb környezetben, és az volt a visszajelzés, hogy ebbe le fogok bukni, akkor én ezt mindig annak vettem, hogy ez egy jó ötlet.
0: Na de miért? Tehát az emberek ilyenkor azt mondják, hogy valóban...
1: A Romjaiba, tehát tényleg az egy jó menő vendéglő volt a 80-as, emlékeztem gimnázium évemből belőle, de aztán az bezárt 91-ben, és tényleg egy romhalmaz. Oda levittem először a feleségemet, meg talán az apámat, hogy akkor ebből én akarok egy vendéglőt csinálni, meg egy kis panziót, akkor azt mondja, fiam, neked elment az eszed, ebbe tutira bele fogsz bukni. És a feleségem is azt mondta, hogy hát ezt jól meggondoltad, tehát ez biztos vagy te ebben. Tehát ugyanez volt itt is, hogy azt mondta ez a tanulmány. És egyébként aztán ugye, mert aztán voltak persze, tehát ez nem volt egy rossz tanulmány, csak máshogy láttak, én máshogy láttam dolgokat.
0: De mit lehet ez a más lenni, hogy nincs parkoló, nincs hotel, szoba?
1: Egy kisvárosban nincs annyi parkoló.
0: Tehát az infrastruktúra nincs hozzá.
1: Már akkor is, amikor 15-öd ennyi autó volt Veszprémben, mint most, hogy ez egy nagy probléma volt, hogy hol fog parkolni, nem tudom, 2000 ember ide érkezik. Hol fognak parkolni. Ez egy teljesen reális felvetés, csak az emberek találékonyak. Mert aztán 2004-ben indult a fesztivál, valahol parkoltak, mert...
0: Ja, hogy nem oldottátok meg, de...
1: Igen, meg hol fognak lakni, tehát ugye nincs elég szállodai kapacitás. Ez is igaz. De azt elfelejtették például, hogy Veszprém az 20 kilométerre, vagy 30 kilométerre a Budapest utáni legnagyobb szállodai kapacitásokat felmutató Balatonfüredtől. Hát csak Almádiban van egy szálloda, akár 210 szoba van, tehát van ott kapacitás, és európai értelemben, én amikor Schneeberger utazgattam ilyen európai fesztiválkon, azért láttam, hogy ez semmit, az, hogy Balaton-Almádiból, ami a legközelebbi balatonparti település, tehát 10 perc alatt benn vagy Veszprémben, semmi. Hát ez tehát Budapesten többet utazgattok szerint. Nem, hogyha nem tudom, nem ott laktok, ahol dolgoztok. Szóval, és akkor ezt igazából azt csináltam, hogy elkezdtem érvelni amellett, hogy oké, én értem ezt a tanulmányt, de szerintem ez nem így van. És akkor végül is azt a polgár, jól csináljuk. És nagyon sokat segített az első polgármester akkor az elején benne, rengeteg szponzort kergetett oda. Tehát kis tudás azt is mutatnám, hogy nem tudott bemenni a polgármester hivatalba egy befektető, egy multinacionális cég, aki Veszprémben akart valamit csinálni, gyárüzemet alakítani, hogy ne találkozott az, hogy jó, de van itt egy fesztivál.
2: Ez volt a feltétele, hogy betegy a lábát.
1: Hogy, hát, örömmel támogatnánk itt végül is valamit.
0: Finom zsarolás.
2: meggyőző erőd lehet azért.
1: Úgyhogy így, nagyon hittem benne. És ugye hát azt eljött az első év, ami hát, hogy ha ott bukunk, akkor én is bukom, meg a hitem is bukik biztos, de nem buktunk. Nem buktunk, hanem az volt, hogy az első koncertet piszakul, emlékszem, ez a Hozé Kúr, meghívtuk a Hozé Kúrát, aki akkor is egy nagyon, sőt, akkor nagyon toppon levő frekventált tenor, opera tenor
2: és
1: volt.
2: Akkor még énekelt, mert ugye most már többnyire csak
1: kijött a színpad,

0: megmondom őszinte, hölgyek beestek a belső sorba. Iszonyú hang. Én egyébként ott fertőződtem egy kicsit meg az operában. Nem voltam se akkor, sem most opera értő, meg rajongó, de egyszer a Huszék úr, amit kijött egy Puccini áriát énekelni, azt hittem, hogy hát ilyen nincs.
1: Te is beugrasz a
0: tersőtől. 11 méterre volt tőlem. Tehát az is érdekes ebben a léptékben, hogy azért ez, mondtátok itt a tömeget, meg a tömegiszonyt, persze nem szeretem a tömeget, meg nem szeretem én se az ilyen nagy koncert, mint a most nem tudom, milyen generáció, nem szeretik a 20-30 ezeres koncerteket már. De, tehát ez a 2-3 ezeres lépték, az ez nyilván nagyobb, mint egy ilyen 200 fős vagy 100 fős jazz klub, de azért ez nem egy MVM Dome, egy Pap László aréna, nem 10-20 ezer ember, nem egy Puskás aréna, hanem szóval van az egésznek egy olyan léptéke, ami még egy egész más lépték, ebből fakadóan tudom mondani, hogy rengeteg nemzetközi sztárral beszélget, hogy egy nagyon intenzív, vagy sokkal intenzívebb, közvetlenebb, közelibb közönség élményük van a művészeknek, meg a közönségnek is van egy intimebb, közvetlenebb művész élmény, ami nagyon fontos dolog, a kölcsönös inspiráció szempontjából, hogy a művész, aki egyébként sokszor se tudja, melyik városban van, mert tudnék sajnos sok példát mondani, mert egy európai turnéban a 36. állomás is nem tudja, Mozambikban van, vagy Bukarestben, vagy nem tudom, Budapesten. És ugye, ha ez megvan, akkor azért úgy kiemeli őt is, és inspirálódik, és látszik az egész produkción.
1: Mielőtt itt tovább megyünk, azért engem tényleg nagyon érdekelne, ami Dorinnak is egy elhaló fél mondata volt, hogy te tulajdonképpen milyen tárgyaló fél vagy szerinted?
0: Nagyon kedves.
1: Igen?
2: Na jó, de kedvességgel nem lehet elérni ezt.
1: Igen.
2: Szerintem hát csak kedvességgel ezt nem lehet elérni.
0: Nyilván a rádiózásban is ad vit, hogy a Jean Togát barátom szoktam mondani, szintén felsősi lakos, hogy jössük az Zoli jött és kinyitotta a szövegládát.
1: Ja, hogy addig beszélsz, amíg azt mondja,
2: hogy jó van, oké, csak menj.
0: És hogy, tehát, hogy nyilván... De a tanári pálya is felé, tehát akiben szerintem nincs jó esetben kommunikációs készség, mert az nem tud sikeres vagy hatékony tanár lenni, mert az is egy ilyen előadó művészet valahol, meg egy kommunikációs dolog, hogy te hogyan tudsz a gyerekekkel kapcsolatot teremteni, hogyan tudsz az üzleti partnereiddel, hogyan tudsz meggyőzni olyan valakiket, például a polgármestert, meg akik félnek ettől az ötlettől, mert látják benne az esetleges politikai kockázatokat, de te meg hiszel benne. Tehát ebben szerintem gyakorlatom van, hát ezt sem gyakorlatilag most már nem tudom, 91 óta.
1: És tehát, amikor azt látod, hogy inkább nemleges lesz a válasz, akkor milyen módszered van? Még jobban rákapcsolsz a kedvességre?
0: Én próbálom meggyőzni, tehát ez a fiammal is így volt, hogy tehát ő neki erőszakból semmit se lehetett beadni. Ott volt egy másik probléma, hogy meg kellett várni az időpontot, amikor egyáltalán olyan alkalom vagy érvelő módon el tudják neki adni valamit, bármelyik mi két fiam van, mindegyik ilyesmi volt. De ez mindig hatékony volt, és ezt az üzleti világban is ezt vettem, és ez is őszintének lenni, tehát előállni a farbával. És ha azt látják, hogy te nem kamuzol, és hogy hiszel abban, és végül is lehet, hogy az ő ízlésvilágának, meg a behúzalozottságának mégis elsőre furcsa, de érthető érveket mondasz, akkor sokkal könnyebb magad mellé állítani őket. Nekem ez a tapasztalatom 30, nem tudom hány év után.
1: És az alkalmazottjaid, ők szerinted mit mondanának rólad? Milyen főnök vagy?
0: Hát azt nem mondhatják, hogy szúrós szívű vagyok, vagy ízé, mert szerintem túlságosan is, mert jártam ilyen coachhoz egyébként rengeteg pénzre, és ő mondta, hogy ilyen asszertív vagyok meg.
1: Ez jó.
0: Tehát ő rengeteg
2: probléma. Túl beleélő.
0: Igen, és nem tudok elég ízé lenni, adminisztratív, nem tudok elég kemény lenni, tehát ez mind így van.
1: A fő bűn az a nagy szíved.
0: Hozzátartozik a személyiségemhez, és nyilván ennek vannak hátrányai, hogy nem vagyok annyira, tehát valószínűleg egy multiszervezetben én nem tudnék menedzser lenni, mert nem tudnék, tehát én tipikusan a KKV-re vagyok szerintem kifaragva, hogy ilyen. A Jammel is az volt a baj, amikor 72 alkalmazott volt, és már 5 városban voltunk, és a karácsonyi vacsorán már nem tudtam, hogy a pápai stúdióban hogy hívják azt a 3 csajt, akkor azt gondoltam, ezt én már nem akarom csinálni. Tehát nekem vagy az mindig fontos volt, hogy tudjam a nevüket. Most ez nehéz most olyan, hogy a fluktuáció a vendéglátásban, hogy amire megtanulom egy pincér nevét, már ott sincs nálunk, de azért ez fontos nekem, hogy ez a lépték, amit én átlátok, meg én tudok szerintem valamennyire talán hatékonyan vezetni. Ez így van a fesztiválnál is, ez egy kicsi cég. Egyébként noha persze a fesztivált rengeteg ember dolgozik neki.
1: És mennyire tudsz feladatot kiadni, delegálni, tehát hogy mennyire akarod kontrollálni az összes mozdanatot?
0: Hát azt tudok, ez olyan beszél, de pont a rádióhoz kötődik a tapasztalatom, hogy megnyertem egy ösztöndíjat Amerikában, amikor 90 6-ba, 7-be, amikor a Gemma működött, és azért már frekvenciák voltak minden, és az 6-7-ig voltam Amerikában, és a rádiókat, meg az amerikai médiarendszer nagyon tanúságos volt egyébként az egész, nekem nagyon inspirált, rengeteg mindent tanultam ott, és ugye akkor mi bedobós telefon, 25 centekkel dobálsz, Magyarország nem tudom, 68 kellett, hogy egy percet tudjál beszélni, tehát kész rövely volt az egész, nem volt még hitelkártya, nem volt még ez a social media, internet akkor már kezdődött. Na, és akkor telefonáltam hozzá, hogy mi van. És akkor hát mondják, hogy minden jó megy. Igen, jó, két évvel mentem, minden jó, minden megy. És akkor hazaértem, és akkor kiderült, hogy például a sales, az jobban működött, mint ott voltam. Meg kiderült, hogy azok az emberek, akik megszokták azt, hogy majd a Zoli megoldja, és nem volt ott a Zoli, azok rájöttek, hogy nekik ott van, nekik meg kell oldani. És akkor lám, megoldották nélkülem is. Mindig bennem van, hogy van egy nyomdász haverom, aki szintén ilyen KKV, mondjuk azért 100 fős nyomda, és az 30 éve kiírta az ajtajára, hogyha nekem is rengeteg problémám van az asztalon. Ha problémával jössz, be se kopolj, ha legalább kettő, de inkább három megoldási javaslatod nincs. És mesélte a titkárnő, hogy jöttek az emberek, így elolvastak, és a 80% megoldult. Tehát egyrészt ezzel leépíted őket, másrészt meg elkezdenek gondolkodni, hogy nem az, hogy odatoljuk a másiknak az asztalon, neki is van problémája.
1: Na de egy csomó főnök olyan, hogy kontrollmániás, tehát egyszerűen nem engedi, hogy te, még hogyha a terület tetején állsz, akkor is egyedül döntsél.
0: Ha megkérdezél a séfem, ezt szerintem ezt mondaná, hogy én is ilyen vagyok, mert belugatok mindenbe.
1: Tehát a legrosszabb, ha a konyhában valaki beleszól a főzésben.
0: Igen.
1: Saját tapasztalatból tudom otthonról.
0: Okoz is neki szerintem ilyen lelki problémákat, ezt mondja is, hogy gondolkodik, hogy csak a viadút rendelt taxit, és legulik a sétbe néha. De tehát normális esetben, hogyha egyébként normális éttermi piac lenne Magyarországon, és ami nincs, tehát most nem akarok belemenni, akkor nem kéne beinvolválódnom. Nem kéne involválódnom. Mondom, a rádióban azért az volt már, hogy meg hát ezt a később nagyobb szervezetekben, mint az LKF, amiben szerepet vállaltam, ott nyilván nem is lehetett ezt csinálni.
2: Európa Kulturális Főváros.
0: Európa Kulturális Főváros.
2: Gyertek, nem tudom, hogy állunk idővel.
1: 2-3 percet van.
2: Nézzek a kolléganőmre, hogy állunk idővel.
1: Kolléganő visszanéz, 2-3 perc, Dóri.
2: Nem, mert arra gondoltam, hogy beszéltünk a Dórival arról, hogy mennyire lehetett más mondjuk egy ilyen egész várost, vagy aztán nem csak a Veszprém és környékét, hanem aztán Budapestet is megmozgató fesztivált létrehozni mondjuk a 2000-es évek elején, és mi változott mondjuk így 20 évvel később, de
0: Budapest jelentősége nem változott. Tehát az, hogy a mi kampányunknak egy nagyon jelentős része Budapestre koncentrálódik, az azért van, mert Budapest az egyetlen metropolitán méretű város Magyarországon, tehát ami egész szintén minden, nagyon sok környező országban így van, hogy a második legnagyobb város az tizede, tehát Debrecen most talán 200 000-vel, és hát két millió agglomeráció, hogy itt még azért mindig 2 milliónak lehet mondani Budapesten, az agglomeráció is nagyon jelentős. Tehát itt egy olyan brutálisan erős kulturális közönség van, ami nélkül nem csak mi, de a művészetek völgye baloznak, egy csomó más nem tud megélni. És egyébként ezt a régiót nagyon szeretik. Tehát ugye, most, hogy leköltöztél felső, sem fogod tudni, a bebírók és a régieknek a viszonya.
1: Yeah, és ez nem változott így az évtizedek alatt?
0: Ez érdekesebb lett.
2: De ez együttmentnek a szebb kifejezés?
0: Igen. Tehát ugye, és ez a két arcú, de egyébként ez egy tradicionálisan ott lévő dolog egyébként, tehát ez jó mutatja, hogy ha lemész Balaton-Almádi az első, annak van egy város része, vagy már most a város, a Budatava a neve. Hát ennél beszédesebb valamit, hogy kinek is a tava. És ez azért volt, mert a vonat vagy Siófokon dobálta ki őket, vagy éjszakon először Buda, és akkor oda volt a legegyszerűbb lejönni. És akkor az már Balaton volt. Szóval, de nem is tudom, hogy honnan kanyarodtunk ide.
2: Hát, hogy a Budapest mennyire meghatározó a fesztivál
0: van
2: életében.
0: Van olyan koncert, ami hát most aggasztó vagy nem, ugye mi nézzük meg, most már online leadás 92%-a, és látjuk ugye mindenkinek e-mail címet, és akkor routert le tud gyűjteni, hogy az hol jelentkezik be, és ha csak nem valami nagyon trükkös IT cég, hogy egyébként egy bombai routeren keresztül, akkor látod, hogy azért van egy ilyen statisztikánk, és ezt mindig nézzük, hogy honnan jönnek a vásárlóink. Ez egy fontos dolog, fontos ezt tudni, összehangolni persze a média vásárlásokkal is. És van olyan koncert, hogy 50% a Budapest. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon erős piac.
2: Na akkor innen fogjuk folytatni Mészáros Zoltánnal, aki a Veszprém Festnek a megálmodója és a vezetője. De a fesztivál helyzetet akkor a zene után és a hírek után fogjuk feltérképezni vele.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel. Már az első hangból felismered. LP július 7-én a Budapest Parkban ad koncertet. Lost on You, One Last Time és további ikonikus slágerek, amelyek élőben szólnak igazán nagyot. LP Budapest Park július 7. Jegyek a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Marad a perzselő forróság, megkezdődött a kórházi klímaberendezések karbantartása, ideiglenes ivókutakat helyeztek üzembe Budapesten. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Egyelőre marad a perzselő forróság, érvényben van a harmadfokú hőségriasztás, a vörös kód és a tűzgyújtási tilalom is. A szakemberek felhívják a figyelmet a rendszeres folyadékfogyasztásra, a fényvédelemre és arra, hogy a legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot. Az ország több pontján vízosztó pontok és párakapuk segítenek elviselni a hőséget. 3,6 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására, fejlesztésére, közölte a pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Kármán András azt írta, a munkák már több helyen, köztük a Heimpál gyermekkórházban vagy a Honvéd kórházban is megkezdődtek. A lakosságtól azt kérte, a rendkívüli hőségben mindenki segítsen azoknak, akik bajban vannak vagy kiszolgáltatottak. Ideiglenes ivókutakat helyezett üzembe Budapesten a fővárosi vízművek. A 22 jellemzően csapálvány, könnyen felismerhető, mivel azokat az ivóvíz nemzetközi piktogramja, egy csapot és egy ivóvízes poharat ábrázoló tábla jelzi, tudatta a szolgáltató. Az ideiglenes ivókutak folyamatosan frissülő listája a közösségi oldalukon érhető el. Nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően környezettudatosak a magyarok, derül ki egy friss kutatásból. Egyre többen gyűjtik szelektíven a hulladékot, és tudják azt is, mi történik az újrahasznosítás során. Ugyanakkor szívesen vennének több információt arról, mit tehetnek még a környezetvédelmért, mondta el a rádióknak Nyikos Ágnes, az Italos Karton Egyesülés igazgatója.
3: Több mint 90% szelektíven gyűjti a műanyagot, az italos kartont 73% szelektív hulladék gyűjtés Magyarországon szinte mindenkinek elérhető. Az otthon keletkezett hulladék mindig a megfelelő helyre kerüljön, védjük környezetünket, a lakosok igénylik a részletes tájékoztatást. Remélem, hogy a következőkben bővebb lesz az elérhető, megosztott, transzparens információ, kampány, ami arról szól, hogy mi az, amit elvárunk, mik a feladatok, tegyünk együtt környezetünkért és a körforgásos gazdaságért.
2: Továbbra is kitart a perzselő forróság, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk a nap további részében, és holnap is ez lesz majd a jellemző, csak kevés felhő lesz felettünk az égen. Nem hoznak igazi felfrissülést a hajnali órák sem, ugyanis a legtöbb helyen 20 fok fölött maradnak a minimumok, holnap napközben pedig 37-42 fokra számíthatunk, kedden pedig még tovább fokozódik a hőség, az Alföldön akár 43 fokot is mutathatnak a hőmérők, változás szerdától várható.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádiókafén.
1: Folytatódik a kettes számrendszer itt a Rádiókafén. Veres Dórival, Behumi Dórival és Mészáros Zoltán a vendégünk. Veszprém Fest
2: alapítója
1: és igazgatója. És elkezdtünk beszélgetni már az előző szedben arról, hogy mik voltak a nehézségei mondjuk 20 vagy 22 évvel ezelőtt, ugye, amikor indult a Veszprém Fest, és mi az, ami még most is fönnáll, vagy milyen új körülmények jöttek esetleg így 20 évvel később?
3: Hát a legnehezebb dolog az a finanszírozás egyébként, és az, hogy pont most jöttem, hallgattam az egyik nagyországos rádióban a Gerendai Karcsit, aki meg a Bocskor felsorolta, csak az utóbbi egy évben hány fesztivál szűnt meg. Ennek sok oka van, de azért a végső oka mindig az, hogy a finanszírozás az, tehát nem bírják finanszírozni, nem bírnak talpon maradni, és ez nagyon nehéz.
2: De annak mi az oka? Az, hogy túl sok a fesztivál egy ilyen pici országban, vagy az, hogy a körülmények egyre nehezedtek?
3: A körülmények nehezednek, tehát a vásárlóerő csökken. Az, hogy Magyarország az Európai Unió utolsó országa az egyfőre jutó költés tekintetében, ugye az Európai Unió átlagának 73%-a, ez csak Lettországban ilyen alacsony, mint Magyarországon. Ez azért a fesztivál piacon is érezteti hatását. Sajnos az összes vállalkozásomban, tehát ugye étteremmel foglalkozunk, meg szállodával, még hogyha eléggé biznisz vendégkörünk egy része is. Szóval ez az egyik probléma. Hogy szerintem azoknak a egyre kevesebb pénzük van. Van egy másik probléma szerintem, ez az új generációk kulturális fogyasztási szokásváltozása, amiről szerintem azért most sokat beszélnek egyre többen, most már kutatások is vannak róla, tehát hogy és ez a vendéglátóipart is érinti, pont az egyik legmenőbb veszprémi éjszakai kocsma tulajdonosokkal beszélgettem, hogy a töményfogyasztás a fiataloknál teljesen eltűnt, aminek persze mi anyukák, apukák örülhetünk, de azért, és én is látom a 25 éves vendéglátós tapasztalatom, hogy elképesztő módon változnak a fogyasztási szokások, és tehát az, hogy az új generációk, akik oké, hogy mi plusz 40-es fesztivál vagyunk, de aki most ma plusz 25-ös, az pont 15 év már plusz 40-es lesz. Tehát bennünket is mi csak egy kis védővonalat tartunk talán ezzel, és van egy kis időn gondolkodni, mert megnézni a tapasztalatokat másoknál. Nem vagyunk olyan gyorsan kitéve ennek, mint azok a fesztiválok, akik a 18-29 meg a 18-34-esekre koncentrálnak, és ilyen profillal működnek. De hogy tényleg mi lesz a most a teljesen social médián felnőtt generációk, akik most már kikerülnek a fogyasztói piacra, nekik mi lesz a tömegrendezményekkel kapcsolatos fő csapás irányuk, attitűdjük? Ez is egy fontos kérdés. Látszik, hogy tehát van olyan nap, hogy mi több non-alkoholik drinket adunk el az étteremben, mint alkoholiket. Van olyan veszprémi wine bar tulajdonos haverom, aki több zero proszekkót ad el egy hétvégén, mint nem zérót, pedig pontosan ugyanabba kerül, mint a... Tehát nem
2: hát
3: azért
2: akkor nincs baj, ha ugyanannyiba kerül, már ugye tudom a biznisz szempontjából.
3: Tehát változik a dolog. Visszatom, hogy mik a problémák, és hát azért ugye most pont a Jazz Fest Budapest dobta be a törölközőt között.
2: Erről akar mindenképpen beszélni.
3: Ugye ott azért én, aki nagyon sok jazz koncertet csináltam, nagyban is, kicsiben is, mert nem beszéltünk erről, de az Oliva étterem kertjében kezdtem ezt az egészet el, és oda a Szakcsitól kezdve a Kőszegin át, nem tudom, rengeteg jazz koncert, ilyen 60-80-100 fős léptékben csináltam, és pontosan tudom, hogy milyen nehéz jegybevételből kigazdálkodni egy koncertet, és kifizetni a gázsikat. Én nagyon csodálkoztam azon, hogy a Kleb Attila, aki ezt ugye menedzseli, ő gyakorlatilag különösebb állami támogatás nélkül. Tehát az, hogy ő panaszkodott erre, és egy évben megmentette a fővárosi önkormányzat egyébként a Budapest Jazz Club rovására, ami miatt meg ugye a jazz szakma, meg a jazz szövetség joggal volt kiakadva. Azért ez mutatta, hogy én szerintem azért, hogyha nincs egy támogatói láb, mi szerintem a vidéki viszonylatban erős jegybevételre rendelkezünk, általában nettó 200 millió forint környékén van a jegybevétel, ami nagyon jónak számít vidéki viszonylatban, de ez mindig csak a 35-40% a költségvetésünknek. Tehát a többit mellé kell tenni. Ugye az emberek azt gondolják, hogy azzal, hogy vesznek egy színházegyet, kifizették a produkciót, nem, annak csak egy részét fizették ki. Az összes többi az. És a végén azért mindig ott van az állam. Tehát ezek az NK-s botrányok, amik most voltak. Én azért is nagyon óckodtam attól, hogy itt a választási időszakban bármifajta politikai jellegű posztot kitegyek, de itt azért kitettem, hogy nehogy az történjen, hogy a fürdővízzel a gyereket is kiöntik. Mert maga az NK az egy jó intézmény, az egy nyugati mintára kitalált intézmény volt, nagyon sok országban, Angliától Franciaországig így működik a rendszer. Az, hogy egyébként néhány tényleg alappal vitatható, és a szakmai biztosítékokat, kicsapó támogatásokat kiosztottak. Ez nem a rendszernek a hibája, hanem ez a döntésnek a hibája. Nem kellett volna ezt csinálni.
2: Ez ugyanez, mint a TAO kérdés szerintem annak idején.
3: Pontosan ugyanez. A TAO azért rettenetesen progressz, tehát például a mi fesztiválunk, ami egy TAO regisztrált szervezet volt, ha a kulturális TAO-t nem nyírta volna ki a kormányzat, amiatt, hogy néhány gangster visszaélt ezzel, és kiverte a politikusok szemében a biztosítékot ezzel, akkor mi gyakorlatilag egy TAO is állami pénz azért, mert ez átengedett adóbevétel, de végül is egy cég dönti el, hogy hova adja. Tehát mi akkor mi stabil lábukon állt. Nekünk a TAO adott a Veszprém Festnek a TAO, ameddig volt 13-tól 17-ig, tehát 5 éven keresztül, vagy 4 éven keresztül voltunk TAO regisztrált szervezet, iszonyatos működési biztonságot adott. Tehát én hallottam most, hogy a mostani kormányzatnál fölmerült ez, hogy valamilyen módon visszavezetni a kulturális TAO-t, nagyon jó lenne. Még akkor is mondom ezt, hogyha nem a ilyen típusú művészi zenei fesztivál szervezetekre vagy ott kizárják, ne zárják ki, mert az lenne a legjobb, de a kultúrai szénában nagyon jó tenne.
1: Még erre visszakérdezhetek egy kicsit, hogy mi van akkor, mert például engem ez most nagyon megdöbbentett, hogy ez a Budapest Jazz Fest, ez most egyik pillanatról a másikra úgy néz ki, hogy ugye nem tartják meg idén, de hogy ez hogy történik? Tehát amikor megvan hirdetve a Pat Metheny koncertje, meg ide jön a Markus Miller, meg elképesztő nevek a szakmában, tehát tényleg a krémje megvan hirdetve. A fellépőnek mit mondasz, hogy neki ki kell fizetni a gázsit, vagy tehát hogy logisztikailag hogy néz ki egy ilyen, amikor már megvan hirdetve egy koncert, amikor már jegyeket adtak el, amikor már be vannak bukkolva ezek a zenészek.
3: Ez különösen akkor, amikor egy magánszemély van, egy magántulajdonos, egy magáncég van mögött, és nem az állam, aki nyilván a magántulajdonával, vagy bizonyos korlátolt felelősségtársaságok mögé bújva jól mutatja, hogy korlátolt a felelősséged, csinálja ezt meg, ott tehát check-out stratégia is kell én szerintem. Szerintem az Attila elment a falig már régen, és gyakorlatilag a koncert újabb előre menekült, és konkrétan azért az van, hogy ebben a műfajban azért előre kell fizetni. Tehát egy nemzetközi sztárnak, de most már magyaroknak is egyébként, tehát a magyar, nagyon sok magyar produkció nemzetközi sztár szinten, vagy magasabb szinten működik közönség tekintetében, hangfénytechnika tekintetében, előre kell fizetni, tehát ott a pénz ott van az ablakban is, hogyha neked vissza kell adni a koncertjegynek az árát, már pedig vissza kell adni a PTK szerint, ilyenkor vissza kell adni, ha vissza tudod adni, és nem menekülsz csődbe, vagy nem tudom, felszámolásba, amikor nem lesz visszaadva. Tehát ennek sok kávalótja lesz, hogy a kávalótak között kik lesznek, az egy kérdés, mennyi művész lesz, mennyi művész booking agency lesz, van rá biztosításuk, nincs rá biztosításuk. Ez egy üzletileg nagyon-nagyon-nagyon súlyos kérdés. Ezért is van az, hogy én azt nem vállaltam. Tehát mi részben a műfaj miatt is, hogy az eredeti műfajban nekünk az opera az nagyon jelentős volt. A jazz nagyon jelentős, mind a kettő ültetett műfaj. Tehát jazz koncertre eltekintve egy-két jazzsztártól a küzdőtér az nem álló, hanem ülő. Ergo egy opera koncerten, hogyha rossz az idő, akkor nem tud megtartani, mert esőben nem üldögélnek ott az emberek egy koncerten. Egy pop koncerten esőben, szélviharban is lehet áldogálni és élvezni. Nem túl kellemes, de lehet. Tehát nekünk eleve az volt, hogy ezért kellett belelovaldunk magunkat ebbe az esőhelyszínes szenárió, ami iszonyatos összegeket emészt fel, mert gyakorlatilag a Veszprém arénában egy az egyben le van képezve a szabadtéri helyszínünk, tehát amikor vesz valaki egy jegyet, akkor rajta van, hogyha rossz az idő, akkor milyen széken ül az arénában, ott a hang, ott a fény, ott a színpad, minden, Atyai. Ott van, gigantikus pénzekért. Uh-huh. Tehát ez nekünk egy nagy, versenyelőny abban a szempontból, hogy a produkciójában biztonságban van.
2: Vagy nem szerveznek rá az arénába.
3: Igen, és ha már valaki szabadságot vett ki, tervezett ezzel, megvette a jegyét, szállást foglalt urambocsá, akkor nem az van, hogy mint amikor Szegedre mi lementünk legutoljára, és leszakadt az ég, és kaptam egy, nem tudom, szerdán mehetünk vissza, csak szerdán nem tudtunk visszamenni, nem is voltunk Magyarországon. Szóval ez egy komoly probléma. Ezek a fesztiválok biztos vagyok benne, akiket ma itt a reggeli rádió műsorban felsoroltak, üzleti okokból csuktak be, nem bírták már ezt finanszírozni, vagy nem akarták, és nem tudták ezeket az üzleti kockázatokat vállalni.
1: De ez egy számomra egyébként egészen elképesztő, hogy a Veszprém Fest ezt hogy tudja megcsinálni olyankor, amikor magas kultúrát hoz. Mert azért a tapasztalatom az, hogy mondjuk egy Gregory Porter, érted? Az egy X számú ember számára tudja, hogy kicsoda, és megy el, de igazából a lakosságnak a 99%-a nem tudja. Tehát, hogy igen, soha nem kötöttél kompromisszumot azzal, vagy nem kötöttetek kompromisszumot ezzel kapcsolatosan, tehát, hogy mindig a jazz szcénának, vagy az opera szcénának mindig ugye a sztárjait hozzátok el, de hát ez akkor is egy réteg.
3: Igen, ezek réteg szubkulturális műfajok, sztárjai.
2: Viszont nagyon nagy sztárok. És
3: tehát nyilván azok ismerik ezeket, akik ezekre rá vannak állva, de ez a léptékből is fakad. Tehát, hogyha 15 évig hallgattam, hogy miért nem hívjuk ezt, meg azt, meg azt, és akkor Eric Claptontól, nem tudom, az Andrea Bocelli, mindenkit mondták, akik nyilvánvalóan meg tudnak tölteni MVM Dómot is 22 ezer emberrel. Na most nem tudsz elhinni egy fesztiválra egy olyan sztárt, egy maximum 4000-es nézőtérre, vagy 3000-esre, ahol egyébként ő el tud menni egy 22000-esre is, mert még a hülye is ki tudja számolni, hogyha 22000-szer adszer, nem tudom, 25-30-30000 jegyet, meg 4000-szer, vagy 3000-szer, akkor ott egy iszonyatos különbség van. Ez üzleti logika.
2: Egyébként te meddig nem alszol jól? Tehát, hogy a fesztivál első napján már azért tudsz aludni?
3: Most kezdek rosszul aludni. Tehát pont mondtam a feleségemnek, hogy most már az van, hogy éjszaka így jönnek, tehát fölkelek hajnalba, és akkor jönnek ezek a listák, hogy ne felejtsem el, hogy ezt meg azt. Uh-huh. Tehát a fesztivállal kapcsolatban, ja, ez most kezdődik, és akkor a fesztivál utolsó napján, tehát ha már fölment a színpadra a zenekar, akkor mindig jobb. Uh-huh. Tehát az minden, akkor már nem az én felelősségem. Mondom, figyelj, ez már az ő dolguk, hogy lehozzák rendesen, és az a 2-3-4 ezer ember az nagy örömmel menjen el. Ez már nem, én mindent megtettem, elkergettük a felhőket. Másik még, amiatt lehet aggódni, parázni, az az idő. Szabadtéri fesztivál. Pláne, ahol ennyire iszonyatosan inspiráló és gyönyörű a helyszín. Tehát mindig a szívünk szakad meg, amikor meg kell hozni ezt a döntést, hogy na, akkor aréna.
2: És mennyire pici kis szilánkokig aggódsz? Tehát, hogy mondjam, tehát az, hogy úristen, a negyedik sorban az a néző jól érzi-e magát, vagy valami elfehéredett, valami baja van-e, vagy a vetítés egy kicsit félre van csúszva, vagy nem tudom, szóval, hogy minden apróságon feszülsz, vagy azért ezt már el tudod engedni?
3: Hát így nem, tehát az, hogy a negyedik sor hatodik széke, ha csak nem a... Nem tudom,
2: valami fontos ember.
3: Államelnök küld, de általában nem ott szokott ülni, akkor azért az nem, ennyire nem. Inkább ilyen az egésznek a menete rendben legyen. Uh-huh. Ja, de mondom, egyébként a legnagyobb parám ott az időjárás. Tehát mert olyankor már azért azt látjuk, hogy pénzügyileg mi a helyzet, megkötöttük a szerződéseket, tudjuk, hogy mennyi szponzorunk van és mennyi nincs, mennyi egybevételünk van és mennyi nincs, mi előadjuk a jegyeket 95%-ban gyakorlatilag.
2: Ha el tudjuk.
3: Tehát ott azt már látom, amiatt én már akkor nem aggódom, csak amiatt aggódom, hogy akkor a lebonyolítás az a gyönyörű helyszínünkön történik-e, vagy ha nem, akkor is. És tudod, ez ilyen, nekünk a másiknak kitetsünk a szponzoráció, tehát persze lekopogom, hogy nagyon komoly szponzori körveszi jelenleg körbe a fesztivált, és fogalmam nincs, hogy jövőre ez hogy lesz, mert azért voltak itt némi változások. De az, hogy ezt a fajta szponzori lelkesültséget is fenntartsad, e tekintetben is nagyon fontos, ez a fajta inspiratív, szabadtéri valamit. Tehát nyilván nem tudok olyan körülményeket varázsolni egy aréna előtti sátorban, mint ott egy ilyen 150 éves érseki kúria parkjában. Ez nyilvánvaló.
1: És ez a szponzorációs kedv, ami nyilvánvalóan a büdzsének egy jelentős százalékát teszi ki, és rá vagytok szorulva. Ez például ennek a dinamikája mi volt az elmúlt 20 évben?
3: Hát mondtam az elején talán, hogy ebbe az első polgármester rengeteget segített. Ő azt mondta, hogy jó van, igen, akkor a város csak 5 millió forintot ad, tegyél egy költségvetést. 70 millió forint volt az első év költségvetése 2004-ben, és mondta, hogy ez a város 5 millió forintot ad, ami ugye elsőre sokkulónak hangzik, hogy milyen kevés. Megmondta, hogy mennyi jegybevételt tudunk csinálni, akkor nem voltam abban tapasztalt, hogy jegybevétel mennyire, mint most. És akkor mondta, hogy viszont hozok neked 30-40 millió forint szponzort. És tényleg hozott.
2: Nagy ki volt akkor a fellépőtök az első nap?
3: Adi az első volt. Koncert az minden szempontból meghatározó volt, mert ugye az volt a puding próbája. És teltház volt egyébként, és ráadásul egy nagyon megpróbáló koncert, a Kossis Zoli hozta a Nemzeti Filharmonikus Zenekart, és nem csak vezényelt, hanem zongorázott is, Rachmaninovot meg Kodályt. Egy kétféldős koncert volt, és az első nemzetközi sztárunk a ragyogó és szép Hozé Kúra volt, mint operák, és az első fél időben a Kúra opera áriákat énekelt, és a második fél időben is ilyen karmesteri ambíció is vannak, meg tapasztalata. Ő vezényelte a Nemzeti Filharmonikus, és a Kocsis Zoltán pedig két zongora versenyt játszott le. És hát az volt, hogy és akkor még nem volt esőhelyszínünk sem. Tehát mai fejemmel micsoda kockázatokat futottunk az első alkalommal. Gyakorlatilag a vihar az a Veszprém Várhegyet körbeverte. Almádiba esett, Herenden esett, mindenhol esett. De valahogy, nem tudom, és ezt én égijelnek mondtam, én idegbeteg voltam, és folyamatosan két meteorológussal telefonáltam, hogy mondják meg, hogy mi van. Azok is eléggé már szerintem be voltak gyulladva. Ott volt 2000 ember a téren, az én szemeimben az volt, hogy 2000 ember ázva, szakadó ég alatt rohana le a várból, és persze kéri vissza a jegyárakat. És képzétek el, hogy nem egy csepp eső nem esett. Nem esett. Tehát megkímélt bennünket valahogy az ide, és akkor ezt ilyen jelnek láttam, hogy na jó van, azért nem azt gondolták az égiek, hogy ennek zöld utat adnak.
1: De tényleg hiszel ezekben? Tehát hogy? Komolyan veszed ezeket?
2: A jeleket?
1: Ezek kicsit
3: nem ilyen. Egyébként, de most így ez jó hangzik. Tehát, mert abban az évben még realitás. Volt egy olyan koncertünk, hogy egy ilyen magyar napot csináltam, hogy az öt lakatos. Ezt vagy én találtam ki, vagy nem, de a
1: Béla... Mondta, hogy te találtad.
3: A Béla, azt hiszem egy koncert volt valahol, ahol hárman voltak, hogy a lakatos Tóni, a szakszofonos, és a Béla bácsi, Isten nyugosztalja, és meg hát egy csomó lakatos, a Robi, még két lakatos kisgyerek, egy bőgős, a Krisztián, meg a...
1: Az Andris,
3: percek,
1: a dobos.
3: Percek a dobos, igen. Így voltak. És az első fél, akkor még a Robi egyébként Belgiumban élt, tehát nem volt annyira itt Magyarországon, unikálisabb dolog volt arra a Robi lakatos ensemble, vagy az ő zenekara, ami egy iszonyatosan jó, igazából world music, roma, nem is tudom, jazz, pop, nem is tudom, milyen zene az. És ott leszakadt. Az első fél idő lement, a Robi zenekara játszott nem tudom egy órát, az lement, és utána jöttek a ilyen jazz, bebop, tehát a harmadik számban visítottott a közönség a szólókban, annyira jó volt, tehát Béla bácsi is oda volt, minden, nagyon, és leszakadt az ég alja. És akkor hát először, hogy tolták őket beljebb, de a színpadra is beesett minden, és akkor egyszer csak lehetett látni, hogy nincs tovább. De az emberek nem mentek el, mert annyira jó volt a koncert, és kivették a párnát, és a fejükre tették, és abban ültek ott. És hát tudod, én kész voltam, na kész itt vége, és képzeljétek el, PTK szerint egyébként nem kellett volna vinni, mert Magyarországon az olyan, hogyha 50%-a egyének nem megy, akkor az megtartó, teljesítettnek számít. Igen. A PTK szerint, de hát az én be voltam gyulladva, most akkor kész. Senki nem kérte vissza egyet. Egy se.
2: Na de a zenészek akkor folytatták, mint a Titanicon, nem. Vagy ők behúzottak?
3: Nem. Tehát egyszer, ezt is egy jelnek értékeltem, hogy a égieken túlmenően a közönség is azt mondja, hogy jó, betesszük ebbe a pénzünket, és nem vesszük ki, ott tartjuk, mint egy türelmes részvényes, hogy hiába esik le az árfolyam, nem adom el még, majd megbízom abban, hogy jó lesz.
2: Tehát felrakta a fejére a párnát, ott maradt, de aztán végül hiába?
3: Le kellett állítani, tehát annyira elkezdett esni.
1: Hát beesik ilyenkor a színvad, hogy a technika tönkre megy.
2: Persze, ezt értem, csak hogy azt hittem, hogy végül folytatták.
3: Egyébként a YouTube-on, nagyon archivált YouTube csatornánk van, és ott van ez a koncert, ahogy nyomják, és lehetett érezni ebből a rövid részletből is, hogy nagyon durva koncert volt.
2: Na innen folytatjuk, nem sokára még egy utolsó negyed órára visszajövünk itt a kettes számrendszerben, Mészáros Zoltánnal, maradjatok velünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez, jó zene dukál! Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra. 3/4. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
3: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 per C. Ez nem autó, ez BYD. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
4: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a kettes számrendszer. Továbbra is Mészáros Zoltán a vendégünk, akivel a Veszprém Pressről beszélgetünk, hiszen most július derekán újra 4 fantasztikus világsztárt vagy világsztár zenekart mutattok fel, hoztok be. Pink Martini, Beth Hart, a Kraftwerk és Juanes a 4 fellépés. Azon röhögtem, hogy, vagy nem röhögtem, csak mosolyogtam, hogy 4 világsztár és 4 akár leendő világsztár, mert hogy van nektek egy ilyen side projektetek, ott nem csak a história kertbe lehet menni, hanem a tehetségkertbe is, és ott pedig 4 olyan fiatal zenészt mutattok mindig be, akit tehetségesnek gondoltok ti, illetve a MOL alapítvány, és nagy jövőt láttok beléjük, vagy legalábbis meg akarjátok mutatni a közönségnek. Azért neked régóta van egy ilyen vénád. A Schneidberger Ferenccel együtt indítottátok annak idején az őt.

0: kérdésem kapcsán sodrottam én bele ebbe a tehetséggondozásba. Ugye a Snédbege Zenei Tehetségközpontnak hívják azt a projektet, amiből 14-ben egyébként kiszálltam, de gyakorlatilag az egész felépítését én menedzseltem meg, hát én voltam a, gyakorlatilag a nem szakmai igazgatója. Ott is az én vállamat nyomta az üzemeltetés minden pénzügyi problémája. És egyébként az ötlet is onnan került a fejembe, ugye amikor Feri Berlinbe diszidált a 80-as években, és kim voltunk nála a feleségemmel Berlinbe. Mint hogy kim voltunk, mesélt, hogy Berlinben egy ilyen kisebb léptékű ilyenben ő tanított ilyen szintű gyerekeket gitározni egy-két évig. És ez neki milyen jó élmény volt, és milyen jó lenne egy ilyet csinálni. És úgy jöttem az a Berlinből, hogy körülnézünk, hogy akkor lehet egy ilyet csinálni, és akkor most átugrok egy 4-5 évet, és akkor lett belőle ez a Snédbege Központ, ami a mai napig működik, és egyébként az én gyerekkori élményeimhez szintén kötődik, hogy az étterem is, meg oly sok minden, mert a egykori felsősi veszprémi városi egykor úttörő, aztán gyerektábornak a helyén csináltuk ezt meg. És ez csak kitéve, hogy én kim voltam Amerikában, olyan Camp Amerikában, ami mai napig működik egyébként 89-90-ben nyáron, és ezek ilyen, ott először ilyen autista felnőtteknek a nyári táborába dolgoztam, az is ilyen folyó, tóparton, erdő közepén, a világ végén, utána egy ilyen brooklyni, szociálisan hányattatott színesbőrű gyerekeknek a képzőintézetében New Yorktól egy órányira autóval, az is patakpartján, erdő közepén. Tehát bennem volt ez, hogy az ilyen típusú képzésekre ilyen távoli, természetközeli olyan helyeket kell találni, ahol ezek a városi, hogy mondjam, stresszfaktorok nincsenek. És akkor ez így összekapcsolódott, és ezért lett ott.
1: És akkor végül is, hogy kössünk az idei rendezvényhez is, akkor ez a tehetséggondozás, ez egyszerűen muszáj, hogy egy lába legyen mindennek.
0: És akkor aztán sok gyereket menedzseltem, ott megismerve egyébként cipeltem őket koncertekre, amit a Bogdán Norbinak, aki hát egy nem túl ismert, de nagyon tehetséges énekes, gitáros srác, az első lemezét kiadtam, egy roma srác. A Rozsnyói Peti az a nyakamba volt gyakorlatilag egy 10 évig, őnek is az első, második lemezét, még ez a Gőzlaci Álistennek átvette a hátamról. Úgyhogy ezzel én foglalkoztam egyébként is, tehát sok energiát öltem bele ugye a dolgok mellett, és az, hogy a fesztivál nagyon sokáig a Rosé Disney Jazz napokon adtunk sávot a Snédbege Központ gyerekeinek, hogy ott fellépjenek, és a utóbbi hát, 3 évben a főtámogatónk a Múl Új Európa Alapítvány, amit ugye a Miklós Erika, mint kuratórium vezető vezet, aki szintén nagyon dedikált a tehetség gondozásban, és hát ez a alapítvány támogat egy ilyen programot, elsősorban egyébként népzene, folk, tánc és klasszikus zene irányában próbálnak összeszedni nehéz sorsú gyerekeket, és őket képzésbe támogatni, segíteni hangszerrel, iskolai képzéssel, meg mindennel, zenetanárokkal.
1: És akkor itt kapnak egy színpadot.
0: Ennek van egy ilyen best of-ja, és akkor ezt tavaly is csináltuk, nagy sikerrel, akkor 2 este volt, és akkor több gyerek volt, és most egy este csináljuk pénteki napon, július 17-én este. Ez a jezsuita templomban van, ami szintén a mi helyszínünk. Nagyon sok koncertet csináltunk ott korábban a fesztiválhoz kötődően, meg a parkjában is. Az egy gyönyörű 17. században a jezsuiták által be nem fejezett templom, és abban van ez a koncert. Ez regisztrál, nem, tehát ingyenes az egész, regisztrálni kell, tehát akit ezért ez a bűbályos dolog, az Erika vezeti ezt, moderálja, bemutatja őket, úgyhogy így kapcsolódik a tehetséggondozás a fesztivál kísérő dolgaihoz.
2: Na és akkor a főbb vonalakról is beszéljünk, hogy mi várható most idén.
0: Na hát
2: ugye,
0: az azért megvan, hogy nagyon különböző egyik napról a másik
2: hát napra. Nézem, hogy a
0: Juanes, ugye, egyébként az egy ilyen Grammy halmozó, tehát a latin Grammy-ben azt hiszem, hogy 24 vagy 25 van neki. Ilyen, nála ismertem latin popművészeknek sincs ennyi. Tehát az is egy érdekes dolog, hogy Amerikában őrületes, hatalmas nagy latin sztárok vannak, ugye hát Kaliforniáról nem is beszélt. Gyakorlatilag megosztanak a vélemények, hogy egy latin vagy amerikai állam-e igazából. Úgyhogy ővele kezdünk, tehát ez egy latin pop valami.
1: Én utána néztem, ismerem a zenéjét, hát pedig igen. Nem tudtam, hogy ismerem.
0: Igen. Tipikusan az, aki mondom, hogy Juanes, akkor így néznek rám, és akkor a telefonomban indítom a La Camisa Negrát, hogy hát ezt ismerem.
1: Mindenki ismeri.
0: Igen. Tehát ő egy ilyen.
1: Nem akartalak összezavarni a spanyollal, volt.
2: De minden szavát értettem.
0: Latin

0: Paul az egy nagy áttörés volt, mert még az eredeti Gypsy Kings, mert a Gypsy Kingsben most már annyi van, hogy nehéz megszámolni, mert a fénykorukban is sok volt, ugye, ha még erre mondjuk, ez a két családnak a zenekara, ez az a Race család és a Bajardo család, ezek Cannes mellett élnek, ezek spanyol származások, de Franciaországban születtek, meg emigráltak a szülők, és ez egy családi zenekar, tehát a Tonino Bajardo, ugye meg a Nicola Race, ezek a fő, hozzánk még az eredeti, tehát a nagy Gypsy Kings lemezek line-upja érkezett, ez 2007-ben volt, és ez volt az első olyan koncert, amivel én azt gondoltam, hogy meg kéne próbálni kilépni ebből, akkor én már egy kicsit nek éreztem ezt az opera, jazz, világzene dolgot, bár ez a világzenéhez közel van, mert ez a flamenco, meg a roma zene is bele van szűrve ebbe az ő világukba. És azért, és én egyébként is szeretem a latin zenét nagyon, úgyhogy ez, ehhez is linkelődik egy kicsit. Úgyhogy velük kezdünk Juan ezzel, ami az valamilyen módon ebbe az ívbe beleillik.
1: Na azért fülön csíptem akkor a dolgot, mert pont ezen gondolkodtam, hogy a te ízlésed vajon mennyire határozhatja ezt meg, hogy itt ki a fellépő, hogy neked van-e vétójogod, vagy van-e, nem tudom én, előnyöd.
0: Persze. Igen? Végülis én döntök.
1: Tehát te magadnak csinálsz egy szuper nagy fesztivált.
2: Ráerőszakolod az ízlésedet mindenkire.
1: A közönségre.
0: Mivel az én pénzügyi kockázatom az egész.
2: Hát azt hallgatjátok, amit én mondok.
0: Ezért igazából a végső döntést általában én hozom meg. Az egy nagyon nehéz dolog, hogy egy olyan sztár mellett döntsél, akit nem ismersz, és akiben nem hiszel. Volt már ilyen, és volt, hogy kellemesen lepődtem meg.
1: Mondd el, hogy ki volt.
0: Hát a Jamie Cullum-t például én nem annyira ismertem személyesen, a László Boldi rágta a fülemet. De már 25 évvel ezelőtt, amikor még egy...
2: De szakmailag ismert, tehát hogy ismerted a munkásságát?
0: Persze megnéztem meg, ugye ma már nagyon könnyű megnézni valakit, tehát a YouTube előtti világban ez nem volt olyan könnyű, de a YouTube-os világban gyakorlatilag én 5 perc alatt megnézem, és 5 perc alatt megmondom, hogy ide illik, nem illik. Aztán utána az, hogy ő rá te mennyi jegyet tudsz eladni, tehát a mi léptékünkbe ő jó lesz, vagy nem, ez egy másik kérdés, erre is vannak mindenfajta módszerek, most nem megyek bele a Spotify-tól kezdve, csomó helyen lehet nézegetni ezt. De azért volt ilyen, vagy hát az opera, ami nekem ugye, mi a Bátor Tamással dolgoztunk együtt, nagyon sokáig a Tamásnak én elhittem, mert ő egy nagyon jó opera énekes, egyébként a műpában meg a operában is a nemzetközi sztárok impresszáriója, hogy ez fog működni. Tehát ő jól ismerte a Hozét például, akit először hoztunk be, személyesen jól ismerte.
1: Tehát vannak ilyen referencia embereid, de a végén igen. Te vagy az, aki...
0: Igen,
2: na de
0: igen,
2: várjál,
0: igen,
2: ez a Jimmy Callum-ot nem fejezted be.
0: És a Jimmy Callum az egyébként iszonyatosan jó koncert volt.
2: Tehát tudom, ott
0: kapott hozzá kedvet más magyar fesztivál is. És nagyon odaillő volt szerintem, és az a lépték is volt. Tehát ez a 2-3 ezer ember. Tehát az ő is egy hatalmas sztár Angliában, de azért a Jamie Cullum az egy szubkulturális sztár. Ő ráadásul aztán tényleg a poptól a jazzig. Tehát
1: de volt neki egy mainstream időszaka.
2: Figyelj, neki igazából ugyanannyi pop megmozdulása van, mint jazz megmozdulása, igen, de igen. Szerintem ő a pop piacra nem tudott igazából betörni, vagy legalábbis én...
1: Szerintem volt egy időszak, amikor megvettük
2: igazából egy elképesztő jó előadó, egy nagyszerű jazz énekes, és egy nagyon jó zongorista. Igen, tehát, igen, hogy ő valószínűleg ki akarta nyitni a piacot, hogy akkor ő a popiparban is, de ő annyira autentikus ebben a jazz világban, és abban annyira unikális, hogy, és hát látni kell őt, mint előadót.
1: Igen, szuper, persze, olyan tényleg. Egy időben még helyes is volt. Na és akkor várjátok, de honnan kanyarodtunk a Jamie Cullumhoz?
0: Az, hogy az én ízlésem mennyire,
1: ja, igen,
0: és
1: igen.
0: Hogy hogyan választunk. Tehát több ilyen előadót tudok mondani, hogy valahogy ott volt az én ízlésem. Az ízlésemet tökéletesen beleillett, de valahogy a hallgatottsági szokásaim, meg a periféria, Joss Stone is ilyen, tehát tökéletesen azt mondani, hogy játsz, amit én személyesen is imádok. De nem ismertem őt annyira, tudtam, hogy ki ő, de ezt itt megismertem, és már kétszer volt nálunk is, mind a kétszer telt házas. A két Himmelóa, őt is tudtam kicsoda, de nem az én playlistemen van. Tehát azért a világ nagyobb annál, meg a zenei világ az hatalmas, tehát iszonyatos mennyiségű új fellépő van, meg a régiek között is sok van. Na úgyhogy Juan ez az első, hogyha visszakanyarodunk a idei line-upra, és akkor a következő nap az a Beth Hart.
1: De ezt már eladtátok, úgyhogy már mindegy.
0: Igen, és ő ugye tavaly jött volna először, és tavaly sajnos lemondta a koncertjét, úgyhogy most már turnén van, most Birminghamben láttam pár napja, úgyhogy már úton van, most ide fog érni, és jó formában van. Ugye nagyon sok mindennel küzdött. Ugye ő bevallottan is, és a dalszövegeiben is felvállaltan, mindenfajta alkoholtól kezdve. A Beth Hart másodszor jön, ami azért ritka. Tehát ő a Paksi Blues Fesztiválon volt 16-ban, jól emlékszem, az pont 10 éve volt. Úgyhogy nyilván ennek is gondolom az ő nagyon gyorsan sold out-ra, minden egy elkeltre való koncert kifutását, meg annak is, hogy szerintem a bluesnak azért van Magyarországon egy jelentős közönsége. Ő azért nagyon komoly zenészekkel játszott együtt. Egyébként pont a Bona Massával, aki az első ilyen kísérlet volt tavaly, hogy nézzük meg, hogy a blues sztárok mit tudnak. Tavaly a Joe Bona Massát hoztuk, azzal több lemeze is van neki, meg rengeteg turnén voltak együtt.
1: De most van a hype-ot, mert nem lehet rá jegyet venni, megőrülök.
0: Nem.
2: De menjünk neked, tovább.
0: Neked szerzek.
1: Ja, persze. Tudom, hogy 200-an vannak ilyenek, akik...
2: Jó, most nem
1: tényleg, tényleg ilyenkor hívnak, nem? Mindenki hív, hát, hogy milyen jó barátok
0: vagytok. Az se jó, hogyha eladjuk, mert akkor meg mindenki jön, aki lemaradt, és mindenki fontos.
1: És nagyon jó barát vagy ilyenkor.
0: Van, aki tényleg fontos, és akkor ez mindenféle problémákat okoz.
1: Na, szegény. Na igen, erre nyilván kell egy másik telefonszám.
2: Hogy kerül a Kraftwerk a szórásba?
0: A Kraftwerk az úgy kerül oda, hogy az ügynökét nagyon jól ismerjük, nagyon sok nagy sztárt vettünk tőle Londonban, és ő ajánlgatta már nekem régebben is, és akkor egyszer elsütöttük a gyárkertben, még a 23-ban pont. És ott akkor is, ugye nekem is volt Kraftwerk bakelitem 8. koromban, tehát ez nem tegnap volt. Szóval elektronikus zenében ők, tehát a Magyarországon például, mutka két nagy ilyen, nem tudom, Puskás Arena, meg MVM Domos szervezőkkel iszogattunk és dumálgattunk, és mondjuk, hogy az egyik, ami nagyon megy most, az a legendák. Uh-huh. A magyar legendák is. Uh-huh. Meg, tehát a legendák. A Totó is az egy legenda. Tehát az már nem az számít, hogy éppen most mikor adott ki lemezt, vagy adott ki, hanem hogy legendák. Mert ezt még akarja a közönség. És a Kraftwerk az ilyen, az más kérdés, hogy egy nagyon érdekes réteg műfajban, tehát az elektronikus zené. Például David Bowie mondta valahol egy interjújában, hogy neki a Kraftwerk az mennyi inspirációt adott, hogy az ő rokkosabb, gitározosabb vonalát is érdemes megpróbálni más világban. De hát egyébként szerintem a Depeche Mode sincs Kraftwerk nélkül. Tehát hosszú kígyózókban, sorokban lehetne mondani azokat a ugye a techno, meg a elektronikus zenélés, ami aztán ezután következett, ez is valahol belőlük származik. Tehát ők tényleg ennek a világnak ikonikus figurái, és nyilván ennek köszönhető én szerintem az, hogy az a egyébként ma már inkább multimédiás elektronikus show, amit csinálnak, az úgy tűnik nekem, hogy megint teltházas lesz, mert pár száz jegy van vissza, úgyhogy mindenkinek felhívom a figyelmét, hogyha Kraftwerkre akar jönni, váltsa meg a jegyét. No, úgyhogy ez az utolsó előtt nap, és akkor a jazzt idén a Pink Martini hozza, ugye hát aki nagyon ismert Magyarországon egyébként.
1: Kicsit és... egyébként a kávénak köszönhetően is szerintem. Ide biztos, igen, hogy ez a város a Pink Martinit annak idén a kávé frekvenciájának és a zenei meg szerkesztésének
0: azért,
1: köszönheti.
0: Meg azért a saját profiljuknak, meg annak, hogy ők azért tudatosan egy olyan arcát mutatják a jazznek, ez is vokális jazz mutatnak, két bombázó énekesnővel már elnézést.
1: Igen.
0: Akik nagyon jó énekesek
1: nem kell
0: is. És az, hogy gyakorlatilag franciától, portugálon át, spanyoltól, angolig, és nem tudom hány nyelven énekelnek, már abban hisznek. Egyébként érdemes van, de én ezt mondjam feszem, mert ez egy exkluzív interjú a Storm Large-al, meg egyébként a Beth Hart-tal is, amit csak nekünk adott, és a műsor füzetben benne van, és ott mondja, meg kérdezzük erről, hogy ez, mi a filozófia mögött a sok nyelven énekelgetés, éneklés mögött, és mondja, hogy ők abba hisznek, hogy a zene az egy olyan univerzális nyelv, ami igazából a kultúrák fölött van, és ez így is van. Ez így is van. És szóval az azért megdöbbentő nekem sokszor, hogy hát mennyi ember énekel önfeledten beleéve angol számokat, úgyhogy alig tud angolul, vagy nem tud. Vagy az, hogy meg volt lepődve nálunk, hogy hát így beszélnek franciául a magyarok. Tehát a slágereit ennek a francia nőnek 2000 ember énekli. Most én biztos vagyok, hogy 2000 ember nem beszélt olyan jó franciául, csak egyszerűen ez megtanítatja velük. Ja, és ezt én sok ilyet tudnék mondani.
1: Hát te magad is, ha jól olvastam, úgy tanítottál angolt.
0: Igen, én az kedves. Igen, én a szókészlet tanulást, a popszámok, a Paul Simon, Sting, meg ilyeneket, és nagyon jó érzés kapni leveleket, hogy most voltunk Sting koncerten, külföldön élő egykori tanítványaimtól, és hogy hát te játszotta azt a számot is, amit kijelentettünk annak idején. Igen. Úgyhogy ugye a Pink Martin ezért is érdekes, és hát nyilván ez egy melodikus dolog, tehát a vokális jazz, ez olyan, mint a Rosalind jazzen, és azért van sok énekesnő nálunk, mert az egy fontos dolog, én szerintem, hogy a jazznek egyrészt egy olyan arcát mutassuk, ami kedves, ami és ezt általában ők hozzák.
2: Hát, mert és könnyen, ami, mert befogadható, igen, mert a Pink Martini egyébként, én ezt igen. Nem is kifejezetten jazz produkciónak
0: ez
2: mondanám.
0: A pop jazz, igen, pop jazz.
2: Tehát, hogy abszolút az a fajta minőség, ami sanzonok,
1: tudod dudolni, nem, tehát érted a ritmus.
0: De ez egy nagyon jó belépő, tehát én szerintem nem szabad, tehát nagyon sok jazzzenész jelentkezik hozzánk a Rosaries jazzre, nem tudja igazából, hogy mi az a szitu, és akkor elmagyarázom, hogy figyelj, ez hidd el nekem, hogy se neked nem lesz jó, se a közönségnek, és én egyiket se akarom. Nem akarom a közönséget kitenni annak, hogy egy olyan dologgal találk, meg téged se annak, hogy a nem neked megfelelő közönséggel fusztáld magad. És nagyon sok megérti egyébként, megérti. És ezért van az, hogy például a Rosaries-nél jazzen, ezen a kis bűbályos mini fesztiválunkon, ilyen, hogy mondjam, magas az aránya a vokális jazz művelő női magyar énekeseknek. Mert ők ezt képviselik.
2: Köszönjük szépen a magyar, magyar énekesnök
1: nevében. Énekelgetősnök.
2: Az énekelgetőnőknek.
0: Na, azt így elvágjátok.
2: Nem vágjátok. Ez tök jó, mert köszi, mert tök szépen kijavítottad. De hát ez nagyon sokan nem. De nem.
1: Ez olyan, mint a fesztivál szervezgetés, nem?
0: Ja,
2: még zenélgetsz? Festegetsz még? Zenélgetsz? És színészkedsz?
1: Rádiózgatol? Igen.
0: Hát eljöttem ide dumálgatni nektek.
2: Egyébként mindjárt vége lesz ennek a dumálgatásnak. Szerintem minden főhőst elmondtál.
0: Igen.
2: Van-e még valami, amit szeretnél elmondani ezzel kapcsolatosan?
0: Nincs, szerintem alaposan kibeszéltük a dolgot. Még annyit, hogy a Rosaries in Jazz az egy méltánytalanul alul értékelt gasztrofesztivális. Tehát ott azért, ugye itt a LKF kapcsán a balatoni borrégiónak az exponálásával rengeteg pénzt, és személyesen sok energiát öltem voltam Isztambultól, nem tudom, Brüsszel át, balatoni borkostulókat tartani, még mindenfajt, hogy én kicsit borászkodom, és ilyen hobbi borászkodom. És azért ez egy olyan fesztivál, ahol a gasztró tartalmazza a balatoni bort. Tehát ott volt olyan év, hogy 200-250 fajta balatoni bort lehetett megkóstolni egy területen. Tehát valaki be akar ülni az autóba, és csak ennyi borászt hétvégéről hétvégre meglátogatni, nagyon sok ideje, meg benzinpénze megy
1: el. Hát meg ne üljön autóba, ha iszogat.
0: Erről nem is beszélve. Ugye ezt, és ugye ezt kötjük mi össze a magyar javarész jazz, de hát van azért egy kis rockabilly, van egy kis, tehát a jazz és a jazz környéki műfajok, egy kis funky, egy kis soul, egy kis blues, ilyesmi is van.
1: Jaj, de jó élni ott nálatok.
2: Hát gyere majd.
1: A Veszprémi dombokon.
2: Tényleg jó ott.
1: Jó hely.
2: Igen.
0: Nagyon sokan költöztek.
2: Most már többen ne gyertek.
0: Ha igaz a szám, akkor az megdöbbentő, hogy a Covid alatt ebben az Észak-Balatoni régióban 60 ezeren költöztek ki. Veszprém 53 ezres. Gondolj bele, vagy Ajka az azt hiszem 25 ezres. Tehát több mint ekkora városok duplában kiköltöztek oda. És nagyon sokan az ott rekedtek, azt időzőjelben mondom, ott maradtak. Tehát ott én lovason élem a hétvégéimet, meg a nyári időszakomat a Szőlőhegyen. És ott fölöttem nagyon sok ilyen Budapest vállalat vezető van, aki korábban arra használta a nyaralóját, hogy hétvégén ott voltak, és most a Covid-on az megváltozott, és most azt mondja, hogy most már csak 2-3 napot van Budapesten, többit ott van, és onnan irányítja a cégét.
1: És ha szembe jön valaki veled, ezt látod még az arcán, hogy bebíró vagy helyi?
0: Hát először az autóján látom, persze, tehát nem traktorn ül, hanem egy 30 milliós SUV-n, akkor sejtem, hogy ő nem mezőgazdasági munkás. Mm. Igen.
1: Pedig azzal is lehet ekét húzni.
0: Hát ez igaz.
2: Próbáld meg, Dóri, és erről fogunk a következő kettes számrendszerről beszélgetni, de az majd csak a jövő héten lesz. Mészáros Zoli, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Nagyon sok jó időt kívánok. Már más sem kívánok akkor nektek. Csak jó időt a fesztiválhoz, ami akkor idén július
0: 15 és 18 a nagy színpad, és július 10 és 19 a Rosaries in Jazz Fesztivál.
2: Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Ne felejtsétek el, hogy ezt a beszélgetést vasárnap délután ugyanebben az időben meghallgathatjátok. Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Köszönjük!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
4: Amennyiben Magyarországon különlegesen varázslatos helyeket keresünk, akkor a Dunakanyart jó eséllyel köztük találjuk. A Visegrádi várral büszkélkedő látvány, valamint a Várctól Ipoly-Damástig húzódó kerékpárút minden évszakban lenyűgöző panorámát kínál. De nyáron, különösen naplementekor ragyog igazán, amikor az utolsó napsugarak még éppen elérik a Dunát és a Fellegvárat. Szinte teljesen vízszintesen vezet az út, így a legkisebb gyerekek, családosok, iskolás csoportok és még idősek is könnyedén két kerékre pattanhatnak. Ez a kerékpárút sajátos hangulatú, hiszen a 35 kilométeres út szorosan követi a Duna bal partját. Itt találhatóak nádasok, ligetek, homokos strandok és pihenők, miközben végig elkísér minket a folyó morajlása.
3: Hello Hungary a Rádió Cafén! holnapra is van ötletünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
3: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
5: Akkor mit hívjak majd?
3: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
5: De a kórház? Milyen kórház?
3: Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
3: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
6: Hol?
3: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
6: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
3: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
1: De miért?
3: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
8: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
9: Qualitons. Yuri Gagarin. Kamkaba. Whitaker. Dali Borovogranje. És még sokan mások. Az ország első. Szihedeli Kosmog fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámori kastélyban.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: A sürgősségi ellátást is leterheli a hőség. A növényzet lehet a legjobb légkondi. Szerdán enyhülés érkezhet. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A közszférában otthoni munkavégzést rendelt el a kormány hétfőtől, mivel tetőzik a hőség. Ezt a miniszterelnök jelezte közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében hozzátette, lehetőség szerint erre kérnek minden munkáltatót is. Emellett javasolják a kinti munkavégzés elhalasztását. Csak indokolt esetben menjünk a sürgősségi osztályokra, erre is figyelmeztet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán arról is ír, hogy a rendkívüli időjárás a sürgősségi osztályok betegforgalmán is érezhető. Életveszélyes tünetek, zavartság, ájulás, mellkasi fájdalom, nehéz légzés, súlyos kiszáradás vagy hőguta gyanúja esetén azonnali ellátásra van szükség. Ha enyhébb panaszaink vannak, akkor elsőként a házi orvosi ügyeleti vagy telefonos tanácsadási lehetőségeket vegyük igénybe. A tárcavezető egyúttal arra is kitért, hogy a hőhullám idején a legfontosabb a bőséges folyadékfogyasztás, hogy kerüljük a tűzőnapot, a kemény fizikai munkát, a sportolást, gondoskodjunk a bőrünk védelméről és figyeljünk egymásra. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen. A díszkertészek szakmaközi szervezete szerint a mostani hőkupola és a hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt települések védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. A burkolt felületek akár 20 fokkal is forróbbak lehetnek a környezetüknél, a légkondik pedig tovább fűtik az utcákat. Ezzel szemben a profi módon tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek, a növényzet komplex biológiai úton csökkenti a forróságot. Hőmérsékleti csúcsok dőltek meg a kánikulában. Az országos, a budapesti napi melegrekordok és a napi minimum is új csúcsot döntött szombaton. A Hungaromet szerint Budakalászon kereken 40 fok volt, eddig 37,5 fok volt ezen a napon a legmelegebb az országban. A fővárosi csúcs Újpesten született, 39,8 fokot mértek. Bodán volt a napi legmagasabb minimum, mindössze 26,3 Celsius fokig hűlt le a levegő. Fokozódik a kánikula a következő napokban. Estére is marad a derült idő, mindössze 24 és 32 fok közé hűl a levegő, hajnalra általában 18-22 fok várható. Holnap a sok napsütés mellett néhol több lehet a felhő, és az északi középhegységben, valamint a keleti tájakon elvétve kialakulhat zápor. 35-41 fok között alakulnak a csúcsok. Hétfőn is nagyon erős lesz az UV-sugárzás, kedden pedig tovább melegszik az idő, szerdán jöhet változás.
3: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera.
11: This is a photograph.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt az Autórádió, a Rádiókafé közlekedési műsora, és ahogy már a felvezetőben volt róla szó, a Le Mans-i 24 órás verseny a mai témánk, és ehhez ugye kellően illusztris vendéget tudtunk intézni. A hangja már, hát sokaknak valószínűleg telefonon keresztül is ismerősen fog csengeni, aki legalább egyszer már életében a Eurosportra kapcsolt, úgyhogy Robi már hamarosan be is kapcsolja, itt van a vonalban, Várhegyi Ferenc, a Eurosport szakkommentátora. Hello Feri, üdvözlünk a műsorban!
2: Hello, hello. Hát mindjárt száfolnom kell téged, mert éppen most akarok megfulladni, úgyhogy nem tudom, hogy ki ismer most fel, de...
1: Én felismertelek.
3: Én is.
2: Akkor jó.
3: Nem vett el a vócséból semmit.
2: Inkább azt mondom, hogy beszélj, aztán én mindjárt összeszedem magam még egy perc, és utána már rendben leszünk.
1: Jó, figyelj, lehet torkot köszörülni egészen nyugodtan, ahogy ezt most meg is tetted. Úgy volt, hogy személyesen jössz, de telefonon álltál rendelkezésünkre, amiért nagyon hálásak vagyunk. Nyilván személyesen sokkal jobban átjönne a karakteres hangod, és biztos, hogy ennél többen is felismernének. Viszont kezdjük onnan, hogy ha már a hangodról van szó, hogy aki téged hallgat, az sokszor nem csak a versenyt nézi, hanem egy ilyen történetet, storyline-t is kap mellé, hogy mikor alakult ki az benned, hogy a sportközvetítés legyen az Le Mans, bicikliverseny, bármi, ez nem pusztán egy esemény leírás és közvetítés, hanem van egy dramaturgiája, történetmesélése, és ez hogy volt nálad?
2: Hát ez alig, hanem így ösztönösen alakult ki, tehát ebben nem volt tudatosság, de az biztos, hogy a történeteket, a sztorikat, és főleg az emberi történeteket, azokat mindig is szerettem, meg szeretem most is, és lehet, hogy most szentségtörés lesz, amit mondok, főleg egy ilyen jellegű műsorban, de engem mindig az emberi történetek jobban érdekeltek, és érdekelnek most is az automotorsportban, mint az, hogy most éppen milyen dűzni, milyen csavar, milyen nem tudom én micsoda, mert persze ezek nagyon fontos dolgok, de hát végül is ezekkel a járművekkel emberek mennek. És pont az, hogy ezeket a szörnyeket hogy tudják kezelni az emberek, milyen drámákat élnek át, milyen erőfeszítéseket tesznek, ez engem jobban érdekel, mint az, hogy ott a mérnök éppen mit varázsol a háttérben.
1: Ez valószínűleg ezzel szélesebb réteget is tudsz megszólítani ezzel az aspektussal, nem? Mint hogyha nagyon mélyen belemennél a technikai részletekbe.
2: Elképzelhető, ugyanakkor meg az is, hogy elképzelhető, hogy akik meg ezt várják, azoknál ez hiányként jelentkezik, viszont általában úgy dolgozunk, hogy mindig hívunk szakértőket egy Le Mans-i 24 órásra, így aztán aki végignézi velünk ezeket a műsorokat, azért kap versenyzőtől is hozzáadott értéket, sportszakmai szempontból, esetleg műszaki oldalról, tehát igyekszünk azt megcsinálni, hogy mindenből legyen, de ami mondom konkrétan engem illet, én mindig az embert helyezem előtérbe.
1: Most csak így magamból kiindulva, amikor most a Robi bekapcsolja nekem a piros fényeket, az on-air jelző mikrofont van, nem csinálom olyan régóta, mint te nyilván, meg nem is vagyok annyira profi, mint te, de hogy még van bennem egy ilyen kis druk mindig adás előtt, neked így több mint 25 éve vagy a Eurosport meghatározó hangja, még van valamiféle gyomrodban lévő kis feszültség bármilyen verseny előtt, vagy van olyan esemény, amit közvetítesz, ami ezt elő tudja hozni belőled?
2: Hát hogy ne lenne, persze. Hát nyilván vannak olyanok, amelyek inkább már rutinszerűen mennek, de most mit tudom, hogy jön egy olimpia például. Tehát azért az csak négy évente van. Uh-huh. Akkor találkozol esetleg megint azzal a sportággal, amit négy évvel korábban láttál utoljára. Tehát, hogy ezekre azért másképp kell készülni, és nyilván egy rukkal jár. Ez úgy néz ki, hogyha valamit folyamatosan csinálsz, mint mondjuk egy autós egy autós endurance VB-t, akkor persze, hogy amikor elkezdődik egy adott esztendő, akkor úgy van benned egy ilyen, hát nevezzük vizsgadruknak, hogy na, akkor most megint vizsgázol, de elkezded csinálni, és mivel folyamatosan követed, innen kezdve már nem annyira drukszerű, hanem inkább egy napi feladat, egy napi rutin rész, és akkor abban már el vagy, tudod. Tehát ami ritkán van, az, amit
1: súly tud adni az egésznek, nem?
2: Igen.
1: Tehát, hogy elő tudja ezt csalni, mert hogy igazából MotoGP, Superbike, régen azt hiszem, hogy Forma 1-et is közvetítettél, de javíts ki, hogyha tévedek, vagy akár például a Talmácsinak a világbajnoki címe is a te kommentátorságodhoz köthető, az annak kapcsán sokan ismeretlen, akik visszanézték a videókat, hogy te melyik korszakot érzed legmeghatározóbbnak, meg van egyáltalán, ha lehet, ha mondhat ilyet egy ilyen szakember, mint te, van kedvenc szakágad vagy sportágad, amit közvetítesz?
2: Hát most olyat mondok, amit közvetítettem, méghozzá kettőt is, és sajnos most már nincsenek. Az egyik a rali világbajnokság, én ezt nagyon szerettem közvetíteni. Uh-huh. És a másik pedig a sumo.
1: Sumo? Ezzel most megleptél.
2: Na figyelj, volt olyan, hogy hát először is ez egy misztikum volt, lehet, hogy még mindig az lenne az országban, amikor ez megjelent a képernyőkön. Nem nagyon értették az emberek, hogy mit keresnek ezek a hatalmas emberek ott egy ágyékkötőben a ringben, vagy hát nem is ringnek hívják, mindegy ott a körben, és hogy miket szórnak, meg hogy, tehát ez egy izgalmas történet volt, meg milyennek a vallási, kulturális, meg egyéb magyarázata.
1: Igen.
2: Tehát ez egy érdekes világ volt, és annyira rá izgultak jó néhányan, annyira megszerették, hogy még sok esztendővel azután is, hogy már nem közvetítettük, emlékszem rá, hogy el kellett mennem a helyi orvosi rendelőbe, a sebészetre, mert volt valami az ujjamban. És akkor bementem, köszöntem, felnéz a doktor, sumo?
1: Hát figyelj, ez is egyfajta elismerés, az biztos.
2: És akkor nem a kezemmel foglalkoztunk egy darabig, hanem a sumóval. Mert hogy ő, a doktor úr ezt nézte, és ő ezt szerette, és imádta. Jó, ilyen volt a motorsportban is, tehát, hogy többször megtapasztaltam ezt, hogyha valamit az emberek megkedvelnek, vagy azért, mert önmagában jó, vagy azért, mert te is hozzá tudsz valamit rakni, akkor utána egy idő után beazonosítanak vele, és felismerhetnek. Igen,
1: nyilván azért ez egy szélesebb merítés tud lenni, mint a sumo, valószínűleg a motorsport. Igen. Ugye kanyarodjunk át egy picit. A Le Mansra, azt hiszem pont a Lantos Andrissal beszéltünk utoljára Le Mansról, ő is volt itt nálunk vendég, és hogy Forma 1 az ugye sokkal népszerűbb szakág a motorsportnak, és az 2 óra alatt lezárul. Ugye a Le Mans-i verseny viszont 24 órán át épül, alakul, fejlődik. Kommentátorként hogyan kell felépíteni egy ilyen közvetítés? Mi a te recepted erre?
2: Hát egy Forma 1-et azt le lehet tolni lendületből. 2 óra az ugye elmegy. És azt nyomhatod, és ott azért történhetnek dolgok, és az úgy egy lendülettel, egy erőbedobással megvan. Na, itt be kell osztani az erőt. Ami annyit jelent, hogy egy picit a túlélésről is szól, nem tehetsz vele mindjárt minden energiát a legelején, mert akkor a pár óra után már nem lesz mit csinálnod. És ugye ebben pont ez a nehéz, hogy amikor viszont történik valami, amit úgy kell közvetíteni, abban meg bele kell rakni az energiát. De ugyanakkor meg spórolni is kell vele, hiszen jön még az éjszaka, jön a másnap reggel, és akkor ott is valamit csinálni kell. És általában az a peched, hogy beülsz egy 3-4 órás menetre, és lehet, hogy pont akkor nem történik semmi.
1: Mert ott is van váltópilótád, van kommentátorállásban is, tehát hogy nem egyedül nyomod le végig.
2: Igen. Igen, hát most már azért az elmúlt években kialakult nálunk az Eurosportnál, hogy többen vagyunk, és akkor ugyanúgy, ahogy a versenyzők az autóban, mi a kommentátor fülkében váltjuk egymást, általában 4 órás meneteket nyomunk le.
1: Hú, az se kevés azért, a 4 óra.
2: Nem, hát jól emlékszem még arra, hogy annak idején, amikor elkezdtük csinálni a MotoGP-t, a 2000-es évek elején. Ugye azok is olyan műsorok voltak, hogy 5 és negyed óra. Mert ugye felvezetés, akkor 125, akkor szünet, akkor beszélsz, akkor jön a 250, akkor meginzé, és akkor jön az 500, később MotoGP, és akkor még annak is a vége. Ez konkrétan minden egyes vasárnap 5 óra 15 perces program volt. Na most én minden vasárnap, még akkor is, ha a Talmácsi éppen nyert, vagy jól szerepelt, azért úgy jöttem ki a stúdióból, mint akit agyonvertek. Mert ez 5 óra feszült meló. Na most, aki nem próbálta, hogy ez milyen, az nem tudja, hogy ez mennyire megterhelő fizikailag is, meg szellemileg is. És jól emlékszem arra, hogy hát ugye, ahogy ez lenni szokott, mindjárt lett kritikusunk. Például szakmán belül is, hogy hát kik ezek a hülyék, akik ezt csinálják, főleg én.
1: Ajaj.
2: Hát ez, tudjuk, hogy a média milyen.
1: Igen.
2: Na, és akkor jöttek a kritikák, és akkor egyszer azt csináltam, hogy az egyik ilyen újdonsült motoros újságírót, akkor behívtam, hogy hát figyelj, hogyha te ilyen jól tudod, akkor gyere, ülj be velünk egy közvetítésre. Bejött, beült, végigülte szótlanul ezt az 5 és 1/4 órát, én már láttam rajta 1 óra után elfáradt, pedig csak nézte, nem közvetítette, de becsülettel végigülte, és utána annyit mondott, hogy hát figyelj, ez nehezebb, mint gondoltam. Hát ennyi. Tehát, hogy ez nehéz, ehhez hozzá kell edződni. Egy idő után kialakul, hogy hogy osztod be az erődet. De nagyon sok múlik azon, hogy milyen az esemény, mennyire visz el téged, mennyire jó, te milyen állapotban vagy, aludtál eleget előtte, ettél eleget előtte, ittál eleget előtte. Tehát, hogy te milyen állapotban vagy. Hát ez olyan, mint a sportverseny.
1: Hát igen, ott is ugyanúgy be kell osztani az erőt, hát egy hosszú távú versenyről van szó, és ez meg egy ilyen hosszú távú kommentátori verseny, de picit is, hát ha sok hallgató még csak ismerkedik a Le Mans világával, bár mondjuk elég sokat kell most várniuk a következő versenyre, de hogy aki életében mondjuk először leült megnézni 2 héttel ezelőtt a versenyt, vagy le fog ülni jövőre. Én egy párszor perverzióból végignéztem egyébként a 24 órát. mi az, amit először meg kell értenie valakinek, hogy ne csak köröző autókat lásson 24 órán keresztül, majd aludjon be fél óránként ebbe?
2: Hát először is azt kell megértenie, hogy itt különböző autók mennek. Itt most ugye Le Mansban 3 kategória van, és hogy ezek teljesen más sebességű autók, teljesen más szintű versenyzők, és hogy ez a mix együtt, ez egy bonyolult történet. Mind a lassabb, mind a gyorsabb autókat vezető versenyzők számára. Most ez idő, mire ezt valaki újoncként esetleg megérti, meg felfogja. Akkor azt, hogy milyen nehéz a pálya, hogy itt a pálya éjszaka, hogy miért nincs úgy kivilágítva, mint egy éjszakai Forma 1-es versenypálya.
1: És miért nincs egyébként?
2: Hát azért, mert a nagy része közút. És ott nem tudsz ugyanannyi világítást megcsinálni, mert az meg már közlekedés biztonság, meg egyéb, meg állami beruházás lenne, stb. Hogy most a show kedvéért most kivilágítsunk Franciaországban egy bizonyos útszakaszt úgy, mint egy Forma 1-es versenypályát. Meg akkor hol marad a nehézség, hol marad az endurance-nak a jellege.
1: Hát igen.
2: Tehát ezeket kell megérteni, hogy ez nem olyan, ez nem Forma 1. Itt a nehézségek, azok hozzátartoznak. Itt nem teszünk mindent oda a nézőknek igen, de a versenyzőknek a feneke alá, hogy minden tökéletes legyen. Nem, hát küzdjön meg vele, erről szól a történet 1923 óta.
1: Hát igen, és az előbb hoztál példát a MotoGP-ből, hogy egyre követték egymást a köpcenti szerint a különböző kategóriák, és itt ugye a Hypercar, az LMP2 és az LMGT3 szakák, amit mondtál, hogy 3 megy, hogy egyszerre vannak ugyanazon a pályán, és mégis mindenkinek megvan a valódi csatája. Hogy ezt hogy tudsz egyszerre 3 kategóriát közvetíteni, illetve hogy nem őrül meg a néző, hogy akkor most ez egy Hypercar Toyota elment, de hogy ott jön egy Porsche LMP2, hogy ez most hogy van?
2: Hát ez a nézőtől is tanulást és figyelmet igényel, mert erre rá kell állni az agynak. Hát egyszerűen nem tudsz mit csinálni, amikor van 62 autó a pályán, és akkor az 3 különböző kategória, és egy idő után hamar összekeverednek, és onnan kezdve folyamatosan összekeverednek. Ez a néző számára is egy kihívás, hogy ezt megfejtse. És nekünk ugye tisztában kell lenni azzal, hogy mit látunk, és mi történik, és erről kell beszélni, tehát nekünk is ez egy kihívás. Még egy picit az előző kérdésedre hadd kanyarodjak vissza, mert még egy nagyon fontos dolog van, amit meg kell érteni a nézőnek. Itt a csapattársak, azok nem ellenfelek. hanem csapattársak. Olyan értelemben, hogy ugye egy autóban három versenyző van, és hogyha egy csapatnak mondjuk van két autója, azok persze küzdhetnek egymással, de kevésbé, mint mondjuk egy Forma 1-ben, hogy van a Ferrari-nál, vagy bármelyik csapatnál ugye két versenyző, és akkor ezeket engedik küzdeni. Más, itt meg kell tanulniuk az autóversenyzőknek azt, ami nekik újdonság, hogy nem ő van a középpontban. Mert a legtöbb autóverseny ugye az egy egyéni műfaj. Ő neki kell jól menni az autóval, ő neki kell nyerni, mert ebből él, csak akkor lehet sikeres, ha ő jól megy. Ezért maga mögé köré kell állítani a csapatot, hogy mindent megkapjon, hogy ő maga jó legyen. Tehát fogalmazzuk meg, ez egy önző sportág. De amikor bekerül az endurance-ba, ott már nem lehet önző. Ott már nem lehet az, hogy három versenyző van egy autóban, és az egyik elkezd pattogni, hogy már pedig hozzám állítsák az autót. Mert nem fogják. Hanem úgy fogják beállítani az autót, hogy mind a három el tudja vezetni. És ő nem lehet önző, hogy ő maga szégyilkolja mondjuk a gumikat csak azért, hogy ő 20 centivel előrébb legyen a menetének a végén, hanem neki csapatban kell gondolkodni verseny közben. És ezt meg kell tanulniuk az autóversenyzőknek, és mindegyik azt mondja, hogy ez egy tök más világ, mint amiben ő eddig benne volt. És ezt a nézőknek is meg kell aztán érteni.
1: Ez azért is érdekes, mert alátámasztja az, amit mondasz, hogy legtöbbször csapatszinten beszélnek Le Mans győztesről, tehát ritka az, hogy kiemelnek egy-egy pilótát, ugye?
2: Hát nem, soha nem arról beszélünk, hogy mondjuk Kobayashi hogyan vezeti a hetes Toyotát. Persze, amikor ő ül az autóban, akkor róla beszélünk. De alapvetően azt mondjuk, hogy a hetes autó van a nem tudom én hanyadik helyen, a 28-as autó van a nem tudom hanyadik helyen. Mert ez egy egység. Abba három versenyző fog beleülni.
1: Ugye beszéltünk itt mindenféle szakaszról, mondtad, hogy az éjszakai nem kivilágítás is nehezíti a dolgokat, és azt olvastam valahol még régebben, hogy a hajnali szakasz az sokak szerint a versenynek a lelke. Ezzel te egyet értesz? Vagy hogy mi történik hajnali 3 és 6 között? Tehát, hogy ami, az tényleg így vagy, akkor igazi Le Mans a Le Mans?
2: Akkor a legnehezebb. És akkor, ha a kihívást nézzük, akkor igaz, hogy ez a lelke. Miért? Hát ugye biológiai lények vagyunk, mi is hajnali 3 és 6 között vagyunk a legfáradtabbak. Tehát, hogy ez egy autóversenyen fokozottan előjön. Plusz, akkor még előtte már ugye lenyomtál mondjuk órát az estében, meg már előző nap, tehát egyszerűen elkezdesz fáradni. És akkor tudod, hogy még mindig rengeteg van hátra. Tehát ezt fizikailag is, szellemileg is jó feldolgozni, az nehéz. Sokszor hibáznak ilyenkor a versenyzők, plusz még ugye nem is látnak mindent mindenhol tökéletesen. És akkor ezután jön még egy nehéz rész, amikor meg föl kell a nap. Miért? Az egy lendületet ad. Akkor már tudod, hogy na, akkor most már azért látom valahol a célt. Igen, de amikor föl kell a nap, akkor a szembe is süthet. Mint ahogy amikor este lenyugszik, előző nap este, akkor is süthet szembe. És akkor megint borzasztó nehéz látni a pályát.
1: Az biztos, hogy
2: és amikor már amúgy is fáradt vagy, elkoszolódik a szélvédő, mert egy kör alatt rettenetesen koszos lesz, és abban még belesüt a nap, és akkor még ott megy különböző tempóval melletted mindenki, na akkor légy észnél.
1: Jó, innen folytatjuk, aztán rákanyarodunk picit majd az idei versenyre, meg még azért beszélgetünk itt a kulisszatitkokról. Feri, így áll valamit, vagy valami, köszönjük, hogy ilyen...
2: Most már nagyjából
1: rendben lesz. Most már, ha már rendbe érzed magad, az szuper, de hamarosan hívunk újra, és folytatjuk az Autórádiót. Maradjatok velünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választhat, ami eddig nem volt kérdés.
2: Az igazi pasztafárik egy tésztaszűrőt hordanak a fejükön, a legigazabbak pedig a személyi igazolványuk fényképén is tésztaszűrővel a fejükön szerepelnek.
3: Ilyenkor szokott elhangzani. Ugat a halál kutyuskája, dokikám, sakk! Ekkor minden bácsi rugózni kezd, hogy lássa a helyzetet. Mire a másik? Tasak az csak, tanár úr, tasak!
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 per C. Ez nem autó, ez BYD. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel, Madeira specialistája.
6: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
5: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
7: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 per C-ben. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
5: MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás, és a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá!
8: Már itt is vagyunk, folytatódik az Autórádió. A vendégünk továbbra is Várhegyi Ferenc, a Eurosport szakkommentátor, és itt a szünetben a Robival beszélgettünk a Aszfalt királyé, talán ez a magyar címe, a Ford versus Ferrari, amit mindketten, kiderült, hogy mindketten nagyon szeretjük ezt a filmet, és itt tök érdekes felvetést intézett a Robi.
9: Igen, hogy meséltél róla, hogy ugye 1926 vagy 23 óta van Le Mans, hogy nyilván nem szeretném belőni akkor adott ezzel kapcsolatban, de hogy te mikor kapcsolódtál bele a Le Mans-i közvetítésekbe?
10: Hát ezt múltkor adásban is kérdezte tőlem az egyik néző, és nem tudtam pontos választ adni, de kaptam ilyen személyes kérdést, hogy mi hányadik Le Mans-om ez már tévésként, és azért nem tudom megmondani, mert nem emlékszem, hogy melyik évben kezdtük először közvetíteni a Le Mans-t.
9: De úgy nagyjából 80-as évek, 90-es évek.
10: Nem, mondom. Én 98 óta dolgozom az Eurosportnál, hogyha abban az évben már adtunk Lövánt, és erre tényleg nem emlékszem, akkor ugye ez a 98, akkor ez már a 26. 28. vagy nem tudom, anyadik Lemán. Ha a 2000-es évek 28, ha a 2000-es évek elejétől, akkor már biztos adtunk, akkor pedig 20 és 26 között valahol. Hát csak az a baj, nem tudok már utána nézni, mert akkor nem csináltam erről feljegyzéseket. De úgy régóta, igen.
9: Ennyi.
10: Na de mi a, hogy jön be a történelem?
9: Az, hogy,
10: mert hogy ez sok hogy, minden, mert a Ford Ferrari csata érdekes téma.
9: Abszolút, és hát a film is jó, csak én abban a vonatkozásban voltam kíváncsi, hogy mi volt az, ami nagyon tapintható és észrevehető változás, amivel így asszimilálódnod kellett.
10: Rengeteg.
9: Hát ez is egy ilyen long life learning tulajdonképpen.
10: Pontosan, ahogy mondod. Teljesen más már most bizonyos szempontból a Le Mans-i autóverseny, mint mondjuk volt 20 évvel ezelőtt. A nehézségek ugyanazok. Tehát a jellegen nem változott. Ez a világ legnagyobb autóverseny, a legnagyobb kihívás. De azon belül sok hullámvölgy és hullámhegy volt a népszerűségét, a részvételt tekintve túléli, nem éli túl az időket, és most hála az égnek egy fölfelé menő ívet látunk, ami azt jelenti, hogy egyre több a résztvevő, a gyárak egyre inkább itt vannak, a privát csapatok részéről is van egy komoly jelenlét, és ez azért volt, hogy dadogott az elmúlt, főleg a gyári részvétel, tehát hogy meg kellett küzdeni ilyen Le Mans-nak azért, hogy benne maradjon az autósport vérkeringésében. És sikerült. Hát amit leginkább most díjazok az idei Le Mans-ban, az pont egy történelmi tett, hogy most mutatták be, hogy létrehozták azt a múzeumot, amely hát most nem csak a Le Mans-i történelmet öleli fel, hanem kicsit kitekintett a világ autósportjára, beleértve a Forma 1-et, bizonyos amerikai versenysorozatokat is, és ennek a megnyitója most volt a verseny előtt. Tehát Le Mans továbbra is nagyon ragaszkodik a saját történelméhez, és nagyon jó, hogy ezt teszi, és most ennek kapcsán pedig odaadja az embereknek, akik oda elmennek, hogy egy múzeumban átélhetik a világ autósportjának jelentős részét. Az elejétől mostanáig. Ezek szerintem olyan hozzáadott értékek, amelyeket mindenki nem tud megcsinálni, de egy Le Mans meg tud csinálni, és milyen jó, hogy megteszi. És nyilván ebben én nem voltam most ugye ott, tehát nem tudom, de feltétlenül

0: versus Ferrari?
1: Hát van, hogy ne lenne. Hát pont az elmúlt évek erről szóltak.
0: Igen, ezért kérdeztem.
1: A mostani évre Toyota megrázta magát, és most visszaelőzte a Ferrarit. Ugye a Ferrari az elmúlt három évet megnyerte, a Toyota vergődött. Most már egy kicsit hozzányúltak az autóhoz, és most mindjárt ők tudtak nyerni. Tehát, hogy ez van folyamatosan. De pár évvel ezelőtt a Toyota Porsche vagy a Ferrari Porsche meccse volt hasonló, mint annak idején a Ford Ferrari, sose lehetett tudni, hogy melyikük lesz a jobb, úgyhogy ez jó volt. Most meg annak örülök, hogy a Toyota visszatért, mert ez még nagyobb erőbedobásra ösztönzi majd a többieket. Hát a Ferrari már most megmondta, még a verseny előtt, hogy na majd jövőre, mert hogy olyan fejlesztési csomag mennyiséggel jönnek, hogy szinte teljesen új autót fognak építeni.
0: De az annó három évvel ezelőtt egy óriási dolog volt, hogy a Ferrari megnyerte ezt, nem? Tehát, hogy nekik elég sok idő kimaradt.
1: Abszolút, és pont ez volt benne a varázslatos, hogy jöttek, láttak és győztek, de most a Le Mansban nem szokás. És nekik mégis sikerült ez a bravúr. És korábban a Porsche-nak voltak ilyen dolgai, de hogy ezért ez nem egy szokványos történet, és ez a lendület ma három éven keresztül kitartott. Tehát, hogy Le Mans-t ők meg tudták nyerni, és nem is tudjuk, hogy ez mekkora dolog, hogy ez mekkora siker egy gyártó számára, hogy tud egy olyan autót csinálni, amelyik a világ legnehezebb autóversenye rögtön képes nyerni. Tehát, hogy ez szinte a lehetetlen kategória, de Ferrari megcsinálta.
0: És lehet, hogy jövőre is. Igen, most úgy felszívják magukat a Toyota győzelem után, lehet, hogy jövőre még jobban odarakják magukat, viszont az előbb elszóltad magad, hogy nem voltál most kint, de hát azért feltételezem, hogy voltál pár Le Mans-on a helyszínen. Ezt a videók és beszámolók alapján ez inkább egy ilyen fesztivál hangulat, meg egy népünnepére hajaz. Mi a különbség a helyszínen megélni ezt az egészet, mint a stúdióból?
1: Hát nem tudod összehasonlítani. Egyszerűen egész más az érzés ott. Akkor helyszínen vagy, akkor ott egyszerűen mindenkire ráragad az a hangulat, ami ott van. Tényleg ez egy fesztivál, tényleg az autósportnak is az egyik nagy ünnepe, az emberek találkozásának az ünnepe. Rengeteg program van. Ezt egy itthoni stúdióból nem tud ugyanúgy átélni, ez a lehetetlen kategória. De meg kell próbálni, beleélni magad, és akkor úgy közvetíteni, hogy mint ha te is ott lennél a helyszínen.
0: Nagyon jól szokott sikerülni egyébként, úgyhogy ezzel nincsen probléma. Azt gondolom, viszont mesélj a pedokra egy picit, tehát, hogy pár ismerősöm így mesélte, hogy egy idő után lehull az az állarc, ami így körüllengi a motorsportos pedokot, hogy nagyon élére vasalt, nagyon szabályozott, hanem egy idő után odamész, hátba vered a Mark Webbert, hogy na mi a helyzet, hogy vagy, meg hogy mentél, stb. Tehát, hogy van egy ilyen picit családiasabb légkör a Le Mans-nak, ez így van?
1: Ez tökéletesen így van, és ez arra utal vissza, amit mondtam korábban, hogy itt ezek az önző dögök, és ez alatt a versenyzők, ezek életükben először megtanulnak csapatban dolgozni és versenyezni. És innen kezdve felszabadulnak, egy óriási teher le is kerül a vállukról, és felfedezik azt, amit más sportágokban, amelyek eleve csapatsportágok, mindenki már gyerekkorától tud, hogy a csapatért kell melózni. És ez ad egy olyan plusz energiát is, és ott akkor tényleg együvé válsz a többivel. Tehát ez egy olyan élmény, amit egyéni sportolóként nem tudsz megtapasztalni. És most ők ezt megtapasztalják, és erre is mondják, hogy hát azért ez sokkal barátibb, emberibb világ, mint például mondjuk egy együléses versenysorozat, legyen az Formula E-től elkezdve Forma 1-ig, vagy most mondhatnék más példákat, mert hogy végre életében először megtudja, milyen csapatban lenni.
0: És ahogy beszélgettél, gondolom, meg annyi versenyzővel így az évek során, hogy mit mondanak ilyenkor, például tudnak pihenni, enni, aludni így az etapok között, meg hogyan készítik föl magukat arra, hogy mondjuk 3-4 óra múlva újra autóba kell ülni, hogy le tudnak igazából fűzni erről a versenyről, vagy csak hátráltatja őket ez a szünet?
1: Nem, hát szükség is van rá. Egyébként a szabályzat se engedi, hogy bizonyos időt túlversenyezzen, tehát hogy megvan, hogy mennyi a maximum autóban tölthető idő. nem csak a 24 órában, hanem egyszerre is.

0: Hát ezt nem lehet túllépni, mert ez biztonsági, tehát nem lehet túlterhelni a versenyzőket, de pont ezért hasznos nekik a pihenőidő, mert ők azért kihajtják a belüket is a maguk meneteiben, fáradtak lesznek, fel vannak persze törögve, amikor kiszállnak az autóból, de fáradtak, akkor meg kell osztaniuk gyorsan a tapasztalatokat a mérnökökkel, a szerelőkkel, a csapatfőnökökkel, akkor utána el kell menniük egy kicsit lefürödni, lezuhanyozni, gyúrásra mennek, akkor vannak ilyen kompresszívos készülékek, amelyekbe belefekszenek, amelyek ott a vérkeringést teszik helyre, úgyhogy megmaradt salakanyagokat, fáradt dolgokat, azokat kipucolja a szervezetből, és akkor utána marad még egy pici idejük arra, hogy tudjanak valamit aludni. Na most ugye nagyon fontos például az alvás mennyisége is, mert azt is jól ki kell találni, hogy egy 15-20 perces alvás az sokkal hatásosabb, mint hogyha te fekszel és alszol mondjuk 3-4 órát. 3-4 óra alvás után jó eséllyel fáradtabban fogsz fölkelni, mint amikor lefeküdtél.
1: Igen, utána nehéz gyors kört menni.
0: Hát igen, ezért ezt nem lehet. Tehát vagy alszol nagyon rövidet, és az akkor felfrissít, vagy akkor hosszabb időt kell aludnod, hát erre itt azért nincs nagyon mód. Tehát a versenyzők többsége ezeket a 15-20 perces alvásokat tudja beiktatni. És ez az, ami segíti őt utána újra, hogy megint jó állapotban menjen. Hát ez nagyjából így néz ki.
1: Úgy tűnik, hogy ez a gyúrás és salakanyag eltávolítás és rápihenés idén a Toyotának sikerült legjobban, ugye a három pilóta úgy annyira jól szerepelt, hogy végül behúzták a 24 órás futamot, viszont ugye azt hiszem 5000 kilométer ez a verseny, és hogy 10 másodperc különbség döntött a végén. Hogy ez mennyire példátlan?
0: Hát ez volt a legszorosabb verseny az utóbbi időben, sőt tovább megyek, az első három, az 20 másodpercen belül jött be, az első négy, az pedig 31-32 másodpercen belül a Hypercar-ban. Mm-hmm. 24 óra elteltével.
1: Talán Kobayashi neve talán a legismertebb így a hallgatók körében, ő ment Forma 1-be is, de hogy ki volt a másik két pilóta, őket azért említsük meg.
0: Hát ugye ez volt a hetes Toyota, amelyik nyert, ott ment Nick de Vries, aki egyébként szintén ment még a Forma 1-ben egy darabig, de őt leginkább onnan ismerhetjük, hogy ő pár éve Formula E világbajnok lett. Uh-huh. Utána rakták be a Forma 1-be, aztán ott hamar kikopott, és aztán itt talált magának helyet. Illetve Mike Conway, aki egy angol versenyző, és lehet, hogy ez az utolsó éve gyári versenyzőként a Toyotánál. Ő már régóta itt megy az Endurance-ban. Hát ők hárman alkották a csapatot. Hát a Kobayashi egyébként csapatfőnök is, meg versenyző is, tehát ő két feladatot lát el egyszerre. Az nem könnyű, de megoldja.
1: Hát akkor eléggé felülkvalifikált pilóták vannak a Toyotánál, abszolút, úgy tűnik. Viszont a Cadillac engem meglepett, hogy elég sokáig erősnek tűnt. Ő róluk lehetett így hallani előzetesen, hogy oda tudnak esetleg érni? Vagy mi volt az a pont, ahol elkezdett látszani, hogy a Cadillac kezéből esetleg így kicsúszik, hogy a Toyota erősebb, vagy fejbe jobban ott vannak a pilóták?
0: Hát, hogyha az idei versenyeket nézzük, akkor nem sok ilyen mutatta, hogy a Cadillac itt jó lehet. De aztán kiderült, hogy Le Mans az jó, mert ők tavaly gyorsak voltak Le Mansban. Tehát ezt az autót Le Mansra építették erre a pályára, és elég jól eltalálták. Én már évek óta, amióta megjelentek, én azóta arra várok, hogy végre legyen egy-két nagy dobás.
1: A titkos favoritod a Cadillac?
0: Hát inkább kedvencnek mondanám, mert nekem nagyon tetszik az autó. És azóta szurkolok nekik emiatt, hogy na, akkor tényleg, és most azért az csak összehoztak egy jó eredményt, még ha nem is tudtak nyerni, de azért bejöttek a negyedik helyen, és sokáig úgy volt, hogy akár győzhetnek is, tehát ez szerintem szuper. Már csak azért is szuper, mert olcsóbb autót építenek, mint például a Toyota, vagy mint például a Ferrari. Tehát ezt azért látni kell, hogy itt két különböző szabályrendszerben lehet hypercar autót építeni. A BMW és
1: mi,
0: a
1: bocs, Cadillac mi az a két szabályrendszer, vagy mi az a két iskola, ami szerint elkészül egy hypercar?
0: pont ezt akarom elmondani.
1: Bocsáss meg.
0: Hogy, ja, se, nem érzkedj. Szóval, hogy van az úgynevezett LMDH szabályrendszer, ami azt jelenti, hogy az olyan típusú autókkal, azokkal lehet menni az amerikai hosszú távú versenyeken is. Mit jelent ez? Vannak olyan főegységek, amelyeket egy adott gyártótól, vagy egy-két-három kijelölt gyártótól lehet beszerezni. És akkor innen kezdve ezek az autók viszonylag hasonlítanak egymásra. Mit csinál a Ferrari, mit csinál a Toyota? Az utolsó szögig minden saját maga fejleszt. Tehát abszolút prototípus, semmit nem vesznek máshonnan. Uh-huh. Na most a költségeket tekintve nyilván egy Ferrari emiatt sokkal drágább. Egy Toyota is sokkal többet költ erre az egészre, és így tovább, és így tovább. És akik ilyen építőkockákból, Lego kockákból rakják össze az autót, mint például a BMW, vagy mint például a Cadillac, ők ugye pont ezért, mert nem az ő fejlesztésük, hanem ők csak megvesznek valamit készen, és akkor abból összeraknak valamit. Ezáltal nekik kevesebb is a fejlesztési lehetőségük, meg hát mit is fejlesztenek azon. És mégis ezekkel az autókkal most nagyon jól lehetett menni. Tehát, hogy én szerintem ez óriási bravúr. Na, és pont az, hogy például a Cadillac is végül alig több, mint fél perccel kapott ki a győztestől.
1: Az nem
0: tehát,
1: sok.
0: Hogy ez 24 órán az gyakorlatilag semmi. Tehát, hogy ez szerintem óriási történet.
1: Hát hatalmas, és akkor ott van még most a mezőny, főleg most beszélünk a Hypercar mezőnyről, és nincsen időnk a többiről, pedig ott is vannak azért izgalmas dolgok, de hogy ott van a Ferrari, akármennyire is rosszabbul teljesített, a underrated, de jól szereplő Cadillac, Porsche, Alpine és a Aston Martin, ha valakit kihagytam azért sorry, de hogy van egy név, a Genesis, aki most új szereplő. Erről mit lehet tudni, hogy belépett a Le Mans-ba a Genesis, és hogy szerepelt idén?
0: Hát ez valójában a Hyundai.
1: Igen, a Hyundaihoz köthető.
0: A Hyundaihoz köthető, annak egy ilyen prémium márkája, és hát valahogy rádumálták a Hyundait, hogy adja a nevét meg a pénzét ehhez a programhoz.
1: Ez ilyen egyszerű.
0: Tényleg, ez ilyen egyszerű, csak borzasztó bonyolult közben, de ettől még ez történt. Hát olvastam annak idején a csapatfőnököt, hogy ő maga lepődött meg a legjobban, hogy egyszer csak elég hamar, mikor beadott egy ilyen programot a Hyundai-nál, hogy hát miért lenne jó ez a Hyundai-nak, hogyha csinálnának egy ilyen Le Mans meg Endurance programot, hogy egyszer csak megjött a jobbáhogyás. Akkor csináljuk. Úgyhogy akkor neki kellett állni csinálni. Jó, ez a tanuló éve még a Genesisnek, tehát ők se várnak semmi különöset, csak azt, hogy lehetőleg minden versenyen végig tudjanak menni, és minél közelebb kerüljenek versenyről versenyre a legjobbakhoz. Hát ez egy tanuló fázis, általában így szokott történni a dolog, ha valaki bejön újonnan. Na és most visszautalok arra, hogy pont azért volt óriási bravúr 4 évvel ezelőtt, hogy a Ferrari egyszer csak megjelent, és nem csak tanuló évet nyomott, hanem nyert. Jó, de ez a Ferrari. Igen. Tehát azért nekik van több évtizedes múltjuk ebben, meg minden, hogy Genesisnek meg semmi. Tehát, hogy ők most azt igazolják, hogy hát ez a normalitás, hogy idejössz, elkezdesz valamit felépíteni, aztán majd az élet adja a leckéket, ezt meg kell tanulni, és akkor kitartó vagy, akkor előbb-utóbb lesz eredmény.
1: Hát csak kérdés, hogy meddig kitartóak a Hyundai tőkével, amikor ott van versenyben a Toyota, Ferrari, Porsche, trió és a többi.
0: Ez biztos, hogy fölmérték, hogy ez nekik egy több éves programjuk. Biztos, hogy van erre fedezet, különben bele se vágtak volna.
1: Valószínű. Igen. Picit még így végéhez közeledünk lassan, de hogy a kulisszatitkokban még biztos, hogy a hallgatók kíváncsiak arra, hogy nem is tudom, 200 pilóta, vagy 190 van, mi ilyesmi az induló, és közel 50 autó, de lehet, hogy annál is több. Hogy tartod ezeket fejben? Hogyan puskázol a közvetítés alatt?
0: Hát azért hála Istennek minden versenyen van egy rajtlista, amely különben változó, mert hogy van egy előzetes, meg van egy végleges, és akkor ezt én úgy szoktam csinálni, hogy én ezt áttanulmányozom, mert egyébként 62 autó volt most Le Mans-ban, ez az azt jelenti, hogy 62x3 versenyző, tehát ez több mint 180-186 versenyző. 286 versenyzőjén, ezeknek mindig végig bogarászom a listáját, és ha valakit már ismerek, akkor oké, tudom, ott van. Ha valakit még nem nagyon, vagy nem ugrik be, hogy találkoztam volna vele, hát akkor neki kicsit jobban utána kell nézni. Meg mindig meg szoktam nézni, hogy hány nő van a mezőnyben.
1: És most hány?
0: Sajnos csak hát kettő összesen.
1: Kettő? És ők hogy szerepeltek?
0: Hát a Dorian Penn az fantasztikusan, egy francia versenyző, aki az LMP2-ben, tehát a Hypercar alatti géposztályban ment. Ő nagyon fantasztikus volt, de hát tudjuk évek óta, hogy szuper versenyző. És volt még a Lino Vadu, aki most GT3-ban ment, aki a csapatnak nem volt túl sok szerencséje, nekik voltak, aztán, ha jól emlékszem, baleseteik is. Őt tartják az utóbbi idők egyik nagy reménységének a női autósportban, ő is francia.
1: Hát akkor valószínűleg jövőre is fog indulni, hogyha minden jól megy.
0: Hát nem tudjuk, mert ugye az elmúlt években többek között azt színesítette a Le Mans-t, hogy ment egy tiszta női csapat, az Iron Dames, ahol szintén hát három nő versenyzett, és nem csak Le Mans-ban mentek, hanem a világbajnokságon is az elmúlt években, de most valahogy nem tudták összerakni ezt a programot, nyilván anyagilag, és akkor így most ők nincsenek az idei világbajnokságon. Tehát azért semmire nincs itt garancia, de reméljük, hogy lesznek, mert nagyon jók, tehát simán felveszik a verseny. Akik ott vannak, azok simán felveszik a versenyt a férfiakkal, egy ilyen nehéz 24 órás versenyen is. Hát ez őket dicséri.
1: Még van egy két percünk nagyjából hátra, és picit off-topic lesz így zárásként, de hát kénytelen vagyok ide citálni, hogy még hogyha a szíved elsősorban motorsportok felé is húz, de sportszerető, sportbarát szakemberként azért talán követed a foci VB eseményeit is, és hogy mit gondolsz róla, meg hát kinek szurkolsz így a magyar válogatott hiányában?
0: Hát egyelőre nincs kedvenc csapatom, de annak örülök, hogy sok a gól, mert a focinak ez a lényege. Úgyhogy hála Istennek ez most elmozdult ebbe az irányba. Csapat. Hát figyelj, hogyha már valakinek szurkolni kell, akkor, és nincs magyar, akkor hagyományosan két csapatot szoktam figyelni. Az egyik a brazil válogatott, ugye a Jogo Bonito, a szép foci révén, ezt ugye tőlük elvárjuk. A másik pedig német ország.
1: Én azt hittem Angliát fogod mondani.
0: Angliát sose fogom mondani.
1: És mit gondolsz?
0: Hogy gyertek 66-ban VB-t?
1: Hát az is igaz. Igen, bár az már rég volt, én szerencsére nem is értem még akkor, úgyhogy nem tudok rájuk haragudni.
0: Hát én se haragszom, csak nem felejtek.
1: És mit gondolsz a sokak által nagyon ekézett hidratációs szünetről, meg ezekről az amerikai dolgokról, amiket most így rendezőként bevezettek meg, ahogy kezelik, kommunikálják, amilyen platformokat adnak a foci VB-nek?
0: Hát ez szintiszta sportüzlet, de hát ha Amerikáról van szó, akkor mi más is lehetne.
1: Így van.
0: Tehát, hogy ez ennyi, ez erről szól, semmit közel most ilyen időjárási körülmények között ahhoz, hogy tényleg kéne időszínek.
1: Jó, köszönöm. Örülök, hogy tudtunk azért egy picit még fociról is beszélni így a Le Mans után. Köszönjük szépen, bármeddig tudnánk szerintem még beszélgetni, meg élvezettel hallgatnánk, remélem, hogy a hát, hallgatók nevében is. Hallgatók nevében is mondhatom. Nagyon szépen köszönjük Várhegyi Ferencnek, a Eurosport szakkommentátorának, hogy rendelkezésünkre állt. Remélem, hogy hamarabb beszélünk, mint jövő ilyenkor, mint amikor a Le Mans lesz, úgyhogy várunk vissza nagy szeretettel, úgyhogy köszönjük szépen, vigyázz magadra, legyen további szép napod.
0: Köszönöm a meghívást, sziasztok!
1: Szia, szia! És akkor lassan a hallgatóktól is elbúcsúzunk, elszaladt az idő, úgyhogy ez volt a mai Autórádió, kövessetek minket mindenféle social felületen, a Rádió Cafét is, hallgassátok vissza Spotify-on az Autórádió korábbi adásait, jövő héten ugyanitt találkozunk, sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok!

0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinját hallottátok Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével. Találkozunk jövő kedden este 6-kor.
1: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
0: Mini Starsky és Hutchess Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
4: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119-ben. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Fokozódik a kánikula, hét elején tetőzik a hőség. Több kórházban is megkezdődött a klímakarbantartás. Jön a 3 eurós vámszabály. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Eléri a nyári csúcs 90%-át az elektromos rendszer terhelése a napokban. A Mavir szakemberei erre számítanak. Már a 6400, holnapra 7300 megawatt lesz a terhelés értéke. A paksi atomerőmű teljesítményét a tegnapi után tovább kellett ma csökkenteni, mivel a Duna víz hőmérséklete tovább emelkedik. Jelenleg 560 megawatttal kisebb a teljesítmény, de ez nem befolyásolja az ellátás biztonságát. 3,6 milliárd forintot fordít a kormány azonnal a kórházi klímák karbantartására, erről a pénzügyminiszter posztolt. Kármán András kifejtette, az elmúlt napokban már el is indult a berendezések fejlesztése, például a Hempál gyermekkórházban, a Szent János kórházban, a Honvéd kórházban, a Bajcsiban és több vidéki megyei kórházban is. A klímakarbantartásról már májusban megszületett a kormányhatározat, és dolgoznak egy átfogó 2027 és 29 közötti hűtésrekonstrukciós programon is. Jövő szerdán hatályba lép a 3 eurós uniós vámszabály, ez azt jelenti, hogy az EU kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban található termékeket kategóriánként 3 eurós vám terheli, közölte a NAP szóvivője. Nincsmeier Szilvia kifejtette, ha például pólót, telefontokot és fülhallgatót is rendelünk egy csomagban, az 9 eurós plusz költség, míg ha 3 pólót veszünk, akkor összesen 3 euró a vám. Ezt egyébként beépítik a webáruházakba. Folytatódik a kutatás a venezuelai földrengés túlélői után. A tegnapi adatok szerint mintegy 1430 halottja van a természeti katasztrófának, és több mint 50 ezren eltűntek. 3 nappal a földrengések után egy 11 éves fiút élve találtak meg a romok alatt. Szerdán egy 7,2-es, majd egyből egy 7,5-es erősségű földmozgás rázta meg Venezuelát. Eddig 17 országból érkeztek mentőcsapatok a térségbe. Az előttünk álló napokban még melegebb lesz, már is mondom a részleteket az időjárásról. fokozódik a kánikula a következő napokban. Estére is marad a derült idő, mindössze 24 és 32 fok közé hűl a levegő, hajnalra általában 18-22 fok várható. Holnap a sok napsütés mellett néhol több lehet a felhő, és az északi középhegységben, valamint a keleti tájakon elvétve kialakulhat zápor. 35-41 fok között alakulnak a csúcsok. Hétfőn is nagyon erős lesz az UV-sugárzás, kedden pedig tovább melegszik az idő, szerdán jöhet változás.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.
1: Ez a Zeneházban című műsorunk, én Szoller Andi vagyok. Megnyílt a Zeneház a szabadtéri színpada. Egészen szeptember végéig várják a szabadban szórakozni vágyókat. Lesznek izgalmas formációk, táncházak, változatos gyerekprogramok, zenés filmvetítések, különböző feltörekvés kísérleti előadók, illetve számos koncert, street dance. De hogy pontosan mi mindent ajánlunk, azt elmondja majd most Halmos András, a koncertprogram vezetője. Itt van velünk a vonalban, szervusz!
2: Szia!
1: Nagyon izgalmas és nagyon sokszínű programot állítottatok össze idén nyárra is. Kapjunk ebből egy kis kóstolót.
2: Van nálunk, ahogy te is az elején említetted, hogy popzene, jazz, klasszikus, kortárs, ugye a tradicionális zenék, globál zenék, ismeretterjesztő programok, családi programok, filmvetítések, amiket külön mondhatnám, hogy maga a film megy, lezenés filmek, de olyan filmek is lesznek, ami régóta megy nálunk, hogy néma filmekre élőben zenélnek.
1: Igen, igen, igen. Az is rettentő érdekes. Én egyszer voltam nálatok egy ilyen szabadtéri szalsza programon, vagy nem is tudom, eseményen, ahol tanítottak táncolni. Elképesztően élveztem, és ez most is, idén is lesz, ha jól emlékszem, hogy jól látom.
2: Igen, igen, hát ezt jó is, hogy mondod, mert ezt el is felejtettem mondani, tehát hogy a nyári programoknak ez egy nagyon fontos eleme, hogy különböző stílusokban tánctanítással egybekötve lehet élő zenét hallani, ilyen, amit említettél, a Salsa Parkban, a zenekarban több itt élő dél-amerikai zenész van, tényleg avatott ismerője a stílusnak, de ugyanúgy említettem a Magyar Táncházat, az is rendszeresen van nálunk.
1: Egy pár mondatot foglaljunk össze a gyerekprogramokról. Ilyenkor nyáron ugye nagyon sokszor van, hogy az embernek muszáj valami programot csinálni, mert nincs iskola, nincs óvoda, és azért nem baj, hogyha valami történik a gyerek életében.
2: Igen, ugye ez egy külön osztály nálunk, akik a családi és gyerek programokkal foglalkoznak, és egyben mindennel, ami zenei oktatás, nagyon sok módon, és hát minden szombaton vannak családi programok, délelőttönként, és itt is nagyon-nagyon sokféle program van, és hát ugye ez egész évben megy nálunk gyakorlatilag, de a nyáron nyilván ez egy különleges lehetőség, hogy ez szabad téren tud lenni, és ez is kicsit befolyásolja a programot, hogy mit lehet csinálni, de tényleg itt közös dobolástól kezdve kortárs versek, gyerekdalok, bábszínház, nagyon sokféle program van. De nagyon sokszor van egyébként, hogy a napközbeni programjainkra is, az esti programra is családok jönnek gyerekekkel, tehát nyilván ezek a szombati programok, ezek célzottan a családoknak és a gyerekeknek, mondjuk így, hogy a kamaszkorig tartanak célzottan, de többi programunk is, ból is bőven lehet válogatni.
1: Beszéljünk egy picit ugye ezekről a feltörekvő kísérleti előadókról. Indult egy széria, aminek azért még több előadása is, koncertje is lesz. Erről egy picit, hogyha mesélnél nekünk.
2: Igen, tehát a Zeneházának egy nagyon fontos küldetése a kezdetektől fogva, hogy lehetőséget adjuk a feltörekvő zenekaroknak is, és ezt több módon tesszük. Egyrészt nekünk is van minden évben kiírásunk, ahova bárki jelentkezhet a különböző kategóriákra, és ezeknek az igazi fókuszpontja az általában nyáron van. Tehát, hogy van utcazene kategória, akkor vannak zeneiskolák, akik bemutatkozhatnak nálunk, és vannak zenekarok, amik lehet szóló is egyébként, és akkor belőlük válogatunk, akik fellépnek a Fringe programunk keretén belül, de ugyanígy részt veszünk, tehát külön díjakat adunk meglévő tehetség gondozó programoknál is, tehát hogy mi is ott vagyunk a zsűriben, és külön díjat adunk bizonyos fellépőknek. Ilyen például a nemrég zárult le a Telekom Electronic Beats, ami ugye az elektronikus zenére fókuszál. Itt is van nálunk külön díj. Ugye a Telekom Electronic Beats-ben volt külön popzenei kategória, klub kategória, ami inkább így a techno zene felé megy, és van a kísérleti kategória. És mi a popzeneiből és a kísérleti kategóriából válogattunk a programunkba feltörekvő előadókat, de ezen kívül is több ilyen lesz, ami a Fringe programunknál a külön díjasaink tudnak fellépni.
1: Ebből is adjunk egy kis ajánlót, hogy kikre lehet számítani, mikor.
2: Július 9-én két énekes dalszerző fog fellépni nálunk, akik a keret díjazottjai voltak. Az egyik ilyen fellépő a Sárkány Garbó, ami egy két női előadónak a duója, a másik pedig Boró, aki pedig egy szóló énekes dalszerző. Mind a ketten tényleg kiemelkedő zenészek, és már mindketten rajta voltak a radarunkon. Természetesen ez nem fontos, de jó látni, hogy szerkesztőként is, akik a koncertprogramot készítik, hogy mennyire fontos nekünk, hogy figyeljük, hogy kik az új zenészek, és nagyon sokszor van az, hogy fellépnek nálunk, hogy éppen nálunk van az első nagyobb koncertjük, fellépésük, és fél év, egy év után már nagyon ismert zenészek. És augusztus 1-én lesz ennek a keretdíjazottaknak egy másik estéje, ide pedig a hip-hop kategóriát tettük, és itt Lil 404, tehát ugye magyarosan 404, és Jay, ez a két hip-hop előadó fog fellépni. Róluk is el tudom egyébként mondani, hogy azért ők már jelen vannak a színtéren, de nagyon fiatalok és nagyon erős hanggal, egyéniséggel rendelkeznek, és azért nekik is van már követő bázisuk. Tehát,
1: hogy van múltjuk, igen, itt látom, hogy a Fishing on Orfű Strandfesztivál.
2: Jó pár tehetséggondolót már megnyertek, úgyhogy tényleg kiemelkedő előadóján ők a fiatal mezőnynek.
1: Ez akkor augusztus 1-e is ez a hip-hop jegyében telik majd.
2: Igen, igen, igen.
1: Nézzük meg akkor a másik külön díjat, a Selektor 26-ot.
2: A Selektor, ez amit röviden említettem már, ami a Telekom Electronic Beats-nek a kiírása, pályázata volt. Ennek a neve a Selektor, ez minden évben megtörténik, és a 26-os Selektor díjazottak közül választottunk kettőt, akik július 31-én lépnek föl. Ők is énekes dalszerzők, Lovas Juci és Temesi Blanka, a két kiválasztott, nagyon ígéretes zenészek, énekes dalszerzők.
1: És van még egy, ugye, július 5-én is majd, ha jól látom, a Peru Jazz.
2: Ők Perúból érkeznek, és a 80-as évek eleje óta ők meghatározó, nagyon fontos zenészei a perui jazz és globál zenei világnak, tehát ők ötvözik a perui tradicionális zenét a jazzzel, és ők tényleg ilyen nagy öregei ennek. Egyébként a perui nagykövetséggel szervezik közösen ezt az estét, és itt nem csak ez a koncert lesz, hanem beszélgetés is lesz, ilyen mini workshop is ezekről a ritmusokról a zenészekkel.
1: Hát igen, itt nagyon komoly az etnikai gyökér ebben a zenében.
2: Igen.
1: Hangszereket igen. Illetően is, meg technikákat illetően is.
2: Abszolút igen, tehát ez is Magyarországon mindenképpen egy kuriózum, és hát annak ellenére, hogy a 80-as évek eleje óta az egyik legfontosabb jazzzenekar ők Perúban, ez az első magyarországi koncertjük.
1: Uh-huh. Akkor ez igazán különleges estének ígérkezik szintén.
2: Igen, igen. És azért azt is elmondanám, ami egy fontos információ, hogy a legtöbb koncertünk az ingyenes a szabadtéri színpadon.
1: Nézzük akkor tovább a júliust, mert még azért bővelkedik különleges koncertekben, műsorokban.
2: Július 17-én a Sierra Delta zenekar lép fel nálunk. A Sierra Delta az kódnyelven annyit jelent, hogy rosszul megtervezett misszió, és ez nem véletlen, ez a zenekar neve. Meg Deli Soma, aki a zenekar vezetője, őt egyébként a Midlamit Red nevű zenekarból lehet ismerni. Ez az ő stúdió projektjeként indult, és gyakorlatilag 5 éven keresztül készültek a dalai, sokszor ezeket újra felvette, újra tervezte magát a projektet is. Nagyon-nagyon hosszú idő után lett ebből egy zenekar, viszont amikor elkészült a zenekar, akkor egy nagyon ütős csapatot hozott össze nagyon jó zenészekkel. Ők már felléptek egyébként nálunk az Analóg Balaton előtt, két évvel ezelőtt, és az volt az első koncertjük. Azóta most már azért sok helyen játszanak, és most érnek vissza hozzánk a szabadtéri színpadra, mégpedig egy elég különleges formátumban, ez az ő ötletük volt, mi először csak azt kérdeztük meg, hogy tudjuk Deli Somáról, hogy ő DJ-ként is aktív, hogy van-e kedvük a Sierdelt a zenekaros koncert után még egy DJ szettet is játszani, és mondták, hogy természetesen, viszont itt nem is akartak megállni, úgyhogy még egy olyan ötlettel jöttek, hogy itt ugye mi a Ligetben vagyunk, és van a nagy rét, és ott egy ilyen piknikszerű, ott is DJ-zni fognak, főzni fognak, akkor ezek egy teljesen kötetlen találkozóval, piknikkel kezdődik, és azután kezdik a koncerteket a szabadtéri színpadon, ami aztán a DJ-szettel fejeződik be, tehát ez gyakorlatilag egy félnapos program, amit eltölthetünk velük. És akkor 18-án, ha már júliusról beszélünk, akkor a Balaton zenekar lép fel nálunk. Őket azt hiszem nem kell bemutatni, Vig Mihály legendás zenekarát, amely 80-as, sőt a 79 óta aktív, és adnak nálunk egy koncertet, amit fel is veszünk egyébként filmre is. 22. júliusban Buster Keaton néma film zenéjét lehet nézni nálunk, a címe a filmnek az ifjabb gőzös, és ez is egy olyan esemény lesz, ahol a néma filmre élő zenét játszanak zenészek, mégpedig Szirtes Edina, énekes hekedő művész vezeti a zenekart, akik zenélnek erre a filmre, és azt hiszem, hogy Szirtes Edinát sem nagyon kell a zenerajongóknak bemutatnunk.
1: Hát ez is egy nagyon különleges élmény, ezek a néma filmre élőben játszott muzsikák, ezek fantasztikus hangulatot tudnak teremteni, főleg szabadtéren, ez nyáron egy fantasztikus élmény.
2: És ugye az érdekes az ilyen filmzenékben, hogy a zenészek lekövetik azt, ami a filmben történik. Ez sok improvizációt is tartalmaz, de azért mégis kell, hogy tudják a cselekményét, tehát hogy rákészülnek azért kompozíciókkal is, de végig lekövetik azt, hogy mi történik a filmben, és ez sok improvizációra is ad teret, és ezért jó, hogyha olyan zenészek játsszák ezt, akik tényleg mesterei az improvizációnak. És hát akkor mondanék egy augusztusi programot, egy nagyon ismert velszi énekesnő adja az első magyarországi koncertjét, őt úgy hívják, hogy Kate Lebon, és ő gyakorlatilag, hát úgy mondhatnám, hogy art pop, avantgarde pop zenét játszik, nagyon egyéni hangja van, stílusa, és ezt nagyon várjuk, ezt a koncertet. Gyakorlatilag ez az egyetlen olyan koncertünk nyáron, ami inkább évközben szoktak a 750 fős koncerttermünkben ilyen kiemelt highlight nemzetközi előadóink lenni. Nyáron ugye nem nagyon használjuk a benti koncerttermet, mert mindenki kint szeret lenni ilyenkor.
1: Persze.
2: Hát nem akartunk ellenállni ennek a lehetőségnek, hogy tényleg sok-sok éve próbáljuk Két Lebont elhozni Magyarországra. Ő se játszott még Magyarországon, és hát most éppen augusztusra esett, amikor Magyarországot be tudja építeni a turnéjába, úgyhogy úgy döntöttük, hogy teszünk egy kivételt, és nyáron is egy ilyen highlight előadót bemutatunk. Ez augusztus 19-én lesz ez a koncert.
1: Egy pár mondatot még tudunk esetleg arról is beszélni, hogy a roma zenét és kultúrát a nyár folyamán többször is úgy kicsit talán kiemeltebben kezelitek, lesz kétnapos fesztivál.
2: A Goimára gondolsz, mert talán ez az első, ami lesz nálunk nyáron. A második alkalom, hogy megrendezzük ezt, hogy nálunk történik ez a fesztivál. Tavaly kerestek meg minket, hogy milyen jó lenne a szabadtéri színpadunk erre. Ez gyakorlatilag egy táncverseny, ami élőzenével történik, és tavaly ez még egy nap volt, de annyira jól sikerült, és olyan gazdag ez a tematika, hogy idén ezt már két naposra kibővítettük. És akkor mennék is tovább a következőre, ez pedig a Romano Világzenei és Táncművészeti Fesztivál, ami július 3-án és 4-én lesz nálunk. Ez is egy nagyon gazdag programnak ígérkezik. Gyakorlatilag a Goima az másodikán van nálunk, és 3.-4-én a Világzenei és Táncművészeti Fesztivál. És a harmadik, ami ugyanez a roma tematika, az viszont már augusztusban lesz, egy szombati napon, 5-én, ami pedig a Nemzetközi Cigánydal napja. És itt Bojan Kristic fog fellépni Lakatos Mónikával és a Romengóval. De még itt sem fejeződik be egyébként a roma tematikánk, mert van egy roma jazz tematikájú koncertünk is, ami pedig Apáról fiúra címet viseli. Ezt az Országos Roma Kulturális Centrummal közösen szerveztük meg ezt a koncertet, és itt egy tradicionális zenei koncert lesz, és utána pedig egy jazz koncert, és itt a két sztárvendég Emilio és Robi Lakatos lesz.
1: Az az igazság, azon gondolkozom percek óta, hogy szerintem nektek érdemes lenne egy sátorhelyet kialakítani oda, ott a ligetbe, hogy emberek oda napokra, meg hetekre kiköltözhessenek, hát hogy minden jó részt vehessenek.
2: Hát, ha már ezt is szóba hoztad, akkor még erős sehol nem beszéltünk, mert annyira a tervekben van, de talán ennyit elmondhatok, hogy jövőre lesz 5 éves a zeneháza, és ott tervezünk ilyet, ahol tényleg kicsit ilyen fesztivál jelleggel mindent bemutatunk az utóbbi 5 évünkből, tehát hogy gyakorlatilag visszahozunk néhányat a nagyon-nagyon sok kiemelt programunk közül, és ott tényleg az egész ház képviselteti magát, tehát a kiállítási osztályunk, a zenepedagógia, a popkulturális könyvtárunk, a családi programjaink és a koncertprogramunk, tehát ott tényleg lehet, hogy ott ebbe a sátoros irányba elindulunk.
1: Előre várom. A most nyarat is, meg aztán a jövő nyár, az persze megint még többet fog tudni talán majd kínálni. Nagyon szépen köszönöm, hát igazából nagyon sok mindent érintettünk, de biztos, hogy rengeteg minden kimaradt, úgyhogy én azt ajánlom igazából mindenkinek, hogy a Magyar Zeneháza oldalát böngészgesse még a napokat, illetve a koncerteket illetően, meg az egyéb programokat illetően, mert nagyon-nagyon sok finom csemegét találhatott. Nagyon szépen köszönöm Halmos Andrásnak, a Zeneháza koncertprogram vezetőjének, hogy rendelkezésünkre állt, és sok-sok mindent igyekezett nekünk bemutatni ebből az izgalmas nyári programsorozatból.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: További szép napot, szia!
2: Szia!
1: Rövidesen folytatjuk a Zene a Házban című műsorunkat, tartsatok velünk továbbra is!
0: Rádió Café. Zugligetben az FM 98-as frekvencián.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.
2: Folytatjuk a Zeneházban című műsort, a vendégünk pedig Mándi Endre Vazul, a Zeneháza kiállítási osztály vezetője. Szervusz!
3: Sziasztok, és köszöntöm a hallgatókat!
2: Május 1-én nyílt ugye a Magyar Zeneházában a Freddy kiállítás. Milyen a fogadtatás? Milyen visszajelzéseket kaptok?
3: Egyelőre nagyon pozitív a visszajelzés. Köszönjük szépen a kérdést. Az egy nagyon fontos mutatója a kiállításnak, hogy a mi elvárt, bent töltött időszámításunk az sokkal alántabb van, mint az aktuális bent töltött idő, ami annyit.
2: Ez azt jelenti, hogy mennyi ideig nézik az emberek a kiállítást? Meddig vannak ott?
3: Pontosan, igen. És ezzel nagyon-nagyon nehéz szervezni. Most azt látjuk, hogy legalább 2 órát bent van az átlag néző. És ugye nekünk volt, vagyis van egy állandó kiállításunk a házban, ami már azért segítséget nyújtott ahhoz, hogy így előre tudjuk tervezni, és azt is bőven törülmúltan, úgyhogy abszolút pozitív a visszajelzés eddig, azt látjuk.
2: Abszolút megértem egyébként, én még nem láttam a Freddy kiállítást, viszont Stockholmban voltam az Abba múzeumban, és én ott szerintem elvesztettem az időérzékemet, és egy 3 vagy 4 órán keresztül bolyongtam ott is, tehát annyira be tudja az embert szippantani egy ilyen kiállítás, feltételezem, hogy a Freddynél ugyanez van.
3: Igen. Itt is vannak ugye 3 és 4 órát töltő vendégek. 3 nagyon fontos dolgot szeretnék kiemelni a kiállítással kapcsolatban. Az egyik az, hogy kiállítás nem a relikviákon, hanem az eredeti tárgyakon alapul. Tehát, hogyha összeszámoljuk, összesen nem tudom, 10 körüli tárgy van elhelyezve az állandó kiállításunkban. Ezzel szemben a Freddy kiállításban 500 plusz eredeti tárgy van, tehát kosztümök, személyes tárgyak, a színpadon látott különböző kosztümök, ugye köztük a 86-os budapesti koncerten is viselt piros-fehér Jackie, illetve amikor megérkeztek a szárnyas hajóval Magyarországra, akkor volt rajta egy ilyen ikonikus póló, tehát ezek is benne vannak a kiállításban, hiszen a fókusz nekünk ez a budapesti koncert, melynek idén van a 40. évfordulója, ez az egyik fontos időpont. De most visszaugrok, hogy összesen több mint 500 tárgy van a kiállításban. Ez egy nagyon nagy kihívás volt számunkra, mert nem ehhez szoktunk, hanem az interaktivitással. Tehát mi szeretjük a technológia által adott lehetőségeket kiaknázva bevonni a nézőket, hogy egy élmény alapú kiállítás legyen, úgy, hogy információt és tudást kapnak, játékos módon. Tehát amikor kimennek, hatalmas mosoly az arcukon, akkor azt érzik, hogy úristen, én tanultam egy csomó mindent ebből az egészből. És ennél a kiállításnál ez volt az egyik nagy kihívás, hogy a tárgyakat és ezt az interaktív aspektusát a kiállításnak arra, hogy össze tudjuk gyúrni és megfelelő balanszba hozni. És azért nehéz, amikor ugye a tárgyaknak is, 520 tárgynak nagy a helyigénye, ugyanúgy az interaktív installációknak is nagy a helyigénye. És akkor emellé párosul a narratív vonal, hiszen az egész kiállításnak a narrációját Peter Preston, aki Freddie Mercury-nak volt a személyi asszisztense az életének utolsó 12 életében, aki mindent Freddie-ről.
2: Az ő hangjával vezetitek végig a látogatókat az egész kiállításon, ez egy ilyen Emmy-s fejlesztés.
3: Pontosan, igen. Egy immerzív 3D

0: a tematikus tereknek a felépítését, tehát hogy megtaláltátok az arányt, ahogy az előbb mondtad, a tárgyak és az installációk, vagy a kicsit modernebb technológiák között.
1: 9 tematikus terünk van, kiállításon a koncepciója, hogy az ismerbe érkezünk, és megyünk az ismeretlenbe. Uh-huh. Tehát azt már én is látom így, hogy nagyon nehéz olyan tínédzserrel is találkoznunk, aki ne ismerné Freddie Mercuryt vagy a Queent, ami számomra hihetetlen meglepő volt. Azt eljöttem, hogy volt egy Bohemian Rhapsody film, amely ugye felpörgette ezt az egész Queen vibe-ot.
0: Meg a jó zenét azt mindenki szereti, korosztálytól függetlenül.
1: Ez így van. És hogyha megnézzük, bekapcsoljuk a tévét is, és vannak ezek a tehetségkutató programok, ott is nehéz olyan programot találni, ahol ne lenne egy jelentkező, aki éppen egy Queen számot választott volna az audíciója során. Úgyhogy tehát ezek a tipikus örökzöldek.
0: Igen.
1: Tehát megérkezünk egy ilyen koncert szituációba, ahol Freddie-ből láthatunk egy olyan pillanatot, ami már ismerős lett számunkra, és innen kezdünk el lépegetni az ismeretlenbe. Tehát az első lépés, hogy a stage-ből, tehát ebből a koncert szituációból elmegyünk a backstage-be, amiből már valamit láthatott a közönség, ugye én forgattak verfilmeket, amikor láthattuk, hogy viselkedtek a backstage-ben, de aztán megyünk a turnékra, hogy viselkedtek a turné során, mivel mentek busztal, taxival, repülővel, aztán megérkezünk a kreativitásba. És eddig mint Queent tekintettünk az egész zenekarra.
0: Igen.
1: És amikor a kreativitáshoz érkezünk, akkor kezdünk el igazából fókuszálni Freddie-re, hogy ő hogyan szerzett zenét, mi volt a stratégiája, mi volt a metódusa. Majd megérkezünk a bulikba, hiszen tudjuk, hogy a Queen menedzsment által szervezett ikonikus bulik, azok nagyot szóltak általában. Nagy bulikból pedig megérkezünk a házi bulikba, ahol abszolút beléptünk már a Freddie Mercurynek a kevésbé ismert színterébe, hiszen a házi bulik, amelyeket saját maga szervezett, ahol nem volt ott a sajtó, nem voltak ott a celebek, csak a közeli barátok voltak ott, és akkor megérkezünk ide a házi buliba. És mivel a házi buliba vagyunk, akkor már nála vagyunk, tehát besétálunk a saját házába is, ahol Peter mutatja meg, hogy mondjuk mi volt a kedvenc parfüme, vagy mit szeretett csinálni, mikor felkelt, milyen teát ivott, hánykor.
0: Az emberek nagyon szeretik ezeket az apró, ilyen intimnek tűnő dolgokat, ezek
1: igen,
0: nagyon közel tudják hozni hozzájuk.
1: Igen, de nagyon figyeltünk arra azért, hogy nem menjünk azokon az etikai határokon túl, tehát hogy azt, amit ő is elmondott volna.
0: Hát itt igazából inkább a személyes hangvétel az, amit itt jobban megérezhet az ember.
1: Igen, abszolút. És akkor, hogyha most már így belekezdtem így az egész kiállításnak a koncepciójába, a vége pedig ugye ez a 86-91-es időszak, ami a egyik oldalon a betegség, a másik oldalon biztos, hogy a betegségnek köszönhetően az álmoknak a megvalósítása, tehát az igazán fontos álmok megvalósítása, mint például a Barcelona, a szóló lemezek, amit Freddie nagyon szeretett volna, az utolsó videoklippek, egyebek, és itt egy ilyen hangsétán veszünk részt függvényrendszerben, ahol mint ahogy ő is, így láthatatlanná válunk, tehát eltűnünk, de hogy minden történetnek happy ending legyen a vége, megérkezünk az utolsó térben, aki pedig a legendát kutatja, hogy lehet az, hogy 35 évvel a halála után még mindig az egyik leghallgatottabb énekes Freddie Mercury, és akkor ezeket a különböző aspektusokat néztük, hogy mi az, ami őt azzá tette.
0: Emlegetted már az elején ugye a 80-as és a 41-es számot, 80 éve született és 40 éve volt ugye a budapesti Queen koncert, ennek apropóján van maga a kiállítás is. Készültök-e most a nyár folyamán bármi olyannal, ami akár azoknak is érdekes lehet, akik már voltak a kiállításon?
1: Természetesen az egész ház szinten vannak különböző programok, melyek kapcsolódnak az időszaki kiállításhoz, de a 40 éves évforduló, azt több fronton szeretnénk támogatni, tehát július 27-én volt ez a koncert, akkor is érkezni fogunk egy-egy meglepetés eseménnyel, vagyis hát nem is annyira meglepetés, szerintem elmondhatom, hogy egy pop-up installációt fogunk felállítani a ház területén, ami kifejezetten ezt a témát boncolgatja, sőt, azon túl, hogy a kiállításban is nagyon sok interjút készítettünk a szervezőkkel, producerekkel, azokkal, akik részt vettek ennek a koncertnek a létrehozásában, illetve a filmnek a létrehozásában, mert így megszületett egy koncertfilm, mely nem mellesleg Angliában díjazott is volt. illetve megszólítottuk a közönséget is, tehát akik ott voltak ezen a koncerten, és megoszthatták velünk a különböző történeteiket, hogyan készültek el a koncerten, mi az, ami kiemelendő, és

0: ezeket is elmondjuk az installáción keresztül. És még lesz egy másik lába is ennek az emlékezésnek, mert megjelenik majd a katalógusunk, mely a kiállításhoz kapcsolódik, de a második része ennek a katalógusnak pedig nagyon nagy hangsúlyt fektet a 40 évvel ezelőtti koncertre, és azt ilyen tanulmány szerint is kicsit vizsgálgatja.
1: Azon túl, hogy természetesen nem akarom elvenni az érdemeit Freddie Mercury-nak, illetve annak az egész zenei világnak, amit ők a Queen-nel kialakítottak, nem csak az ő személyes története az, ami szerintem nekünk ilyen nagyon erős kötődés ehhez az időszakhoz, hanem a saját történelmünk is.
0: Persze, hát ez a politikai, gazdaságilag is ugyanez az időszak, ez nagyon-nagyon fontos, és ez nem csak Magyarországnak, hanem egész Kelet-Európának nagyon fontos volt. Tehát az a Queen koncert, az valahogy a fényt mutatta az alagút végén. Tehát azért már érezni lehetett, hogy itt lesz valami változás, de igazából ahogy az emberekkel mi beszélgettünk, azokkal, akik akkor ott voltak, akik itt részt tudtak venni, azok határozottan állították, hogy ez volt a fordulat számukra, hogy egy nyugati banda a vasfüggöny mögé egy ekkora táborra és hírnévvel rendelkező banda fel tudtak lépni itt a vasfüggöny mögött. Ez egy hatalmas jele volt annak, hogy egy fontos jele, hogy itt valami változás lesz. Tehát ez több szempontból is egy történelmi esemény, és ugyanezeket a visszajelzéseket kapjuk akár a csehektől, akik ide jönnek, vagy a környező országokból, hogy számukra is milyen fontos volt. Nem csak most, hanem akkor is, tehát akkor is nagyon sokan jöttek majd Budapestre, hogy ezt a koncertet meghallgassák, ami nagyon-nagyon izgalmas szerintem.
1: Én azt gondolom, hogy ez a Freddie kiállítás, ez hát egyrészt azoknak kötelező, akik szeretik ezeket a dalokat, de azoknak is, akik úgy gondolják, hogy rengeteg mindent tudnak az életével kapcsolatosan, mert hogy nagyon sok olyan plusz apró momentumot, érzelmi szálat be lehet hozni ebben a kiállításban, ami szerintem újdonság lehet nekik is.
0: Ez így van, és szakmailag is nagyon-nagyon sokat tanulhatnak. Tehát ez a 86-os koncert filmes szempontból is egy úttörő pillanat volt, hiszen ez volt az első alkalom, hogy elkészítettek egy ilyen preview képet, tehát azt ismerjük, vagy nem ismerjük, de itt meg lehet ismerni, hogy 16 kamerával vették fel ezt a koncertet, és akkor arra az egy hétre, vagy arra pár napra az egész filmes szakma leállt Magyarországon, mert idehozták a legjobb kamerákat. És azoknak az egy nagyon komoly munka volt, hogy annak a rendezése, dramaturgia, hogy vegyék fel, és tanulmányozták korábbi koncerteket, és akkor intézően elmentek ugye a rendezők megnézni, hogy hogyan mozog a zenekar, meg főleg Freddie, ami kétszer nem lehet ugyanúgy azért lehozni, mert ő mindig ilyenkor, tehát nehéz volt ezt követni, de hogy akkor a filmes szakma leállt, idejöttek ezekkel a kamerákkal, és ugye elkezdték külön vagdosni ezeket a szallagokat, és egymást után elhelyezgetni annak, hogy lehetne ebből a legoptimálisabb filmet kihozni. Azt rájöttek, hogy ez így egy végtelen folyamat lett volna, úgyhogy digitalizálták ezeket a szalagokat, és egymás mellé rakták, és mint ahogy ma ezt már ugye nagyon könnyen meg tudjuk valósítani egy premier adóban vagy máshol, és akkor egymás mellé rakták, és akkor sokkal könnyebbé tette ezt a vágási folyamatot, és ez volt az első alkalom, tehát majdnem, hogy hungarikum.
1: Történelmi jelentőségű ez is a koncerten belül, vagy koncert mellett is. Nyáron lesznek akkor olyan jellegű programok, ami azoknak is újdonságot jelenthetnek, akik már voltak. Ezeket mikor, hol, hogyan lehet majd megtudni, vagy jelentkezni rá, vagy jegyet venni?
0: Igen, hogyha meglátogatják a Zeneháza honlapját, akkor van egy ilyen kapcsolódó programoknak nevezett sorozatunk, és akkor minden a kiállításhoz kapcsolódó programot meg lehet találni. Legyen ez a kiállításban is megismert Freddie kollégái, együtt megrendezett esemény, most egy példát mondok, tehát Rudi Dolezal, aki a videoklipjeit rendezte, vele most a múlt héten volt egy eseményünk, de még vissza fog jönni még egyszer, amikor ő is történeteket fog mesélni, és nem csak a Queen-nel vagy a Freddie-vel rendezett videoklipeket, hanem más nevező zenekarokkal is, akkor folyamatosan látható Dennis O'Regan fotósnak a kiállításait a Zeneházában, itt az előcsarnokban, aki többek között David Bowie, The Rolling Stones és más hatalmas zenekarok a fotósa is volt, tehát vannak ilyen pop-up installációk is az egész év alatt. De lesznek más programok, például Peter Freestone, aki a narrátor a kiállításnak, ő szinte minden hónapban vissza fog jönni hozzánk, és személyes tárlatvezetéseket tart. Tehát a nap végeztével be lehet jelentkezni, és akkor ő meg elmondja a mégben fentesebb történeteket, amikre nem volt hely vagy idő a kiállításba beszorítani, mert hát nagyon gazdag a kiállítás.
1: Hát persze, nem férhet bele. Nem férhet bele minden, de hát azért azt gondolom, hogy egy nagyon jó merítés lehet kapni. Meddig látható akkor a kiállítás itt a Magyar Zeneházában?
0: A jelenleg február végéig, és nem tudom, hogy lesz-e benne lehetőség hosszabbítani, de most ez a céldátum. A kapcsolódó programok között találhatok olyan tartalmak is, melyek nem konkrétan Freddyhez kapcsolódnak, de mondjuk zeneileg valamilyen szinten az egész tematikához. Tehát tudom, hogy lesz egy program, a 40 évvel ezelőtti koncertennel énekel tavaszi szélhez kapcsolódóan. Tehát ők különböző stílusokban, különböző eladásmódokban ezt a tavaszi szelet járják közül autentikus zenésznek, mely azért megint csak egy nagyon fontos mozzanata volt szerintem ennek a koncertnek.
1: A szimbolikájához rengeteget hozzátett.
0: De nagyon sok más zenei kapcsolódás is, tehát akár az opera, mert tudjuk, hogy Freddy imádta az operát, ehhez kapcsolódóan tart több előadást Batta András is. De sorolhatnám, tehát ezt érdemes megnézni a kapcsolódó programok listáján.
1: Így van, böngészszük a Magyar Zeneháza oldalát ezekért a különleges programokért, és egyébként is menjünk és nézzük meg a Freddy kiállítást, mert minden pillanata megéri.
0: Így legyen, köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, további szép napot, szervusz.
0: Én is köszönöm.
1: Ezzel véget is ért mai Zene a házban című műsorunk. Én köszönöm, hogy velünk tartottatok. További szép estét kívánok, Czoller Andi vagyok.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
6: Qualitons. Yuri Gagarin. Kamkama. Whitaker. Dali Borovó Gronje. És még sokan mások. Az ország első. Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámor kastélyban.
7: Hangos, nyers, kompromisszummentes. Európa egyik legőrültebb koncertzenekara hamarosan Budapestre érkezik. Az Idols július 8-án első önálló koncertjét adja a Budapest Parkban. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: A szokásosnál többször riasztják a mentőket a hőségben. Ma is megdőlt a napi országos melegrekord. Szerdán enyhülhet a forróság. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az átlagosnál több hívást kapnak a mentők a kánikulában. Az országos mentőszolgálatot az elmúlt egy napban 22 esetben riasztották a hőség okozta tünetek miatt. Ez mintegy 8%-kal haladja meg az ilyenkor szokásos számot. A regionális dispatcher szolgálatokhoz országosan 31 hívás érkezett. A krízisautót 3 alkalommal kellett bevetni. A tűzoltókat 57-szer riasztották tegnap erdőt és vegetációt érintő tűzhöz. Magyarország egész területén tűzgyűjtő. Utási tilalom érvényes jelenleg. A tartós hőség és az aszálya vadon élő állatokat sem kíméri. A természetes vízlelőhelyek sok helyen kiszáradnak, ezért folyamatosan kell gondoskodni arról, hogy az állatok ivóvízhez jussanak, mondta a rádiónknak Blejer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
9: Nagyon sok vizes élőhely tűnt el. A vadászok több ezres nagyságrendű itatóhelyeket vagy dagonyákat tartanak fenn, hogy vízhez juthasson a vad. Ragadozó madár, énekes madárfajoknak mikroélőhelyeket hoznak létre, amelyek ezeknek a fajoknak is fontosak. Természetvédelmi szempontból is kiemelkedő ez a tevékenység. Az, hogy hordják országszerte lajtos kocsikkal vagy napelemes utakból oldják meg a vízpótlást ezeken a területeken, hosszú távon azért valószínűleg nem egy fenntartható tevékenység.
8: Elromlott egy repülőféke a Liszt-Ferenc repülőtéren. Egy georgiai teherszállító légitársaság gépje kezdett füstölni hajnalban a landolás után Ferihegyen. A reptéri tűzoltóság azonnal megkezdte az oltást. A gépet átvizsgálják, senki sem sérült meg. Ma is megdőlt a napi meleg rekord. A Hungaromet közölte, hogy az előzetes adatok szerint Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek ma. Az eddigi csúcs 39,9 fok volt. Azt is jelezték, hogy a Kékesen meghaladt a hőmérséklet a 30 fokot. Holnap fokozódik a hőség, az UV-sugártás országszerte nagyon erős lesz. Az előrejelzés szerint eléri és néhol meg is haladja a 8-as értéket. Az érzékenyebb bőrűek már negyed óra alatt is leéghetnek, gondoskodjunk a bőrvédelemről. Estére is marad a derült idő, mindössze 24 és 32 fok közé hűl a levegő, hajnalra 18-22 fok várható, a városokban és a vízpartokon ennél melegebb marad. Holnap a sok napsütés mellett néhol több lehet a felhő és az északi középhegységben, valamint a keleti tájakon elvétve kialakulhat zápor. 35-41 fok között alakulnak a csúcsok. Kedden tovább melegszik az idő, szerdán viszont egy hideg front hozhat enyhülést záporokkal, zivatarokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
2: Te mit csinálsz még mindig azzal a pingvinnel? Nem arról volt szó, hogy elviszed az állatkertbe?
1: Ja, ott már voltunk. Ma moziba megyünk.
0: Cinema Paradiso. A Rádió Café minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba. Cyborg Templár és cinefil barátai megzenésítenek már létező és sohasem volt filmeket. Cinema Paradiso. Az elképzelt világok legjobbika.
2: Na és mi lesz a moziban?
1: Van ez az Elátkozott generáció című fekete komédia. Rose McGowan szamuráj kardozik benne. D.P. Morgan zenélte újra.

0: Cinema Paradiso. A Rádió Café minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba.
1: A mai DJ DP Morgan volt.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfortváltozat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD. MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás, és a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Az óvodákban és bölcsődékben is fokozott figyelem kell a hőségben. Több mint 100 településen van vízkorlátozás, gyalogosok közé hajtott egy autós Londonban. Villányi Eszter vagyok. Fokozott odafigyelést igényel a hőség az óvodákban és bölcsődékben is. Lannert Judit oktatási miniszter jelezte, ajánlásokat tartalmazó levelet küldött a tárca az intézményeknek. Arról írnak, hogy kerüljék a kinti programokat a legforróbb órákban, figyeljenek a folyadékpótlásra, az árnyékolásra és a fényvédelemre. A vezetőktől azt kérték, hogy kánikulához mért munkakörülményeket biztosítsanak a munkatársaknak. 110 helyen van korlátozás a Nemzeti Vízművek üzemeltetési területén. A kormány tájékoztatása szerint Zalaszentgrót víztározójának ellátásába a vízművek és a honvédség is besegít a helyi szolgáltatónak. Átmeneti zavarok voltak több településen is, így például Naszájon, Mezőkövesden, Vásárosnaményban, Nyíregyházán és Domoszlón. Ezeken a helyeken már helyreállt a szolgáltatás, néhány településen még lajtos kocsi biztosítja a vízellátást. Arról is tájékoztatnak, hogy a Balaton vízállása 75, a Velencei tói pedig 51 cm. Tegnap óta ez nem változott, viszont a Velencei tó vízszintje 2 cm-vel van a valaha mért legkisebb vízállás alatt. Több mint 40 ezer gyermek nyaralhat idén nyáron az Erzsébet táborokban. Augusztus végéig változatos programokkal és teljes ellátással várják a résztvevőket, köztük hátrányos helyzetű beteg vagy gyógyuló gyermekeket is, mondta a rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
3: A Szánkai, a Fonyódligeti, a Zalaszabari és az Erdélyi Erzsébet tábor szolgálja a gyermekeket. Minden gyermek számára nyitottak, amikor túljelentkezés van, akkor viszont előnyt élveznek a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint fogyatékkal élő gyerekek is részt vesznek. A táborok filozófiájának középpontjában az élményszerzés áll. A programok tábor típustól és helyszíntől függően egy-egy turnusban 40 és 100 között mozognak.
2: Gyalogosok közé hajtott egy autó tegnap Londonban. Az incidensben 5 megsérültek, közülük 3 kórházba kerültek. A kocsit egy 34 éves szomáliai születésű brit állampolgárságú férfi vezette. Őrizetbe vették. A hatóságok egyelőre nem kezelik terrorcselekményként az esetet. Estére is marad a derült idő, mindössze 24 és 32 fok közé hűl a levegő, hajnalra 18-22 fok várható, a városokban és a vízpartokon ennél melegebb marad. Holnap a sok napsütés mellett néhol több lehet a felhő és az északi középhegységben, valamint a keleti tájakon elvétve kialakulhat zápor. 35-41 fok között alakulnak a csúcsok. Kedden tovább melegszik az idő, szerdán viszont egy hideg front hozhat enyhülést záporokkal, zivatarokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Írtó nagy dolog, hogy kortárs szép irodalom ott van a színházban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Balázsi Panna vagyok, ez a Tandem, ahol független színházi alkotókkal beszélgetek a Rádiókafén. Vendégeim Halász Rita művészettörténész író, akinek Mély levegő című első regényéből készült színpadi adaptáció. Ezt 2024-ben mutatták be a Jurányiban, azóta is nagy siker Pálos Hanna előadásában láthatják. Horváth András Dezső újságíró, forgatókönyvíró, író a másik vendégem, a Legjobban a nőktől féltem című könyv szerzője, ennek színpadi adaptációja szintén látható a Jurányiban, Dékány Barnabás előadásában, Georgita Máté Dezső rendezésében. Mindkét regényben erős az önreflexió, az identitáskeresés és elvesztés, az önfelszabadítás. Nagyon személyes és önvizsgáló szövegek ezek. Szerbusztok, láttátok, olvastátok egymás műveit?
1: Igen. Határozottan.
3: Igen.
1: És tudom, hogy Andris is.
3: Igen, még ennél is határozottabban állítom, hogy igen. Én előbb láttam, azt hiszem a Ritánál fordító volt, szerintem te előbb olvastad a regényt,
1: igen.
3: És utána láttad. Én meg először láttam a Rita regényéből készült darabot, és tegnap fejeztem be a regényt.
1: Ugye én már először láttam a színházban, úgyhogy nekem nagyon jó élmény volt, és mind a kettőt, a könyvet is élveztem, az előadást is élveztem, és mind a kettő más, hogy szólalt meg, zene van, ott látvány van, mármint úgy értem, hogy képernyő, tehát hogy egy csomó minden ilyen dolgot felhasználtok.
3: Ugye rám pont fordítva volt, és én te tudtam, hogy miről szól a Mély levegő, de pont ugye a Dékány Barnával néztük, aki jó barátja a Pálos Hannának, aki ugye játszik a Mély levegőben, és nekem nagyon tetszett az előadás, tehát már ott is éreztem, hogy maga a történet, meg a szöveg is nagyon-nagyon sodró, és én egyébként nagyon nagy bőgő rajongó vagyok, tehát nekem...
2: Mert egy nagy bőgő játsza a másik szerepet Pálos Hannánk.
3: Én nagyon szeretem a bőgőt, mint hangszert, és ez nagyon különleges dolog, és hát a Hanna csodálatos ebben. Kérdeztem is, hogy ez hogy jött ez az ötlet, hogy ugye írásvetítőre vetít ki dolgokat a történet bizonyos pontjain a Hanna, és hát nyilván utána beszélgettünk a Ritával arról, hogy milyen egy ennyire személyes történetet színpadi adaptációként látni, és akkor emlékszem, hogy mondta Rita, hogy sok minden ugye nem fér bele egy színházi előadásba, úgyhogy érdekes volt most elolvasni a regényt, és látni azt, hogy mi az, ami nem került bele, de az egy nagyon komplex és nagyon-nagyon jó előadás.
2: De azért ezt bontsátok ki, mert ez egy nagyon fontos kérdés, amit most András felhozott, hogy az, amit megírtál, ahogy te elképzelted, és akkor abból lesz egy színpadi adaptáció, hogy ilyenkor úgy tekintesz rá, mintha az nem is tőled jött volna? Tehát attól, hogy rövidebb lesz, mások a hangsúlyok, valaki más adja elő, és ettől egész más lesz az a belső monológ is, hogy ezt hogy élitek meg?
1: Tudatosan úgy voltam vele, hogy innentől ez már nem az a Mély levegő, amit én megírtam, és hogy ez tök jó, hogy létrejöhet egy másik fajta. Egy másik fajta Vera, aki nagyon hasonló nyilván a könyvben megjelenőhöz, de mégiscsak, mivel, ahogy te is mondtad, hogy a hangsúlyok mások. Tehát igazából ugye az van, hogy nekem van egy 250 ezer karakteres szövegem, leütés annyi a Mély levegő. Na most egy monodráma, az nem tudom a tied mennyi színe, 70 ezer körüli leütésnyi szöveg. Tehát akkor ugye jó sok minden nem kerül bele. És ugye itt a dramaturg, Zsigó Anna, ugye a dramaturg, akinek a munkája az, meg hát a Hannával együtt dolgoztak ezen, abból kerekedjen ki egy Mély levegő történet, de egy másfajta hangsúlyokkal jelenlévő történet. Ugye meghívtak az olvasópróbára, és akkor a Hanna mondta, hogy hát ugye készüljek föl, hogy ennyi ki lett húzva. Mondom, persze, hát nyilván. És már az elején felkészítettek, hogy ők úgy csinálták, hogy két fejezetet egy az egybe kivettek. És akkor rögtön éreztem, hogy igen, ez egy jó döntés volt, mert ezáltal sok olyat ki lehetett venni, ami nem teljesen szerves része a könyvnek, szóval nem csorbul a történet, de mégis, most már harmadszorra mondom, hogy máshova helyezi a hangsúly, de hogy ez tényleg így van. És nekem így nagyon tetszett, én azt éreztem, hogy nagyon alázattal, tehát hogy alázatosan foglalkoztak a szöveggel, tehát nem került bele más szöveg, ugye ez, hanem csak kihúztak az enyémből, és úgy tették össze, hogy ez így rendben legyen. És hát először látni színpadon az meg, hát az szerintem, nem tudom kíváncsi, hogy mit mondasz, de tehát az olyan volt, hogy egészen megindító élmény, mert igen, valahogy ugye könyvben te megírod, és valahogy hallod azt a hangot, hallod, ahogy mondja, és hát volt, hogy egy az egybe úgy mondta, és volt, hogy teljesen más, hogy intonált mondjuk Hanna, ugye, ahogy én az én fejemben volt, és ezek teljesen mindegy, mert most ő a Vera. És hogy innentől igazából én ugyanúgy néző vagyok. Én semennyire nem is szóltam bele. Tehát ugye azt az elején meg is beszéltem, hogy én akkor már teljesen másba voltam, nem akartam szövegszinten ezzel a mély levegővel foglalkozni. Kikérték a véleményemet, az úgy jól esett, nyilván elmondtam, de az ő dolguk, mert ők felelnek, a dramaturg, a rendező, úgymond az ő nevük van ott, és én nekem az van, hogy a Halász Rita könyvének, hogy ebből a könyvből készült a monodráma, de szerintem ez minden esetben így van, hogy minden feldolgozás egy más, kicsit más könyvet eredményez, egy kicsit más történet, egy kicsit más főszereplő, és ez nagyon izgalmas nekem, szóval én szerettem.
3: Azt hiszem, hogy van egy fontos szó, ami pont az én szövegemben, meg az én regényemben ott van egy gondolat, ami a bizalom, ami hát igazából nem is gondolat, hanem inkább egy érzés.
2: Az a jó szexhez kell a bizalom.
3: Így van, amit egy fontos karakter mond ki a regényben, és aztán a darabban is, és hát nekem ez a szó, ez sok mindent jelent, és amikor az embernek a szövegét adaptálják, pláne színházban, pláne egy ennyire személyes szöveget, akkor szerintem egy dolog dönt, hogy mennyire bízol azokban, akik adaptálják, és nálam ez 100%-ig így volt, tehát amikor a Barna megkeresett engem, mi több mint 10 éve ismerjük egymást, az első nagyjátékfilmem legelső castingján a Barna volt az első színész, aki az én életem első játékfilmes jelenetét felolvasta.
1: Oh, wow.
3: Tehát, hogy nekem hozzá kötődik egy ilyen élményem, hogy életemben először hallom egy színész szájából a saját mondataimon, és mi azóta tök jóban vagyunk, és te 10 éve beszéltük, hogy valamit, amit én írok, azt ő megcsinálja a színházban. Tehát itt már volt is, amikor elolvasta a regényt, és mondta, hogy ő ebből a monodrámát szeretne csinálni, akkor éreztem, hogy igazából én benne maradéktalanul bízom, azért ki kell emelni Orlai Tibornak a szerepét, szerintem a Rita darabjánál is, meg az enyémnél is, tehát, hogy azért, szóval Orlai Tibor nélkül nincs független színház Magyarországon. Tibor azon kívül, hogy egy nagyon jó szakember, és mindent tud a színházról, szerintem egy nagyon jó ember. Én is most már azért évek óta ismerem őt, és tehát ott szintén nagy bizalmat éreztem, tehát tudtam, hogy iszonyú fontos, hogy milyen sorsa van egy darabnak, egy filmnek, vagy egy regénynek, és azt tudom, hogy ami a Tibornál van, az ott produceri szinten jó kezekben van. És nyilván jött egy szuper dramaturg, nálam is Dés Enikő, élnek a dramaturgok, akikről szintén túl keveset beszélünk, iszonyú nehéz melójuk van, mert ugye ezt én is tudom forgatókönyvíróként, tehát amikor mondjuk irodalmi művet átírtam tévésorozattá, nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy mondjuk az az író halott, vagy már mondjuk el tudtam, mert ugye akkor nem tud belém kötni, hogy úristen, mit műveltél a gondolataimmal.
1: Hát igen.
3: És ugye minden dramaturgnak nehéz, mert hogy ugye én például élek, a Rita is él, tehát nagy rajtuk a nyomás, és de szuper munkát végzett, és a Georgita Máté Dezsőnek meg pont, hogy erről elkezdtünk beszélgetni a Barnával, akkor láttam a trafóban egy darabját, ami tele volt ezekkel, tehát amiket mondtál, igen, ezekkel igen. A vizuális dolgokkal, tehát éreztem, hogy jó kezekben van. Az anyag ugye ez egy nagyon személyes történet, amiben elég hangsúlyos szerepet kap a szexualitás, és akkor erről beszélgettünk sokat például a dramaturggal, hogy meg a Barnával, hogy mik azok a mondatok, amik mondjuk amiket a papír elbír, uh-huh. vagy ott nagyon jó helyen vannak, de amikor a színpadon kimondja egy színész, akkor az nagyon hat-hat elidegenítően.
1: Igen, ez érdekes, hogy máshogy működnek a szavak, hogyha így olvasod. És
2: megint igen, a hangsúlyok, látod? Hát, megint az
3: igen, igen, és akkor és én is azt éreztem, hogy és akkor mi is azt beszéltük meg, hogy sokkal jobb, hogyha ezt ők csinálják, és akkor majd lesz egy úgynevezett munkabemutató, gondolom.
1: Igen, igen,
3: nálunk,
1: igen.
3: Nálunk még az olvasó próbára is azt beszéltük, hogy igazából nem megyek el, mert megnézem.
1: Nem voltál, aha.
3: De hát rettenetesen nehéz volt kibírni, mert szerintem, hogy valamikor nyár közepén kezdték el csinálni, és hát ugye a Barnával közben találkoztunk itt, ott meg a Dezsővel is összefütöttünk az
1: észre.
3: Hát sehogy. Szerintem egy-két volt olyan katonáson, és akkor pont szerintem a szerintem egy konditeremben járunk a Barnával, és akkor nem tudom, ott valamit, ott nyögdécseltünk valami gépen, mármint, hogy természetesen amúgy. És mondtam, hogy nagyon figyelj, most már mondj valamit. És valamit most már tudnom kell, hogy mit fogsz csinálni. Uh-huh. És akkor mondta, hogy hát kitaláltuk ezt a Dezsővel, hogy DJ-zni fogok. Ami ugye azért érdekes, mert a regényem főszereplője gyűlöli a zenét. Tehát az egyik legfontosabb uh-huh. tulajdonság, hogy ott kutyázza a zenét, ahol csak tudja. Ami egyébként nem én vagyok, mert én nagyon szeretem a zenét. És akkor éreztem, hogy inkább többet nem kérdezek.
1: Jó, hát, hogy akkor ennyi és, elég.
3: De mondom, tehát szerintem ez a bizalom nagyon fontos, hogy kiknél van az anyag, és hát az életem egyik legmegrázóbb napja volt ez a munkabemutató, szóval ezt szerintem kárt agadni a Ritánál is, meg nálam is ez egyértelmű, hogy azért ezek mind a két történetnek nagyon erős személyes vonatkozásai vannak.
1: És vannak, de az enyém az fikció.
3: Igen, de az enyém is természetesen, tehát hogy abszolút... De...
2: Féljetek, én csak gyerekkönyveket írok, de ezt tőlem is rendszeresen megkérdezik, hogy ebből mi az igazság, és soha nem mondok igazat. Tehát, hogy...
1: Ja, persze, abszolút.
2: Ez... Mindenki gondolta.
1: Így van, igen. Így van.
3: Igen. De azt hiszem, hogy ez egy, mármint, hogy abból a szempontból is, hogy azért ez kicsit olyan, mint egy gyerek, egy ilyen szöveg. Tehát, hogy azért nagyon, nagyon személyes viszonya van vele az embernek, és én azt szoktam erre mondani, hogy tehát amikor olvassák a regényt, akkor én nem vagyok ott. Tehát ugye íróként le vagy választva a közönség reakcióiról. Ez egy ilyen furcsa és magányos művészeti ág, mert ugye a színész az rögtön kapcsolatban van a közönséggel, a zenész is. Még szerintem még egy festőnek vagy egy szobrásznak is könnyebb lemérni az emberek reakcióit mondjuk egy hát, kiállításon. Vagy
1: megnyitom, de azért az is egy nagyon más
3: az
1: dolog.
3: Is, az is egy más, de...
2: De már a dedikáláson kaphattok visszajelzéseket, abszolút. Nem?
1: Hát ott olyan ilyen íróolvasó találkozók vannak, és akkor ott megírnak, szoktak igen. írni, nagyon kedvesek
2: vagy
1: az olvasók.
2: Az utcán fogadjuk.
1: Hát az azért ritka, de inkább az, hogy írnak messengeren, vagy valahogy így, valahogy eljutnak, és akkor...
3: De ez még szerintem ez még mindig nem olyan, mint amikor beülsz egy színházba,
1: jó,
3: és
1: persze,
3: akkor ott
1: más.
3: Valaki elkezdi mondani a szövegedet, és mondjuk elkezdődik egy jelenet.
1: Hát, vagy hallod, ami, hogy nevetnek, igen. vagy hallod, hogy ott igen. nagy csönd van, vagy érzéket, hogy valaki sír. Tehát, hogy azt ugye amikor beülsz, és én is nem tudom, hát párszor megnéztem a darabot, akkor azért ott így lehetett tudni, hogy nagy nevetés, akkor nagy csönd.
3: Amikor már a regény vége felé voltam az írásnak, akkor gondolkoztam ezen, ugye ez egy egyes szem első szemében elmesélt történet, és ugye nekem van egy forgatókönyvírói múltam. Szóval egy forgatókönyvírónak sokszor nincs ideje olyan téteket feldobni, mint mondjuk egy szép írónak. Tehát egy forgatókönyvnél, hogyha én
1: hát igen,
3: megírom a jelenetet, hogy milyen annak a szobának az atmoszférája, akkor én egy hasonlatot használhatok. Mm. De mégis azt éreztem, hogy annyira személyes, hogy én ezt monodrámában érzem erősnek. De engem is megleptek azzal a vizuális koncepcióval, ami igazából rájátszik a főszereplőnek is van sok filmes munkája, és ezek megjelennek egy kivetítőn. Úgyhogy én boldog vagyok azzal, hogy monodráma lett. És te?
1: Nekem nem is volt nagyon kérdés. Szóval amikor megírtam, én azt gondoltam, hogy ebből lehetne monodráma. Uh-huh. Engem megkeresett a Pálos Hanna. Igazából ő már megkeresett akkor, amikor még nem volt hangos könyv. És mondta, hogy ő nagyon szeretne ő mondani a hangos könyvet, hogy már van-e valaki. Úgyhogy tökre örültem, a kiadóval, jelenkor kiadóval meg is beszéltük, és akkor fel is mondta a Hanna. És már akkor az volt, hogy mondta, hogy nem lehetne, hogy ilyen zenés betétek lennének benne, és ő már akkor is azt hiszem, hogy a Csizmás Andis barátjára gondolt, aki ugye most bőgőzik. De mondta a kiadó, hogy nem, a hangos könyv az ugye más műfaj, tehát ott nincs zene. De ez valószínűleg akkor már így elindult a Hannában. Ő személyesen is rá tudott csatlakozni erre a történetre, ezt így el is szoktam mondani, szóval, hogy azt szoktam mondani, hogy egyszerűen olyan megtalálta azokat a mondatokat, amik neki így nem voltak, vagy így nem tudta kimondani, és akkor tényleg egyszer csak megkeresett, és azt mondta, hogy akkor ő megcsinálna, és lényegében gondolkodás nélkül azt mondtam, hogy a Hanna az jó lesz.
3: Sok eleme, amit használok a történetnek, az valóban megtörtént velem, de sok minden máshogy történt, nagyon sok mindent kihagytam, de egy érdekes nézői reakció az volt. Ez olyan volt, mint hogyha te lettél volna a színpadon, hogy úgy beszél a Barna, mint is mondtam, hogy egyáltalán nem úgy beszél szerintem.
1: Konkrétan nekem is volt ilyen, hogy én magamat láttam a Hannában, és az eléggé azért furcsa volt ilyen, most akkor ki vagyok, hol vagyok, szóval ez egy izgalmas dolog volt. Írtó nagy dolog, hogy kortárs szépirodalom ott van a színházban. Kevés az a kortárs dráma, amit játszanak a színházak. A monodrámával van egy ilyen jobb, nem? Hogy egy ilyen jobb...
3: Igen, én is azt látom.
1: Könnyebb, vagy nem is tudom.
3: Valahogy vagy. Azt látom, hogy szerintem a monodráma, mint műfaj, az kicsit olyan lett, mint mondjuk a televízióban mondjuk a sorozatok a 2000-es évek második felétől, hogy valahogy nagyon, mindig voltak televíziós sorozatok,
1: igen,
3: meg monodrámák.
1: Igen, de most valahogy nagyon...
3: Valahogy a cággáztot nagyon elkapják ezek szerintem a... Valószínűleg ennek vannak ilyen költséghatékonysági okai is, hogy ugye egy monodrámát azért sokkal könnyebb mozgatni, mint akár
1: biztos.
3: Egy három szereplős darabot is, tehát még három színészt egyeztetni.
1: Igen.
3: Egy előadásra az baromi nehéz. Monodráma, ahol meg mondjuk egy ember van, vagy mondjuk nálad kettő.
1: Igen.
3: Az
1: igen.
3: Egyszerűbb.
1: De ez olyannyira fontos szempont, talán az legelső, amikor beszéltem Tiborral, Orlai Tiborral, hogy mondta, hogy ezt úgy kell megcsinálni, hogy egy autóba beleférjen az összes díszlet.
2: Most egy kicsi szünetet kell tartanunk, a tandem mindjárt folytatódik, Halász Ritával és Horváth András Dezsővel.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
5: Ez itt a Tandem, mai vendégeim Halász Rita és Horváth András Dezső. És Andrásba belefolytattuk a szót az imént.
6: Igen, csak azt akartam mondani, hogy ennek egyébként tehát a monodrámának van egy másik oldala is, hogy nekem a színész barátaim azért abszolút azt mondják, hogy ők nagyon, minden színész szeretne monodrámát csinálni.
7: De nagyon nehéz is, nem?
6: Nagyon nehéz, mert ugye az a legnehezebb egy színésznek szerintem, hogy megtalálja azt az anyagot, amiben ő benne van emberileg és alkotóilag is. Tehát, hogy találni egy olyan történetet, ami nem pont róla szól, de az, ami mondjuk az ő színpadi energiája, az rá tud erre csatlakozni, és attól, hogy valami kortárs, attól ez még egyáltalán nincs. Tehát nekem is voltak megkereséseim szuper tehetséges színészektől, és mindenkinél azt éreztem, még a Barna előtt, és azt valahogy volt bennem egy ilyen, hogy biztos, hogy jól meg tudnák csinálni, de az...
5: De a bizalom.
6: De a bizalom, meg hogy akinek...
7: Ilyen tehát, érdekes, hogy, ezt érz, valamit érez az ember
6: hogy,
7: így
6: hogy igen,
7: ebből.
6: Igen, igen, és szerintem ez színészként egy ugyanilyen találkozás egy szöveggel, hogy itt most ő tudja használni azokat az eszközeit, amik mindig is benne voltak.
5: Hát ha már eszközök, hogy szerintetek egy történet, mitől lesz egyszerre személyes és kollektív? Mert hogy szerintem mindkettőteknél igaz. Az állítás mindkettőre.
6: Szerintem írás közben biztos, hogy nem gondolkozik
7: igen,
6: ezen az ember.
7: Abszolút nem.
6: Az biztos, hogy amit én érzek, és most mondanék még egy ilyen szót vagy gondolatot, ami az őszinteség, és ez természetesen nem azt jelenti, hogy dokumentum szinten vagy blogszerűen azt kell elmondani, hogy mi történt, de az érzelemnek ami azokban a jelenetekben, vagy abban a történetben megjelenik, annak őszintének kell lennie, és azt szerintem nagyon sokat segít, hogyha az író átélte azokat az érzelmeket. Lehet, hogy más körülmények között. De az, hogy azt az érzelmet ő kívülről, belülről ismerje, és őszintén elmondja, az az első lépés ahhoz, hogy egy történethez mások is tudjanak kapcsolódni. Én a saját történetemnél azt gondoltam, hogy, tehát én nem gondoltam volna, hogy ez ennyi embert meg tud szólítani, miközben egyébként, ha logikusan végig gondolom, a regénynek mondjuk az a két fő témája, ami mondjuk az egyik a szexualitás, a másik pedig az apákhoz való viszony, szóval ez minden embernek az életében nagyon-nagyon erősen jelen van. De azt hiszem, hogy tehát, hogyha a saját történetemre gondolok, akkor biztos, hogy az, hogy azt tudom, hogy vannak azért olyan trendek a kortárs művészetben, amikkel én különösebben nem szimpatizálok, és ez arról szól, hogy morális alapra helyezik a művészetet, legyen szó az irodalomról, vagy a filmről. Tehát, hogy van egy ilyen ideológiai indítatás, egy ilyen tanítómesterként
5: elmondják. Szóval majd én megmondom ezt, hogy helyes.
6: Igen, majd én meg belenyomom.
7: Hogy gondolkodj erről?
6: Igen, igen, tehát, hogy mi a... És az emberi lélek egyáltalán nem így működik. És szerintem a Rita regényénél ez ugyanígy... Tehát amikor én láttam, ugye először a monodrámát láttam, ott is azt tetszett nagyon, hogy ez egy annyira komplex karakter, annyira ellentmondásos, de pont ezért tudsz vele menni. Nem szeretem azt a szót, hogy szerethető.
7: Nem is szeretik, sokan nem szeretik.
6: De hogy nagyon...
5: Én, de emberi és igaz.
6: De én nézőként, meg olvasóként ezért tudok menni ezzel a karakterrel, mert egy pillanatig nem érzem azt. Tehát, hogy azt, hogy az igazság mennyire egy komplex dolog, az tökéletesen benne van.
7: Uh-huh. Igen, mondtad, hogy őszintesség, hát talán ugye a hitelesség, igen, én meg azt a szót mondanám, de mondom, tehát valószínű, hogy így a nézőktől, vagy az olvasóktól kell megkérdezni, hogy mire tud...

0: használtál, nem tudom.
1: Kollektív.
0: Kollektív.
2: Igen.
0: Tehát, hogy de abszolút mindegy. Az a lényeg, hogy jól írd, jó legyen a könyv, és hogy onnantól nincsen már ráhatásod, és csak nézed, hogy mi történik vele, és igen, hogyha megkérdezik, akkor lehet, hogy így tudsz rá gondolni, hogy igen, biztos azért tud rá rezonálni ennyi ember. Nekem is vannak ilyen válaszaim, hogy 2020-ban jelent meg, Covid évében vagyunk, iszonyatosan megugrott sajnos a családon belüli erőszak mutatója, tehát a rátája. Nagyon durva számok lettek, és ez a könyv, ez 20 októberében jelent meg. Mm-hmm. Tehát én nyilván remélem, hogy jól is van megírva, meg hogy irodalmilag is, nyelvileg is, hogy mondjam, annak van ereje, meg tétje, de hát biztos, hogy számított az, hogy ez mikor jelent meg, és sok embernek van hasonló tapasztalata ezzel, és rá tudtak csatlakozni a Verára. Egyébként nagyon érdekes, hogy sokan meg pont azt kifogásolták, hogy egy ideig együtt tudtak menni. Ugye a főhősöm, ő egy válófélben lévő anya, két kisgyerekkel, aki eljut egy olyan pontig, tehát ők mondjuk azt, hogy elmenekül, vagy hogy ki tud jönni az abuzív házasságából, de utána lényegében rosszabbnál rosszabb döntéseket hoz, lesz egy kőkemény ilyen kokainos etap az életében a két kisgyerekével, és bizony, ugye nagyon sokan pont azt mondják, hogy hát ideig tudtam Verával menni, még tudtam sajnálni is, ugye áldozat, tehát valamilyen szinten ugye sajnálja, de hát aztán menjen a fenébe, tehát is utálják.
1: Az én történetem egy srácról szól, aki elveszti a szüzességét, és a következő nap megtámadják az utcán, belekeveredik egy utcai verekedésbe, és ez a két élmény, a szüzességének az elvesztése, meg ez az erőszak annyira összekapcsolódik a fejében, hogy belekerül egy ilyen örvénybe. És elkezd félni az intimitástól, mert összeköti ezzel a rossz élménnyel, és akkor, ahogy elkezd ezt felfejteni, akkor mindenféle ő is ilyen káros dolgokba.
0: Igen, egyben van is egy ilyen hasonló ív.
1: Sok-sok hasonlóság van a két történetben, és akkor ezt én is megkaptam, hogy hát egy darabig egy szegény, és akkor hát ugye aztán átesik ez a karakter aló másik oldalán, mint egy esendő húsvér ember, és akkor mindenféle dolgok történnek vele. Ha az ember írás közben elkezd azon gondolkozni, hogy hú, na most jól megsiratom őket.
0: Igen,
1: vagy na most nem, olyan poént fogok írni,
0: nagyon hogy, béna lesz.
1: Hogy nagyon fognak nevetni, na akkor lesz síri csont.
0: Igen, ez.
1: Szóval nem szabad ezen gondolkozni, mert önkéntelenül elkezdesz hazudni. Ha egy szándékom volt írás közben, az biztos, hogy az volt, hogy olyan könyvet írjak, ami, hogyha mondjuk én lennék az a srác, aki ott mondjuk kóborol a Szabó Ervin könyvtárba, és találomra le akar venni egy könyvet a polcról, hogy hát ha az neki segít valamint. Mert én ezt csináltam a 20-as éveimben, és rengeteg nagy olvasmány élményemmel így találkoztam, hogy bíztam a sorsban,
0: az
1: hogy
0: tök jó,
1: leveszem egy tök ismeretlen írónak a könyvét a polcról, és én szeretem, hogyha szóval, hogy a művészetnek nem az a feladata, hogy simogasson, hanem hogy egy picit feltépje a sebeket, és egy kicsit szembenézésre kényszerítsen. Ez a jó művészet. A kor, amiben élünk, az egy kicsit lebutítja a véleményeket. Tehát ezt látjuk, hogy itt mindenféle, nem tudom, a közösségi médiának szerintem van egy ilyen nagyon erős tudatalatti hatása, hogy igazából már nem is vélemények ütköznek, hanem olyanok vagyunk, mint amikor biztos láttatok ilyen pszichológiai kísérletet, hogy csecsemőknek mutogatnak képeket, és akkor a baba sír, a baba nevet. Ilyenek lettünk mi is. Tehát, hogy felvillan egy kép a telefonodon, nem tudom, éppen aktuális politikusról, és akkor vagy ezt érzed, vagy mosolyogsz, hogy jaj, de jó, végre ő. De
2: és az őszinteség?
1: Hát, hogy szerintem...
2: Mert úgy értem, hogy ez nehezebb lett, vagy könnyebb így a nyilvánosság bevonása?
1: Szerintem nehéz, de hogy az embereknek a belső igénye az baromi erős erre. Tehát, hogy azt gondolnánk, hogy...
2: Az igazságra?
1: Igen, iszonyatosan szomjaznak erre. És én ezt látom, hogy az irodalom ez egy jó terület arra.
0: Ez jó, talán, tud jó lenni.
1: Talán erre. Ez egyik utolsó olyan része a művészetnek, ahol van idő meg tér arra, hogy ezeket a komplex érzelmeket és érzéseket kibontsuk.
2: Egyébként a különbséget a között, hogy lemerem írni és kimerem mondani, azt hol látját?
0: Az írás, az

0: olyan, hogy ott jó esetben tényleg azzal foglalkozol, a szöveggel, a nyelvvel foglalkozol, azzal, hogy a lehető legjobban írd le azt a mondatot, uh-huh. tehát, hogy az a mondatnak olyan legyen a ritmusa, hogy előtte a megfelelő szavak legyenek a megfelelő szavak után, tehát ugye erről szól. Tehát, hogy iszonyú nehéz egyébként, meg frusztráló, hogy egy idő után így érzed, hogy úristen, mennyi módon le lehetne azt írni, meg kell találni, ugye ez a nyelv, a stílus, ami mondjuk ilyeneket szoktunk rámondani. Alapvetően azt gondoljuk, hogy ők olvasni fogják ugyanúgy, tehát egy belső hallás lesz. Ugye tanítok is művészettörténetet, meg sokat foglalkozom művészekkel, és akkor a gyerekek, vagy a tanítványoknak mindig szoktam mondani, hogy azt, hogy mit nyilatkozik egy művész, azt nem kell mindig elhinni. Tehát ez nem olyan, hogy akkor 100% elhisszük neki. Ugye vannak olyan írók, mondjuk egy Nemezzé Márió költő, aki az összes interjúját, nyilatkozatát a költészetének a részeként kiterjesztette, és performatív gesztusként, vagy aktusként gondol erre is.
1: Én azért nincs a kompanaszra, szerintem elég jól csináltátok így az elmúlt egy órában. A tandem végén mindig vannak villámkérdések, ha van kedvetek egy gyors játékra. Próba vagy premier?
0: Próba. Nekem.
2: Premier.
1: Teljes alkotói szabadság, vagy feszes határidő?
0: Hát feszes határidő. Abba van a teljes szabadság. Igen,
2: szerintem nálam ez a kettő ugyanazt jelenti.
0: Igen, tehát,
2: tehát nekem az a jó, hogyha még kicsit meg is fenyegetnek. Akkor írok a legjobb.
0: Igen, tehát, hogy a határidő, azt gondolnád, hogy az, de hogy tulajdonképpen azért én is azt érzem, hogy akkor tudsz a legjobban, hogy azért van valami, ami...
2: Hát ez nyomás nélkül nem lehet, szerintem.
1: Merészség vagy bátorság? Biztonság.
0: Azért nem mondom.
1: Merészség vagy biztonság?
0: Biztonság. Én már 46 vagyok, én már biztonságra megyek. Én már voltam merész.
2: Nekem majd most jön ki a következő regényem, úgyhogy merészség.
1: Zenés vagy prózai színház?
0: Zenés.
2: Én prózait mondanék.
1: Egyedül vagy csapatban?
0: Először azt akartam volna mondani, hogy csapatban, de egyedült mondok.
2: Attól függ.
1: Attól függ. Egy jó kritikus vagy 10 lelkes rajongó?
0: Kritikus. Jó kritikus az nagyon fontos. Az tényleg, megmondom, de a lelkes rajongók meg nagyon, meg ők ugye ki tudják egyensúlyozni azokat a nehéz pillanatokat, amikor a jó kritikus akár, vagy egy jó kritik, úgy értem, hogy tényleg jó minőségű kritika kicsit lehúzza az alkotásainkat, és akkor az viszont kell a 10 lelkes rajongó, úgyhogy ez így nem is tudom, nehéz.
2: Tudjátok, amikor ül valaki a biciklén, és bedug egy botot az első külő közé, de szerintem az a fontos, hogy olvasók legyenek.
0: Az olvasó, de a kritikus igen. is olvasó, ne felejtsd el. Tehát az, hogy egy jó kritikus, aki tényleg időt, energiát és jó meglátásai vannak, az azt hiszem azért nagyon sokat tud.
2: Minden szabaddal egyetértek.
1: Mi az a kritika, ami fájt, de igaz?
2: Író kollégáktól olyan észrevételek, amiket uh-huh. nagyon igaznak érzek. Uh-huh. Egy-egy jelenet kapcsán mondtak, hogy nem tudom, arra kellett volna még egy picit jobban figyelned, hogy de uh-huh. nekem a kedvenc kritikám az szokott lenni, hogy hát azért ilyen hülyeséget kitalálni, ilyen nyakatekert, valótlan agymenést, hogy valaki kitalál egy ilyen problémát, és utána se néz, és erre gondolok, hogy
0: tényleg?
2: Istenem, már hogy ez azért, mert ez... nagy részt ezen én átmettem személyesen, tehát hogyha valakinek
0: na jó, de
2: az
0: ugye erre mondják azt, hogy az élet és az irodalom.
2: Hát
0: az
2: igen, de az nekem nagyon furcsa, hogy valaki elolvassa regényt, és az a kritika.
0: Igen, hogy... mert ott a koncepciót kritizálja lényegében, és azzal mi is azt tanultuk, szóval, hogy az író szemináriumon én a Kukorelli Andréhez jártam, és ő mindig azt mondta, hogy koncepcióban nem szólunk bele. Tehát, hogyha van egy ilyen erős koncepció, persze lehet mondani, hogy figyelj, kicsit finomítsd a koncepciódat, mert ez izé, de hogy alapvetően az olyan fontos, hogy az ugye egybe legyen.
1: Ki az, akinek a nézőtéri jelenléte a legnagyobb hatással lenne rád? Bárki lehet.
0: Hát Jézus, az elég Jézus. Most ugye én benne vagyok.
2: Ezután kit mondjak?
0: Benne vagyok tehát, a témában, bocsánat, csak ugye az új könyv az annak Jézus az egyik főszereplője, hát úgyhogy én ezekre a kérdésekre, vagy Ovidius szoktam mondani, vagy őt, valahogy velük szívesen beszélgetnék, és hogyha megnéznék, akkor azért ott.
2: Fú, most tudom, én még mindig Jézusnál vagyok ragadva. Én azt gondolom, hogy ha Jézust egyszer látnám a Jurányi ház kamaratermében, azt hiszem, akkor azt érezném, hogy na most megérkeztem. Figyelj, tehát, hogy na végre elmúlt az imposztor szindrómám.
0: Figyelj, az én szereplőm, mint a Fruzsina, aki a második könyvnek a szereplője, ő egy szaunában találkozik vele, a Palatinuson, úgyhogy...
2: De hogyha azt mondod nekem, hogy ez nem személyes élmény, ezt nem fogom elhívni.
0: És látod, ez az, hogy nem is tudják, hogy ez milyen személyes.
1: Inspirál vagy kizökkent, hogy minden este más a közönség?
2: Engem inspirál. Tehát én azt
0: se nem inspirál, se nem zökkent. Én elfogadom, vagy hát, hogy ilyen érdekesnek találom, vagy így.
2: Szerintem az jó, tehát nyilván én már, amikor mondjuk főleg, akkor szoktam én is nézni a darabot, amikor mondjuk közönség találkozó van.
0: Aha.
2: És akkor már azért azt sokszor észrevettem, hogy inkább a reakciókat figyelem, és azt nagyon érdekes látni, hogy a nagyon különböző emberekre pont ezeket, tehát most már tudom, hogy még ugye a történetnek meg a darabnak azok a bizonyos fordulópontjai, és azt soha nem fogom szerintem megunni, hogy sokszor valahogy kinézek egy
0: embert
2: a közösségbe.
0: Én nem szeretem, lehet, hogy azért voltam ilyen, én nem szeretem nézni, megmondom őszintén, én nem szeretem megnézni a saját darabomat, tehát volt, amikor már nem tudtam kitérni, mert hogy mentünk Bécsbe, meghívtak utána egy beszélgetésre, és akkor ugye hogy kénytelen voltam ott megnézni, és ez nem az, hanem egyszerűen valahogy én ezzel a szöveggel úgy éreztem, hogy már nem akarok úgy foglalkozni.
1: Csend vagy taps?
0: Hát mikor, hogy legyen csend is, legyen taps is.
2: Abszolút egyetértek szerintem, mind a kettőnek megvan a maga helye.
0: Hogyha akkor van taps, amikor csendnek kéne lenni, mert te azt érzed, hogy csendnek kéne, az nagyon-nagyon zavaró.
2: Szerintem a csendek azok erősek tudnak lenni.
0: Hát tehát az akkor nagyon jó érzés, ha ott csend van, amikor úgy érzed, hogy most kell a csend.
1: Köszönöm mindkettőtöknek.
0: Köszönjük szépen a meghívást.
2: Mi köszönjük a meghívást. Köszönjük.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Tandem. Színházi alternatívák Balázsi Pannával legközelebb jövő szerdán este 8-kor itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Qualitons. Yuri Gagarin. Kamkama. Whittaker. Dali Borovó Gronje. És még sokan mások, az ország első Szihedeli Kosmog fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori Kastélyban.
2: Már az első hangból felismered. LP július 7-én a Budapest Parkban ad koncertet. Lost on You, One Last Time és további ikonikus lágerek, amelyek élőben szólnak igazán nagyot. LP Budapest Park július 7. Jegyek a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: A sürgősségi ellátást is leterheli a hőség. Nagyon erős UV-sugárzás lesz holnap is, szerdán már enyhülés jöhet. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A közszférában otthoni munkavégzést rendelt el a kormány hétfőtől, mivel tetőzik a hőség. Ezt a miniszterelnök jelezte közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében hozzátette, lehetőség szerint erre kérnek minden munkáltatót is. Emellett javasolják a kinti munkavégzés elhalasztását. Csak indokolt esetben menjünk a sürgősségi osztályokra, erre is figyelmeztet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán arról is ír, hogy a rendkívüli időjárás a sürgősségi osztályok betegforgalmán is érezhető. Életveszélyes tünetek, zavartság, ájulás, mellkasi fájdalom, nehéz légzés, súlyos kiszáradás vagy hőgut a gyanúja esetén azonnali ellátásra van szükség. Ha enyhébb panaszaink vannak, akkor elsőként a házi orvosi ügyeleti vagy telefonos tanácsadási lehetőségeket vegyük igénybe. A tárcavezető egyúttal arra is kitért, hogy a hőhullám idején a legfontosabb a bőséges folyadékfogyasztás, hogy kerüljük a tűzőnapot, a kemény fizikai munkát, a sportolást, gondoskodjunk a bőrünk védelméről és figyeljünk egymásra. Jövő szerdán hatályba lép a 3 eurós uniós vámszabály. Ez azt jelenti, hogy az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban található termékeket kategóriánként 3 eurós vám terheli, közölte a NAP szóvivője. Nincsmeier Szilvia kifejtette, ha például pólót, telefontokot és fülhallgatót is rendelünk egy csomagban, az 9 eurós plusz költség. Míg ha 3 pólót veszünk, akkor összesen 3 euró a vám. Ezt egyébként beépítik a webáruházakba. Ma is megdőlt a napi meleg rekord. A Hungaromet közölte, hogy az előzetes adatok szerint Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek ma. Az eddigi csúcs 39,9 fok volt. Azt is jelezték, hogy a Kékesen meghaladt a hőmérséklet a 30 fokot. Holnap fokozódik a hőség, az UV-sugárzás országszerte nagyon erős lesz. Az előrejelzés szerint eléri és néhol meg is haladja a 8-as értéket. Az érzékenyebb bőrűek már negyed óra alatt is leéghetnek, gondoskodjunk a bőrvédelemről. Estére is marad a derült idő, mindössze 24 és 32 fok közé hűl a levegő, hajnalra 18-22 fok várható, a városokban és a vízpartokon ennél melegebb marad. Holnap a sok napsütés mellett néhol több lehet a felhő és az északi középhegységben, valamint a keleti tájakon elvétve kialakulhat zápor. 35-41 fok között alakulnak a csúcsok. Kedden tovább melegszik az idő, szerdán viszont egy hideg front hozhat enyhülést záporokkal, zivatarokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kopasz őrnek kész a kávéja. Kész a kávé.
4: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
5: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
6: Vasárnap este 22 órától.
0: Minisztárszki és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
7: Emlékezzünk 2014. május 4-ére, amikor a Starszki és Hot Jazz Club átadta a Stockol FM stábjának a szakképesítés nélküli élő rádiózás felelősségét. Az ezt jelképező kontakthibás mikrofonkábelt a Sokol FM stáb megőrzi, és időről ezzel a beigazolja annak hirtelen meglétét.
8: Kedves hallgatóink, szimbolikus bejátszást hallottak.
9: Az elhangzott szimbolikus bejátszás nem minősül közvetlen ajánlattételnek. Az elhangzott tartalmak pusztán irányadók. A részletes és a teljes konstrukcióra vonatkozó ajánlatunkért kérjük forduljon műsorunkhoz, illetve a rádióadó felelős vezetőihez. De a legjobb, ha nem tesz semmit, ugyanis a bejátszásokban szereplő minden információ 10 másodpercen belül elévül.
10: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és Hot Jazz Club. A Sixunnak van az a lemeze, nem egy, több van, amit nagyon nehezen tudok konferálni, és mindig kikerülöm őket. A Nouvelle Vague új hullám lemez 2002-es. Elképesztően kalandos módon jutottam hozzá a lemezekhez, a Sixon gyűjteményem Vasári Páltól származik. Ezt már elmeséltem sokszor adásban. Na nézzük, most az van, hogy a lemeznek az első 6 felvételt fogom fölkonferálni. A zenekartagok egyébként, hogy mondjam, szóval a Sixunnak neki látnom most felolvasni, neveket mondani teljesen őrültség szerintem, mert maga a zenekar fogalom, tehát egyszerűen nem lehet úgy tekinteni őrejük, mint valami alkalmi zenekar, tehát egyszerűen korszak, egy korszak. Számomra nagyon fontos zenéről van szó. És közben pedig azt is nézem, hogy ez 98-as lemezként is írják, Birdology kiadónál. Akkor 98-ban jelent meg először. Jesszus. Aha, na, hát a zenekar, mindegy, mondom, oké, basszus, Michel Alibum, Paco Seri, a zenekarvezető, a dobos, ő egyébként Savino mellett, Joe Savino mellett, azaz József Savino mellett, mert osztrák volt, tűnt föl. Karim Ziad énekel, ütőhangszerek, dob. Louis Winsberg, gitár, ütőhangszerek, Idrissa Diop, ütőhangszerek és ének, Manolo Bandera, zongora, billentyűs hangszerek, Jean-Pierre Como. Programozás, Michel Lorenz, ritmus gitár Jean-Pierre Taib, ki nem mondom, szaxofon Ellen Debussy és Jebla Likoba, hát a toasting az mi az ördöglet, egy biztos beszéd, aha, Kamel Tenchif, trombon, közben még itt pittyeg a telefon, trombon Jean-Claude Onesta, trombita Claude Hugh Egé, mondjuk legyen Egé. Jó, és akkor most, oké, és sok-sok ének hang. Most azzal a javaslattal lennék a kedves hallgatók irányába, hogy tegyék meg, hogy ezt a ugye új hullám című lemezt, amit beütik a keresőbe, azt, hogy Sixun, ezt nem lehet elrontani, X-el írják, a Nouvelle Vague, már elnézést. Hát ezt így írják. Ott minden név és minden számcím hallható. Mert hogy most úgy fogok konferálni, hogy én ettőbe besülni már nem úhajtok. Úgyhogy azt mondom, hogy az egyes felvétel az első. Ezt követő nem mondom ki a címét, oké? Okay? Maradjuk, meg se próbálom. A kettes felvétel a Trianon, ez még megy. A Szingapúr lesz a hármas. A négyes felvétel a negyedik a sorban. Az ötös a Rap is Rap, szeretem. És a Plázsa hatos. Ez a hat felvétel fog jönni most a Sixuntól, egy olyan zenekartól, amelynek a nevét én nem ismertem addig, amíg a Borlai Gergő, a Luciancsi egyszer össze nem dugták a kobakjukat egy cédelejátszó fölött, és aztán mondták a Sixun Palabra lemezére, vagy a Lunatic Taxire, hogy a Lunatic Taxire, hogy hát ezt a zenét idehaza még senki nem hallja. És én épp ott voltam akkor. Hát ezek ilyen pillanatok. voltak. Hát, ja, végülis minden elmúlik. Oké, induljon az első 6 felvétel.

0: és módosítás.
1: 30 éve vagyok már a pályán, de nekem még ilyet soha senki az életben nem mondott. 150 ezer példányban lemásolni ugyanazt a szerződés módosítást egy hét alatt. Hát mit gondol ez? Hát az én napom is 24 órából áll.
2: Starsky és Kulcs.

0: K42B77.
1: Ha ön a K42B77 azonosítót hallotta, akkor ön az eredeti Starsky & Hutch Jazz Club műsort hallja. Most folytatjuk műsorunkat.

0: Oldjuk meg ezt a problémát. Az önre bízott teve elszabadult. Hogyan hívná vissza?
1: Hutyú! Éjjá! Hutyú!
2: Teve, gyere vissza! Gyere! Teve, gyere vissza! Gyere!

Törzsmókus. A dán törzsmókus. Ez a fenyvesekben élő állat teljesen észrevétlenül él. Létezéséről csak leírásokból tudunk, mivel nem lehet látni. A fák törzsére simuló egyedek gyakran a kivágott fák feldarabolását követően is helyükön maradnak. A fenyők kérgét megtévesztésig képesek utánozni, és csak párzási időszakban hallatnak hangot, vagy mozdulnak meg. A néphiedelem szerint, aki sokáig néz egy törzsmókus szemébe, annak búzáját, kukoricáját égre viszi a sarlópernye.

0: aki a gátlástalan népszerűség hajhászás közben lábbal tiporja a jazzt.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
1: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
5: Itt a kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és Hard Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Péter és a Sixunnak ezt a Novulvog, azaz új hullám című nemezet hallgatjuk, az első 6 felvétel után vagyunk, és elegens módon lépem át azokat a számcímeket, amelyeket nem tudok kiolvasni, vagy kiejteni, vagy csak leejteném őket. A No Mystic No Frog lesz a következő felvétel, ami indulni fog, a címadó a Novulvog lesz a kettes ebben a második blokkban. Utána az Alibaba Seed lesz a harmadik ebben a sorban. Delafro lesz a negyedik, a második blokk negyedik felvétele, és a Jungle Java, mindegyiket kellett mondani, nagyjából lesz, amiben fejébe búcsúzkodni, hogy aztán átlépjünk egy másik lemezre, a Sixunnak a Flashback című lemezére, és onnan a Pauli névvel vezessem ki az adást, amely viszont már ilyen módon időn túli zene lesz. Kérem, a Sixun tekintetében legyünk körültekintőek, törekedjünk rá, hogy ismerjük meg a zenekart, nézzük meg a felvételeiket, kult zenekarról van szó, és egyébként Paco Szerint Budapesten is játszott a Pali, Vasvári Palinak a projektjeiben, rendszeresen visszatérő dobosa volt, sőt, koncerteztek is. Nekem sikerült a backstage-en tartózkodnom ilyenkor, hiszen látni akartam a dobosnak a végtagjait, az összeset, ezért jó bebújtam, ugye hátra és a réseken át kukucskáltam. Most komolyan mondom, de ez halál komoly. És komolyan így svédik, ha nem így volt. Az egész koncert alatt egy bögyös szőkével szemezett a Paco Seri, aki ott tette-vette magát a színpad mellett. Ugye, hogy mondják ezt, ilyen hirtelen vonzalom és ismerettség alapján alakult ez így elő közöttük. Egyáltalán nem figyelt a koncertre. Brilliáns felvételek születtek ebből, elképesztő koncertet nyomtak le, de az, ahogy ami ott ment, hát a szemével vetköztette ezt a hölgyet. Én, hát, na. Tehát nekem nem voltak

0: Vagy nem akartam hinni a szememnek. Hát egy koncerten vagyunk, és egyszerűen ő egészen máshol volt. De hát tiszteljük benne ezt. Egyébként van tőle bejátszás, ezt nem mutattam még.
1: Starsky. Starsky. This is a film program. Yeah, Starsky and Hutt. Hutt Jazz Club.
2: Starsky Hutt Jazz Club.
1: Club, yeah.
2: Okay. Yes. So Starsky Edge.
1: Starsky.
2: Starsky and Hutt Jazz Club. Yeah. Here we go. So Stassi
1: and
2: Hutt Jazz Club. Yeah. Are you okay? So hello, I'm Paco Seri. So this is Stassi Hutt Jazz Club. Here we go.
1: Thank you very much.

Timérbe hodicsén, lépek a konyhába. Rotyog a fazék, lépek a konyhába. Nézem, mint száll anyára.

0: Hello, Vasvári Pál vagyok. Hallgassátok a Starts...
1: Starsky and Hutch.
0: Vasvári Pál vagyok. Hallgassátok a Starsky and Hutch Jazz Clubot.
1: Okay, I'm Omar Sosa and you listen Starsky and Hot Jazz Club. Hello, Retriever speak for Starsky and Hot Jazz Club. Have good luck and have fun with Starsky and Hot Jazz Club with Eric Retriever.
2: Thank you very much.
3: Ez nagyon aranyos volt. Hol van ez a klub?
2: Hát ez rádiomusor.
3: Ja, rádiomusor.
2: Igen,
3: mikor lehet
2: hallgatni? Bármikor leírom, hol.

0: kedvenc rádió műsorok, a Minisztárszki és Hagy Jazzklubban, mikrofonban a Zsufa Péter. A Paulinél fog következni a Sixunnak a Flashback című lemezéről. Ez már kicsit arra visz bennünket, várj, ez beütött már nem úgy a hülyeséget, szóval, hogy a Sixun... Utáltam ezt a szót, a Flashback. 95-ös lemez. Hogy elkopott mi? Ez a zene, amit hallgattunk. Mennyire fáradt, mennyire unalmas, és mennyire szekrény szaga van. Na, szóval ennyit erről, és ennyit a jazzről. Paulina fog jönni, nekünk meg most nagyon jó volt, remélem. Ezzel a szerkesztőm és a vezető Zsufa Péter megköszönne a rádióhallgatók figyelmét. Találkozunk a következő órában, találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen, a következő órában. Viszont hallásra! Sziasztok! www.zsufajazz.hu www.zsufajazz.hu és nem maradt levegőm. AGU.
1: Kedves hallgató! Ha megvan elégedve műsorunkkal, most nézzen a naptárra, majd ellenőrizze, mennyi az idő, és milyen frekvencián van. Ezt jegyezze meg, mert egy hét múlva újra itt találja a műsort.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
3: That's my kind of music.
2: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
4: The Soul Session.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Sziasztok, Göttinger Pál rendező vagyok. Szoktam hallgatni a Rádiókafét, és azért is örültem, most eljöhettem és lehettem itt vendég. Hallgassátok ti is. Sziasztok!

0: Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van grebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
2: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
4: Hangos, nyers, kompromisszummentes. Egyik legőrültebb koncertzenekara hamarosan Budapestre érkezik. Az Idols július 8-án első önálló koncertjét adja a Budapest Parkban. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Rost Andrea operaénekes vagyok. Nagyon nagy szeretettel jöttem a Rádió Caféba. Mindig nagyon jól érzem itt magam, mindig fantasztikus beszélgetéseket folytatunk, és tényleg barátként jövök már ide ebbe a stúdióba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.

Rádió Café. Van barátod. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.

0: Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát.
1: Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98, Facebookon és Instagramon is.

0: Rádió Café. Van barátod. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Különös egybeesés, hogy az amerikai hadsereg soha nem támad meg olyan országot, amelyikben van McDonald's.
2: Az a közös James Brownban és a Ferencvárosi Tornaklubban, hogy mind a kettő felbukkanása esetén az emberek elkezdenek énekelni, mégpedig ilyen nagy marhaságokat.
0: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
3: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Sziasztok, Paulina vagyok, és ez pedig a Rádió Café.
1: Van barátod.

Sacha. Sacha. Sacha.

0: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
2: The Soul Session.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.